mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm ad másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod. Adj szót, vigaszt, ha van, falatot, derűt, tudást, vagy békítő kezet. Mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed. Hozva dús kalászt, meggazdagítva lelked asztalát.

Szeretek a feleséged lenni. Amennyire egyszerűnek hangzik, a férjek legalább annyira akarják tudni, hogy a feleségeik a házasságukban elégedettek, és igazán élvezik azt az időt is, amikor csak úgy együtt vannak. Mikor köszönted meg utoljára a férjednek, hogy elvett téged? Ne gondolkozz úgy, hogy úgy is tudja. Mondd el neki. Szeretek a feleséged lenni. Te egy rendkívüli apa vagy. A szíve mélyén minden férfi arra vágyik, hogy hősnek látszon, különösképpen a gyermekei előtt. Mondd el a férjednek, hogy kifejezetten miért gondolod, hogy ő egy hős a gyermekeid szemében. Majd este, a vacsoránál mondd el a gyerekeknek, hogy apa miért is annyira különleges. Te egy rendkívüli apa vagy. Igazán vonzódom hozzád. Egy igazi férfi vagy. Az, hogy a nők sokkal hiúbbak, mint a férfiak, csak egy mítosz. Ahogy a férfiak elkezdenek kopaszodni, és a hasuk gömbölyödik, a megjelenésükkel kapcsolatban meglehetősen érzékennyé válnak. Sose csinálj viccet abból, hogy néz ki a férjed. Tudasd vele, hogy számodra mennyire sármos és mennyire vonzó. Igazán vonzódom hozzád. Egy igazi férfi vagy. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Amikor egy férfi döntést hoz, különösképpen ha nehéz döntést, az, amit ilyenkor a legkevésbé akar, hogy a felesége a döntését elkezdje megkérdőjelezni vagy kritizálni. Sokkal inkább maga mögött akarja tudni a nőt, akit szeret, és érezni a támogatását abban, hogy férjként képes jó döntéseket hozni. Igazán nagyra értékelem a döntést, amit hoztál. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. A családotok jövője a férjedet nagyon intenzíven foglalkoztatja. Ez azt is jelenti, hogy a családról gondoskodik anyagilag is. Ha van egy felesége, akire számíthat, hogy bölcsen költi el a pénzt, illetve emellett még spórol is, az a számára egy elképesztően nagy könnyebbség. Tudom, milyen fontos neked, hogy csak addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Támogatlak ebben. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Mindannyian szorosan kötődünk az Istennel való kapcsolathoz, és számos férfi a családjáról szellemileg is akar gondoskodni. Bátorítsd a férjed a hitében, és vedd komolyan a szellemi vezetőként betöltött szerepét. Annyira hálás vagyok a szellemi vezetésedért. Annyira bölcs vagy. Számos férfi
probléma megoldónak született, és élvezi, ha a megoldás kulcsát megtalálja a gondolkodás által. Mellékesen ez az, amiért a férjed a problémádat mindig megoldani akarja, amikor csupán csak arra válsz, hogy meghallgasson. Ha felismered a férjed mentális bátorságát, és megdicséred az intelligenciáját, az a számodra egy nagyon komoly jutalmat fog eredményezni. Hangsúlyozd, hogy bízol a bölcs ítélő képességében. Annyira bölcs vagy. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Számos olyan dolog van az életben, amit a férjed nem tud az irányítása alatt tartani. De amit igen, az az erőfeszítés, amit nap mint nap tesz. Nagy megelégedéssel tölti el, amikor keményen dolgozik és látja az eredményét. A közvetlen ráhatás az, hogy felelősségteljes férfiként létrehozhat valamit a semmiből, teljesen izgalomba hozza. Bátorítsd ezt a nagyszerű hozzáállást. Nagyra értékelem azt, hogy mennyire keményen dolgozol azért, hogy mindent megadj a családunknak. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Amikor egy férfi szolgálatot tesz a feleségének, azt akarja, hogy az föl legyen ismerve. Csak egy egyszerű köszönöm, amire szüksége van. Nagyon köszönöm a segítséged ebben a dologban. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted. Néha a feleség az, aki rámutat arra, amit a férj rosszul csinált. Ugyanígy ne felejtsd el tudatni, ha valamit sikerült jól megoldania. Nagy hatást tett rám, ahogy ezt a helyzetet kezelted.

köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Tudom, keményen dolgozol, még az is lehet, hogy úgy érzed, te terhed milliószor nehezebb, mint amit a feleséged visel. De ő is keményen dolgozik, és egy picike köszönöm, csodákra képes. Köszönök mindent, amit a családunkért teszel. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Ha igazán be akarod aranyozni a napját, akkor lépj túl az egyszerű köszönömön, és dicsérd meg minden jóért, amit tesz. Te egy nagyszerű anya és feleség vagy. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. A feleséged nagyon jól látja, hogy milyen fáradt vagy, amikor hazaérkezel a munkából. De valószínűleg ő is. Ajánld fel a segítséget. Kezdjed valami egyszerűvel, mint például a vacsora utáni mosogatással. Hagyd, hogy ezt megtegyem neked. Annyira szeretlek. Felfigyeltél a fokozásra a szeretlek mellett? Amikor azt mondod a feleségednek, hogy szereted, az egy nagyszerű kezdet, de mondd el neki azt is, hogy miért szereted őt, mennyire szereted őt, vagy azt, hogy örökké szeretni fogod őt. Biztos lehetsz benne, hogy teljesen el fog olvadni. Annyira szeretlek. Gyönyörű vagy. Függetlenül a korától, a méreteitől, vagy attól, hogy mióta vagytok házasok, egy nő szereti hallani azt, hogy vonzónak találod. Ne csak mondd, hogy milyen jól néz ki. Használj mellékneveket, mint például az örítő, fantasztikus, izgató. Gyönyörű vagy. Majd én vigyázok a gyerekekre. Ha te egy olyan férj vagy, aki rendszeresen vigyáz a gyerekekre, az egy nagyszerű dolog. De ha nem, gondold végig a következőt. Amikor felajánlod a gyerekvigyázást, a feleséged újra tudja tölteni a tartalékait. Egy feleség, aki fel van töltődve, sokkal türelmesebb, kedvesebb és sokkal jobb szerető is. Majd én vigyázok a gyerekekre. Menjünk el valahova ma este. Vedd kezedbe a kezdeményezést. A feleséged számára ez azt fogja mutatni, hogy élvezed a vele töltött időt. Menjünk el valahova ma este. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ezek a szavak azt fogják sugallni, hogy folyamatosan figyelemmel kíséred az állapotát és a gondjait. Sajnálom, hogy ilyen szörnyű napod volt. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek.
egyetlen egy mondatban elmondhatod a feleségednek, hogy mennyire nagyra értékeled a közös életeteket, és mennyire el vagy kötelezve iránta. Ha most kellene döntenem, akkor újra feleségül vennélek. Hogyan lehetnék neked jobb férjed? Ezeket a szavakat hallva a feleséged, vagy könnyekben tör ki, vagy olyan boldogság önti el, mint egy gyermeket az édességboltban, esetleg tökéletesen sokkot kap. Mielőtt felteszed ezt a kérdést, azért légy felkészülve, nehogy rögtön elkezdjél védekezni. Hogyan lehetnék neked jobb férjed?

Kis László György, teszem, amit tudok. Egyszerűen ember vagyok. Nem méregetem magam mással, a nagyok szavával. Csak teszem a dolgomat, hogy rendben álljon köröttem minden pillanat. Nem kívánok utánozni, lelkendezni, sem behódolni másnak, s nem hiszek semmiféle életemelő varázsnak. Csak megyek előre, végére a mának, teszem, amit tudok, s ha néha elbukok, saját káromból okulok. Egyszerűen ember vagyok. Tudásom legjavát életem kutyából merítem. És megértem a nagyok szavát, még ha nem ismérem magam mással, mint az emberi méltósággal.

0: Váci Mihály, Csillagra néző. Az ember akkor néz a csillagokra, ha nagyon a földön érzi magát, és elszakadna innen egy sóhajjal, mert úgy meggyötri itt az öröm, a kín, a vágy.
1: Ismeretlen költő, tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember. A lélek drága gyöngye ez, melyet a testtől senki nem nyer, csupán csak Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből, ezt tesz gazdaggá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik. De ha egy szívben elkezd égni, az érzi édes, szent tüzit. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtani másnak, dicsérni Istent szüntelen, és átkorolni gyöngétséggel ellent barátot boldogan. Szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj-e drága kincsből, s ha kell, forrását megleled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel eleget.
2: Füle Lajos, jelen. Jöhet halál, kísértés, bármi. Várhatnak úttalan utak. De láttam életemben járni, és cselekedni az Urat. S ha egyszer névsor olvasás lesz Honában, mert megérkezem, tetőtől talpig rongyosan bár, vígan kiáltom majd, jelen.

Aranyosi Ervin, útra való. Nehéz feladatok bízok most lelkedre, a szó erejével has az emberekre. Tanítsd hát meg őket önzetlen szeretni, mutasd meg, miképp kell jó embernek lenni. Mondd el, a félelem olyan, mint az árnyék. Amögött is látszik, ki a fényben áll még, de ha sötétjére végre fény vetülne, az ember a bűntől is megmenekülne. Nem kell azt legyőzni, nem kell harcba szállni, nem kell katonává, őszharcossá válni, csak megérteni kell. A félelem átok. A gonosz árnyéka így kerülhet rátok. Menj hát a fény felé, kövessék a léptet. A szeretet útja a mennybe vezet téged, s nem kell szép földünket magad mögött hagyni. Itt van a mennyország, fényben kell maradni. Tudod, csak egy út van, a szeretet útja. Az válhat boldoggá, aki megtanulja. Ez maga a csoda, szórhatod két kézzel, mindig újat terem, és sohasem vészel. Kérd, és megadatik. Add, és visszakapod. Ennyi varázslattal szépítsd minden napon. Szeretetet küld szét, a szó könnyű szárnyán, s úrrá lehetsz mindig a gonoszság árnyán. Bocsáss meg azoknak, kik még bűnbe élnek. Tudatlanok, ők még az árnyékuktól félnek. Nem látják, nem értik, mi a lét értelme, ahol a szív hallgat, s irányít az elme. Ott a szeretetnek nincsen még hatalma. Sötét falat épít a pénz birodalma. Gazdagság és siker fájdalomra épül, önzést, erőszakot hívva segítségül. Menj hát, szeretettel váltsd meg a világot, elveszett szívekbe gyújts szeretett lángot. Mutass méltó példát, szavad melegítsen, elveszett lelkeket a fénybe segítsen. Csillapíts haragot, szívbe maró mérget, emeld fel lelküket, mely a mennybe érhet. A szeretet magját szórd szerte a földön, lelkünk szép vizétől új élet fejlődik.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként írót olvassuk a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a Galatákhoz írt levélben, és ott a harmadik fejezet 26. és 28. versét terjedően következőképpen. Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusba való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztus öltöttétek magatokra. Krisztusba tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mi mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusé vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerinti örökösök.

0: A Krisztusban való egység. Ez nem egyformaságot lehet, de egyhangú, egy ellentétektől mentes egyforma gondolkodást, megközelítést.
1: Köszönjük szépen.
2: Ugye különbözőek vagyunk, más-más talentummal rendelkezünk, más az elgondolásunk, de a cél az közös. Jézus követése, jellemének átvétele, a cselekvése irányt mutat nekünk, ugye sok példát adott útbaigazításként, hogy bizonyos szituációkban, hogy viselkedjünk. És ugye az együtt gondolkodás, hát tele vagyunk gyarló emberi jellemvonással, és olyan könnyen kimondunk valamit, amivel a másikat bizony nagyon meg tudjuk sérteni, vagy olyat okozunk neki, ami szinte eltántorítja a gyülekezettől. És hát amikor rájövünk, hogy milyen nem jó tulajdonságaink vannak, akkor ez ellen harcolni kell. És Sátán szeretné a közösséget szétzilálni. Nagyon jól tudja, hogy melyik a gyenge pontod, és ott fog támadni.
1: Köszönjük szépen. Jakó Gyula.
3: Szigeti testvérünk, Jenő bácsi azt szokta mondani, hogy amelyik gyülekezetben nincs feszültség, az a gyülekezet halott. És meg kéne gondolni, és valóban ez a kísértés nagyon nagy kísértés, de ezeket az ügyeket kezelni kell. És itt azt is tanuljuk az igéből és Pál apostol irataiból, leveleiből, hogy mester ilyen kezeli, és nem úgy, hogy valaki pártjára áll, hanem megpróbálja Krisztus mellé terelni a nyájat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk-e kezelni a konfliktusokat igei alapon, nem ez a vélemény, az én véleményem csak másodrangú, de ha az ige alapja mellett szilárdan ki tudok állni, akkor annak valószínűleg lesz eredménye. De ha pártoskodok valaki oldalán, akkor annak nem lesz eredménye.
1: Köszönöm.
3: Csak feszültséget szűr.
1: Köszönöm szépen. Tehát a gyülekezeti pártoskodásból most nézzük, hogyan, mi a megoldás. Jézus köré csoportosulva, Korintusi első levél, első fejezet, 10. vers, Kulcsár Anikó.
4: A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre.
1: Nagyon fontos, egyetértésre jussatok. Az egyetértés az nem úgy kialakul, hanem kompromisszumok árán. Parancsolj!
4: Nekem egy példa erre eszembe jutott. A jeruzsálemi gyülekezet, amikor ugye a pogányok is hívőkké lettek, és akkor hát fölmentek a testvérek, hogy akkor most mit is kell kezdeni a pogány háttérből megtölt keresztényekkel? Meg kell tartani az ószövetségi törvényeket, ugyanúgy, mint a körülmet és minden egyebet, és akkor egy nagyon olyan rövid kis mondat van beszúrva, hogy nem kis vita támad közöttük, de úgy szépen végül is egyetértésre jutottak a testvérek, és megírták a levelet, amit aztán körbe elvittek a pogány háttérből jövő gyülekezeteknek, hogy hát ugye tartózkodjanak a vértől, a fulvaholt állattól,
1: stb. A Noé törvényeket tartsák be.
4: Igen. De egyetértésre jutottak a testvérek, tehát nem az a baj, ha nézetkülönbségek vannak, mint ahogy már Gyula is említette. Lehetnek, és lehetnek különböző látáspontok is, de valahogy ezt az igével a kézben és a Szentlélekkel a szívben valahogy békességben meg kéne tudni beszélni, hogy mindnyájan gondolkodásukban és meggyőződésükben, amit itt Pál ír, egységre tudjunk jönni, egyetértésre tudjunk jutni. És utána viszont ez a következő lépés, ezt nem írja Pál, de hát illen ehhez a megállapodáshoz, ehhez az egyetértéshez tartani is magunkat.
1: Ez a legfontosabb, mert idáig el szoktunk jutni, aztán hazamegyünk, és aztán kezdjük.
4: Igen.
1: Ez azért, és elkezdjük magyarázni.
4: Igen.
1: Tibor?
5: Bocsánat, hogy vitatkozom veled, nem megyünk haza. Nagyon sokan már a gyülekezetből Facebook posztolnak, és jönnek az ilyen-olyan-amolyan lájkok, reakciók,

0: És ebben én nem szeretnék ebből viccet csinálni, mert én ezt úgy gondolom, hogy ez a gyülekezet halála lesz. Tudnélik, eljutottunk odáig, hogy nem gondolkozunk, hanem Facebook posztot, meg mindenféle egyéb posztot csinálunk, és megpróbáljuk magunk mellé gyűjteni azokat, akiket csak lehet. De aki nem érleli magában, nem gondolja át a dolgokat, nem mérlegel, az katasztrofálisan mellé fog menni, mert még az is lehet, hogy belátásra jutna az ember. Van egy régi mondás, koreaiak mind a mai napig azt mondják, hogy aludjunk rá egyet. A koreaiak még hozzá szokták tenni ezt, hogy akkor most üljünk le, ezt együnk valamit. És akkor utána lehet, hogy másképp fogunk gondolkozni. És néha kellene a gyülekezeti életben is az, hogy akkor most álljunk meg, testvérek, fontos lesz az egyetértés, van egy feszült pont, nagyon jó lenne kimunkálni az egységet, az egyetértést. Azt mondta nekem egy férj, hogy náluk soha nincs vita, egy akaratom vannak a feleségével, az én akaratom az akarat. Pont. Na most ezt a fajta mondatot sokan úgy gondolják, hogy a gyülekezeti életben is meg lehet valósítani, aminek az lesz a következménye, hogy előbb-utóbb valami fölrobban. Ezt el kéne kerülni.
1: Köszönjük szépen. László?
2: Egy példa jutott eszembe, amit én is úgy hallottam, de gondoltam, hogy megosztom itt veletek, mert nekem nagyon tetszett, hogy a gyülekezeti problémáknak, meg a problémáinknak a megoldásába nagyon sok esetben, ugye, ahogy a Tibor említette az előbb, társakat keresünk magunknak, és ezért azt csináljuk, és ez a példa úgy szólt, hogy most mi itt ugyan egy félkörbe ülünk, de mondjuk képzeljétek el, hogy teljes lenne ez a kör, és középen Krisztus van, és van egy problémánk, és mindannyian azt mondjuk, hogy egy lépést mindenki a körbe, Krisztus fele lépik. Ha a következő lépést megint, ahogy közelebb és közelebb megyünk, egyre szorosabban és szorosabban egymáshoz fogunk szorulni, mert Krisztus fele megyünk és összetartunk. Ha viszont én azt mondom, hogy kifordulok így Rózsika irányába, akkor már elfordultam innen. És ha mindenki összefordul így, akkor tulajdonképpen nem egy tapotot nem fogunk Jézushoz közeledni, hanem kialakítunk magunknak csoportokat, ahol majd megpróbáljuk megoldani mindazt, amit tulajdonképpen lehetetlen kivitelezni. Az egyetlen megoldás az a Jézus Krisztushoz való közeledés, és feltekinteni rá, és az ő megoldásait alkalmazni az is saját életünkben, és a gyülekezeti életben is.
1: Köszönjük. Gyula?
3: Valóban, hogy Tibor mondja, ki nagyon kísért bennünket, hogy mi megmondom, hogy csináljátok, de azt is tanítjuk, hogy a Jézus az egyház feje, ha ő a vezető, akkor nekünk igazodni kell. És ez a nagy parancs, nem az én véleményem, az másodrangú, amit az ige mond, amit az ige tanít, tehát Pálnál számtalan példát, és hát nem utolsó sorban nagy-nagy példa Jézus főpapi imájának, szoktuk mondani a János evangéliumában, hogy atyám, arra azért imádkozok, hogy ők is egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Tehát csak a mennyei hatalom képes arra, hogy minket egybe tud terelni, ha szót fogadunk a mennyei intések és intelmeknek. Nincs más út egyáltalán.
1: Köszönjük szépen, Drábik László!
4: Felolvasott szövegben szerepelt, hogy jussatok egyetértésre, és te azt fűzted hozzá, hogy az egyetértésre kompromisszumok útján vezet az út. Ezt mondta az Imre. Rendben van, de nem mindegy, hogy milyen kompromisszumok útján, ugyanis vannak olyan témák, amikben a hívő nem engedhet, amiben nincs helye kompromisszumnak.
1: Köszönjük szépen. István?
5: Én még egyszer hangsúlyoztam, hogy mindenki nagyon fontos ebben az egység problémájában, hogy az egység nem uniformizmus, nem egyformaságot jelent, hanem még Pál egy nehezebb egységre mutat rá, a különbözőségekben meglévő egység. És ennek van egy nagyon fontos kontrollja, egy ellenőrzési lehetőségnek, hogy Krisztus meggyőződésének és tapasztalatának vagy kell alávetni magunkat. Tehát nagyon fontos, hogy a gondolatainkat és a véleményeket a krisztusi gondolatoknak kell alávetni.
1: Köszönjük. Marika?
6: Azon gondolkodtam, hogy a gyülekezeti egyházi vezetők a közösségért vannak, és felelősök, hogy ne diktatúra alakuljon ki, mert beismerni a hibát, hogy tévedtem, és a másiknak volt igaza, hát ezt manapság nehezen hallja az ember, és mire rájön erre, a közösség már szét is ment. És megoldást találni, meg úgy akar valaki, hogy a másikra keni, vagy nekem ehhez nem volt közöm, akkor én ezzel nem foglalkozom, majd valaki megoldja. És miért nem a jót keressük a másikban, a szolgálatban való jártasságot, az Úrhoz való hűséget?
1: Köszönjük szépen. Bölcsesség, érettség. Korintusi első levél, 3. fejezet, 4. verse. Tokics Marika.
7: Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e?
1: Köszönöm szépen. Tehát van valami bölcsesség, valami érettség, amit a Szentlélek ad. Minden egyéb ennek a hiányát mutatja. Tibor?
0: Az az igazság, hogy erre egy mai 21. századi ember valószínűleg rávágná, hogy persze, hogy emberi módon szólok, hát hogy szóljak, nem szólhatok más módon, hát ember vagyok. Igen ám, de itt a nem lelki módon az azt jelenti, hogy nem a Szentlélek jelenlétének a következményeképpen szólaltok meg, hanem csak a puszta ösztönök és minden egyéb, magyarul testiesen. Márpedig aki Krisztusban van, ez is majd korintusi levélben lesz, csak a 2. levélben, az 5. fejezetben, aki Krisztusban van, az új teremtés. Szóval új teremtés, nem valamiféle reszelt változata az eredeti pusztult állapotnak, új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. De nekem van arra igényem, hogy én új teremtmény legyek, nem pedig valamiféle imitációja a Krisztus követésnek.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
3: Mint a kezelésnek a módszeréről. Hát például egy ilyen feszültség esetén nem lehet izgatott az ember, ideges vagy ingerült. Megint a teljes józan észszel átgondolni az igei alapokat. Ahogy Pál előzetesen megírja, hogy szeretném, hogy mire hozzátok érkezek, addigra már áttanulmányozzák azt a irányvonalat, amit a mindenható, amire a mindenható tanít bennünket. Nem lehet ingerülten, idegesen és össze-vissza, mert akkor még nagyobb kárt csinálunk a gyülekezetbe, ha elrontjuk a konfliktus kezelést. Tehát megint higgadtan, nyugodtan, türelmesen, és Istent kérve, és akkor van remény, hogy sikeresek lehetünk.
1: Igen, tehát indulatmentesen próbáljuk a problémákat kezelni. László?
4: Én csak annyit fűznék a Tibor által elmondottakhoz, hogy ahhoz, hogy új teremtéssé lehessünk, nem mi teremtjük magunkat újjá, ahhoz teljesen Krisztus központúvá kellene válni. Enélkül nem leszünk. Tehát teljesen át kell járnia bennünket Krisztus szeretetének, a krisztusi gondolkodásnak, a krisztusi cselekvésnek. Ha ez megtörténik, akkor új teremtésé leszünk. Ha nem, akkor csak vágyakozunk utána.
1: Igen, itt az érettségben is erről van szó, hogy vajon megtudunk-e azoktól, az indulatoktól, azoktól a kulturális szabályoktól, amelyet korábban elsajátítottunk, el tudunk-e szabadulni, és a Szentlélek át tudja formálni a mi gondolkodásunkat. Mert ha nem, nem vagyunk érettek. Lehet, hogy keresztények vagyunk, csak nem érettek.
0: Pál apostol itt egy nagyon fontos dolgot mond. Azt mondja, hogy annyira nem érett a korintusi gyülekezet, hogy ő maga is a csecsemőknek szánt ételt tudta lelki értelemben adni. Na de nem lehet az abba maradni. Tessenek csak arra gondolni, hogyha egy gyermek egy idő után nem kapja meg a megfelelő előrelépést, akkor nem fog fejlődni. Annak a gyereknek fehérjére van szüksége, szénhidrátra van szüksége, mindenféle dolgokra van szüksége. Ha nem kapja meg, akkor elsorvad. És lehet, hogy egész életében szellemileg is és fizikailag is visszamaradott állapotba keveredik. Pál apostol lelkileg is ezt mondja. Nekünk ige hirdetőknek egyébként ez egy óriási kérdés. Akarunk mi adni a gyülekezetnek keményebb táplálékot? Mert ha minden áldott gyülekezeti istentisztelet igazából csak a megtérésre való hívást és az első lépéseket teszi az előtérbe, akkor azt gondolja majd mindenki, hogy hát akkor gyakorlatilag célba is értünk. De hát a kezdetet olyan, mintha a bölcsőt kineveznénk. Igen, tehát köszönöm a segítséget. Tehát a bölcsőt kineveznénk célnak. Nem. Valóban menni kéne, fejlődnünk kellene.
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: És nem véletlenül, hogy a hitünknek és az ismeretünknek növekedni kell. Ha nem növekszik, akkor akármilyen szél fújdogál, akkor nem maradunk Jézus mellett, hanem megyünk a különböző irányzatok felé. Tehát nekünk szépen fejlődni kell hitben is, és ismeretben is.
1: Köszönöm szépen. Egy mondat.
4: Egy kiegészítés, és tapasztalatban is növekedni kell, nem csak ismeretben.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Krisztusi szolgálat, Korintusi első levél, 4. fejezet, 1.-2. verse, Varga Gyöngyike. Mit mond számunkra az ige?
8: Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.
1: Köszönöm szépen. Itt van néhány kulcs kifejezés, Krisztus szolgái, Isten titkának sáfárai, és a többi az még azok is fontosak, de talán ez a legjelentősebb gondolat. Parancsolj, Tibor.
0: Érintettség okán hadd szólaljak meg, mert mégiscsak kulcsár lennék, a sáfárnak a szinonémája.
1: Értem.
0: És valamelyik ősöm Rákóczi birtokon volt kulcsár. Az a furcsaság a kulcsársággal, hogy úgy kell bánni a gazda vagyonával, mintha sajátom lenne. Teljes mértékben úgy, mintha sajátom lenne. De abban a tudatban, mint ahogy a Rákóczi birtokon minden kulcsárnak egy alapfeladata volt, hogy mindig úgy kell készülni, hogy Rákóczi fejedelem bármelyik birtokán bármikor megjelenhet, és számadási kötelezettsége van, és akkor nincs magyarázkodás. Akkor már csak beszámolás van, és annak a birtoknak úgy kell kinézni. Szóval szeretném, hogyha a sáfárokról így gondolkoznánk, mint aki mindig tetre kész, és arra gondol, hogy most jön a gazda, el kell, hogy számoljak.
1: Köszönöm. Szigeti István.
9: Említetted ezt a nehéz kifejezést, hogy Krisztus szolgálj. És a tanulmányok címe azt Krisztusi szolgálatáról szól. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a más fordításban azt mondja, hogy Krisztus alárendeltjei tulajdonképpen. És ez azt jelenti számomra, hogy Krisztusi szolgálatra utal. Tehát a Krisztus szolgálatára utaljuk. És kifejezi ezt, hogy segítőkészséges, beosztottként szolgáljuk Krisztust. Tulajdonképpen ez a fontos, tehát nem Krisztusnak a szolgálja vagyok, azt a szó hétköznap értelemben a krisztusi szolgálatra utal.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
10: És a mai világunkban ez teljességgel idegen, amikor az a lényeg, hogy valakinek hány követője van, hány lájkot kapott, hány megtekintése van, és ezért bármire képesek emberek, de tényleg szó szerint bármire képesek emberek, hogy minél többen őket tekintsék, őket nézzék, ők legyenek a minták. És itt Pál azt mondja, hogy nem, ő Krisztus szolgája. Tehát tulajdonképpen, ha akarom, a mai világban azt gondoljuk, hogy aki így él, az minimum lúzer, de akár mondhatjuk is azt, hogy bolond, mert annak nézik az emberek. És Pál ezt vállalta. Tehát azt mondta, hogy a világ bolondjait választotta ki Isten, mert hogy mi vállaljuk azt, hogy nem mi vagyunk a centrumban, nem mi vagyunk a fókuszban, és minden kereszténynek így kéne élni, hanem Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen, László!
2: A krisztusi szolgálatra és szolgálathoz és az Isten szolgálatához szükségünk van tiszta elmére. Tiszta elme nélkül nem tudjuk szolgálni Istent megfelelően. És ahhoz, hogy tiszta elmével tudjuk Isten szolgálni, ahhoz megfelelő életmódot is kell választanunk. Ma az embereknek az életmódja az sok mindennek megfelel, de annak végképp nem, hogy tiszta elménk és tiszta elméjük legyen az embereknek. És mivel nincs tiszta elme, ezért a szolgálat igen-igen megnehezedik, sőt, olykor mondhatni, szinte lehetetlenné válik. Szükségünk van megfelelő pihenésre, megfelelő alvásra, megfelelő vízfogyasztásra, különböző ételek fogyasztására. Tehát ez egy komplex dolog, tehát ez nem egy ilyen egyszerű dolog, hogy és ehhez kell a bölcsesség, tehát ehhez kell az a fajta érettség, amire az ember fokról fokra a Szent Léleknek a vezetése által el kell, hogy jusson, mert különben, ha nem jutunk el erre, akkor ezt nem fogjuk tudni megtenni. Lehet, hogy van egy vágy benne, erre. Lehet, hogy van egy elképzelésünk, hogy jaj, de jó lenne, jaj, milyen jó lenne ezt így csinálni. De ha nem tesszük meg a megfelelő lépéseket, akkor csak a vágyakkal fogunk maradni, és ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy Isten el tudjon vinni magával az ő országába bennünket.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
3: Ha egy picit a gyülekezet vezetést nézzük, akkor Pálnál sok példa van, például Timóteusnak azt mondja, hogy légy példa, amint én mutattam meg néked. Tehát egy nemzedéki kontinuitás, ez nagyon-nagyon fontos dolog, és sajnos, hogy egy ilyen választásra nem szabadna a versengés előtérbe kerüljen, hanem megint az a tapasztalat, az értelem, a bölcsesség, akik nem veszítik el józan fejüket, és hűségesen, igazságosan tudnak ítélni, és azt könnyebben elfogadják a többiek is, mint egy, mondhatnánk, ahogy testvérnő mondta, lúzert, annak a véleményenek van súlya. Ez is nagyon-nagyon fontos dolog, mert a Szentírásban ezeket, ahogy Mózesnél is kellően a nemzedéki kontinuitás, az mindenütt érvényesül a Bibliában, és ez egy példakép a Szentíráson keresztül.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Röviden csak annyit mondanék, hogy önmegtagadás nélkül Krisztus követésről nem lehet beszélni. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy aki követni akar engem, ez vegye fel az ő keresztjét. És ha tényleg követni akarjuk, akkor nem a nehézségeket kell nézni, mert akkor soha nem fogunk csinálni semmit. Hanem Krisztus kell nézni, és ami irányt mutatott, azt csináljuk függetlenül attól, hogy még a nehézségek, mert ahogy haladunk előre, ki fog derülni, hogy azok a nehézségek szép apránként elporladnak. Szándékkel.
1: Köszönjük szépen, Marika.
11: A görög-római világban versengtek egymással politikusok, filozófusok, gondolkodók, vallási vezetők. A társadalmi elismerés vágya nyilvánvalóan arra késztette a korintusi gyülekezetet, hogy ők is kövessék a világi mintákat, ami az egyház számára ma is épp olyan veszélyt jelenthet. Tehát mi kihez akarunk hasonulni? Világhoz, vagy az isteni elvekhez?
1: Köszönöm szépen, Tukics Marika.
7: Ellen White-tól egy gondolatot szeretnék a tanulmányunkból felolvasni. Isten igazságban hívő maradék népének egysége és összetartása meggyőző erővel képviseli a világban az általuk ismert igazságot és azt, hogy ők Isten választott népe. Kerüljünk mi is Isten választott népe közé.
1: Köszönjük szépen. A keresztet visszatükröző élet, Korintusi első levél 4. fejezet 6.-7. verse, apa László.
2: Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példákon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval a másikat megvetve. Mert kitesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál, ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna.
1: Köszönöm szépen, István.
9: Én három nagyon fontos pillért fedezek fel ebből a felolvasott igében. Az egyik az, hogy életünknek tükrözni kéne azt, hogy az Istennek való alárendeltséget, ugyanez a gondolat, amikor krisztusi szolgálatot kell tükrözni. A másik az, hogy ha ez így van, akkor méltó arra, hogy hallgassunk rájuk és kövessük őket, ha ez így van. És a harmadik pillér pedig azt mondanám, hogy ez azt jelenti, hogy mindig a szolgálatunk sikerét egyedül Istennek kell tulajdonítani. Ez mind a három nagyon olyan égető probléma, vagy a mai valóságban most itt valamit érdemes ezeket elgondolkodni, mert tulajdonképpen ez a keresztet tükröző élet, amit a oldalunknak a címe is.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad az összefoglalást?
12: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretett titkáról a 197. oldalról. Ha előre akarunk lépni a hitelet útján, gyors változásra van szükségünk. Ne a másik ellenébe gondoljuk el a jót. A mellettünk levő felebarát nem az életünk ellensége. Jézus akar benne találkozni velem. Azonban, ha kitartok saját elképzeléseim, önző terveim mellett, ezek személyválogatóvá tesznek. Isten viszont nem személyválogató. Nem szégyel bennünket a világegyetem előtt, vállal bennünket fia vére árán úgy, ahogyan vagyunk. Az ítélet nem személyválogatás alapján történik, hogy egyik bűnösre jobban vagy kevésbé haragszik. Tudnunk kell, hogy Isten nem a bűnöst, hanem a bűnt ítéli meg. Az ítélet teremt alkalmat arra, hogy a régi, épp, gyökereken új hajtás sarjadjon. A személyválogatás a hazugság egyik formája. Benne önmagunkat hitetjük el. A kiválasztott személy rendszerint nagyon hasonló hozzánk, és azért nem tud segíteni abban, hogy azokat a tulajdonságokat levetkőzzük, melyek elválasztanak Krisztustól. A lenézett személyben nem ismerjük fel Isten ajándékát, amivel bennünket változáshoz, megújuláshoz akar segíteni. Minden személyválogató ember kitermeli a maga hazudozóit, mert a hazugság nem a szó, hanem a szándék bűne. Az én hazugjaim legtöbbször olyanért dicsérnek, amiből meg kellene változnom. Ez a dicsérő a fülemnek kedves szó, sokféle hazugság lehet, hiszen a legnagyobb hazugságokat igaz szavakkal szóljuk. A hazugságban a szó és a valóság valahol mindig szembe kerül egymással.
1: Milyen elgondolkoztató dolgok. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Megköszönjük nézőink és hallgatóink megtisztelő figyelmét. Jövő héten is várunk mindenkit, mert folytatjuk Biblia tanulmányunkat Bűn a gyülekezetben címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt levelét, és ebben annyi aktuális üzenet hangzik el, íródott meg, amely megszólít bennünket. Megszólít bennünket 21. századi keresztényeket, és addurunk, hogy a pártoskodás helyett összetartsunk, a széthúzás helyett az evangélium egységére hívjuk fel figyelmünket. Arra kérünk, áld meg életünket, gyülekezeteinket, családjainkat, kegyelmedből, Urunk. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nehéz esetek. Általában az elmúlt időszakban, ha nehéz esetekről beszéltünk, akkor valóban esetekről, eseményekről és az eseményekhez kapcsolódóan egy-egy személynek a személyes szerepéről, vagy több személynek a személyes szerepéről beszéltünk. Azonban ma egy egészen különös biblia tanulmány következik, olyan szempontból, hogy a mai biblia tanulmányunk egy személyre koncentrál, hogyan lesz Márk evangélista valóban evangélista, de tulajdonképpen sokáig azon törtem a fejem, hogy valahogy finoman hogy kéne azt megfogalmazni, hogy hogy lesz egy nagyon félénk, nagyon esendő, menekülésre kész fiatalemberből egy nagyon határozott, nagyon evangéliumi szellemű, tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy vezető. Remélem, hogy biblia tanulmányunkban ez kiderül, és mivel az idő nagyon szűkre szabott, és nagyon sok helyen kell most járnunk majd az Új Szövetség lapjain, szeretnék mindenkit arra kérni, hogy először, ha lehet, Márk evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. Már is szeretném mondani, hogy az első nagy valószínűséggel Márkról szóló jelzés, amit tökéletes nagy biztonsággal ugyan nem tudunk, de azt tudjuk, hogy a kor szabályai szerint egy-egy könyv írója a legritkább esetben nevezhette meg magát, a legtöbbször harmadik személyben beszélt, amolyan rejt jelezve önmagáról, pontosan azért, hogy betartsa a kor illendőségi szabályait, irodalmi szabályait. Mit is olvasunk itt a Márk evangélium a 14. fejezetében? Azt kell tudni, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és megjönnek azok, akik le akarják tartóztatni Jézust, és tudjuk, hogy ott van az Úr Jézus, tudjuk, hogy ott vannak a tanítványok, tudjuk, hogy megjön Júdás az áruló, már csókkal elárulta a mestert, és itt kapcsolódunk a történetbe. Tessék csak hallgatni! Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. Úgy vonultatok ki ellenem, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Veletek voltam minden nap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesednie. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak, de követte őt egy ifjú, aki csak egy inget viselt mezítelen testén, őt is elfogták. De ő az ingét otthagyva mezítelenül elmenekült. Hogy kerül ez az ifjú a történetbe? Hát ő mégse tanítvány, nem tűnik úgy, hogy olyan szorosan benne lenne az Úr Jézus követőinek a sorába. Ha a következő ige helyhez lépünk,

az talán sokat segíthet ebben. Tessék csak kinyitni az apostolok cselekedeteit a 12. fejezetnél. Az apostolok cselekedetei 12. fejezete Péter fogságáról számol be, arról a fogságról, amikor Heródes biztosra akart menni, és mindenképpen ki akarta végeztetni Pétert, de a biztonság okáért belül is 4 katonához volt láncolva, és még az őrségek számát is meg 4-szerezte Heródes, azért, hogy még csak véletlenül se tűnhessen el a fogja. Amikor Pétert az angyal mégis kivezeti a börtönből, akkor egyenesen a gyülekezethez igyekszik, ahol tudja, hogy együtt vannak a testvérek, és érte imádkoznak. Tessenek csak hallgatni? Apostolok cselekedetei 12. fejezet, 12. vers. Amikor feleszmélt, elment Mária házához, ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek, itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Szóval úgy tűnik, hogy ez a fiatal ember otthon volt a gyülekezetben. Nem csak azért, mert megtérésével bekapcsolódott a gyülekezetbe, hanem azért, mert minden bizonnyal elég jómódú családból származva édesanyja volt az a határozott nőtestvér, aki nagyon-nagyon szívesen rendelkezésre bocsátotta otthonuknak a nagy termét, nem csak az utolsó vacsorához, hanem később a gyülekezet számára is. Úgy tűnik, hogy Jeruzsálemen belül Mária háza, de nyugodtan mondhatnám, hogy Márkék háza, amolyan stratégiai pont lett, amolyan gyülekező hely, ahol együtt voltak az apostolok, nem csak együtt voltak, hanem ahonnan útra indultak, és amolyan missziós bázissá vált ez a hely. Éppen ezért talán nem túlzás azt mondani, hogy Márk az első, akit név szerint tudunk úgy említeni, hogy kisgyermek korától hívő családban nőtt föl. Mostanában nagyon sokan kezdik úgy a bizonyságtételüket, hogy keresztény családban nőttem föl, és aztán vagy igazi, vagy pedig amolyan mellébeszélést hallunk bizonyságtétel helyett, de János minden bizonnyal elmondhatta, hogy ott volt a kereszténység első lépéseinél, a kezdeteknél, a Gecsemáné kerttől, a pünkösdi lélekkiáradáson át, egészen az apostolok munkájának a kiteljesedéséig, a jeruzsálemi gyülekezet növekedéséig, és nyilván nem csak ebben a házban volt gyülekezet, hiszen a gyülekezetbe tartozók nagy száma szükségessé tette, hogy házanként úrvacsorázzának, törjék meg a kenyeret, hogy házanként együtt legyenek közösségben, de Márkék háza mindenképpen egy központi hely volt, nem véletlen, hogy Péter apostol is oda igyekezett. És ez azt is jelentette, hogy Márk a Krisztusról szóló bizonyságtételt első kézből hallotta. Neki nem meséltek Mátéról, nem meséltek Jánosról, Péterről, Tamásról, Andrásról, Bertalanról és a többi apostolról. Ő személyesen kellett, hogy ismerje ezeket. És mivel személyesen ismerte, nyilván az ő életébe nagyon aktívan beleszövődött a kereszténységnek a tanítása. Ez nem azt jelenti, hogy milyen könnyű helyzetben volt, mert neki legalább nem kellett megtérni. De neki ugyanúgy szüksége volt arra, hogy döntsön az Úr Jézus Krisztus mellett, és az az első esemény, amit konkrétan tudunk, tudnilik az a bizonyos Gecsemáné kertbeli menekülés, úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek azért úgy beleégett a lelkébe. Nyilván nem olyan egyszerű vállalni Krisztusért szenvedést. Nyilván az emberben indulnak reflexek. Én magam is emlékszem bizonyos helyzetekre, ahol kisgyermekként futásnak eredtem, és hogyha utólag megkérdezték, hogy miért kezdtem el futni, lehet, hogy magyarázatot se tudtam volna adni, de úgy éreztem, hogy ahogy csak a lábam bírja, nekem minden futnom kell. De ezek a különös mozdulatok beleégnek az ember lelkébe, és később is reflexévé válhatnak. Ám nem csak abban volt különös Márknak a helyzete, hogy ő az apostoloknak személyes ismerője volt, hanem nagyon különös nagybácsival ajándékozta meg őt az Úr. Tudnélik, úgy hívták a nagybátyját, hogy Barnabás. Barnabásról pedig tudjuk, hogy ciprusi származású lévita. És ez a ciprusi származású lévita Jeruzsálembe kerülve úgy tűnik, hóna alá vette ezt a fiatalembert.
Tessék csak figyelni, hogy hogy is számol be erről az apostolok cselekedetei 12. fejezet. A 25. vers, jó, ha megjegyezzük, hogy ekkor már Antiochiából jön vissza Barnabás együtt Pállal, akik adományt hoznak, és a híreket arról, hogy hogy is folytatódik, hogy is halad a misszió Antiochia városában, de amikor visszaindulnak Antiochiába, ezt olvassuk. Barnabás és Saul miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Ennél jobb kör, ahol tanulni lehet az igét, tanulni lehet a missziót, tanulni lehet a Krisztus követést, ugye nem is kell. Barnabás és Saul, hát csodálatos mentorok, ahogy ma mondják nagyon szívesen, két olyan ember, aki mellett valóban fölnőhet valaki igazán lelki érett férfivá. Valószínűleg ezt Saul és Barnabás is így látta, mert amikor Antiochiában a Szentlélek megmutatja, hogy nekik el kell indulni világmissziós szolgálatra, távoli vidékekre, akkor magukkal viszik ezt a fiatalembert. Tessék hallgatni, hogy mit ír a 13. fejezet. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs, aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Mi történt? Hát ha valaki végigolvassa a missziónak ezt a részét, az első missziótnak ezt a részét, akkor azt kell mondani, hogy szinte semmi. Persze, hát ott volt Szergiusz Paulus helytartó, meg ott volt Bar Jézus, meg voltak ott mindenféle nehézségek, de hát az igazi nehézségek csak utána következtek. Hát hol vagyunk még Lisztrától, Derbétől és Ikóniumtól? Hol vagyunk attól, hogy hol Istennek akarják kikiáltani Pált és Barnabást, hol üldözni kezdik őket, megkövezés jön. Hát messze nem történnek ilyenek. Jánosnak mégis inába száll a bátorsága, és menekülőre fogja a dolgot. Azt mondtam az előbb, hogy beleégnek a mozdulatok az embernek a lelkébe, amolyan reflexekké válnak. Nem akar ütközni. Ő nem akarja ezt a feszültséget. Nem bírja valami miatt elhordozni annak a tudatát, hogy itt nagyon nehézre fordulhatnak a dolgok. Később Barnabás és Pál között ez a különös hazarohantunk a mama szoknyája mellé döntés, ez meglehetősen komoly vitát eredményez. Ha az apostolok cselekedetei 15. fejezetéhez lapozunk, akkor azt fogjuk látni, hogy ennek a fiatal embernek bizony, bár visszatér később Antiochiába, mégiscsak a helyzete nagyon megkérdőjeleződik. 15. fejezet 36. versétől így olvassuk. Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Bárnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét. Lássuk, hogy megy a soruk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívtak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Jól tudjuk, hogy Pál pedig társául választotta a Jeruzsálemből érkezett Silást, és aztán együtt indultak el, gyalogosan egy másik irányba, észak felé haladva, és bejártak egy nagy területet, amíg el nem jutottak a Lisztra Derbe Ikónium vonalra is újra. Na de hát, Barnabás és Pál, mégiscsak, hát hogy is mondjam csak, nézetkülönbség keletkezik köztük Márk miatt. Kinek van igaza? Annak, aki azt mondta, hogy egy gyáva nyulat nem visz magával a szolgálatba? Vagy annak, aki látta ebben a gyáva nyúlban, hogy egyszer majd ő lesz Krisztusnak az egyik komoly munkása? Zárójelbe jegyzem meg, hogy Nagy Kalapács a fordítása János Márk nevének. Hát annyira nem biztos, hogy látszik ebben itt mindjárt, az elején, vagy a szolgálatnak a kezdetein. Miért akartam erről beszélni ma a kedves hallgatóimnak?
Azért, mert mi nagyon-nagyon sok esetben statikusan, pontszerűen látunk. És úgy gondoljuk, hogy Márk az, akinek látjuk, aki elfut a Getsemáné kertből. Vagy az, aki hát igazából olyan belelkesedő módon megy a nagybácsival, együtt Pál apostollal, de aztán elfogy a bátorság, inába száll a bátorság, megint menekülőre fogja. Hogy fejleszti Krisztus a jellemünket? Hogyha nem figyelünk erre a kérdésre, akkor megbélyegezzük egymást. Sokszor gondolkozom rajta, hogy szegény Tamás apostolon rajta maradt a hitetlen Tamás jelző. Pedig az indiai keresztények úgy tudják mind a mai napig, hogy Tamás apostolon keresztül érkezett Indiába az evangélium, aki az életét sem sajnálta odaadni Krisztusért. És hogyha már itt tartunk, akkor az egyiptomi keresztények mind a mai napig úgy tudják, hogy Márk volt az az apostol, és ők apostolként gondolnak rá, aki odaérkezett, megalapította az első keresztény gyülekezetet Alexandriában, annak a püspöke lett, és hűségesen szolgált minimum 10 esztendő keresztül, 50 és 60 között ott köztük, és végezte a Krisztus munkáját, és írta az evangéliumot, és hirdette az igét, mégpedig nevéhez méltóan jegyezték fel az egyiptomiak, azaz úgy, mint egy nagy kalapács, aki alakítja, aki igazán formálja a vasat, és akinek a keze munkája nyomán életerős gyülekezetek születtek, és életeres keresztények indultak el az úton. Hát lehetséges ez? Ami gyengeségünket Krisztus át tudja formálni. Pál apostol, amikor később a korintusiaknak levelet ír, azt írja, aki Krisztusban van, az egy új teremtés. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, ó, ez egy pillanat alatt meg kell, hogy történjen. És Márk személye a bizonyíték, hogy részben életkorából adódóan is fejlődnie, érnie, növekedni kell, és itt most nem a fizikai méretekre gondolok elsősorban, hanem a lelki értelemben való növekedés. Tapasztalatokat kell gyűjteni. És Barnabás nagyon bölcsen úgy látta annál a bizonyos vitánál, vagy majdnem azt mondtam, hogy viszálynál Pállal, hogy kezdjük a Kályhától. Ciprusban fogyott el a bátorság? Induljunk együtt Ciprusba. Az más kérdés, hogy Pál apostol, aki egy határozott jellem volt, meg úgy gondolta, hogy a misszióban érett embereknek kell ott lenni, akik nem hátrálnak meg. Igen ám, de az érett embereknek valahol meg kell érni. A lelki ajándékok jelentősen különbözőek voltak. Barnabás sose nevezzük apostolnak. Az apostol, bocsánat, de olyan, mint a fúró feje az alagút fúró szerkezeten. Megy előre és töri a követ, zúzza maga előtt az akadályt. Barnabásnak a lelki ajándéka a pásztori ajándék. Nem véletlen, az ajándékáról kapta a nevet is. Barnábas azt jelenti, hogy vigasztalás fia, akinek az a kegyelmi ajándéka, hogy segítsen, támogasson. Egyébként Pállal is ezt csinálta, tessenek csak rá emlékezni, amikor nem akarták befogadni Jeruzsálembe, mellé állt. Amikor később Antiochiába őt küldi a gyülekezet, akkor elmegy Tarzusba, megkeresi Pált, és nem nyugszik addig, míg szolgálatban nem állítja maga mellett, és az első misszió úton nem Pál a vezéregyeniség, Barnabás tekinti mindenki vezetőnek, fölnevelődött mellette apostollá Pál. Az ő kegyelmi ajándékán keresztül segítette Isten. És most úgy érzi Barnabás, itt a lehetőség, hogy most segítsen Márknak. Sikeres ez a szolgálat? Hát úgy tűnik, hogy miután visszatértek onnan, egy új időszak következik Márk életében. Az első, hogy Péter apostolhoz csatlakozik. Ezt onnan gondoljuk, mert Péter azt írja az 5. fejezet 13. versében a teljes kis-ázsiai gyülekezet csoportnak, Bitinia, Kis-Ázsia, és ott egész sok területet felsorol Péter a preambulumában a levelének, de az 5. fejezet 13. versében azt írja, köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Úgy tűnik, hogy Barnabás után a következő egyetemi fokozat a teológiai képzésben Péter apostol mellett van. Egyébként Papiasztól, az egyházatjától úgy tudjuk, és Eusebius tőle vette át ezt az ismeretet,
hogy Péter apostolnak a bizonyságtétele olyan hatással volt János Márkra, hogy lejegyezte ezeket. Ami azt jelenti egyébként, hogy képzett embernek kellett lenni. Ő egyáltalán nem volt egy írástudatlan, maga tehetetlen ember, és ha valaki végigolvassa Márk evangéliumát, még azt is lehet mondani róla nagyon hamar, hogy jótollú, összegzésre kiválóan alkalmas. Egyébként tényleg olyan a Márk evangélium a maga sűrű, tömör információ közlésével, mintha valakinek a jegyzeteit olvasnánk, amit majd később, amikor prédikál, majd kifejt bővebben elmondja a hallgatóinak. Minden esetre ezek a sűrítmények nekünk megmaradtak, és lett belőle Márk evangéliuma. És mindenki úgy tudta a korai egyházatjáknál, hadd hivatkozzak újra Papiaszra, hogy az alexandriai gyülekezet számára írta meg aztán először az evangéliumot, hogy el ne felejtsék, és Egyiptom szerte terjesztették, tehát ott lett Márk evangéliuma először közismert, de később nyilván az egész keresztény világot bejárta. Na de lehetséges, hogy Pál apostollal soha az életbe nem lett volna rendezve a kapcsolata? Hát távol álljon, hogy ilyet gondoljunk. Tessék csak arra gondolni, hogy amikor a kolosséiaknak, de nyugodtan mondhatom Filemont is, aki az elmúlt alkalommal velünk volt, emlékszik erre, hogy a kolosséi levél és Filemon levele egyszerre íródott és egyszerre ért célba. A kolosséiaknak azt írja a 4. fejezet 10. versében Pál apostol. Köszöntiteket Arisztarchosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Ami azt jelenti, hogy Pál amolyan utazó hírnöknek, hírvivőnek, vagy az evangélium továbbadójának tekinti ekkor már Márkot. Ez annyira így van, hogy egy kicsivel később, amikor már a síralomházból ír levelet Timóteusnak, azt írja a 2. Timóteusi levél 4. fejezetében, a 11. versben Pál apostol, egyedül Lukács van velem, Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Hogy lett a menekülésre hajlamos emberből Pál kiválóan hasznos munkatársa? Hát úgy, hogy folyamatosan hagyta, hogy az ige Isten igéje formája. Jöttek a keresztény tapasztalatok, és néha önmagunkban is csalódni kell, mert amikor a saját megfutamodásainkat, gyávaságunkat, csekélységünket, kevés erőnket látjuk, egyre inkább érezzük, hogy mennyire rá kell bízni magunkat Isten lelkére. Aztán jött a felelősség, mert amikor Egyiptom területén gyülekezet alapításba kezdett, akkor azt nem a saját szakállára kezdte, de óriási felelősségként szakadt rá ennek az egyébként egész világon rendkívül híres városnak, Alexandriának a súlya, felelőssége. Abban az időben 1 millió zsidó élt Alexandriában. A könyvtára, ami sajnos tűzvészben megsemmisült, az egész világon minden más könyvgyűjteményt messze megelőzött, a tudományban a világ elejének számított, és itt tudott Márk elindítani egy gyülekezetet, és itt lett hasznos eszköz a Krisztus kezében. És átformálódott még Pál gondolkozása is vele kapcsolatban. És itt ez egy nagyon fontos dolog így ennek a Biblia tanulmánynak a végén, hogy Pál apostol nem mondta azt, hogy kutyából nem lesz szalonna. Aki az elején gyenge volt és hajlamos a megfutamodásra, mindig olyan lesz, majd meglátjátok. Pál nem tudta, hogy ő új szövetséget ír, de minden esetre Istennek a különös kegyelme, hogy megtudhattuk, hogy volt egy állásfoglalás. Nem akarom a munkában magam mellett látni, mert kiállt a szolgálatból, és jó pár évvel később, több évtizeddel, legalább 2 évtizeddel később pedig elhangzik ez az értékelés. Hasznos a szolgálatra. Fogadjátok be, és figyeljetek a vele kapcsolatban elhangzott kérésekre. Tehát, hogy lesz egy gyáva nyúlból oroszlán? Egyedül Krisztus kegyelme által, aki képes a mi jellemünket átformálni, a mi egész lelkületünket átformálni. És éppen ezért szól ez a bátorító üzenet mindenkihez, aki úgy érzi, hogy ő gyenge, ő erőtlen. Ő nem biztos, hogy meg tud állni a munkában. Nem biztos, hogy Krisztusért igazán oda tudja tenni magát.
legyen bátor, mert Krisztus lelke által ez nem lehetetlen. Egyébként az, aki a Getsemáni kertből megfutamodott, életét Alexandriában végezte be, pogány papok kötelet kötöttek rá, és körbehúzták a városon, belehalt. De Krisztusért, a vérével is Krisztusért áldozta önmagát. Legyen előttünk példa mindaz, amit hallottunk, és bárcsak bennünk is végezné, Isten áldott lelke és az ő igéje ezt a Krisztus képére formáló munkáját. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez a Biblia óra. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen gondolatok születtek bennetek, hiszen ma azért az átlagtól jelentősen eltértünk, nem egy történet mellett álltunk meg, mint ezt korábban sokszor tettük, hanem számos ige helyet végiglapoztunk, mert hogy egy személy lelki fejlődésére koncentráltunk. De én nem akarom előről kezdeni, mert akkor újra kéne mondanom az egész korábban elhangzott tanítást, de kíváncsi vagyok, hogy bennetek hogy csapódott le mindaz, amit az Úr elvégzett ebben a fiatalemberben, aki nekünk aztán lelki példává is vált. Ki lesz az első bátor?
1: Hát akkor leszek én. Én egy mondatot írtam föl magamnak Márkról, hogy Isten azt is látja bennünk, akivé formálni akar minket. Mi látjuk azt valakiről, aki éppen, talán reménykedünk, hogy mivé lehet, vagy szülőként vannak álmaink, de Isten pontosan látja azt, hogy kivé formálhat minket, ha engedelmeskedünk. Erről eszembe jutott Michelangelo, akitől megkérdezték, amikor egy nagy mészkő darabot elkezdett formálni, egy mészkő márványt, egy márvány darabot, hogy mit csinál, és azt mondta, hogy kiszabadítom az angyalt a kőből. Isten mindnyájunkról valami jót gondolt, de hogy azzá válunk-e, akivé ő formálni akar minket, ehhez a mi engedelmességünk is kell, és én nagy örömmel hallgattam végig ezt a tanítást. Tudtam részleteket Márkról, de így összeszedve még soha nem tanulmányoztam az életét. Nagyon-nagyon nagy áldás, hogy Isten egy félénk fiatalemberből egy ilyen hatalmas eszközt tudott formálni. És ez biztató a számomra is, de szerintem a hallgatóink számára is.
2: Bennem is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg, és én is csatlakoznék hozzá, hogy én se hallottam még ilyen összefüggő tanítást János Márkról, viszont bennem a pedagógusi oldalról fogalmazódott meg egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy ha észreveszem, hogy Isten mivé akar formálni valakit, mert előtte vagyok jóval, hitben, élettapasztalatban, egyébben, van-e türelmem megvárni, hogy Isten elvégezze ezt a formáló munkáját, vagy akár úgy, mint Barnabás és Péter, ahogy a tanításba hallottuk, engedem, hogy Isten eszközként használjon engem a formálásában, vagy pedig türelmetlenül már az elején a várt végeredményt akarom elvárni a testvéremtől, ezzel akár egy jó kezdetet csírájában megfojtva, megnyomorítva valakit lelkileg, mert lehet, hogy alkalmas lesz rá mondjuk egy pár év múlva, ha hűségesen, kitartóan végzi addig a szolgálatokat, és tanul az Isten országával kapcsolatban is, de hogy egy tornaórás példát mondjak, egy első gyerekkel nem fogok egy 1,50-es magasugrást megugratni, mert fizikailag alkalmatlan még rá. Hogy lelkileg ugyanígy képes vagyok-e valaki mellé odatérdelni, segíteni, tanítani, vezetni a szolgálatban való fejlődésre, vagy egyből a végeredményt követelem tőle, és ezzel gátat vetek Isten munkájának.
3: Én megmondom őszintén, én is tudtam János Márkról dolgokat, de nekem még soha nem állt össze, hogy ő milyen családi háttérből jön. Hogy az anyukája úgymond a saját otthonukat felajánlja missziós bázisnak, ezt tudtam. De nekem ténylegesen valahogy kimaradt a pázliból az a darab, hogy neki Barnabás a nagybátyja. És az, hogy ő ténylegesen úgy nőtt már föl kicsi kora óta, hogy úgymond a Krisztusról szóló eseményeket első kézből látta, hallotta, és adott esetben együtt megélte a történésekkel. És ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy ő egy nagyon-nagyon jó alapról indult. És lehet, hogy félénk volt, és bátortalan, és sokat kellett segíteni, de biztos vagyok benne, hogy az az alap, amit mind az anyukájától, mind pedig a nagybátyjától kapott, az elkísérte az egész életén át, egészen odáig, amíg nagyon-nagyon hasznos áldott szolgálatot tudott végezni Isten országáért.
4: Erről korábban beszéltünk már a nagypénteki eseményeknél, de megemlítem, mert többször találkoztam vele, illetve ez egy népszerű, romantikus elképzelés, miszerint Márk volt a gazdag ifjú, és hogy azért csak egy gyolcsinge volt, mert megtette azt, amit Jézus mondott, hogy mindenét eladta, ezért csak egy inge volt. Tudom, hogy ennek amúgy nincs bibliai alapja, vagy ilyesmi, ez jól hangzik, de az a része az mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem egy olyan kezdet ez, Jézus elfogatása és kivégzése, ami a legtöbb hívő családban felnőtt gyermek hitéletének a kezdetéhez ideális. Nem tudom, hogy ez hány szülő szeretné azt, hogy a gyereke így induljon el a Jézus követésére, pláne úgy, hogy ő maga is veszélybe kerül, de azt gondolom, hogy ez is ahhoz a gyermeki hithez tartozik, amit Jézus mondott, hogy nem mérlegelni a világ dolgait, nem azt nézni, hogy ki mit fog szólni, vagy hogy mi történhet, hanem gyermeki őszintességgel és odaadással követni őt, és ott lenni vele minden helyzetben.
5: Úgy gondolom, hogy Márk nem először volt Jézus társaságába a Gecsemáné kertbe. Nem semmiért volt ott, és csak őről a beszél az ige. Gondoljuk meg, hogy hányszor és hányszor lehetett közel Jézushoz, amikor a tanítványaival volt együtt, vagy amikor csak közel Jézus társaságába lehetett. Mire gondolok? Zoltán testvérem is mondott egy leírást arról, hogy valaki leírta Márkról, hogy ő volt a gazdag ifjú. Ennek nincs nyoma a Bibliában. Arra sincs, amit én fogok mondani, mert olvastam én is, hogy ő volt az az ifjú gyermek, akinek a tarisznyájába anyukája betette az 5 kenyeret meg a 2 halat. Most áttérek a mostani eseményre. Az ő életútját hallottuk most végig, és ez nagyon fontos volt a hallgatóság számára is, meg a mi számunkra is, mert végig lettünk vezetve azon az úton, amelyen végig ment Márk János. Kérdezem, akik hirdettük már igét, az első ige hirdetésünk után nem fordult meg a szívünkbe, hogy na, hát ez nem olyan volt, amire elvártam. Én nem igen csinálom ezt. Nem fogom ezt folytatni. Hagyj mondok egy magyar közmondást. A gyakorlat teszi az ember mesterré. Tessék megnézni, hogy az ember éri. És Márkba is megfordult az a gondolat, hogy én onnan akkor eljöttem, de ezen változtatni kell. Nem illik hozzám. Nem ez él a szívembe. Az egy pillanatnyi minuszos fellángolás volt benne, és utána kész volt tovább végezni azt a munkát, amire érezte az elhivatását. Én úgy érzem, hogy az az út, amelyen ő ment előre, ez őt mindig újra és újra erősítette, és eljutott az életének abba a szakaszába, amikor félretett mindent, azt mondta ő is, mint amit Pál mondott, hogy most már az életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet a Krisztus rám bízott.
6: Én igazából azon gondolkoztam el, hogy a másik oldalról nézve, hogyha valakinek látom az életét, és közelről látom az életét hosszú ideje, akkor el tudom-e azt fogadni, hogy változik, vagy el tudom-e azt fogadni, hogy hibázott, igen, megbánta, de tovább akar lépni. Vagy mi, akik mondjuk egy ilyen esetet kívülről szemlélünk, engedjük-e azt a embert fejlődni? Vagy mi akarjuk visszanyomni egy adott hitbeli szintre, vagy bármi szintre, hogy úgyse bízunk meg benne? És szerintem ez a környezetben is hatalmas felelősség, akár pár részéről, hogy később, amikor látta, hogy Márk is fejlődik, érik, akkor elfogadta, hogy fejlődik, érik, és hogy ne azt érzékeltessük vele, hogy úgysem megy neki, hanem hogy igenis jó úton jár, és az a helyes irány.
7: feltűnt nekem ebben a részben, illetve az ige igében nem találtam azt, hogy esetleg Márk mondott volna valamit, hogy jött volna bocsánatot kérni, vagy magyarázkodott volna Pálnak és Barnabásnak, hogy miért ment haza. És az is feltűnt, hogy amikor ők Antiókiában vannak itt, és Márk ugye Jeruzsálembe ment haza, és hogy akkor Barnabásnak hogy jut eszébe Márk, hogy elvileg ő nem kell, hogy ott legyen, bár lehetséges, hogy ott volt. És ez kicsit arra is mutathat, hogy esetleg mégsem maradt Jeruzsálemben, tehát nem vonult vissza úgymond a szolgálattól teljesen végleg, hanem csak akkor hagyta ott. És lehet, hogy belemagyarázás, de az is lehet, hogy Barnabás többet látott Márkban, mint Márk saját magában. És azért nem az van, hogy Márk jön és kéri, hogy újra csatlakozzon, hanem Barnabásnak jut eszébe őt újra hívni magukhoz.
0: Mindjárt továbbadom a szót, de nagyon-nagyon örülök annak, amit Kriszti elmondott. Tudnélik, ez egy kulcs. Az ige hirdetésben erre nem maradt idő, meg a kifejtésben is kimaradt, de igen, ő hazamegy a mama szoknyája mellé, ahogy ezt az ige hirdetésben mondtam, de úgy tűnik, hogy utána összeszedi magát, és visszamegy Antiókiába. Én könnyen el tudom képzelni, hogy előbb odaér, mint a misszió útról visszajövő Barnabás és Pál, és tessék arra gondolni, hogy az egész gyülekezettel is szembe kell ott nézni, de mit keresel itt? Hogy kerülsz egyáltalán ide? És hol van Barnabás? Ehelyett ő visszamegy, valószínűleg Barnabás éppen ebből látja azt, hogy ezzel az emberrel lehet újra kezdeni valamit. Ez nem jelenti azt, hogy, még egyszer mondom, ki a lelki ajándéka szerint látta ezt a helyzetet, tehát ez nem azt jelenti, hogy Pál rosszat tett, de mégis Barnabást Isten hatalmasan fel tudta használni.
8: Nekem az jutott eszembe, hogy mikor volt könnyebb Jézusban hinni? Jézus idejébe, amikor olyanok voltak, akik mellette voltak, hogy nekik könnyebb volt hinni, vagy nekünk, akik már jóval Jézus után, földi élete után élünk. És hát azt kell tapasztalni, hogy az akkori emberek, akik megtapasztalták a csodákat, és látták, mi minden történik, még nekik se volt túl könnyű, mert nekik is volt visszaesésük, és nem olyan, hogy megtapasztaltam, hiszem, és ezentúl minden könnyen fog menni, és mert a bizodalmam úgy olyan erős, hogy soha nem roppanok meg. És ebben az esetben is a krisztusi jellemünk, ahogy fejlődik, hogy itt is van egy kezdet, és lassacskán, ahogy telik az idő, egyre inkább és jobban tud a misszióba beilleszkedni és dolgozni. Eszembe jutott, hogy amikor Tamásnak mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, hogy nem annyira nyilvánvaló, hogy azoknak, akik ott voltak mellettük, Jézus mellett, hogy azoknak sokkal könnyebb volt hinni, mint nekünk. Eszembe jut, amikor a zsidókat Isten kivezeti Egyiptomból, és végig élik azokat a csodákat, folyamatos csodákat, hogy megszabadítja őket, ahogy a tengeren út nyílik előttük, és utána mégis hitetleneként föllázadnak. Szóval mi az, ami minket valahogy Istenhez hozzá tud kötni? Tehát ez a kérdés, mert hiába, úgy látszik, hogy hiába látunk csodákat, hiába veri ki a szemünket ez a sok minden, ami Jézus körül történik, mégis a hit nem úgy működik, hogy akkor ott már megvan, és ott semmi rossz nem történhet. Bennem van az a tanítás, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, és ez mindig úgy erősen előjön, hogy válunk mi új teremtményé, vagy mi válik bennünk újjá, amikor megtérünk, hogy mert a kinézetünk az nem változik. A gondolkozásunk lehet valamilyen szinten változik, de az se radikálisan. És itt arról az, hogy új teremtmény. És én úgy látom, és úgy érzem, hogy maga a természetünk, az, ami új természetet kapunk, és az elménk fel kell nőjön ehhez az új természethez, és ehhez az ige az, ami fel, tehát hogy el tudjuk fogadni, amit az igében mond, és már a gondolataink is azt szerint kezdenek pörögni, ahogy az ige mondja, és nem a régi gondolatmenetünk, ami világhoz köt, nem az vezet minket. Tehát itt a hit az, ami a kulcs, és hogy mikor könnyebb hinni, hogyha ha látunk csodákat, vagy amikor nem, Jézus szerint azok a boldogok, akik ha nem is nem látták őt, és mégis hisznek. Ez nagyon érdekes, hogy így állítja be, hogy ahhoz nem kell látni, hogy jobban tudjunk hinni, hanem el kell fogadni a azt a bizonyságtételt, amit az ige ad róla is, akkor boldogok tudunk lenni, és tudunk hinni.
1: Én egy nagyon rövid gondolatot szeretnék először mondani, mégpedig azt, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy fontos az, hogy még a rokonaink között is észrevegyük azt, hogyha valaki segítségre szorul. Mert hogy Barnabás észrevette. A másik gondolat pedig az, hogy Isten kit választ ki, és kit tud használni a szolgálatban. Eszembe jutott egy ószövetségi párhuzam, Józsué. Ő Mózes mellett nagyon-nagyon sokáig szolgált, és Józsué nem lehetett egy túl bátor jellem alapjáraton, hiszen még akkor is, amikor át kellett vennie a nép vezetését a honfoglalásnál, Mózes is, de Isten is úgy bátorította, hogy légy bátor és erős. Józsuénak állandóan szüksége volt a bátorításra. Mózes mellett Isten kiformált belőle egy alkalmas vezetőt, látott mindent, végigélte Mózes mellett az egész pusztai vándorlást, a honfoglalást, a hitetlenséget az első alkalommal. Isten vezetőt tudott belőle formálni. Márk se volt egy ilyen mindent bele típusú jellem, ahogy hallottuk, egy félénk ember volt eredetileg. De Isten egy erős vezetőt, egy Alexandriába küldhető evangélistát, gyülekezet plántálót tudott belőle formálni, egy evangéliumot író, bölcs embert. Azon gondolkodtam, hogy kit tud Isten formálni, és ki lesz alkalmas a szolgálatra, és én azt fogalmaztam meg magamnak, hogy az, aki vezethető, aki tanítható, és aki engedelmes. Barnabás mellett volt először, Pál mellett, ahogy hallottuk, Péter mellett, tehát nagyon-nagyon sok eszköz által formálta Isten, de csak akkor tudott formálódni, ha ehhez ő hajlandó volt engedelmes lenni, elfogadni a tanítást, a vezetést, és aztán Isten már ő belőle is vezetőt tudott formálni.
2: Én ehhez a gondolathoz hozzá kapcsolnám azt a kérdést, ami egy pár perccel ezelőtt hangzott el, hogy akkor viszont rosszat tette Pál, vagy rosszul értette meg Isten akaratát Pál. És ha nézzük az apostolok cselekedeteit, akkor hosszú távon én úgy értettem meg, hogy nem, mert mind a kettőt visszaigazolta Isten. Ahogy az előbb hallattuk Barnabást is, hogy Barnabás mellett Márk ezzé tudott válni, viszont Pált egy más szolgálatra hívta Isten, és neki ott kellett helytállni, és a teljes európai missziót igazából megalapozni, elindítani. Erre a feladatra alkalmatlan lett még volna Márk, tehát oda nem tudta Isten magával vinni akkor, és akkor így Barnabásra, viszont azt olvassuk az igében, hogy emiatt nem csekély meghasonlás támadt Barnabás és Pál között. És én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyire a Szentlélek munkája, hogy ha bár nem is értettek egyet, akkor mondjuk ott ebben a kérdésben Pál és Barnabás, de abból a meghasonlásból mégse egy életen át tartó viszály vagy veszekedés harag lett, hanem mind a kettő tudta végezni tovább azt a munkát, amire Isten lelke hívta őket, és látjuk, hogy hosszú távon még Pál is azt mondja a végén Márkról, hogy hasznos eszköze a szolgálatban. Figyelünk-e annyira Istenre, hogyha még esetenként valami nézeteltérésünk is támad, akkor is értjük Isten vezetését, és akarjuk végezni azt a munkát, amit ránk bízott, vagy pedig vitázunk, veszekedünk egymással a gyülekezetben.
5: Érik az ember az élet útján előre haladva. Márk tulajdonképpen egy igen nagy kezdő, és ez azt hiszem a fiatalok számára egy nagyon jó példa lehet, hogy most azt láttuk az ő életéből, hogy fiatal gyakorlatlan, de Anikónak az első hozzászólásában volt egy ilyen mondat, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy Isten formál tovább. És én úgy látom, hogy nem csak Márk ért az idő haladtával érettebb ember lett, hanem még Pál apostolon is észre lehet venni, hogy az élet előre haladtával ő is ért, mert később leírja, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, véghez is viszi a Krisztus napjára. És elkezdte Márkba Isten a jó dolgot, és véghez is vitte.
7: Józsinak a kérdésére jutott eszembe az az ige, hogy amikor azt mondtad, hogy az új ember, hogy hogy is van ez, hogy új embert hoz létre az Úr Jézus belőlünk, ami előtte van két verse, ezt fel is olvasnám, ez jött eszembe. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. A 2 Korintus 5-ben van, és hozzátenném, hogy nem másoknak éljünk, mert itt, amikor olvastam ezt az igét, eszembe jutott, hogy lehet, hogy így fog folytatódni, hogy nem maguknak éljenek, hanem másoknak. Viszont itt azt írja, hogy az Úr Jézusnak éljünk, aki meghalt értünk, és ez olyan, hogy ő adja majd a programunkat. Tehát ő adja majd meg azt is, hogy hogyan kell másokkal bánni, és hogyha tényleg megérti azt valaki, hogy érte meghalt Isten fia, akkor ő érte fog élni, és így lesz belőle új ember, hogy most már nem önmagának él, hanem az Úr fogja adni a mindennapi programját, vagy hogy hol dolgozzon, ki legyen a társa, stb.
3: Nekem nagyon fontos volt az a gondolat, hogy Barnabás úgy gondolta, hogy akkor induljanak a kályhától, hogy visszavitte oda, ahol elfogyott a bátorsága. És ennek kapcsán eszembe jutott egy megtörtént esemény. Egyszer egy nagyon fiatal zongorista lány zongoraversenyt játszott zenekarral. És a második tételben egy helyen volt egy pillanatnyi krach, és hirtelen azt a részt kihagyta, mert nem jutott eszébe. Viszont utána olyan fergeteges harmadik tételt játszott, hogy a közönség ráadást kért. És a karmester megkérte a lányt, hogy játsszák el ráadásnak a második tételt. És egy zongoratanár úgy értékelte a helyzetet, hogy a karmester úgy döntött, hogy nem fognak abba a hibába esni, hogy leesett a lóról, és nem ült vissza rá, mert akkor soha nem fog lovagolni. Úgy értékelte ez a zongoratanár, hogy nagyon bölcs volt a karmester, hogy megtette azt a szívességet ezzel a fiatal zongorista lánnyal, hogy adott neki egy esélyt, hogy ott, ahol elrontotta, újra kezdje és lássa ő is, de a közönség is, hogy meg tudja csinálni.
1: Én nem tudtam, hogy Naomi ezt a példát fogja mondani, de bennem az a kérdés dübörög most egy pár perce, hogy mit kezdünk a kudarcainkkal és a félelmeinkkel? Mert nagyon sokszor nem tudjuk földolgozni azt, hogy nem tudunk minden tökéletesen. És lehet, hogy elsőre valóban hibázunk. Még az is lehet, hogy csúfos kudarcot vallunk, akár a szolgálatba, akár egy bibliaköri alkalmon, képtelenek voltunk fegyelmet tartani, a gyerekek szanaszét voltak, és sorolhatnám, rossz volt a munkahelyen a helyzet, felsültem a bizonyságtételbe, úgy éreztem, hogy mondanom kellett volna, és nem mondtam, mert gyáva voltam, és sorolhatnám azokat a szituációkat, amik a mi személyes szituációink, és úgy gondolom, hogy előttetek meg a hallgatók előtt is nagyon ismertek. És akkor az a reakcióm, hogy jó, akkor én soha többet, mert én ezt a cikit nem vállalom be, és ez nekem milyen megalázó, vagy pedig, hát lehet, hogy kisírom magam, meg is állapítom, hogy nagyon, hát borzasztó volt, és lehet, hogy igazam is van, tehát nem akarom én szépíteni a dolgokat, de megpróbálom levonni a tanulságokat, ha hibát követtem el, nem voltam elég felkészült, vagy egyebek, akkor azt megpróbálom kijavítani, és kérem Isten segítségét, hogy legközelebb, Uram, adj erőt és adj bölcsességet, bátorságot, és sokszor még én azt is hozzátettem, és segíts abban is, hogy ne magamban bízzak, hanem a te erődben és a te lelked jelenlétében, mert hát magamtól eléggé föl tudok sülni, Add, hogy eszköz legyek a kezedbe, semmi más, és újra megpróbálom, vagy pedig nyalogatom a sebeimet, elnézést, és megállapítom, hogy nincs vesztes ezen az egész földkerekségen, csak én is. Hát milyen nehéz nekem a helyzetem. Vagy pedig újra kezdem. Istennel.
4: Olyan helyzetet is el tudok képzelni, amikor Isten tervében van benne az általunk kudarcnak megélt dolog. Egy börtönmissziós testvér mesélte el, hogy az egyik első alkalommal, amikor ment a börtönbe, rengeteget készült, jegyzetelt, gyakorolta, hogy mit fog mondani, hogy fog mondani, és amikor oda került, ott volt a rabokkal szemben, akkor teljes rövidzárlat, mindent elfelejtett, hebeget habogott össze-vissza, azt gondolta, hogy butaságokat beszélt, és azt mondták a rabok a végén, hogy na végre, egy igazi, őszinte, becsületes ember, akinek elhisztük azt, amit mond, mert nem egy pap jött ide teológiai tanulmányt folytatni és előadást tartani, hanem egy ugyanolyan ember, mint amilyen mi vagyunk. A mi nyelvünkön azt mondta el, amit megértettünk, és hogy mennyire jó volt. És hát ez a testvér teljesen oda meg vissza volt tőle, hogy nagyon hálás volt Istennek azért, hogy megengedte ezt a kudarcot, és hogy nem az ő szerinte való tökéletes dolgot engedte meg, hanem azt, hogy így tudjon szolgálni valójában mások felé.
7: Eszembe jutott a 2 Korintus 7:10, hogyha esetleg van olyan, aki most éppen nincs úgy közel az Úrhoz, akár a hallgatók között is, akkor lehet kérni azt, amire itt bátorít is az ige, hogy az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Tehát lehet kérni azt, hogy mutassa meg az Úr, hogy ő hogy látja a mi bűneinket, és tudjunk megszomorodni miatta.
0: Nagyon sajnálom, hogy az idő nagyon ellenünk dolgozik, de egy pár perc és vége kell, hogy legyen ennek a Biblia órának. Én már csak egy olyan témát szeretnék nektek is, meg a hallgatóknak is a figyelmébe ajánlani, ami ennek az egésznek egy modern összefüggésbe való helyezése. Most csak tessék elképzelni, ha akkor is van Facebook, Instagram, meg mindenféle, és aznap megjelent volna a fiatal Márk Jánosnak a Facebook posztja, hogy ez a Pál, ez nem is keresztény. Hát ez azt mondta, hogy nem érdemlem meg, hogy magukkal vigyenek. Hát micsoda egy felfuvalkodott hólyag. Még ő tartja magát apostolnak. Szerintem 2500 lájkot kapott volna az első 10 percben, és abban erősödött volna meg János Márk, hogy Pál apostolt lehet utálni és kerülni, és kell egy antipálista csoportot összeszedni, akik még föl tudják sorolni Pálnak az összes vélt vagy valós tehetetlenségét, tehetségtelenségét és egyebet, és be lehetett volna szórni vele az egész világot. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát azért ez nagyon meredek, de ha valaki körülnéz különféle levelezésekben, akkor sajnos ez egyáltalán nem meredek, ma pontosan így zajlik. Ehelyett úgy tűnik, hogy Márk átgondolta, Barnabással együtt végigment az úton, aztán Péterrel, aztán Alexandriában, és amikor Pál apostol mellé került újra, akkor kölcsönösen úgy látták, mert különben nem maradt volna ott Márk, hogy érdemes együtt dolgozni. Kedves hallgatóimnak megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és őszintén remélem, hogy ez a néhány perc, amit Isten igéje mellett így együtt töltöttünk, áldást jelentett. És remélem, hogy azoknak is, akik a beszélgetésben részt vettünk, tovább gondolni valókat is hagy a szívünkben bőven. Ezzel a műsorra legközelebb, egy hét múlva jelentkezünk ugyanezen a csatornán. Isten áldását kívánom, soha nem elfelejtve természetesen, minden ígéret mellé odatéve, ha az Úr akarja, és élünk. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csak az íge. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 10 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 24 perc. A Tórából ezen a héten a Vaechanan heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése és esdekeltem. Mózes 5. könyve 3.23-tól 7.11-ig. Ígei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Mózes 5. könyve 4:1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon az imaházakban a Vaechanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül fölolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 40:1. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanít: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A Vámos Máté meghívása után a farizeusok látva azt, hogy Jézus és a tanítványai egy asztalhoz telepedtek le a bűnösökkel, megkérdezték: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus így válaszolt nekik: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.

Vajon miért éppen Mátét, a vámszedőt látta meg Jézus? Miért éppen őt szólította meg? Vajon mert jobb, tisztességesebb, buzgóbb volt, mint a többi? Ő nem próbálta felhívni magára a figyelmet úgy, ahogyan ezt Zakeus tette. Nem mászott fel sehová. Ott ült a szokott helyén, a vámszedő asztalnál. Jézus mégis meghívta őt követésére. A mester mindig azt látja meg, akinek a legnagyobb szüksége van rá. A legbetegebbet. A legelesettebbet. Azt, aki a legnagyobb bajban van. Mert annak van leginkább szüksége orvosra.

Amikor egy beteg ember elmegy a kezelő orvosához, az ezt szokta kérdezni. Milyen panaszai vannak? Kérem, mondjon el mindent őszintén. Csak akkor tud megfelelő kezelést beállítani, ha a páciens nyíltan feltárja a problémát, amivel küzd. Te felszoktad-e tárni a sebeidet az áldott orvos előtt? Elmered-e neki őszintén mondani, hogy mi fáj, mivel küzdködsz?

Csak akkor tud rajtad segíteni Jézus, ha nem takarsz el előle semmit. Ha kendőzetlenül megmutatod magad neki, és ha szükséges, kész vagy akár teljesen ellenkező irányba menni, mint eddig.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 25-e. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 19-től 24. versig. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Megértésemet a mennybe belépéssel kapcsolatban úgy képzelem, hogy megállok egy napon mennyei atyánk előtt, mellettem egy óriási, bűzös, istenkáromló kupac, a bűneim. Az engedetlenségeim, vétkeim miatt nem részesülnék a mennybe való belépéssel, hanem Jézus kiontott drága vére miatt. Ez fedezi be vétkeinket, nem a vallásos tettek, ismeret, több évtizedes tagság. Ha átélted a szabadulás örömét, szétkürtölöd. Ha átélted, akkor sarkal arra, hogy naponta törekedj jobb életre, cselekedeteidben pedig érezze az Úr a hálát. Így érdemes leélni az életünk hátra levő részét, mert ez a remény és bizonyosság nem elvehető, csupán lemondani lehet róla. De erre senkit sem biztatok. Engem megnyugtat, hogy vár egy örökkévaló hely, reménységet és biztonságot ad. Ezért törekszem feladataimat, kapcsolataimat is úgy megélni, hogy méltónak tartson rá az Úr Jézus életem legvégén is. Ne árnyékolja be aktuális vagy régebb óta húzódó nehézség azt, hogy Jézus miatt mennyei állampolgár vagy. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Liz Jakimov írta Új-Dél-Walesből, Ausztráliából. A maga idejében. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj neki keledelt. Zsoltár a könyvének 104. fejezetének 27. verse. A sült csirke finom illata töltötte be a házunkat, mikor leültünk vacsorázni a fiammal. A lábunk mellől a kutyánk nézett fel ránk. Bár kétségbe esettem vágyott a csirkére, sosem ugrott föl, vagy próbálta meg elcsenni azt. Korábbi tapasztalatokból megtanulta, hogyha csendben ülve vár, nagyobb eséllyel kapja meg, amit szeretne. De bízott abban, hogyha eljön az ideje, megethetjük azzal, amire szüksége van. Mi sokszor ennek a szöges ellentétét tesszük. Ha szeretnénk valamit, akkor azt ott is akkor akarjuk. Ahelyett, hogy türelmesen várnánk Istenre, hogy megadja, amire szükségünk van, mi most akarjuk azt. És sajnos ez a vágy sokszor engedetlenségre vezet minket. Ha a kutyám képes bízni bennem, hogy meg fogom etetni, én is teljesen megbízhatok Istenben, hogy meg fogja adni, amire szükségem van. Ahogy a 104. Zsoltár is mondja, Isten idejében ad a teremtményeinek eledelt. Tehát mennyivel inkább fog gondoskodni rólam is. Csak engedelmeskednem kell, várnom, hiszen tudom, hogy Isten az én hűséges gondviselőm. Drága Istenünk, segíts bennünket, hogy türelmesek és engedelmesek legyünk, tudva, hogy Te mindig gondoskodsz rólunk. Amen. Napi gondolat, Istenben mindig bízhatok. Imádkozzunk a házi állatokat tartókért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Csorba Linda, köszönöm. Rohan a világ, még csak meg sem pihen. Körül se néz, csak rohan szüntelen. De én mégis megállok, lassan körülnézek, s e csendes percben csak reát figyelek. Előbb fájdalmas, könnyes a tekintetem, s tőled csak azt kérdem, miért tetted ezt velem? Miért hagytad, hogy annyit szenvedjek? A boldogságot miért vetted el tőlem? Miért? Miért? Zokogok. S közben csak ennyit kérdek halkan. Miért engedted? Bár szavam fájó, de belül mégis érzem, mint mindig mindent, ezt is értem tetted. Lassan térdre ereszkedem, imára kulcsolom kezem. Lehunyom kisírt szemem, s lelkem te hozzád emelem. Bár az imént még választ vártam tőled, szívemben most mégis valami mást érzek. Most már kezdem érteni, miért tetted ezt, s imám csak ennyi. Köszönöm néked. Most már hála van szívemben, még a szenvedésért is. Most már tudom, élni megtanít a sok szenvedés gyötrelem kín. Most már tudom, csak próbára tettél, de nagyobb keresztet nem kaptam, mint mit elviselnék. Te végig velem voltál, segítettél nékem, s lélekben te hozzád közelebb kerültem. Most már még jobban érzem, mennyire szeretsz, s végig fogod kezem, el nem engeded. Most már járni akarok, véled egy úton. Tudom, ha így teszek, tévútra nem jutok. Lassan kinyitom szemem, hisz indulnom kell. Az életnek útját még csak most kezdtem el. De még előtte, téged arra kérlek, hogy életem mindig áldás lehessen. Ahogy lassan-lassan lépegetek, tekintetem ismét az égre emelem. Felhőket látok, a kék eget, a napot, s egy felettem suhanó fehér galambot. Lassan egy tóhoz érek, most a víz tiszta, csendes. Szívemet béke tölti meg, látva, hogy mindezt te adtad nekem. Szívem most már boldog, s tudom, e sok jót te adod. Imámban ismét hozzád fohászkodom, s e sok-sok szépért néked hálát adok.

0: Jonatán és Dávid.
1: Barátság. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Halmaidon esett el Jonatán. Sajnállak, testvérem Jonatán, kedves voltál nekem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatosabb volt az asszonyok szerelménél. Sámuel első könyve 1:25-26. Gondolatok az ígéről. Jonatán és Dávid barátságát Isten gondviselése alakította, hogy megőrizze Izrael jövendő uralkodójának életét. Ebben az időben, amikor oly kevés világosság áradt Dávid útjára, örült, hogy bujdosása közben Jonatán váratlanul meglátogatta. A két jó barát drága perceket töltött együtt. Elmondták egymásnak a tapasztalataikat, és Jonatán ezekkel a szavakkal erősítette Dávid szívét. Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem talál rád, és te király leszel Izrael felett, s én a legközelebbi leszek utánad, és ez Saul, az én atyám is tudja. Arról is beszéltek, hogy Isten milyen csodálatosan bánik Dáviddal, s így az üldözött felbátorodott. Ezután szövetséget kötöttek egymással az Úr előtt. Jonatán látogatása után Dávid dicsérő énekkel bátorította lelkét, hárfával kísérve énekét. Amikor kapcsolatban vagyunk Krisztussal, embertársainkkal is összekapcsol bennünket a szeretet aranylánca.

0: Steak vagy gyümölcs?
1: Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását. Példabeszédek könyve első fejezet, 5. vers. Három kijelentés igazán felkeltette az érdeklődésemet. Az első. Bármi, ami megzavarja az elektromos áramlatok keringését az idegrendszerben, csökkenti az élet erők erejét, és ennek eredménye az elme bölcsességének halála. A második. Ha Ádám teremtésekor nem lett volna felruházva a mai embernél 20-szor nagyobb életerővel, akkor az emberi faj a jelenlegi, a természeti törvényeket sértő életmódjával már nem élne. A harmadik. A szervezetet az agy elektromos ereje élteti, hogy megbirkózzon a betegségekkel. Honnan származik ez a vitalitás, életerő vagy elektromos áram? Minden sejt képes elektromos áramot termelni. Ha a nátrium-kálium pumpából eredő feszültség, amely a sejtekből nátriumot juttat ki, káliumot pedig a sejtekbe, a sejtek akkumulátorát feltöltve tartja. Ha az étrend túl magas nátrium-klorid, só, és túl alacsony kálium tartalmú, a nátrium-kálium pumpa hajlamos lelassulni, így az akkumulátor nem csak az érsejtekben, hanem a test más sejtjeibe is lemerülhet. Amikor az akkumulátor lemerül, az elektromosság csökken, ami csökkenti az energiát vagy az életerőt, és magas vérnyomáshoz és más betegségekre való fogékonysághoz vezet. Dr. Norman Kaplan, a magas vérnyomás egyik vezető kutatója szerint a magas vérnyomás problémái inkább az alacsony kálium szinthez, mint a magas nátrium szinthez kapcsolódnak. Most pedig állítsuk szembe Isten életrendjét az ő hihetetlen emberi gépezete számára, az emberi étrenddel a só és kálium tartalom tekintetében. A félig főtt húsokban 3-szor annyi nátrium van, mint kálium. A sült krumpli és minden finomított élelmiszer sót tartalmaz. De a gyümölcsök, különösen a banán és a füge, a zöldségek, a gabonafélék, a magvak és a diófélék 100-szor több káliumot tartalmaznak, mint nátriumot. Pontosan az, amire a test sejtjeinek szüksége van, hogy megtartsák őket elektromosan feltöltve. Ha újra fiatalnak akarod érezni magad, és életerő áramlik az ereidben, akkor a sejtek kálium-nátrium pumpáját megfelelő működésben kell tartanod. Ezt úgy érheted el, hogy kerülöd az ember által készített nátriummal teli ételeket, és élvezed a káliummal teli, Isten teremtette ételeket. Steak vagy gyümölcs? Én a gyümölcsöt választom. Gondold át, hogy mit szoktál enni. Mennyi káliumot kap a szervezetet, hogy a nátrium-kálium pumpák hatékonyan működjenek, és feltöltsék a sejtjeidben lévő nátrium akkumulátorokat.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

július 25-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 68. Zsoltár 6.-7. verseként olvashatjuk. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelének 1. fejezetében a 3. versként olvashatjuk. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Nincs idő a fájdalomra, hirdeti egy reklám. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy igenis elérnek minket a bajok, a szenvedés, és nincs az a villám megoldás, amely el tudná űzni őket. Hiány van a vigasztalókban. Sokat jelent a közösség, ha van, aki meghallgat, ha megértést kaphatok valakitől. Erőt ad a sorstársakhoz való kapcsolódás.

kihívás, ha tudom, hogy nem csak én küzdök valamivel. De mindez sokszor kevésnek bizonyul. Nagyobb vigasztalásra van szükség. A Biblia úgy mutatja be Istent, hogy nála van az igazi, teljes vigasztalás. Ez alapvető tulajdonsága. Luther Márton így ír: az irgalmasság atya és minden vigasztalás istene, ez a mi mennyei atyánk névjegye. Az embernek így kell őt szívébe vésnie. Aki egy haragvó istent fest a falra, az nem tud semmit Krisztus országáról, és nem tartozik ebbe az országba. Mert az semmiképpen sem rímel, hogy én keresztény vagyok, és ugyanakkor nem tudom, mi van az Isten névjegyére írva. Istent kell ismernem ahhoz, hogy megvigasztalt ember lehessek. Isten nem úgy vigasztal, hogy csupán elfeledteti a fájdalmat. Nem hangulati vagy kommunikációs megoldást kínál. Ő a baj okát oldja meg szabadításával. Ő nem a nép ópiuma, hanem a gyógyítója. Igazi vigasztalást a tőle kapott bűnbocsánat ad, amely alapvetően változtatja meg sorsunkat. A nap imádsága: Uram, add, hogy ismerjem az igazi nevedet. Árváknak atya, özvegyek védője, irgalom atya és minden vigasztalás istene. Segíts, hogy felismerjem minden jó szót szóló embertársamban irgalmat közvetítőjét. Tégy engem is békességet követévé. Add, hogy felfedezzem benned minden vigasztalás forrását, s meríthessek belőle magam és mások számára egyaránt. Ámen. Tóth Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak: Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. S a nap újszövetségi igéje: áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene.

második világháború idején egy kis francia faluban élt egy idős asszony, akit mindenki csak Charlotte mamának hívott. Özvegy volt már 30 éve, egyetlen fia elesett a fronton. Mindenki úgy gondolta, hogy ha valakinek joga lenne gyűlölni a német katonákat, hát az Charlotte mama. Egy napon egy német egység szállta meg a falut. A katonák elvették az emberek élelmét, a templomot is parancsnoki központtá alakították. A falu rettegésben élt. Egyik reggel Charlotte mama háza elé hoztak egy sebesült német katonát. A hadnagy odalépett hozzá, és így szólt. Ez a katona nem tud tovább menetelni. Nincs orvosunk. Ápolja, vagy meghal. Az asszony némán nézte a fiatalembert. Alig volt idősebb a fiánál, amikor az meghalt. A szeme szenvedést és félelmet tükrözött. Charlotte mama hallotta lelkiismerete hangját, és emlékezett Jézus szavaira, melyeket egykor a Bibliában olvasott. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Csendesen bólintott. Bevitte a fiút a házba, napokig ápolta, sebeit megtisztította, levest főzött neki, még az utolsó adag kenyérből is adott. A fiút, akit Hansnak hívtak, eleinte nem szólt semmit. A bűntudat és a szégyen megnémította. De egy este, amikor Charlotte mama épp imádkozott az asztalnál, Hans megszólalt. Miért csinálja ezt? Én az ellensége vagyok. Az asszony csak ennyit mondott. Nem, fiam, te nem az ellenségem vagy. Te Isten gyermeke vagy, csak eltévedtél. A fiamat elvitte a háború, én nem akarok más anyát is gyászolni látni. Hans sírva fakadt. Néhány hét elteltével már járni is tudott. A katonák visszajöttek érte, de ő nem felejtette el megmentőjét. Amikor a háború véget ért, visszatért Franciaországba, de már nem katonaként, hanem szolgálóként. Orvos lett, és Charlotte mama házának szomszédságában kezdett új életet. Az asszonyt a második anyjának hívta. Évek múlva, mikor Charlotte mama meghalt, Hans állt a sírnál, és ezt mondta. A világ vért és bosszút kínált. Ő azonban kenyeret adott, imát mondott, és engem is megtanított szeretni. Mert ahol az ellenség szeretetté válik, ott kezdődik Isten országa.

Az igazi keresztényi jellem nem a szavakban, hanem a tettekben nyilvánul meg. Az ellenség szeretete nem emberi logikából, hanem mennyei kegyelemből fakad. Az isteni szeretet ereje által az ellenség is baráttá válhat. Charlotte mama példája azt tanítja, hogy az igazi győzelem nem akkor születik, amikor legyőzzük az ellenséget, hanem amikor szeretetünkkel átalakítjuk őt. A Jézus által parancsolt szeressétek ellenségeiteket nem csupán elvont tanítás, hanem a keresztény jellem alapköve, nem természetes emberi reakció, hanem Isten kegyelmének gyümölcse. Amikor szeretjük ellenségeinket, azaz isteni szeretet tükröződése bennünk, amely átformálja a szívet és elmélyíti a hitet. Az ellenség szeretete nem csak a legmagasabb erkölcsi elv, hanem Isten kegyelmének csodálatos megnyilvánulása az emberi szívben. Ez azt jelenti, hogy valóban Krisztus követőivé válunk, hiszen ő maga is szeretettel fordult azokhoz, akik bántották, megvetették vagy üldözték.

Jézus nem csak azt tanította, hogy szeressük ellenségeinket, hanem meg is mutatta, hogyan kell ezt tenni. A haláláig kitartó szeretettel. A gyűlölet megkeményíti a szívet, és ez sajnos távol tart minket Istentől. Az ellenség szeretete viszont gyógyítja a lelket, és békét hoz az ember szívébe. Aki megtanulja szeretni ellenségeit, megtalálja az igazi békét, a mennyei békességet, amely minden értelmet felülmúl. Szeretni ellenségeinket annyit jelent, mint a szükséget szenvedőknek kezet nyújtani, még akkor is, ha azok korábban ellenünk fordultak.

Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 27. és 28. versek.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Elindult tegnap a Művészetek Völgye Fesztivál. Már tegnaptól, július 24-től augusztus 2-áig több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Tajándörögdön és Vigántpetende. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézművöskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. 2 hét, 2 tábor, 1 üzenet. Kincsvadászat Dél-Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg a nyári gyermek táboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mind azt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a 2 hetet. A fiúk és a leányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált reánk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Működik a Kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyermekekkel népesül be a Kadarkúti kastély parkja. A Fünkösdi Egyház gyermektábora immár 39 éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösséggé formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová 2 turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságokat kötnek. A közös istentiszteletek témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér, Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archipposznak, a mi bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Pál levele Filemonhoz 1-től 7-ig.

0: Kapcsolatok.
1: Az elektronikus levelezés korában már szinte különlegesnek számít, amikor egy barátnőmtől postai levelet kapok. Nagy gondossággal borítékolta és küldte el. Egy postai levelet nem lehet csak egy kattintással útjára bocsájtani. A postai levélen keresztül egy különös kapcsolat mutatkozik meg a feladó és címzett között, mely mélyebb, mint egy e-mailes kapcsolatban. Pál levelének kezdete idegenszerű számomra. Amíg fel nem teszem a kérdést, ki kinek a kije itt? Két versen belül körülbelül 6 különböző emberről ír, különböző szerepekben. Pál számára nem az az elsődleges, hogy túlélje a börtönt, hanem hogy mások életének része legyen. Ki vagyok én a körülöttem élő emberek számára? Ki akarok lenni az ő számukra? Sokféle szerepem van, anya, feleség, lelkész feleség, egy idegen országban élő külföldi, barátnő. Mit jelentenek a többiek nekem? Kiknek szeretném őket látni? S kik vagyunk mi Isten szemszögéből? Pál jelenlegi nehéz élethelyzetében a Filemonnal való kapcsolatára figyel. A vele való kapcsolatát Isten elé viszi, dicséri azért, amit elért az életében, és amit rajta keresztül véghez vitt Isten. Közbenjárásában bizakodva azt kéri, hogy Isten erősítse a hitét és tágítsa a látóterét. Ő maga is Isten szemszögéből néz a környezetére. Ennek következtében kapcsolatai is értékesebbek lesznek.

Javára van kapcsolatainknak, ha figyelmesek vagyunk egymás iránt. Szeretném a leveleimet, akár postai, akár elektronikusak, figyelmesebben elolvasni és imádságokkal kísérni. Tanulhatok abból, ha azokat az embereket, akikkel kapcsolatom van, Isten szemszögéből próbálom tekinteni, és az ő szeretetével tekintek rájuk.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk!

Nagy a te hatalmad, Jézusom. Eljöttél a világba, s a gonoszság elleni harcot győzelemre vitted. Megváltói művedet befejezted. Engedd, hogy részese lehessek ezen a napon is győzelmednek. Ismered gyöngeségemet, s látod a harcot, melyet a bűnnel meg kell vívnom. Légy mellettem ezen a reggelen, és a mai napon. Ne hagyj egyedül. Diadalmaskodjék bennem a te erő. Szabadíts ki az önzés rabságából, őrizd meg ajkamat a hazugságtól. Őrizd meg egész lényemet minden hamisságtól. S tiszta szívet teremts bennem. Uram Jézus, mi örömünk, légy velünk. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 25-e.
2: Filicki János 1580 és 1622 között élt református lelkész, sárospataki tanár, első rektor, megteremtette az iskola rendszeres törvényeit. Poéta, laureátusként, koszorús költőként is tisztelték, fő művei Xenia Natalícia, Carminum Libri Duo, Poemata Varia.
1: Fellner Jakab, a klasszicizáló késő barokk építészet legkiválóbb hazai mestere, 1722-ben született. 23 éves korában telepedett le Tatán, és élete nagy részét ott töltötte. Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Eger és Tata városképének kialakításában. 1750-től kezdve főleg az Eszterházi grófok számára dolgozott, bár növekvő híre más megbízatást is szerzett számára. Első jelentős önálló munkája az 1751-ben megkezdett Tatai plébánia templom, a következő a cseklészi Eszterházi kastély átépítése. 1762-ben a Lamberg család kastélyát tervezte Mórott. Ezután szerződést kötött Eszterházi Károly püspökkel, az egri püspöki uradalom egyes építkezéseinek tervezésére és felügyeletére. 1768 és 74 között a veszprémi püspöki palotán dolgozott. 1773-ban tervezte meg és kezdte el építeni utolsó nagy alkotását, a pápai plébánia templomot.
2: 1859-ben ezen a napon a helytartó tanács 21.115-ös számú rendeletében engedélyt adott a török pál által benyújtott emlékirat alapján egy gimnázium létesítésére. Gönczi Pál lett az alapítóigazgató, ő ajánlotta fel magániskoláját teljes felszerelésével erre a célra. A református, majd Lónyai gimnázium címere négy karú gyertyatartójának lángjai az istenfélelmet, a hazaszeretetet, a becsületet és a tudást szimbolizálják.
1: Az 1904-es születésű Sólyom Jenő Budapesten, Sopronban és Bázelben folytatott teológiai tanulmányokat. Rafai Sándor püspök szentelte lelkésszé, és Kiskörösön, illetve a Deák téren volt segédlelkész. 1931-től 1938-ig a Fasori Gimnázium vallástanára és cserkészvezető, közben a Soproni Teológiai Fakultáson doktorált Luther és Magyarország tárgykörben. Több mint 400 írása jelent meg az evangélikus újságokban, valamint a Keresztjén igazság, a Lelkipásztor és protestáns szemle hasábjain. Vicián Dezső egyetemes egyháztörténelmi professzorral együtt írt két kötetes gimnáziumi tankönyve, az Egyház története első-második kötet, nagy segítséget jelentett. 1938 őszétől a Soproni Evangélikus Teológiai Kar egyetemi tanára, az Egyházjogi és Magyar Protestáns Egyháztörténet tanszékén. Tanári elmondata volt: Urak, semmit ne fogadjanak el tekintély alapján. Amiben az apostoli intelem köszönt vissza: mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Az 56-os idők után az Országos Evangélikus Levéltárba kapott beosztást, ott szolgált utolsó 20 évében. Tanuljunk újra Luthertől címmel jelentek meg válogatott írásai.
2: Budaker Oszkár a Pécsi Egyetem Soproni Evangélikus Teológiai Karán 1942. július 25-én nyert nyilvános rendes tanári kinevezést a gyakorlati teológiai tanszékre, és egyúttal az evangélikus teológusok otthonának igazgatója lett. Korábban a Kőszegi Alsó Reáliskolában főhadnagyi rangban magyar és német nyelvet tanított. Ő volt Ottlik Géza Iskola a határon című regényének Marcell főhadnagya. A hittudományi kar megszűnte után 1949. április végével nyugdíjazták, és otthonigazgatói tisztét is csak az év végéig tarthatta meg. 1950. januárjától ismét elfoglalta helyét, mint a soproni gyülekezet lelkipásztora. Tanulmányait a lelkipásztor, keresztény igazság és a dunántúli belmissziói munkaprogram füzeteiben jelentette meg. Teológiai előadásai gépelt jegyzet formájában maradtak fenn.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Rossz, rossz, mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik. Példabeszédek könyve 20. fejezet, 14. vers.

Akár nálunk, akár más országokban, de a piacokon lehet alkudni. Sőt, bizonyos helyeken szinte kötelező is. Az eladó mond egy meghatározott árat, de abba belekalkulálja, hogy a vevő próbál alkudni. Így, ha enged is az árból, még mindig megéri neki az üzlet. Én is szoktam alkudni olyan helyen, ahol ez nem tisztességtelen dolog. Ugyanakkor megfigyeltem, hogy vannak emberek, akik ott is alkudoznak, ahol nem illendő. Kiválasztanak egy árucikket, és elkezdik megkeresni, hogy mibe köthetnének bele. Nem ilyen színt szerettek volna, van rajta egy kis pötty, nem tökéletes az eldolgozás. Nem egyforma a két fele, nagyobbra számítottak, kicsit szűk, kifakultnak látják, utolsó darab, nem ér meg annyit, és hasonló kifogásokat keresnek csak azért, hogy a kereskedő lejjebb szállítsa az árat. Amikor pedig elérik a céljukat és kifizetik a jóval kedvezményesebben megszerzett terméket, akkor arrébb menve boldogan vigyorognak, hogy milyen jó üzletet csináltak és dicsekszenek a szerzeményükkel.

0: Isten szemében ez ugyanolyan csalás, hiszen itt az eladót csapja be, aki így egyezkedik. Az nem baj, ha te is próbálsz valamihez olcsóbban hozzájutni. Dicséretes dolog, ha igyekszel takarékoskodni. Csak ezt sose tisztességtelen módszerekkel tedd. Mindig gondolj arra, hogy mire a tied lesz egy termék, hányan húzzák le róla a hasznot. Ha még te is ezt teszed, nem vagy különb náluk.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Álljunk határozottan.
1: A mai ige Nehémiás 6:3. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel: nagy munkában vagyok, ezért nem mehetek le. Megállna ez a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Gondolatok az ígéről. Istennek vannak készenlétben emberei, akik felkészültek arra, hogy megfeleljenek a követelményeknek, és megőrizzék az ő munkáját minden szennyező befolyástól. Istent fogják tisztelni, és őt dicsőítik meg. Amikor az isteni lélek hatást gyakorol az Isten munkájára kijelölt ember elméjére, akkor ő válaszol, mondván: én hol vagyok én, küldj el engemet. Ézsaiás 6:8. Nehémiás olyan ember volt, akit Isten felhasználhatott a hamis elvek eltörlésére és a mennyei elvek helyreállítására, és Isten kitüntette őt. Az Úr olyan férfiakat fog felhasználni az ő munkásságában, akik acélszirándan kitartanak az elvek mellett, akiket nem fognak elbűvölni a lelkilátásokat elveszítettek kifogásai. Isten azért választotta ki Nehémiást, mert kész volt együtt munkálkodni az Úrral a helyreállításban. Bár emberek hazugsággal és cselszövéssel próbálták bemocskolni becsületességét, nem lehetett megvesztegetni. Nem tűrte, hogy gonosz mesterkedések végzésére fölbérelt, elvtelen emberek fogásai rontsák meg. Nem hagyta, hogy megfélemlítsék, és a gyávaság útjára vezessék. Amikor látta, hogy némelyek helytelen elvek alapján cselekszenek, nem állt ott külső szemlélőként, mint aki hallgatásával egyetért. Nem hagyta, hogy az emberek úgy gondolják, ő maga is a rossz oldalon áll. Határozottan, szilárdan kiállt az igazság mellett. Egy jottányit sem engedett annak a befolyásnak, amely megrontaná az Isten által felállított alapelveket. Minden lehetséges ellenállással szembe kell néznünk, akár csak azoknak, akik Jeruzsálem falait építették, de ha úgy figyelünk, imádkozunk és dolgozunk, ahogyan ők is tették, Isten fog harcolni értünk, és értékes győzelmeket ad nekünk. Megingathatatlan bizalommal kell előre haladnunk, és hinni abban, hogy Isten az ő igazsága mellé nagy és értékes győzelmeket ad. Jézusra támaszkodva, meggyőző erővel hirdethetjük, hogy az igazság velünk van.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor hallgatod, ahogy a madarak egymást hívogatják, halld meg az én neked szóló szeretet hívásomat is. Én folyamatosan beszélek hozzád. Eszközeim, a látomások, hangok, gondolatok, benyomások és a Szentírás. Határtalanul sokféleképpen tudok kommunikálni veled. A te részed az, hogy figyelj az üzeneteimre, akármilyen formában is érkeznek. Amikor elhatározod, hogy megtalálsz engem egy adott napban, felfedezed, hogy jelenlétem által a világ pezsgően eleven. Nem csupán a szépségben és a madarak hívó szavában találhatsz meg, hanem a tragédiában és a bánatos arcokban is. Én a legmélyebb szomorúságból is tudok olyan mintát szűni, amiből jó jön ki. Keres engem és az üzeneteimet, ahogy haladsz át ezen a napon. Keresni fogsz, és megtalálsz, amikor teljes lényeddel keresel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 10. fejezet, 27. vers. Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet,

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 47. rész. Jövendőlés a filiszteusokról. Így szólt az Úr igéje Jeremiás prófétához a filiszteusokról, mielőtt a fáraó megverte Gázát. Ezt mondja az Úr. Víz indul el észak felől, áradó folyóvá duzzad, elárasztja az országot és a benne élőket, a városokat és a bennük lakókat. Az emberek segítségért kiáltanak, jajgat az ország minden lakója. Mert csattognak a mének patái, dübörögnek a harci kocsik, robognak a kerekei. Az apák még fiaikkal sem törődnek, mert erejük oda lett, mert eljön az a nap, amely elpusztít minden filiszteust, kiírtja Tírus és Szidón utolsó segítőit is. Elpusztítja az Úr a filiszteusokat, a Kaftor szigetéről valók utódait. Kopaszra nyiratkoznak Gázában, elnémulnak Askelonban. Völgyüknek maradék népe, még meddig vagdosod magad? Jaj, Úrnak kardja, meddig nem nyugszol meg? Húzódj vissza hüvelyedbe, csillapodj, maradj veszteg. Hogyan maradhatna nyugton, hiszen az Úr parancsolta Askelonhoz, a tengerpart ellen ő rendelte ki.

Mai szakasz, Jeremiás 47. rész. Jeremiás könyvének 47. fejezete, prófétai jövendőlés a filiszteusok ellen. A filiszteusok eredetileg Kaftor szigetén éltek, föltételezhetően ez a mai Kréta. Néhányuk átköltözött a földközi tenger keleti partjára. Ábrahám és Ízsák idejében a filiszteusok kevesen voltak, és Isten prófétája Ábrahám közvetítésével megismerték Isten hatalmát, írja a Mózes első könyve, 20. fejezete, 7. verse. Ábrahám egy ideig a filiszteusok földjén, Beersebában élt, a Mózes első könyve 21-34 tanúsága szerint. Miután az izraeliták kijöttek Egyiptomból, és letelepedtek Kánaánban, a mai Palesztinában, a filiszteusok létszáma mérhetetlenül megnövekedett. Más, különböző tengeri népek közül is sokan a földközi tenger keleti partvidékére költöztek. Némelyikük meghódította Kis-Ázsiát, és leigázta a Hettita birodalmat. A tengeri népek másik csoportja az egyiptomi birodalmat próbálta meghódítani. Az egyiptomiak védelme azonban olyan erős volt, hogy azok a népek föladták, és ők is a filiszteusokhoz csatlakoztak Palesztinában. Mire az izraeliták letelepedtek Kánaánban, a filiszteusok már 5 városállamot alapítottak görög mintára. Mind az 5 városállamnak saját uralkodója volt, a Bírák könyve 3-3 alapján. Miután a filiszteusok elrabolták Isten frigyládáját, számtalan természet fölötti dolog történt velük, amelyekről Sámuel első könyve 5. és 6. fejezete tudósít. Isten elegendő bizonyítékot adott nekik, hogy higgyenek benne, azzal, hogy a szekér elé fogott teheneket a frigyládával Bécsemes városába vezette. Mindennek ellenére nem találunk följegyzést a Bibliában, hogy a filiszteusok megtértek volna, és hittek volna Izrael istenében. E profécia után a babiloni hadsereg betört észak felől, elfoglalta a filiszteusok földjét, és a babiloni birodalom részévé tette azt. Mai társadalmunkban is a filiszteusokhoz hasonló népeket láthatunk. Sok lehetőségük van, hogy Istenben higgyenek, mégis nehezünkre esik hinni benne.

0: iránytű.
1: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Lukács evangéliuma 11. fejezet 13. vers. Az idők folyamán Krisztus nem változtatott mennybe menetelekor tett ígéretén, hogy elküldi követőinek a szent lelket. Isten nem korlátozta kegyelme gazdagságának kiáradását. Az ok, amiért ígéretének teljesedése nem észlelhető oly mértékben, ahogy ez elvárható lenne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik úgy, amint kellene. Ha minden keresztény készséges volna elfogadni, elnyerhetni a Szent Lelket. Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki sivárságot, sötétséget és halált láthatunk. Ha a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szomjuhozzuk a lélek adományát? Miért nem beszéltünk erről? Miért nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja az ő szent lelkét azoknak, akik neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják ajándékaikat gyermekeiknek. Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a lélek keresztségéért. A keresztény munkások gyűjjenek össze csoportokba, kérjenek segítséget és mennyei bölcsességet a helyes tervezéshez és kivitelezéshez egyaránt. Különösképpen azt kérjék Istentől, hogy kiválasztott követeit részesítse a lélek csodálatos keresztségében a lelki munka terén. A lélek megnyilatkozó ereje oly hatalmasan támogatná az igazság hirdetését, ahogyan azt a világ minden tisztelete és dicsősége együttvéve sem adhatja meg.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ennyi elég. Ha egy nap csak annyi történik, hogy túlélted, ez még nem ok az ünneplésre. Nem azért vagy a földön, hogy pazarold a becses idődet, miközben szokásaidnak csupán apró változtatásaival is hatalmas dolgokra lennél képes. Mandino.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne félj a kudarctól. Harmadik rész. Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Máté evangélium a 14. fejezet 29. vers. A Bibliában ez áll. Péter ekkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt. Jöjj! És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt. Máté evangélium a 14. fejezet 28-tól a 31. versig. Ha tudod, hogy imádkoztál, készültél és terveztél, ki kell lépned a tettek mezeire. Természetes, ha félsz, amikor olyas valamivel próbálkozol, amivel azelőtt sosem. Lehet, hogy elítéled Pétert, mert úgy gondolod, kudarcot vallott a vízen járással, pedig koránt sem volt így. Először is, Péter ötöst érdemel azért, hogy hajlandó volt kilépni a komfortzónájából és elindulni az ismeretlenbe. Másodszor, ha csak egy röpke pillanatig is, de átélhette annak az örömét, hogy jár a vízen. Egyetlen másik tanítvány sem dicsekedhetett ilyen tapasztalattal. Harmadszor, megtanult egy fontos leckét. Amikor az ember a lehetetlennel próbálkozik, kulcsfontosságú, hogy Jézusra figyeljen, ne a körülményeire. Negyedszer, felismerte, hogy egyedül Jézustól függ az életben maradása. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangélium a 14. fejezet, 30-tól a 31. versig. Jézus nem ítélte el Pétert, helyette csak annyit mondott neki, hogy nagyobb hitre van szüksége. Isten nem enged megfulladni a hibáid miatt. Ha bízol benne, ott lesz veled is megtart, amíg sikerre nem jutsz. Ő a te mennyei atyád, és a te sikered az övé is egyben.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12-13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér, menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd, megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Míg az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Tárd fel sebeidet Jézus előtt.

A Vámos Máté meghívása után a farizeusok látva azt, hogy Jézus és a tanítványai egy asztalhoz telepedtek le a bűnösökkel, megkérdezték: miért eszik a ti mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus így válaszolt nekik: nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.

Vajon miért éppen Mátét, a vámszedőt látta meg Jézus? Miért éppen őt szólította meg? Vajon mert jobb, tisztességesebb, buzgóbb volt, mint a többi? Ő nem próbálta felhívni magára a figyelmet úgy, ahogyan ezt Zakeus tette. Nem mászott fel sehová. Ott ült a szokott helyén, a vámszedő asztalnál. Jézus mégis meghívta őt követésére. A mester mindig azt látja meg, akinek a legnagyobb szüksége van rá. A legbetegebbet. A legelesettebbet. Azt, aki a legnagyobb bajban van. Mert annak van leginkább szüksége orvosra.

Amikor egy beteg ember elmegy a kezelő orvosához, az ezt szokta kérdezni. Milyen panaszai vannak? Kérem, mondjon el mindent őszintén. Csak akkor tud megfelelő kezelést beállítani, ha a páciens nyíltan feltárja a problémát, amivel küzd. Te felszoktad-e tárni a sebeidet az áldott orvos előtt? Elmered-e neki őszintén mondani, hogy mi fáj, mivel küzdködsz?

Csak akkor tud rajtad segíteni Jézus, ha nem takarsz el előle semmit. Ha kendőzetlenül megmutatod magad neki, és ha szükséges, kész vagy akár teljesen ellenkező irányba menni, mint eddig.

0: a baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 25-e. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 19-től 24. versig. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Megértésemet a mennybe belépéssel kapcsolatban úgy képzelem, hogy megállok egy napon mennyei atyánk előtt, mellettem egy óriási, bűzös, istenkáromló kupac, a bűneim. Az engedetlenségeim, vétkeim miatt nem részesülnék a mennybe való belépéssel, hanem Jézus kiontott drága vére miatt. Ez fedezi be vétkeinket, nem a vallásos tettek, ismeret, több évtizedes tagság. Ha átélted a szabadulás örömét, szétkürtölöd. Ha átélted, akkor sarkal arra, hogy naponta törekedj jobb életre, cselekedeteidben pedig érezze az Úr a hálát. Így érdemes leélni az életünk hátra levő részét, mert ez a remény és bizonyosság nem elvehető, csupán lemondani lehet róla. De erre senkit sem biztatok. Engem megnyugtat, hogy vár egy örökkévaló hely, reménységet és biztonságot ad. Ezért törekszem feladataimat, kapcsolataimat is úgy megélni, hogy méltónak tartson rá az Úr Jézus életem legvégén is. Ne árnyékolja be aktuális vagy régebb óta húzódó nehézség azt, hogy Jézus miatt mennyei állampolgár vagy. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai elhitatott Liz Jakimov írta Új-Dél-Walesből, Ausztráliából. A maga idejében. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj neki keledelt. Zsoltár a könyvének 104. fejezetének 27. verse. A sült csirke finom illata töltötte be a házunkat, mikor leültünk vacsorázni a fiammal. A lábunk mellől a kutyánk nézett fel ránk. Bár kétségbe esettem, vágyott a csirkére, sosem ugrott föl, vagy próbálta meg elcsenni azt. Korábbi tapasztalatokból megtanulta, hogyha csendben ülve vár, nagyobb eséllyel kapja meg, amit szeretne. De bízott abban, hogyha eljön az ideje, megethetjük azzal, amire szüksége van. Mi sokszor ennek a szöges ellentétét tesszük. Ha szeretnénk valamit, akkor azt ott is akkor akarjuk. Ahelyett, hogy türelmesen várnánk Istenre, hogy megadja, amire szükségünk van, mi most akarjuk azt. És sajnos ez a vágy sokszor engedetlenségre vezet minket. Ha a kutyám képes bízni bennem, hogy meg fogom etetni, én is teljesen megbízhatok Istenben, hogy meg fogja adni, amire szükségem van. Ahogy a 104. Zsoltár is mondja, Isten idejében ad a teremtményeinek eledelt. Tehát mennyivel inkább fog gondoskodni rólam is. Csak engedelmeskednem kell, várnom, hiszen tudom, hogy Isten az én hűséges gondviselőm. Drága Istenünk, segíts bennünket, hogy türelmesek és engedelmesek legyünk, tudva, hogy Te mindig gondoskodsz rólunk. Amen. Napi gondolat, Istenben mindig bízhatok. Imádkozzunk a házi állatokat tartókért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Csorba Linda, köszönöm. Rohan a világ, míg csak meg sem pihen. Körül se néz, csak rohan szüntelen. De én mégis megállok, lassan körülnézek, s e csendes percben csak reát figyelek. Előbb fájdalmas, könnyes a tekintetem, s tőled csak azt kérdem, miért tetted ezt velem? Miért hagytad, hogy annyit szenvedjek? A boldogságot miért vetted el tőlem? Miért? Miért? Zokogok. S közben csak ennyit kérdek halkan. Miért engedted? Bár szavam fájó, de belül mégis érzem, mint mindig mindent, ezt is értem tetted. Lassan térdre ereszkedem, imára kulcsolom kezem. Lehunyom kisírt szemem, s lelkem te hozzád emelem. Bár az imént még választ vártam tőled, szívemben most mégis valami mást érzek. Most már kezdem érteni, miért tetted ezt, s imám csak ennyi. Köszönöm néked. Most már hála van szívemben, még a szenvedésért is. Most már tudom, élni megtanít a sok szenvedés gyötrelem kín. Most már tudom, csak próbára tettél, de nagyobb keresztet nem kaptam, mint mit elviselnék. Te végig velem voltál, segítettél nékem, s lélekben te hozzád közelebb kerültem. Most már még jobban érzem, mennyire szeretsz, s végig fogod kezem, el nem engeded. Most már járni akarok, véled egy úton. Tudom, ha így teszek, tévútra nem jutok. Lassan kinyitom szemem, hisz indulnom kell. Az életnek útját még csak most kezdtem el. De még előtte, téged arra kérlek, hogy életem mindig áldás lehessen. Ahogy lassan-lassan lépegetek, tekintetem ismét az égre emelem. Felhőket látok, a kék eget, a napot, s egy felettem suhanó fehér galambot. Lassan egy tóhoz érek, most a víz tiszta, csendes. Szívemet béke tölti meg, látva, hogy mindezt te adtad nekem. Szívem most már boldog, s tudom, e sok jót te adod. Imámban ismét hozzád fohászkodom, s e sok-sok szépért néked hálát adok.

0: Jonatán és Dávid.
1: Barátság. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban. Halmaidon esett el Jonatán. Sajnállak, testvérem Jonatán, kedves voltál nekem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatosabb volt az asszonyok szerelménél. Sámuel első könyve 1:25-26. Gondolatok az ígéről. Jonatán és Dávid barátságát Isten gondviselése alakította, hogy megőrizze Izrael jövendő uralkodójának életét. Ebben az időben, amikor oly kevés világosság áradt Dávid útjára, örült, hogy bujdosása közben Jonatán váratlanul meglátogatta. A két jó barát drága perceket töltött együtt. Elmondták egymásnak a tapasztalataikat, és Jonatán ezekkel a szavakkal erősítette Dávid szívét. Ne félj, mert Saulnak, az én atyámnak keze nem talál rád, és te király leszel Izrael felett, s én a legközelebbi leszek utánad. És ez Saul, az én atyám is tudja. Arról is beszéltek, hogy Isten milyen csodálatosan bánik Dáviddal, s így az üldözött, felbátorodott. Ezután szövetséget kötöttek egymással az Úr előtt. Jonatán látogatása után Dávid dicsérő énekkel bátorította lelkét, hárfával kísérve énekét. Amikor kapcsolatban vagyunk Krisztussal, embertársainkkal is összekapcsol bennünket a szeretet aranylánca.

0: Steak vagy gyümölcs?
1: Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását. Példabeszédek könyve első fejezet, 5. vers. Három kijelentés igazán felkeltette az érdeklődésemet. Az első. Bármi, ami megzavarja az elektromos áramlatok keringését az idegrendszerben, csökkenti az élet erők erejét, és ennek eredménye az elme bölcsességének halála. A második. Ha Ádám teremtésekor nem lett volna felruházva a mai embernél 20-szor nagyobb életerővel, akkor az emberi faj a jelenlegi, a természeti törvényeket sértő életmódjával már nem élne. A harmadik. A szervezetet az agy elektromos ereje élteti, hogy megbirkózzon a betegségekkel. Honnan származik ez a vitalitás, életerő vagy elektromos áram? Minden sejt képes elektromos áramot termelni. Ha a nátrium-kálium pumpából eredő feszültség, amely a sejtekből nátriumot juttat ki, káliumot pedig a sejtekbe, a sejtek akkumulátorát feltöltve tartja. Ha az étrend túl magas nátrium-klorid, só, és túl alacsony kálium tartalmú, a nátrium-kálium pumpa hajlamos lelassulni, így az akkumulátor nem csak az érsejtekben, hanem a test más sejtjeibe is lemerülhet. Amikor az akkumulátor lemerül, az elektromosság csökken, ami csökkenti az energiát vagy az életerőt, és magas vérnyomáshoz és más betegségekre való fogékonysághoz vezet. Dr. Norman Kaplan, a magas vérnyomás egyik vezető kutatója szerint a magas vérnyomás problémái inkább az alacsony kálium szinthez, mint a magas nátrium szinthez kapcsolódnak. Most pedig állítsuk szembe Isten életrendjét az ő hihetetlen emberi gépezete számára, az emberi étrenddel a só és kálium tartalom tekintetében. A félig főtt húsokban háromszor annyi nátrium van, mint kálium. A sült krumpli és minden finomított élelmiszer sót tartalmaz. De a gyümölcsök, különösen a banán és a füge, a zöldségek, a gabonafélék, a magvak és a diófélék 100-szor több káliumot tartalmaznak, mint nátriumot. Pontosan az, amire a test sejtjeinek szüksége van, hogy megtartsák őket elektromosan feltöltve. Ha újra fiatalnak akarod érezni magad, és életerő áramlik az ereidben, akkor a sejtek kálium-nátrium pumpáját megfelelő működésben kell tartanod. Ezt úgy érheted el, hogy kerülöd az ember által készített nátriummal teli ételeket, és élvezed a káliummal teli, Isten teremtette ételeket. Steak vagy gyümölcs? Én a gyümölcsöt választom. Gondold át, hogy mit szoktál enni. Mennyi káliumot kap a szervezetet, hogy a nátrium-kálium pumpák hatékonyan működjenek, és feltöltsék a sejtjeidben lévő nátrium akkumulátorokat.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 25-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 68. Zsoltár 6.-7. verseként olvashatjuk. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelének 1. fejezetében a 3. versként olvashatjuk. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene. Nincs idő a fájdalomra, hirdeti egy reklám. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy igenis elérnek minket a bajok, a szenvedés, és nincs az a villám megoldás, amely el tudná űzni őket. Hiány van a vigasztalókban. Sokat jelent a közösség, ha van, aki meghallgat, ha megértést kaphatok valakitől. Erőt ad a sorstársakhoz való kapcsolódás, ha tudom, hogy nem csak én küzdök valamivel. De mindez sokszor kevésnek bizonyul. Nagyobb vigasztalásra van szükség. A Biblia úgy mutatja be Istent, hogy nála van az igazi, teljes vigasztalás. Ez alapvető tulajdonsága. Luther Márton így ír, az irgalmasság

Atya és minden vigasztalás Istene, ez a mi mennyei atyánk névjegye. Az embernek így kell őt szívébe vésnie. Aki egy haragvó Istent fest a falra, az nem tud semmit Krisztus országáról, és nem tartozik ebbe az országba. Mert az semmiképpen sem rímel, hogy én keresztény vagyok, és ugyanakkor nem tudom, mi van az Isten névjegyére írva. Istent kell ismernem ahhoz, hogy megvigasztalt ember lehessek. Isten nem úgy vigasztal, hogy csupán elfeledteti a fájdalmat. Nem hangulati vagy kommunikációs megoldást kínál. Ő a baj okát oldja meg szabadításával. Ő nem a nép ópiuma, hanem a gyógyítója. Igazi vigasztalást a tőle kapott bűnbocsánat ad, amely alapvetően változtatja meg sorsunkat. A nap imádsága. Uram, add, hogy ismerjem az igazi nevedet. Árváknak atya, özvegyek védője. Irgalom atya és minden vigasztalás Istene. Segíts, hogy felismerjem minden jó szót szóló embertársamban irgalmat közvetítőjét. Tégy engem is békességet követévé. Add, hogy felfedezzem benned minden vigasztalás forrását, s meríthessek belőle magam és mások számára egyaránt. Ámen. Tóth Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak, Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. S a nap újszövetségi igéje, áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene.

A második világháború idején egy kis francia faluban élt egy idős asszony, akit mindenki csak Charlotte mamának hívott. Özvegy volt már 30 éve, egyetlen fia elesett a fronton. Mindenki úgy gondolta, hogy ha valakinek joga lenne gyűlölni a német katonákat, hát az Charlotte mama. Egy napon egy német egység szállta meg a falut. A katonák elvették az emberek élelmét, a templomot is parancsnoki központtá alakították. A falu rettegésben élt. Egyik reggel Charlotte mama háza elé hoztak egy sebesült német katonát. A hadnagy odalépett hozzá, és így szólt. Ez a katona nem tud tovább menetelni. Nincs orvosunk. Ápolja, vagy meghal. Az asszony némán nézte a fiatalembert. Alig volt idősebb a fiánál, amikor az meghalt. A szeme szenvedést és félelmet tükrözött. Charlotte mama hallotta lelkiismerete hangját, és emlékezett Jézus szavaira, melyeket egykor a Bibliában olvasott. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Csendesen bólintott. Bevitte a fiút a házba, napokig ápolta, sebeit megtisztította, levest főzött neki, még az utolsó adag kenyérből is adott. A fiút, akit Hansnak hívtak, eleinte nem szólt semmit. A bűntudat és a szégyen megnémította. De egy este, amikor Charlotte mama épp imádkozott az asztalnál, Hans megszólalt. Miért csinálja ezt? Én az ellensége vagyok. Az asszony csak ennyit mondott. Nem, fiam, te nem az ellenségem vagy. Te Isten gyermeke vagy, csak eltévedtél. A fiamat elvitte a háború, én nem akarok más anyát is gyászolni látni. Hans sírva fakadt. Néhány hét elteltével már járni is tudott. A katonák visszajöttek érte, de ő nem felejtette el megmentőjét. Amikor a háború véget ért, visszatért Franciaországba, de már nem katonaként, hanem szolgálóként. Orvos lett, és Charlotte mama házának szomszédságában kezdett új életet. Az asszonyt a második anyjának hívta. Évek múlva, mikor Charlotte mama meghalt, Hans állt a sírnál, és ezt mondta. A világ vért és bosszút kínált. Ő azonban kenyeret adott, imát mondott, és engem is megtanított szeretni. Mert ahol az ellenség szeretetté válik, ott kezdődik Isten országa.

Az igazi keresztényi jellem nem a szavakban, hanem a tettekben nyilvánul meg. Az ellenség szeretete nem emberi logikából, hanem mennyei kegyelemből fakad. Az isteni szeretet ereje által az ellenség is baráttá válhat. Charlotte mama példája azt tanítja, hogy az igazi győzelem nem akkor születik, amikor legyőzzük az ellenséget, hanem amikor szeretetünkkel átalakítjuk őt. A Jézus által parancsolt szeressétek ellenségeiteket nem csupán elvont tanítás, hanem a keresztény jellem alapköve, nem természetes emberi reakció, hanem Isten kegyelmének gyümölcse. Amikor szeretjük ellenségeinket, azaz isteni szeretet tükröződése bennünk, amely átformálja a szívet és elmélyíti a hitet. Az ellenség szeretete nem csak a legmagasabb erkölcsi elv, hanem Isten kegyelmének csodálatos megnyilvánulása az emberi szívben. Ez azt jelenti, hogy valóban Krisztus követőivé válunk, hiszen ő maga is szeretettel fordult azokhoz, akik bántották, megvetették vagy üldözték.

Jézus nem csak azt tanította, hogy szeressük ellenségeinket, hanem meg is mutatta, hogyan kell ezt tenni. A haláláig kitartó szeretettel. A gyűlölet megkeményíti a szívet, és ez sajnos távol tart minket Istentől. Az ellenség szeretete viszont gyógyítja a lelket, és békét hoz az ember szívébe. Aki megtanulja szeretni ellenségeit, megtalálja az igazi békét, a mennyei békességet, amely minden értelmet felülmúl. Szeretni ellenségeinket annyit jelent, mint a szükséget szenvedőknek kezet nyújtani, még akkor is, ha azok korábban ellen

Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 27. és 28. versek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Istenben megélt szabadság volt a témája az idei egyházkerületi családos tábornak. A Balatonfenyvesi üdülőben a szabadság teológiai értelmezését lelki pásztorok, többek között Steinbach József püspök járta körül. 3 hét alatt több mint 400 dunántúli református nyaralt Balatonfenyvesen a dunántúli református egyházkerület által szervezett és támogatott táborokban. A hittanos és az ifjúsági hét után július 13-ától 19-ig családok töltötték meg a fenyvesi üdülőt. A családos tábor közössége nagyjából állandó, de mindig vannak újak is. Idén a házaspárok és gyermekek összesen 132-en voltak. Székely Attila lelkipásztor, a tábor főszervezője és vezetője bízik abban, hogy a jövőben több gyülekezetet is meg tudnak szólítani, és várják onnan is a családokat. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és fölavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, adta hírul a Vatikáni Gyűjtemény július 12-én. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás 3 kortárs személyiség, egy francia művész, egy amerikai tipográfus és egy olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédre a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és tereivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény. A Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa tehát Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Nem tudom, hogy van vele a kedves hallgató, de én saját tapasztalatból is tudom, hogy miközben valljuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, azért vannak a Szentírásnak olyan részei, ahol gyorsan igyekszünk átjutni rajta, mert hát igazából a mi szempontunkból olyan sokat nem mond. Mert vagy nem ismerjük a történelmi körülményeket, vagy egyszerűen úgy érezzük, hogy a lényeg majd nyilván csak ezután következik, és én azt hiszem, hogy időnként muszáj lefékezni. Ma valami hasonlót fognak tapasztalni, kedves hallgatóim, hogy egy picit behúzzuk a kéziféket, mert van egy olyan részeit Pál apostol életének, amiről el kell, hogy mondjam, hogy én magam még igehirdetést soha nem hallottam. És amikor elkezdtem végig gondolni ezt a szakaszt, akkor egyik pirulásból a másikba estem, hogy miért nem gondolkoztam ezen még soha. És elég lényeges pedig. Tessék csak figyelni, a biztonság kedvéért hozzáolvassuk azt is, amiről már a múlt héten beszéltünk, csak azért, hogy az összefüggést jobban értsük. Apostolok cselekedetei 28. fejezet 11. versétől olvasom. 3 hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében Dioszkóruszok voltak. Ugye itt tudjuk, hogy a Málta szigetét hagyják el, éppen ezután a 3 hónap után. Szirakúzába érkezve ott maradtunk 3 napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel 1 nap múlva feltámadt a déli szél, másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kértek, hogy maradjunk náluk 6 napig. Így érkeztünk Rómába. Itt egy pillanatra mindjárt meg is állunk. A múltkor már beszéltünk erről a bizonyos Puteoliban töltött 6 napról, ahonnan a 7. napon mennek tovább, de én azt gondolom, hogy ez megér egy pici kis elgondolkozást. Valószínűleg ott van Pál szívében egy óriási feszültség. Akkor fogja ezt bárki megérteni, hogyha valami különleges párhuzammal arra gondolunk, hogy kijelöltek egy napot egy nagy műtétre. Az érintett én vagyok, és szeretném, ha most a kedves hallgató is ide képzelni magát, tehát mi vagyunk az érintettek, nekünk lesz műtétünk. Ez a műtét 1 év múlva lesz. Ugye sajnos a mai közegészségügyi helyzetben ez könnyen előfordul, hogy valakinek kiírnak 1 év múlva, meg 2 év múlva, meg 3 év múlva egy műtétet. Tudjuk, hogy meg fog történni, azt is tudjuk, hogy egy nagy műtét, amire készülünk, az nem kellemes dolog, de azért nem 3 évet szokott az ember nagy feszültségben tölteni. Pál apostol már akkor tudta, hogy a császára fellebbezett, amikor Cézáreában volt börtönben. Na de utána el kellett indulni, jöttek a hajózással együtt járó mindenféle dolgok, problémák, aztán ott volt a hajótörés, ott volt a Málta szigetén töltött 3 hónap, Isten újra és újra megerősítette Pál szívében azt a tudatot, hogy neki Rómába kell menni, de amikor Régiumban elérte, ahogy ma mondanánk, az olasz földet, tehát Róma központi félszigetére az olasz csizmára tette a lábát, akkor azért pontosan tudta, hogy innen most már, hát ahogy Julius Cézár mondta, maradjunk stílusosan, a kocka el van vetve. Amikor az ember ott van a műtő ajtónál, már tolják azon a bizonyos kis kocsin. Aki élt már ilyet, annak nem kell magyarázni. Aki nem élt át ilyet, annak meg nem tudom, hogy lehet-e magyarázni. Szóval amikor viszik a kocsival, akkor azért az emberben rengeteg kérdés hirtelen föl tud támadni. Olyan kérdések is, amit nem is gondolt, hogy neki bármikor eszébe fog jutni. És egészen más még az imádság is, amit ilyenkor elmond az ember. Ezzel nem riogatni szeretnék senkit. Csak azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert Pál apostol nem volt embertelen ember, vagy ember feletti ember. Ott volt a szívében az érzés, az izgalom, a félsz. Tessenek csak arra gondolni, hogy mit jelent, amikor megérkeznek, és egyszer csak puteoliban valahogy testvérek jönnek szembe. Pál apostol tudatában volt, hogy Rómában, mármint a római területen, a főváros környékén nem egy és nem kettő hívő testvér van. Többekeket név szerint ismert. De ez egy óriási megerősítés, hogy ideértem, teljesen idegen vagyok, és nem vagyok idegen. És nem vagyok idegen. Emlékszem arra, hogy amikor katonaságnál elküldtek bennünket mezőgazdasági munkára, és az ország másik végébe kellett utazni, ráadásul egy olyan csapattal mentem, akik közül senkit nem ismertem. És amikor odaértünk, és beélve a településre megláttam egy imaházat, akkor nagyon dobbant a szívem, és az első vasárnap, amikor oda mentem, ráadásul szombaton érkeztünk, tehát az első vasárnap, amikor oda mentem, körülvettek a testvérek. És nekem ez meghatározó volt a következő egy hónapra. Nem voltam idegen. Egy olyan területen, ahol én soha az életben nem jártam előtte. Nem voltam idegen. Miért? Mert körülvettek a testvérek. És ráadásul ezek a testvérek azt kérték, hogy tessék nálunk maradni a következő héten. Ugye ez a 6 napig ott kell maradni, és majd a 7-en indulnak tovább. Ez azt jelenti, hogy ott töltenek egy teljes hetet. És a százados, ezt már a múlt alkalommal említettem, úgy tűnik, hogy jó indulattal, jó szándékkal, némely biblia magyarázó azt is felveti, hogy talán ekkora már réges-rég Julius százados is keresztény, ezt nem tudjuk, erre nézve nincs visszajelzésünk, egy biztos, hogy ott maradnak együtt. És mit csinál Pál? Nem gondolom, hogy a tengerparti strandokat látogatja, és még egy utolsó nagy bukfencet akar vetni a tengerben. Én úgy gondolom, hogy azt, amit egyébként csinált Troászban is, amikor ott volt egy hétig, meg csinált Filippiben is, meg csinált Tesszalonikában is, meg aztán Efézusban is, amerre csak járt. Mit is tett Pál? Mindenütt bizonyságot tett az Úr Jézus Krisztusról, és hirdette az igét. És ezek a testvérek, ha azt kérték, hogy maradjon ott egy hétig, akkor ez nyilvánvaló, hogy az első bizonyságtétele után is tudták, hogy nekik szükségük van arra, hogy végig gondolják együtt az apostollal, és apostolként fogadták. Nem fegyencként, akivel most kötött ki a hajó, és itt vannak a fegyőrök. Egyébként azon a hajón igen szép számmal kellett, hogy legyenek fegyencek. Hiszen nem Pál apostol volt az egyetlen, akit egy egész római szakasz kísért, hanem ez, mint ahogy abban az időben egyre másra előfordult, egy bizonyos elítélt szállítmányt, vagy akár bírósági tárgyalásra váró szállítmányt vitt magával, és ennek megvolt a maga rendje. És ezek a testvérek azt akarták tudatosítani, lehet, hogy nem is akarták, de mindenképpen megtették, hogy testvérünk vagy, és mi is neked, és köztünk van a helyed, és mi nem csak szeretünk téged, hanem elismerjük az Úr benned jelenlétét, és azt az ajándékot, amit az Úr neked a tanításra adott. Aztán úgy olvassuk, hogy náluk maradtuk 6 napig, és így érkeztünk Rómába. Itt az így érkeztünk Rómábával van egy kis probléma, itt senkit nem szeretném, ha félreérteni, de ez a kis probléma annyi, hogy talán inkább az lenne szerencsés, ha úgy fordítanánk, hogy így haladtunk tovább Róma felé. Mert hogy Puteoli Rómától még 250 kilométernél egy kicsit többre van. Tehát amikor valaki odaér, akkor még nincs ott. Hiszen Rómába kell menni. És tessék nézni, mi történik? Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek és megtelt bizakodással. Kezdhetném én itt, és talán jobb is lett volna, ha az egész mai Biblia tanulmányt ezzel az utóbbi mondattal kezdtem volna, hogy megtelt bizakodással. Ezek szerint Pálnak a szívében lehettek kétségek? Hát amikor Korintusnak levelet ír, akkor őszintén bevallja egy korábbi helyzetről, hogy én nagy félelem és rettegés között jelentem meg nálatok. Na de hát egy apostol. Nem fél, nem retteg, nem ijed meg, semmitől, soha, hősként áll. Na most szeretném mondani, hogy valaki ezt összetévesztette a falon lógó zrínyílónak képpel, tetszik tudni. Mert ott van ez a kirögzített kép, ahogy hatalmas karddal a kezében, éppen a hazáért. Csak tetszik tudni, a bátor ember, és általában a hősök nem arról szólnak, hogy nem ismerik a félelmet, hanem arról legyőzik. És a félelmüket alá tudják rendelni abban az adott pillanatban annak a célnak, amiért küzdenek. Aki nem ismeri a félelmet, az vakmerő. Egyébként is van valami hiányossága, mert a félelmet Isten azért építette belénk, hogy bizonyos reakciók jól és időben jelentkezzenek. Mert különben nem tudunk válaszolni a környezetünkből élő, minket érő fenyegetésre. De az az ember, aki bátor, az alá tudja rendelni a félelmét egy adott helyzetnek. Pál apostol is ismerte a félelmet. És azt mondja, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Itt azt hiszem, hogy sokan attól tartanak, vagy arra gondolnak, hogy amikor azt mondja Pál, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hogy nem félünk. Nem. A félelem lelke az más. Ez egy démoni teher az emberen, szemben azzal, amikor az erő lelke lakik az emberben, az élő Istennek a jelenléte. De ez nem arról szól, hogy nekünk nincsenek reakcióink. És igenis, ki kell mondani, hogy Pál apostol nagy izgalommal nézett előre, hiszen ő egy bírósági tárgyalásra fog menni majd. Olyan emberek fognak róla ítélkezni, akikről azért mindenki tudja a történelmet ismerők közül, hogy meglehetősen hektikusan gondolkoznak. Egy római császár azért nem arról volt nevezetes, hogy hosszas és józan mérlegelés után hoz meg döntéseket, hanem nagyon sokszor a pillanatnyi helyzet, pillanatnyi kedv, ahogy ébredtünk, vagy éppen ami most történt, akár egy szó, és élet és halál. És Pál ezt pontosan tudja. És akkor mit tapasztal? Tessék csak nézni, két úton lehet Puteoliból abban az időben eljutni Rómába. Az egyik egy félig hajóval, egy csatornán megtehendő út, a másik pedig a Via Appiának a meghosszabbítása. Egy olyan évszázadokkal korábban élt cenzorról kapja a nevét ez az út, aki ezt az utat megtervezte, ráadásul kiviteleztette, és ezért jelenik meg a neve is többször, nem csak az utat nevezik el róla, hanem például azt a helyet is, ahol találkozik először a Rómából érkező testvérekkel, ez Appius Forumáként van nekünk fordítva, bizonyos fordítások Appius piacát mondják, teljesen lényegtelen, ez egy olyan megálló, ahol az utazók biztonságosan eltölthettek egy pihenő időt. Akkor most szeretnék valamit a szívünkre tenni, és ezért is kell erről beszélni. Appius Foruma 45 mérföldre van Rómától. Úgyhogy tessék szépen megszorozni egy kicsit, ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 70 kilométer. Abban az időben illett a kedves vendéget sokszor a település határánál fogadni, és ezzel is kifejezni, hogy megjött valaki, akit nagyon vártunk, nagyon szeretünk, elé megyünk, és már együtt megyünk vele haza. Na de ez nem Róma határa. 70 kilométer az abban az időben egy kétnapos út. És a testvérek azt akarják érzékeltetni Pállal, hogy nekünk az jött meg, aki sok évvel ezelőtt, ezt úgy tessék érteni, hogy több mint három évvel ezelőtt írt egy levelet, ahol megerősített bennünket, akkor azzal bátorított bennünket, hogy szeretne hozzánk jönni, majd tőlünk megy tovább a mi imádságunkkal, talán áldásunkkal, kíséretünkkel, Hispániába, a mai spanyol területre, viszi majd tovább az evangéliumot, és most megérkezik. De hát tudják, hogy fogolyként, részben egészen biztosan, úgy elindult a hír Puteoliból, és hamar megtudták Rómában a testvérek, hogy na kikötött az a hajó, amely Pál apostolt hozta. Na de kik lehetnek ott? Ha ebben segítséget akarunk kapni, érdemes a római levél végéhez lapozni, mert ott az elköszönések között, a személyes üdvözlések között jó pár nekünk is ismerős nevet is felsorol. Azt mondja Pál, Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét. Fébé a kenkreai gyülekezet szolgájaként Páltól kapja az ajánló levelet. Kenkrea volt Korintusnak a kikötővárosa. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy milyen izgalmas lehetett, hogy ott egy nőtestvér tudta elvinni a lelkipásztori, ma így mondanánk lelkipásztori szolgálatot a sok matróz között, akik megtértek. De úgy engedi tovább Pál, hogy ad egy ajánló levelet a rómaiaknak. Tehát Fébé egészen biztosan ott van Rómában. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Hogy kerül Priscilla és Akvilla Rómába? Hát ugye, hogy is került onnan el? Mert ők onnan indultak, amikor Claudius császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni Rómát azonnal. És akkor mentek ők Korintusba, aztán Pállal együtt Efézusba, és amikor elmúlt a császár meg vele a rendelet, meg ez az antiszemite nyomás, akkor azért nekik mégiscsak az volt a hazai terep, tehát nyilván visszamentek Rómába, de mire Pál apostol Rómába érkezik, egyes becslések szerint már 10 000-es a keresztényeknek a száma, nagyon sok házi gyülekezettel, amelyek között nyilván Priscilla és Akvilla, ahogy mindenütt, ahol jártak korábban a görög világban is, a házuknál gyülekezet volt, nyilván Rómánál is ott van a házuknál a gyülekezet. Aztán köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki Ázsia tartományának zsengéje Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ez az Epainetosz, ez valahol Efézus környékén ismerte meg az Urat ugyanúgy. De valami miatt, talán Akvilával és Priscillával indult, és végezte a munkáját Rómában. És lehet folytatni egészen a sor, tessék csak nézni. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat, köszöntsétek Urbánoszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stachikosomat. Köszöntsétek Apellész, Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek az Arisztobulosz házanépéből valókat, köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat, köszöntsétek a Narcissus házanépéből azokat, akik az Úrban hisznek, köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban, köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban, köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Na de mit is jelent ez? Hogy amikor Pál beteszi a lábát arra a bizonyos csizmára, és ott vannak a kétségek a szívében, akkor többek között az lehet a kétség, az én testvéreim most hogy fognak mellém állni? Mert amikor Efézusban baj volt, persze mellém álltak. Amikor itt is, ott is, amott is, még be is börtönöztek, mellém álltak. Na de most a császár van a túloldalon. És mivel a császár van a túloldalon, itt a felségárulásnak a ténye nagyon könnyen előkerülhet, vajon vállalnak engem az én testvéreim? Mi tetszik gondolni, hogy az a kör, aki 70 kilométernyit elé ment, és ott volt az Appius fórumán, vajon hogy fogadta Pált? Na és akkor a másik. Az a másik, az egy kicsit közelebb van, az csak 30 mérföld, azaz olyan bő 45-50 kilométer. Ha nagyon durván fordítanánk a nevét, akkor 3 kocsmának is lehetne fordítani, egy ilyen vendégfogadó valami. Na de szeretném tisztázni, hogy igazából leginkább olyan helyet jelentett akkor ez a bizonyos taverna, ahol mindent lehetett kapni. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy inkább bevásárlóközpontnak fordítjuk, ahol tényleg megpihenhet az utazó, meg még föl is töltheti a készleteit. És oda megy elé egy másik csoport. Na de, hát dagad a csapat. Tetszett már arra gondolni, hogy vonul Pál, szükségképpen mint fogoly, és nyilván nem ugorhat ki csak úgy a foglyoknak a sorából, és közben egyszer csak mellé csatlakozik Appius fórumán egy csapat hívő testvér, aki nem csak mellé csatlakozik, hanem egyértelműen Pál oldalán áll, egy szeretett tanítványi kör, és nyilván útközben, ha másütt megengedte Julius százados, akkor gondolom útközben is megengedte, hogy Pál beszélgessen, tanítson. Talán ezek a testvérek együtt énekeltek is, addigra már kiváló himnuszok voltak, már a Krisztus himnuszt is kezdték valószínűleg énekelgetni, amit később a Filippieknek aztán Pál le is jegyez. És aztán jön egy másik csoport, szinte felén az útnak, amit addig együtt tettek meg a tanítványi körben, és ez a másik csoport is odaszegődik, és lehet, hogy már nagyobb a csoport, mint az egész addigi fogolykísére. És bocsánat, de Rómában, amikor megérkeznek, nekem egy különös, spirituálé hátterű ének jutott eszembe, amit a dél-amerikaiak énekeltek annak idején a szentek bevonulására. Rómában nem egy vert had vonul be, hanem a testvérek, akik hisznek az Úrban, kísérik azt az apostolt, aki most megérkezett, és amikor Rómába beteszi a lábát, akkor már bizakodással, megtelt szívvel azt olvassuk, hogy mikor látta Pál őket, hálát adott az Istennek, és megtelt a szíve bizakodással. Szeretném nagyon hangsúlyozni, kedves hallgatóim, egyáltalában nem mindegy, hogy Isten szolgálja, miféle visszajelzést kap, és Pál apostol számára ez óriási visszajelzés volt. Aquila, Priscilla, Urbanus, Rufus, és a többiek, olyanok, akik harcostársak, fegyvertársak, akik rokonom az Úrban, nem hagyott el az Úr. De az sem lényegtelen, hogy is nem hagytak el ezek a testvérek. Az már csak tetézi ezt a dolgot, hogy amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Hát ez lehetett csak az igazán izgalmas dolog, tudnélik az őt őrző katona, hogy senki ne értse félre, ettől még Pál apostol ehhez a katonához rögzítve volt. Nem csak egy helyen kellett lakni, hanem minden bizonnyal a katona viselte az egyik bilincset, ami a másik oldalon Pálhoz volt kötve, hiszen ő a császár fogja, tehát ő nem tűnhet el csak úgy szőrén szálán véletlenül valahogy, most már a császár előtt kell vele elszámolni, és ennek megvoltak az őrzési szabályai. De milyen érdekes lehetett, amikor Pál újra és újra ennek a katonának, és nem egy katonának, hiszen ők váltásban voltak, a többi katonának is a füle hallatára, ott a római fogságban imádkozott. Vendéget fogadott, és bizonyságot tett a Krisztusról. Diktált, leveleket diktált gyülekezeteknek. Itt jutott megtérésre Onézimus, akinek a sorsáról innen rendelkezett, és innen írta a levelet, nem csak Kolosséban, hanem Filemonnak is. Pál apostolnak ez a római fogsága ebből a különleges háttérből kinőve egy rendkívüli evangelizációvá, Krisztus nevének a dicsőítésévé válik. Vajon Isten útját járta Pál ezzel a fogsággal? Tessenek el gondolkozni. Annál is inkább javaslom, mert az apostolok cselekedeteiből már csak egy igehirdetés van hátra, de remélem, hogy az eddig elhangzottak arra ösztökölnek bennünket, hogy gondolkozzunk el a minket elhívó, kiválasztó, megtartó és egész utunkon végigkísérő Úrról. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Kedves hallgatóim, szeretnék ajánlani egy nagyon izgalmas könyvet, amely most tanság ebbe az évben jelent meg, a Harmat és a Kia könyvkiadó közös gondozásában. Eugene H. Peterson Kitartó követés, tanítványság egy türelmetlen társadalomban. Az Arándok Zsoltárok magyarázata. Ez a könyv egy olyan könyv, amely lassú, de biztos fényt gyújt az úton. Vannak könyvek, amelyek zajosan kopogtatnak be a világ ajtaján, és vannak, amelyek alig hallható léptekkel érkeznek. Mégis hosszú időre velünk maradnak. Peterson műve, a Kitartó követés az utóbbiak közé tartozik. Mint egy régi, sokat látott szolgáló, nem harsány szóval, hanem szelíd, de kitartó bizonyságtétellel hív, kövessük a hosszú engedelmesség útját, amely lassú, de biztos irányban vezet Krisztus felé. Ez az engedelmesség nem kényszer, hanem szabadító ritmus. Nem rövid ideig tartó fellángolás, hanem életet formáló hűség. A könyv egyszerre vigasz és kihívás, vigasz a rohanó világ kimerültségében, és kihívás mindazoknak, akik nem érik be felszínes válaszokkal, hanem életük egészét Istenhez akarják igazítani. Peterson ebben a könyvben a zarándok énekek, ugye a Zsoltárok 120-tól a 134. Zsoltárig sorozatát választja utitársnak. A jeruzsálemi ünnepre vonuló éneklő nép szavaiba kapaszkodik bele, hogy minket, a türelmetlenül görgető, hamar csalódó, azonnal frissülő társadalom tagjait megtanítson újra lassan élni és hosszan engedelmeskedni. Nem nosztalgiából, nem aszketikus pózból, hanem azért, mert a lélek izomzata csak így épül. Ismétlésben, ritmusban, közösségben, Isten szavára hangolt kitartásban. Miért most? Miért nekünk? Felmerülhet a kérdés. Hiszem, hogy a kötet 2025-ös megjelentetése nem véletlen időzítése ez a két kiadónak. El- és kifáradtak vagyunk. Rohannak a hírek, peregnek a katasztrófák, gyűlnek a teendők, a közösségek pedig sokszor csak projektként léteznek. A hívő ember is könnyen sodródik. Imádság helyett reflexek, szentírás helyett felületes idézetfolyam, szolgálat helyett kiégés. A kitartó követés erre a szellemi légszomra kínál tágas teret, levegőt. Nem gyors tanfolyam, nem öt szabály a szentebb élethez, hanem kísérés. 15 Zsoltár állomásain át a hit egyszerű, de nem könnyű gyakorlataihoz tér vissza, a hűséghez, amely nem látszik azonnal, de gyümölcse megmarad. A könyvüzenetek különösen fontos a szolgálóknak. Peterson nem csupán teológus volt, hanem presbiteriánus lelkész, tudós, író és költő is. Tudja, hogy a lelkészi és gyülekezeti életritmusa olykor megakad a sietség és a méricskélés okán. A siker számai helyett az érettség gyümölcseiről beszél, arról, hogyan formál közösséget a felfelé tartó ének, miként gyógyítja az önsajnálatot a dicsőítés, és hogyan tesz tartóssá, munkabíróvá a reménység, ha nem a hangunkat, hanem a lépteinket hangoljuk Istenhez. Aki Pepitában ugyanazt a gondot hordja, széthúzó testület, kiégő diakónus, elfáradó presbitérium, elnéptelenedő bibliaóra, annak Peterson nem elméletet, hanem liturgikus gyakorlatot ad a kezébe, és egyben imádsággal átszőtt járást. Ez a léptek teológiája. Peterson stílusa szelíd és következetes. Nem csalogat szenzációval, inkább megmutatja, hogy az engedelmesség maga a szabadság. A hűségben nem bezárul, hanem kitárul az élet. A zsoltárok nyelvén megtanít különbséget tenni a hangulat és a reménység között, a pillanatnyi elégedetlenség és a tartós öröm között. Aki a hegy felé megy, annak van iránya, s ez az irány Jézus Krisztus felé tart. A zarándok énekekben sorra kerül a szabadulás, a védelem és őrzés, a közösség öröme, a munka és az áldás rendje, a büszkeség helyett alázat, s a szolgálatból fakadó áldás. Nem tételes kommentár ez, hanem spirituális katekizmus. Imádságra hívó elmélkedéssor, amely a hívő gondolkodását és érzésvilágát egyaránt formálja. Időtálló, mert időt kér. Kortársaink nagy kísértése a pillanat szentség. Ha valami ma nem működik, holnap lecseréljük. Peterson ezzel szemben visszavezeti a tanítványságot időhöz kötött gyakorlattá. A hűség nem érzelem, hanem fegyelmezett figyelem. Odafigyelés Istenre a hétköznapokban, a munkában, a családban, a városban. A könyv kicsi, hordozható, de nem zsebspirál, inkább zsebliturgia. Aki reggel pár percet rászán egy-egy fejezetre, estére másfajta kérdésekkel néz szembe. Aki közösségben olvassa, bibliaórán, házi csoportokban mondjuk, azt tapasztalja, hogy a közös út gyógyítja a széthúzást. És akik szolgálnak, megtanulják újra, hogy a program csak akkor szül életet, ha imádsággá válik. És hogy kinek szól? Peterson könyve különös sajátosságát abban rejti, hogy nem szűk közönséget keres, hanem mindazokat megszólítja, akik érzik az ürességet a lélekben, a szomjúságot a szívben és a fáradtságot a közösségben. Ezért sokak számára ajánlom olvasásra. Így a ma gondjaiban élő embernek, hiszen a modern világ lakója gyakran érzi, hogy élete apró darabokra hullott. A hírek, a közösségi média, a rohanó munka és a megélhetés gondja felőrlik a figyelmét. A könyv őt hívja vissza a

belső társuk lesz. Figyelmezteti őket, hogy a lelkipásztori munka nem kampány, hanem kísérés, nem eredmények számszerűsítése, hanem zarándok út a közösségben. Ez felszabadító erő, újra megengedi a szolgálónak, hogy ő maga is tanítvány legyen. Aztán szól a keresőnek és kétkedőnek. A kiadvány hangneme nem dogmatikus, hanem szelíd és megbízható. Aki eddig idegenkedett a harsány vallási szólamoktól, itt emberi hangot hall, olyan lelkész szavát, aki nem harsog, hanem kísér. A kereső ember számára a kötet ablakot nyit, megmutatja, hogyan lehet lassan lépésről lépésre beépíteni az életbe az Isten kapcsolat valóságát. És szól a közösségépítőknek, a presbitereknek, ifjúsági vezetőknek, diakónusoknak, tanítóknak, akik gyakran a szétesés, az apátia vagy a közöny ellen küzdenek. A könyv számukra liturgikus kovászt kínál, közös éneket, közös imádságot, közös irányt. Ha egy közösség együtt olvassa a könyvet, az a széthúzásból képes újra egységet formálni. És a gondolkodónak is szól, és ínyenc olvasónak. Vannak, akik nem elégszenek meg a felszínes magyarázatokkal, ők Petersonben társat találnak, mert itt a teológiai mélység nem hideg rendszer, hanem élő hitvallás, amelyet átsző a lelkészi tapasztalat. A könyv intellektuális igényességgel, de érthető nyelven szól. Egyszerre szólítja meg a szívet és a gondolkodást. A szerző műve nem elméleti traktátus, hanem életvezető társ. Ajándékai sokrétűek, irányt mutat. A szétszórtság korában mindenki útjelzőket keres. A könyv megmutatja, hogy az irány nem csupán előre, hanem felfelé vezet. Az irány Krisztus felé mutat, aki a zarándoklat célja és kísérője egyben. Az olvasó megtanul különbséget tenni ideiglenes kitérők és tartós cél között. A kötet ritmust ad, a modern ember kimerült, mert ritmusát a technika és a piac diktálja. A könyv a zsoltárok ismétlődő dallamát kínálja, olyan ritmust, amely pihentet, s mégis előre visz. A lelki ritmus helyreállítása nem csak hitbeli, hanem testi és pszichológiai gyógyulást is hozhat. A kötet közösséget formál, korunk egyik legnagyobb járványa a magány. A zarándok énekek azonban mindig többes számban szólalnak meg. Mi éneklünk, nem én dúdolok magamban. A könyv felébreszti a közösség iránti vágyat, és arra bátorít, hogy a hitet ne magánprojektként, hanem közös útként éljük meg. A kötet reményt ad. A cinizmus ma gyakori válasz. Úgysem változik semmi. Peterson könyve szelíd, de megingathatatlan bizonyság arra, hogy a hűségben rejlő apró lépések hosszú távon valódi változást szülnek. Az emberi engedelmesség találkozik Isten hűségével. Ebből fakad a remény. A kötet békességet kínál. Sokszor érezzük, hogy haladnunk kell, mindenáron előre, gyorsabban, látványosabban. A könyv megmutatja, a békesség nem a teljesítményben, hanem az Istenhez való igazodásban születik meg. Aki megtalálja a lépteit a zarándok énekek ritmusában, az békésebben él önmagával, másokkal és a világgal. Hogyan olvassuk? A könyv értéke nem abban rejlik, hogy gyorsan elfogyasszuk, hanem abban, hogy lassan megemésszük. Peterson írása zarándokút, akkor válik igazán hatékonnyá, ha nem csak olvassuk, hanem járjuk is. Ajánlom, olvassuk lassú olvasással. Ajánlatos naponta egy-egy fejezetet kézbe venni, nem többet, hogy a gondolat leülepedjen. Olvassuk hozzá megfelelő zsoltárt is, és hagyjuk, hogy a szöveg imádságá váljon bennünk. Aztán alá is húzhatjuk a szöveget, jegyzetelhetünk is. A könyv nem dísztárgy, hanem munkatárs. Írjunk bele, húzzuk alá, amit fontosnak érzünk, jegyezzük fel mellé a saját tapasztalatunkat. Így válik személyes kísérővé. És imádságként is használhatjuk, minden fejezet végén érdemes megállni egy rövid fohásszal. Így a könyv nem csak gondolatokat ad, hanem lelki gyakorlatot is.

0: A könyv különösen alkalmas csoportos feldolgozásra, bibliaórán, ifjúsági körben, családi áhítaton. A közös beszélgetés felerősíti az üzenetet, mert a zarándoklat nem magányos vállalkozás, hanem közös ének, életgyakorlattal kiegészítve. Ajánlatos, hogy minden olvasás mellé társítsunk egy konkrét cselekedetet. Például a közösségről szóló fejezethez kapcsolódhat egy kiengesztelő lépés valaki felé. A reményről szólóhoz egy imádság a kétségbe esettekért. Az áldásról szólóhoz egy apró szolgáló gesztus. Így az olvasás életté válik. A kitartó követés nem hős történet, hanem emberség történet. Olyan élet, amelyben Isten hosszú türelme találkozik az ember hosszú engedelmességével. Peterson könyve találkozás eszköze kinyitja a zsoltárok ősi ablakszárnyát, hogy a friss levegő beáradjon a kimerült szobákba. Aki belelapoz, nem azonnal tapasztal látványos, lassan kibontakozó tartós változást. Fokról fokra tisztul a tekintet, szilárdul a lépés, mélyül az öröm. Aki pedig szolgál, megtanulja újra, hogy a szolgálat nem kampány, hanem zarándoklat, s a zarándoklat lényege nem a tempó, hanem az irány. Ha ma összeszorul a szívünk a világ hírei okán, ha bizonytalan a jövő, ha fárad a lélek, ez a könyv nem megoldás, hanem út. És az út a zarándok énekek tanúsága szerint mindig fölfelé vezet. Lassan, biztosan, ugyanabba az irányba. A hűség dallama. Peterson könyve nem egy gyors recept, nem is egy hangos manifestum. Inkább olyan, mint egy halk, de kitartó dallam, amely beleszövődik az ember mindennapjaiba, s lassan áthangolja a szívet. Aki megnyitja, nem pillanatnyi csodát talál, hanem a hűség mélységét, azt az igazságot, hogy az engedelmesség nem rövid távú erőfeszítés, hanem hosszú utazás, ugyanabba az irányba. Ez az irány pedig Jézus Krisztushoz vezet. És amikor az ember belefáradna a rohanásba, amikor elbizontalanodik, akkor a könyv szelíd hangja újra és újra emlékeztet. Az arándok út soha nem volt könnyű, de mindig áldott. Aki elindul rajta, az előbb-utóbb rátalál arra a békességre, amelyet a világ nem adhat meg. Aki pedig másokat itt vezet, annak ez a könyv emlékeztető lesz arra, hogy a szolgálat nem zajos menet, hanem lassú, biztos kísérés. Együtt, Isten felé. Így válik a kitartó követés nem csupán olvasmánnyá, hanem életformáló társá, egy utitárs, amely csendben, de hűségesen velünk marad, míg a lépteink lassan, de biztosan elérnek a hegy csúcsára. Soli Deo Gloria. Kedves hallgatóink, Eugene H. Peterson Kitartó követés című kötetét ajánlottam elolvasásra, amely 2025-ben jelent meg a Harmat és a Kia kiadó közös könyvkiadásának keretében.
1: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Ne félj a kudarctól. Harmadik rész. Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Máté evangéliuma 14. fejezet 29. vers. A Bibliában ez áll. Péter ekkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt. Jöjj! És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt. Máté evangéliuma 14. fejezet 28-tól a 31. versig. Ha tudod, hogy imádkoztál, készültél és terveztél, ki kell lépned a tettek mezeire. Természetes, ha félsz, amikor olyas valamivel próbálkozol, amivel azelőtt sosem. Lehet, hogy elítéled Pétert, mert úgy gondolod, kudarcot vallott a vízenjárással, pedig korántsem sem volt így. Először is, Péter ötöst érdemel azért, hogy hajlandó volt kilépni a komfortzónájából és elindulni az ismeretlenbe. Másodszor, ha csak egy röpke pillanatig is, de átélhette annak az örömét, hogy jár a vízen. Egyetlen másik tanítvány sem dicsekedhetett ilyen tapasztalattal. Harmadszor, megtanult egy fontos leckét. Amikor az ember a lehetetlennel próbálkozik, kulcsfontosságú, hogy Jézusra figyeljen, ne a körülményeire. Negyedszer, felismerte, hogy egyedül Jézustól függ az életben maradása. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Máté evangéliuma 14. fejezet, 30-tól a 31. versig. Jézus nem ítélte el Pétert, helyette csak annyit mondott neki, hogy nagyobb hitre van szüksége. Isten nem enged megfulladni a hibáid miatt. Ha bízol benne, ott lesz veled is megtart, amíg sikerre nem jutsz. Ő a te mennyei atyád, és a te sikered az övé is egyben.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, mostanában különös, hogy felekezettől függetlenül, akárkivel is beszélek, előbb-utóbb szóba jön valami. Az a rengeteg esemény, ami történik körülöttünk. Vajon nem arra utal, hogy Jézus visszajövetele karnyújtásnyira közel van? A történelem folyamán többször volt már olyan, amikor a hívők úgy érezték, hogy valószínűleg az Úr Jézus visszajövetele karnyújtásnyira közel van. Tessék csak arra gondolni, hogy a reformáció folyamatában egy egész nagy mozgalom indult, amelyik ezt hirdette. Aztán kiderült, hogy tévedtek. Aztán az 1800-as években is volt egy ilyen mozgalom, kiderült, hogy nem így volt. És sokan viszont, a szkeptikusabb fajták azt mondják, hogy hát ez bizonyára megint egy ilyen soros tévedés lesz. De tessenek arra gondolni, hogy azok a jelek, amelyek körülvesznek bennünket, az Úr Jézus által globálisan, azaz egész világra jellemzően voltak előrevetítve. És most bizony nem csak helyi eseményekről van szó. Ugyanazok a problémák vannak Amerikában, Ausztráliában, itt Európában, de az ázsiai kontinensen is, etikailag, kulturálisan. Ugyanazok a veszélyhelyzetek vannak a természetben, ugyanolyan járványhelyzetek vannak globálisan, vulkánkitörések, földcsuszamlások, földrengések, hatalmas nagy kataklizma, az éghajlatváltozás tulajdonképpen, ami globálisan jellemző a bolygóra. És tetszik tudni, amikor mindezeken gondolkozunk, akkor összeszorulhat a gyomrunk, összeszorulhat a szívünk, de azt is mondhatjuk, nekünk hívőknek ez evangélium hirdetési helyzet. És itt nem az az evangélium, hogy el fog pusztulni az egész világ. Tessék csak hallgatni, mit mondott előre már Ézsaiás profétán keresztül az Úr. Vigasztaljátok! Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenüknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé, a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt, az Úr maga mondja ezt. Már vélem hallani ott a túloldalról, hogy valaki azt mondja, de hát ezt hirdette keresztelő, azaz Bemerítő János. Hát amielőtt az Úr Jézus idejött a földre, már így várták az emberek. Akkor mi ebben az újdonság? Tetszik tudni, vannak proféciák, amelyek duplán teljesednek be. Az, ami akkor történt, valóban beteljesülés. De eljön majd a pillanat, amikor Krisztusnak a második jöveteleinél, amikor már ítélni jön, ugyanígy el lehet mondani. És tessék hallgatni a folytatást. Egy hang szól, kiálts! Én megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele, bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje megmarad mindörökre. És itt van az evangélium. Mert hogy újra és újra azt kérdezik az emberek, mi lesz ebből az egészből? Hova tartunk? Ki tudhatja? Hát azt tudhatja, aki olvassa az Isten igéjét. Mert az Istenünk igéje örökre megmarad. És lehet, hogy a világ katasztrófa felé megy, de ez a katasztrófa nem csúszik ki az Isten kezéből. Ott van a mindenható Isten kezében. És van hatalma az Úrnak nem csak uralni ezeket a helyzeteket, hanem megfordítani a folyamatot úgy, hogy az ő dicsősége jöjjön ki belőle, hogy beteljesedjék mindaz, amit előre megmondott. És így szól a folytatás. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, aki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj, mondd meg Júda városainak, itt van istenetek. Az én uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Na de, van arra bizonyíték, hogy az Úr valóban ilyen szándékkal érkezik? Hát tessék csak arra gondolni, hogy amikor az Úr Jézus elmondta az ő visszatérése előtti várható jeleket, azt mondta, azonban ti, amikor ezeket látjátok, meg ne szomorodjatok, emeljétek fel a ti fejeteket, és tudjátok, hogy közel van ő, az ajtó előtt. Bizony, látjuk a nehéz helyzeteket, de azt is látjuk, hogy a mi Istenünk igéje örökre megmarad. Imádkozzunk! Urunk, tudjuk, hogy a hit és az a fajta hitetlen racionalitás, amelyik elutasít mindent, amit te megígértél, amelyik proféciákat csupán emberi gondolatoknak gondolja, nem fér össze. Kérünk, erősíts meg bennünket, hogy miközben a világ vesztébe rohan, és látjuk a folyamatokat, közben legyen időnk, erőnk, bátorságunk, tőled vett üzenetet adni át annak a világnak, aki erre nagyon rászorul. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy a sátán munkáját lerontsd, és segíts, hogy ebben a lerontásban eszközeid lehessünk a te igéd továbbmondásával. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csak az íge. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20 óra 10 perckor volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 24 perc. A Tórából ezen a héten a Vaechanan heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, és esdekeltem. Mózes 5. könyve 3.23-tól 7.11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Mózes 5. könyve 4.1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon az imaházakban a Vaechanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta: vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 40.1. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanít: az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk a Tesszalonikiaihoz írt első levélben, a 4. fejezet 7. és 8. versében a következőképpen. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja.

0: Kedves atyám, te tudod azt, hogy amikor az igédnek ezek a súlyos mondatai tükörként előttünk vannak, akkor sokszor kell, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hogy vajon valóban tudatában élünk annak, hogy megszentelődésre hívtál el bennünket? Tudod, Uram, hogy nagyon sokan cserélték már föl a megszentelődés szenteskedéssel. És annyi a képmutatás, annyi az áll szentség, annyi a kétértelmű törekvés. Könyörülj rajtunk. Segíts, Úr Jézus, úgy élni, úgy járni, hogy valóban tanítványként bizonyságtétel legyen az életünk, ne csak a beszédünk. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak bennünket, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk. Elérkeztünk a negyedik Biblia tanulmányunkhoz, bűn a gyülekezetben. Az Új Szövetségben a bűnre van egy kifejezés, és ez nem más, mint a hamartia, az a céltévesztés. Tehát a bűn az egy céltévesztés, a gyülekezet pedig a kihívottak közössége, vagyis a kihívottak közösségében valami céltévesztés. A bűn az egy olyan általánosan elterjedt fogalom, hogy mindegyikünket érint. Mégis a bűn megjelenik a gyülekezetben, az egyházban, és az egyik legnagyobb veszély, ha elkezdjük mentegetni a helyzetet. Nem kezeljük helyesen, hanem valamilyen felmentő, valamilyen magyarázható okot, indokot, elfogadhatóvá tevő indokot hozunk fel. A bűnt nem kell megmagyarázni, sajnos. A bűn az a gonosztól ered, és gyakorlatilag Ádám és Éva óta itt van közöttünk. És a Messiás, amikor eljön, a názáreti Jézus egy olyan országot alakít, ahol a bűn nem fog a gyülekezetben megjelenni. A bűn emlékezetbe sem fog jutni. Ehhez a gondolathoz csatlakozik a vasárnapi gondolatunk, eltérés a hit és a gyakorlat között, Korintusi első levél 5. fejezet, és ott az első 8 verse. Mit mond számunkra a Szentírás, Székely Marika?
2: Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudniillik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna magatok közül azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Ezért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
1: Köszönöm szépen. A kovász a legtöbbször a Bibliában a bűnt jelképezi, ahogy a kovász átjárja a tésztát és átalakítja, és úgymond egy új minőséget hoz létre, ugyanúgy a bűn is át tud járni bennünket, és egy új minőséget hoz létre. De hozzátesszük, az evangélium is ilyen, és az evangélium is át tudja járni a régi kovászt, és egy új kovásszal, egy új minőséggel tud megjelenni. Anikó.
3: Hát én a bűn kérdésen gondolkodtam itt, és kapcsolódik ehhez a kovászképhez. Amikor a szervezetbe bekerül valami akármilyen baktérium, vírus, kórokozó nevezzük egyszerűsítve, akkor ha a szervezet nem kezd el védekezni vele szemben, akkor ugyanúgy, mint a kovász, elkezd szaporodni, mert hát a kovászban is erjesztő baktériumok vannak. És ha ez egy határon túl van, akkor a szervezetet annyira megbetegítheti, hogy végül halál az eredménye. És ilyen a bűn is. Ha bekerül Krisztus testébe, mert hogy használja a Biblia ezt a képet, ha bekerül a bűn, ugyanúgy, mint a vírus vagy a baktérium a szervezetünkbe, ha nem kezdünk el védekezni ellene, mégpedig nagyon hatásosan, sőt, ha kell külső segítséggel is, ezért szedünk be gyógyszert, meg ezért szaladunk orvoshoz, amikor baj van.
1: És ez az immun, ugye?
3: Ez az immunrendszer, pontosan. Ha nem is, először is föl kell ismerni a betolakodót, aztán el kell kezdeni védekezni ellene, mégpedig ha lehet célirányosan, és hogyha ezt megtettük, akkor van esélyünk a gyógyulásra. És én úgy gondolom, hogy Krisztus testének, a gyülekezetnek is így kell funkcionálni, mert hogyha én elnéző vagyok, akár mondjuk megvágtam az ujjamat, és egy gennyes seb lett, jó, hát nem olyan nagy dolog, de nagyon nagy dolog lesz belőle. És ugyanígy a gyülekezetben is a látszólag nem olyan nagy dolgok, ha bár itt, amiről Pál apostol is szerintem azért ez
1: nagyon nagy dolog.
3: Nagyon nagy dolog, de még a kicsi dolog is elvégezheti a maga erjesztő, romboló, halált okozó munkáját. Hát még amikor úgymond cégéres bűnök felett hunyunk szemet, és legyünk őszinték, ne húzzuk le a korintusiakat, azért napjainkban is lenne miről beszélnünk.
1: Igen. Parancsolj, Tibor.
0: Ha már az elején említetted a hamartia szót, ami ugye a célnak az eltévesztését jelenti, ebben a fejezetben Pál apostol egy másfajta bűnről beszél, ami nagyon ismerős lesz a kedves hallgatóknak, azért fogom szóba hozni a szót, porneia. A pornográfia ebből következik, ebből született, ebből a szóból, mégpedig a szexuális elfordulás, a szexuális kifordulás, magyarul a paráznaság. És nagyon-nagyon sokan úgy vannak ezzel a kérdéssel, mint a korintusiak. És ez most nagyon rosszul eshet sokaknak. De a gyülekezetnek, hogy is van a felépítés, az mégiscsak családokból áll, nem? És ha egy-egy családban történik valami, akkor nem fordul elő, hogy összezár a család, és akinek mi köze hozzá alapon a gyülekezetet is akadályozza abba, hogy ebbe bármi beavatkozása legyen? És abban a pillanatban, hogy összezár a család, mi történik? Zárvány keletkezik. Eszembe jutott erről egy furcsa helyzet. Valamikor elszaporodott a teraszunk előtt egy bokor, aminek szép nagy tövisei vannak, tűztövis, sokan fogják ismerni, és úgy döntöttem, hogy majd én megrendszabályozom, úgyhogy elkezdtem megnyírni, és egy beakadt ág, amit észre se vettem, ahogy levágtam egy ágat, kicsapódott, és beleállt az ujjamba erre a bütykös részbe. És napokon később csak fáj, láttam is, hogy van ott egy valami, hát gondoltam, tüske ki kéne szedni, de sehogy nem fértem hozzá, és a gyülekezetünkben van egy sebész, és megmutattam neki. Mondtam, hogy szerintem nem komoly a dolog, és úgy nézegette a kezemet, és mondta, hogy akkor másnap reggel vár a rendelőbe. És amikor bementem a rendelőbe, és mondtam, hogy nem tudom, hogy ezzel kell-e valamit sebésznek kezdeni, rám nézett, és azt kérdezte, hogy akarsz megbénulni? És én néztem, hogy miért bénulnék meg? És elmagyarázta, hogy egy olyan helyre fúródott be, ráadásul mérgező a hegye annak a tövisnek, amitől majd szép csendesen elkezd terjedni a fájdalom és a gyulladás, és le fog bénulni a kezem. És legalább fél órán keresztül szedte ki, szikével nyitogatva apránként a területet, hogy megszabadítson a beletört tövisből. És ezt azért mondtam csak, nem azért, hogy borzongassam itt a kedélyeket, hanem hogy amikor bekerül a gyülekezetbe valami ilyesmi, akkor olyan lesz, mint ez a tövis. Semmi, hát nulla, hát alig látszik. És akkor egyszer csak mi történik? Azt veszük csak észre, hogy kikopnak testvérek a gyülekezetből, megbénulnak missziós folyamatok, nincs kedvünk egymással beszélgetni, mert miről beszélgessünk, hát inkább hallgassunk. Ne szólj szám, nem fáj fejem, ismerős? És akkor hát a korintusiak helyzetébe kerülünk. És Pál pedig ezt veti a szemükre, és azt mondja, hogy felfúvalkodtatok. És azt hiszem, hogy itt a megalázkodás nagyon sokat segítene sokunknak.
1: A bűn az egy komoly dolog. Drábik László testvér.
4: Ön paráznaságot említettél, tulajdonképpen vérfertőzésről van szó, de a mai büntetőtörvénykönyvünkben is külön fejezet van a nemi erkölcs elleni büntettekről. És a vérfertőzést az még a legeslegújabb BTK is bünteti. Ami pedig a tövist illeti és a bűnt. Mindig a rohadtalma szindróma szokott eszembe jutni, hogyha egy tál egészséges alma közé beteszünk egy beteg almát, akkor nem a beteg alma fog meggyógyulni, hanem az egész tál fog tönkre menni. Tehát ezért nem lehet a bűnnel játszani. Na most, ami pedig a bűn fogalmát illeti, ez a céltévesztés nagyon jól hangzik. De általában, amikor bibliai értelemben bűnről beszélünk, akkor nem a céltévesztés jut az emberek eszébe, hanem az Isten akaratával való szembenállás. Na most, hogyha valaki szembe kerül ezzel, akkor el lehet meditálni, hogy lehet-e a bűnök között különbséget tenni. És ez azért nehéz kérdés, mert bizony a Biblia említ halálos, meg nem halálos bűnt is, meg megbocsátható, meg megbocsátatatlan bűnt is. És akkor ebből, ha valaki felületes keresztény, akkor gondolhatja azt, hogy hát igen, vannak olyan bűnök, amiket meg lehet bocsátani, én biztos olyat követtem el, tehát nyugodtan élhetek úgy, ahogy gondoltam, mert az Isten majd úgyis megbocsátja. Tehát azért valahogy a bűn fogalmát helyre kell tenni, az Isten szemében nincs kicsi és nagy bűn. Az más dolog, hogy kegyelméből bizonyos bűnöket hajlandó megbocsátani, de ez nem azt jelenti, hogy hajlandó el is tűrni. Megbocsátja, de ha ott folytatod, ahol abba hagytad, akkor nincs bocsánat.
1: Köszönjük szépen, Székely Marika.
2: Ugye a hit és a gyakorlat, hát az elvek és a tetteink mit mutatnak, hogy összhangban van, vagy valami kis hamisság van a kettő között. És hogyha a bűn másra vonatkozik, akkor nagyon hamar el tudjuk ítélni az illetőt. De ha magunkra vesszük, akkor azt mondjuk, hogy hát elfogadható, vagy egész másként állunk hozzá. És ne gondoljuk azt, hogy a bűnök leplezetlenek maradnak, mert minden bűn kiderül, és mi elítéljük a világot, ugyanakkor néha mi bűnünk nagyobb, mint a világiak bűnje. És miért, milyen ok miatt engedjük a bűnt a gyülekezetbe? És ha ott van a szemünk előtt, és nem tisztogatjuk ki, akkor azt mondjuk, hát ha neki szabad, akkor nekem is. És már is a kovász terjed a gyülekezetbe. El kell távolítani a bűnt, és nem megtűrni. Az az ige jutott eszembe, hogy a pusztító utálatosság megjelenik szent helyemen. Ugye ez az utolsó időkre vonatkozik. És rá kell vezetni a bűnöst, hogy a bűnt hagyja el. És hát van egy nagyon nehéz kérdés, amikor ezt a családban, a rokonság között tapasztaljuk, hogy akkor is figyelmeztetni kell, akkor is szólni kell, ha a családtagomról van szó.
1: Köszönjük szépen. Szigeti István.
5: Azon gondolkodtam, hogy ezt a történetet mi különféleképpen minősítjük. általában arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ez egy botrányos helyzet volt. Néztem a kommentárokat is, különféle idézőjelvetett megoldási módszereket javasolnak. Azt mondják, hogy elvált az illető, aki az apjának feleségébe élt, vagy megözvegyült az anyja, vagy megszökött, ilyen mentegetőző jellegeket mondanak. De szerintem a hangsúlyt arra kéne helyezni, hogy tulajdonképpen Pál két dolog foglalkoztatta nagyon. Először is, hogy megdöbbentette, hogy egy gyülekezeti tag, a családon belüli kérdés, egy gyülekezeti tagra fordulhat elő, és ami még jobban megdöbbenthette ezt, pedig az, hogy ezt tolerálják, ezt a bűnt, elnézik, elismerik ezt a bűnt. Tehát mi is sokszor úgy vagyunk, hogy inkább nem szólunk, hogy nehogy rossz embernek minősítsenek, idézőjelvet téve. És tulajdonképpen arra int a Pál, hogy a tudás és a cselekvés közötti szakadékot átidalásához kell az odaszánás és a változásra való nyitottság. Tehát az, hogy nyissuk ki a szemünket, és a változásra tettük a hangsúlyt, mert ez egy helytelen cselekedet, egy nem jó cselekedet. Nem elítéli, ezt majd később látjuk, hanem más megoldást, a bűn problémájára megoldást fogja javasolni.
1: Igen, mert az elítélés az nagyon könnyen megy, de nincs eredménye. Jakó Gyula testvér?
6: Ennek a bűnnek az eltörése miatt a következményekre is szeretném felhívni a figyelmünket, hogy ha eltűrik és elnézik, akkor milyen következménye lesz a gyülekezeten belül is, és milyen következménye van a külső megítélés szempontjából is, hogy a kívülállók, ahogy mi szoktuk mondani, nem keresztények, hogyan ítélik meg, és ez megint az Úr ügyét rombolja kívül is, meg belül is.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Fűznék az elhangzottakhoz, hogy aki nem ítéli el a bűnt, az maga is cinkossá válik.
1: Van, mentegeti. Menjünk tovább. Botrányos helyzetek gondolatsor alatt Korintusi első levél 5. fejezet 9. versétől a 13. verséig. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
7: Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek, mert mi tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem. Belül levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyülekezetben egy bizonyos szintet kell tartani erkölcsi vonatkozásban. Azt sem azt mondjuk, hogy ők büntelenek, akik elérték ezt a szint, de ha mindenki mindent csinálhat, akkor szétesik a közösség. Tönkre megy lelkileg. Hogy látod, Tibor?
0: Hát, furcsa kérdésem lesz, ez be kell, hogy valljam. Melyikünk szeretné ezt az igét megtartani? Az van ideírva, hogy semmiféle kapcsolatunk ne legyen azokkal, és nem csak paráznákról van szó.
1: Harácsolók,
0: nyerészkedők, bálványimádók, rágalmazók. Abban a pillanatban, ahogy ezek megjelennek, a gyülekezetben megjelenik egy másik tanítás is. A szeretet mindent elfedez, ezeket is, és a szeretet oldaláról kell ezeket nézni, és engedékenynek kell lenni. És ebben a pillanatban, és most félre ne értsétek, az Isten igéje áldás helyett méreggé válik. Ezt nem az Isten lelke használja ilyenkor az igét. Hát utána a következmény az, hogy ítéletté lesz rajtunk. Mert Isten nem fogja megváltoztatni a maga hozzáállását a dologhoz, de ezt nagyon mérlegre kéne tenni, hogy amikor Krisztusban azt mondjuk, hogy az ember új teremtés, és akarjuk ezt az új teremtést megélni, és a gyülekezetben ezt a szintet képviseljük, példaként éljük, ez nagyon fontos dolog, de muszáj, hogy megmaradjon ez a szint. Mert különben a hamisító klubjává válunk, ami hát tragikus következménnyel jár.
1: Köszönjük. Apa László testvér.
8: Nagyon, nagyon erőteljesen hangozhat ez az ige, és nagyon erőteljesen is hangzik, hiszen azt mondja Pál, hogy ne is üljünk le enni az ilyenekkel, tehát zárkozzunk el, zárjuk ki magunkat, és ez néha úgy valahogy az ember azt érzi, amikor ez van, hogy de hát azért ennyire drasztikusan azért mégsem kéne. Azért mégsem kéne ennyire eltávolodni. És nekem is volt olyan, amikor én ezt így gondoltam, hogy azért nem kell annyira mégsem, ne együk olyan forrón a kását, ahogy szokták ezt mondani. De aztán valahogy a Szentlélek úgy rávezetett arra, hogy amikor Jézus visszatér, majd a mennyei Jeruzsálemmel, két embercsoport lesz. Az egyik embercsoport bent fog lenni a Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem falain belül, a másik embercsoport az kint fog lenni a mennyei Jeruzsálem falán kívül. És a két embercsoport között az egyik hatalmas különbség, hogy akik kívül vannak, azok újra meg akarják ölni az Istent. Ez a tervük, ez a szándékuk. És mi nagyon sok esetben úgy vagyunk, hogy a bűnt, azt valahogy nagyon nehezen tudjuk olyannak látni, mint ami megöli az Istent. Jézus Krisztust a kereszten megölték. És nem a rómaiak ölték meg, meg nem a zsidók ölték meg, hanem az én bűneim ölték meg őt. A bűn az megöli az Istent. Nem csak arra törekszik, hogy elvegyen az Isten világából valamit, eltulajdonítson valamit magának. Nem, az el akarja törölni. Na most a kérdés az, hogy én akarok-e szövetséget kötni magamba azzal a természetemmel, ami bennem van, ami arra törekszik, hogy újra megölje az Istent. Mert van bennem egy olyan természet, ami állandóan föl akar kerekedni, állandóan föl akar jönni, és le akarja gyűrni bennem azt, hogy nekem az a jó, ha én föllázadok az Isten ellen, és újra meg akarom őt ölni. Vagy pedig elhatárolódok attól, ami bennem van, és utána a környezetemben, amikor azokat az embereket látok, akik hasonló indulattal vannak újra az Istennel szembe, akkor azt mondom, hogy hát nem kötök velük szövetséget. Hát nem fogok velük leülni, mert azt az Istent, akit én szeretek, aki engem megváltott, hát azt nem akarják újra megölni. Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor le kell vigyük ilyen drasztikus szintre az egészet, hogy átüsse az embernek az inger küszöbét az, hogy ez a bűn.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Én csak a téma súlyosságára szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye a gyülekezetnek mi lenne a rendeltetése? Hogy az Istenhez tartozását tükrözze a világ felé. Ez lenne a célja. És a gyülekezet gondolhatja magáról, hogy ő ennek eleget tesz. Igen ám, de hogy én nem az vagyok, amit gondolok magamról, hanem az vagyok, amit mások gondolnak rólam, és ha rosszat gondolnak rólam, akkor én nem mehetek oda mindenki ezzel magyarázni, hogy én egy ilyen klassz ember vagyok. A gyülekezet is gondolhat magáról, amit akar, de az lesz, amit a világ fog tartani róla. És ha a világ azt látja, hogy ebben a gyülekezetben tulajdonképpen a bűn, az erkölcstelenség, a nyerészkedés, és sorolhatnám tovább, uralkodik, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogja Istenhez tartozónak tartani, és nem lesz kívánatos a számára. És utána a gyülekezet mondhat, amit akar, teljesen céltévesztett, úgy, ahogy a bevezetőben elhangzott.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: A Máté 18. fejezetére gondolok, hogy ha vétkezik a fele barátod ellened, menj hozzá négy szem közt. Tehát a bűnnek is megvannak a sajátos rendezési módjai, És hát ilyen esetben is az a bibliai tanács, hogy korrektúriáljunk el, és utána, ha nem hallgat, akkor legyen előtte de mind a pogány és a vámszedő. Tehát itt megint erre a körültekintő rendezési elvre hívnám fel a figyelmünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye a gyülekezet áldást szeretne, de a régi kovásszal, mert az nem jó. És Isten nevében összegyűlünk, és akkor a sátáni lelkületet megtűrjük. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy gyülekezetbe az isteni jellem, az isteni vezetés érvényesüljön, és hogyha a sátáni erőket nem űzzük ki, vagy megtűrjük, akkor végül Isten zárjuk ki a gyülekezetből.
1: Köszönöm szépen.
3: Én ahogy gondolkodtam ezeken a kérdéseken, egy furcsa kép jutott eszembe. Szerintem az egyik legnagyobb baj napjainkban is, és én úgy gondolom, hogy Korintusban is ez problémát jelenthetett, hogy mi relativizáljuk a dolgokat. Tehát azt mondjuk, hogy igen, hát itt van a világ szintje, erkölcsileg a paráznaság megítélése, vérfertőző kapcsolat, stb., de azért a gyülekezet még mindig jobb. És akkor húzunk egy ilyen egyenest, és nem a világhoz kéne mérni magunkat, hanem Isten törvénye állandó, standard. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus is tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten törvénye se változik. És Isten már az Ószövetség legelején nagyon-nagyon határozottan lefektette például azt, hogy a paráznaság és a szexuális bűnöknek milyen súlyos következményei vannak, és hogy ő ezt mennyire elítéli. A legtöbb esetben, bocsánat, megkövezés járt érte. És ezt nem véletlenül tette. Nem olyan rég kezembe került egy statisztika, és utána néztem, még a közmédia is foglalkozott vele, hogy az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt, és ugrásszerűen így fogalmaztak, a szifilisszel született csecsemők száma. Pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 13 volt, az elmúlt évben már 93, és ebből nagyon nagy százalék az antibiotikum az kezelés ellenére sokszor születéskor már meghalt, 40 valamennyi. Nem tudom pontosan fejből, az utána lehet nézni. Bent van mindenhol a interneten a statisztika. És ez miért van? Azért, mert a szexuális tisztaság teljesen háttérbe szorult, sőt, majdnem úgy állítjuk be, hogy prűd az, aki ezekhez ragaszkodik, meg olyan maradi, meg olyan, hát egy kicsit olyan, még lehet, hogy agyilag is sérült, mert hát egy felszabadult világban élünk, és hát miénk a jövő, meg miénk minden. Isten nem korlátozni akar minket, amikor nagyon komolyan lefekteti a törvényében a parancsolatokat, hanem védeni. És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a gyülekezetet is védeni akarja, a környezetünket védeni akarja. Meg akarja mutatni azt az gazdag életet, amit benne és általa élhetünk, mert ő boldogságra teremtett minket, ezt kéne tudnunk, de megvannak a szabályok.
1: Köszönjük szépen, István!
5: Én azt a gondolatot folytattam, hogy az Anikó mondott, hogy relativizáljuk a bűnt. Itt Pál teljesen egyértelműen fogalmazza, nem relativizálja ezt a bűnt, hanem azt mondja, hogy szükséges fegyelmet gyakorolni, ki kell zárni és ítéletet kell hozni. Tehát ez teljesen egyértelmű.

0: Hívja fel a figyelmet a Pál, mert ennek a befolyása, ez elkerülhetetlen dolog. És végül tulajdonképpen az a célja, hogy a helyreállítás, vagy észestérítés, hogy így fogalmaznám, hogy tulajdonképpen ennek hatására el kéne fordulni a bűntől, és ismét be kéne tagozódni az egységbe, a normalitásba.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Az egyház identitásának védelme, az egyház önazonosságának védelme. Korintusi első levél, 6. fejezet, és ott egy viszonylag hosszabb szakasz, az 10 verse, Apa László.
2: Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek előtt pereskedni, és nem a szentek előtt? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti a világ felett ítélkeztek, arra talán méltatlanok vagytok, hogy a jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Ha tehát a mindennapi élet ügyeiben pereskedtek, akkor azok előtt ültetitek a bírói székben, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs köztetek egyetlen bölcs sem, aki igazán tudna, igazságot tudna tenni a testvérek között. Sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt mégpedig testvéreteknek. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádok, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtlanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Istennek országát.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon kemény felsorolás, és itt nagyon vigyázzunk, nincs mentség. Nem lehet mentegetni a bűnt, mert abban a pillanatban részesévé válok. Tibor?
3: Az jutott eszembe, hogy amikor Pál apostol ezt leírta, a mai ember oldaláról ez egy teljesen szívtelen valakinek hangzik, aki nem képes megértően fordulni a gyülekezet különböző problémáihoz. Nem olyan régen láttam egy videót. Arról szólt a videó, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, hogy egy kisdiák azt írta a dolgozatában, hogy 2×2=22, és a tanárnéni ezt nem fogadta el, aminek az lett a végső következménye, hogy anyuka győzködte, aztán már igazgatóbácsi győzködte, nem a diákot, a tanárnénit, hogy ezt el kell fogadni, mert a szeretet oldaláról, meg a segítőkészség oldaláról kell nézni, és végül a tanárnénit kirúgták. Mert hogy 2×2=22 is lehet, ha úgy nézzük a dolgokat, ahogy a diák látta. Na most el lehet jutni idáig is egy gyülekezetben. De amikor Pál apostol ezt leírta, Isten szent lelke mögötte volt? A Bibliáról hiszem én azt, hogy ez a kijelentett Isten igéje? Mert ha igen, akkor én hiába mondom azt, hogy te Uram, mi egész gyülekezetben megszavaztuk, hogy te ennél kegyelmesebb vagy. A mennybe az van odaírva, nem léphetnek be, nem öröklik Isten országát. Magyarul nincs jussuk benne. Tehát nekünk, amikor szeretjük az egyént, és hogyha észrevettétek, eddig általában az egyén oldaláról néztük a dolgot. Mi lenne, ha szeretnénk egy kicsit a gyülekezetet is? A Krisztus mennyasszonyát. Amelyik megfertőződik, és a Krisztus gyülekezetének kell élni, természetesen jó lenne, ha ebben egyénként mindnyájan élnénk, mint Krisztus testének a tagjai. De rámegy a gyülekezet arra, ha mi egyénieskedünk így.
1: Köszönöm szépen. A következő hozzászólókat kérem, hogy 1 perc maximum. László, 1 perc, és akkor mehet tovább, mert...
4: Tibor mondta, hogy Pálnak-e kemény szavai mögött Isten állt, a Szentlélek. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig csak a szerető Istent lássuk, és a szerető Istenről beszélünk, és nem akarjuk tudomásul venni, hogy aki hátat fordít neki, szembe kerül vele, annak ő ítélő Isten lesz. Mind a két arcát látni kell, a szeretőt is, meg az

0: ítélőt is.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Nagyon jó lenne, ha a gyülekezetekben lenne olyan bölcs, aki semlegesként meg tud ítélni pereket, vagy igazságokat. És nagyon érdekes az a Biblia vers, hogyha nem tudunk dűlőre jutni, akkor inkább szenvedjük el a kárt és a sérelmet, de ne menjünk tovább a világi bíróság felé.
1: Ez egy nagyon nagy igazság. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Erkölcstelenség ellenszere. Korintusi első levél 6. fejezet 11. versétől a 20. versig. Tokics Marika.
3: Pedig néhányan ilyenek voltatok. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért. De Isten ezt is, amaszt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
1: Köszönöm szépen. Egy hozzászólás ezzel kapcsolatban, Tibor.
4: Azt hiszem, hogy ezt a Szentlélek temploma kérdést nem ártana nagyon mélyen elültetni a szívünkben, mert hogy Isten nem a szexualitás ellen beszél, annak megadta a környezetét, a házasságot. De mélyen el akarta bennünk ültetni, hogy a házasságunkban van egy olyan közösség, ahol két templom él egymás mellett, és mindegyikben ugyanazt az Istent kéne dicsőíteni, és ebben nem jöhet be egy harmadik, semmilyen oldalról.
1: Ez így van. Köszönjük szépen. Házasságban vagy egyedül élni, ez a kérdés. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, 6. verse, Kulcsár Anikó.
5: Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt teszi igazzá. Mert az Úr, aki felettem ítélkezik, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval, a másikat megvetve.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
6: Nekem erről az jut eszembe, hogy világosan mondja Pál számunkra, hogy tulajdonképpen Isten szabaddá tett bennünket a bűntől. viszont nem arra szabadított fel, hogy bűnt kövessünk el. Ez egy nagyon lényeges megközelítése a dolognak.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Rózsika, honnan jön az összefoglalás?
3: Dr. Szigeti Jenő, Sorskérdéseink a kereszténység fényében, 23. oldal. A Biblia szerint a házasság nem csupán jogi keret, hanem két embernek egy életre szóló testi, lelki, szellemi közössége. Ez a közösség tudatos, személyes döntésen alapul, mint ahogyan az Édenben. Isten elvezetett minden teremtményt Ádám előtt. Ádám mindegyiknek nevet adott, ezzel a keleti ember gondolkodása szerint átvette felettük az uralmat. Az uralnivalók között nincsen társ. Az Isten Ádám oldalából, nem a fejéből és nem a lábából alkotta, s őt fogadta el az ember társának. A Biblia józanságra nevel, és nem álszeméremre. Baj van a szerelemmel, mondjuk, és életünkben nem látszik a megoldás. Ma a szeretet sokartuságát életünkkel az emberek elé tárni minden keresztény becsületbeli kérdése. A mi házasságunk is veszélyek, sok kudarc és feszültség között vergődik, de Isten szeretetének erőforrása mindenre elegendő. Lakodai egy szép gondolata bátorítson. Egy óra hosszat szeretni, állati dolog. Egy évig szeretni, emberi dolog. Egy életen át szeretni, angyali dolog. Egy életen át egyet szeretni, isteni dolog.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit várunk jövő héten. Isten dicsőségére történjen minden, az 5. tanulmányunkat fogjuk átvenni. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy nyitogatod a szívünket, és nyitogatod a szemünket is, hiszen egy olyan világba születtünk, ahol a bűn olyan természetes, mint ahogy fák vannak a kertekben, és zöldelő pázsit van a mezőn, és hozzászoktunk mi is, és sokszor már észre sem vesszük, hogy mi a te üzeneted, és mi a világban megszokott bűn között a különbség. Add nekünk ennek a különbségnek az észrevételét. Add meg életünket, küzdelmeinket a te végtelen szereteted által. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elindult tegnap a Művészetek Völgye Fesztivál. Már tegnaptól, július 24-től augusztus 2-áig több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Tajándörögdön és Vigántpetenne. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. 2 hét, 2 tábor, 1 üzenet. Kincsvadászat Dél-Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg a nyári gyermek táboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mind azt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a 2 hetet. A fiúk és a leányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált reánk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Működik a Kadarkúti Gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyermekekkel népesül be a Kadarkúti Kastély parkja. A Fünkösdi Egyház gyermektábora immár 39 éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösséggé formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová 2 turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságokat kötnek. A közös istentiszteletek témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné Pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: A csészére figyelünk? Egy csoport volt diák, akik nagy karriert futottak be, összejöttek, hogy meglátogassák régi egyetemi tanárukat. A beszélgetés hamar panaszkodásba fordult, milyen stresszes és problémás az élet. A tanár kiment a konyhába, és egy nagy kanna forró kávéval és többféle csészével tért vissza. Volt köztük drága, ritka porcelán, csiszolt üveg, síma, virágos, és jó néhány egyszerű, olcsóbb is. Szólt, hogy szolgálják ki magukat. Amikor mindenki kezében ott gőzölgött a csészékben a kávé, ezt mondta. Nézzétek csak, minden szép, drága, különleges csésze kézbe került. Az egyszerűek, az olcsók ott maradtak. Természetes, hogy mindenből a legjobbat akarjátok magatoknak, de éppen ez a stresszetek és problémáitok forrása is. Amit valójában mindenki akart, az a kávé volt, nem a csésze, ám mégis a legjobb csészékre vadáztatok, és egymásét figyeltétek. Gondoljuk el, az élet a kávé, a munkahely, a pénz, a pozíció, a csésze. Vagyis ezek csak eszközök az élethez. De annak belső minőségét nem változtatják meg. Olykor azzal, hogy csak a csészére figyelünk, elmulasztjuk élvezni a benne lévő kávét. Tehát, barátaim, ne engedjétek, hogy a csészék irányítsanak. Élvezzétek a kávét.
1: Neves, hogy ne sírjon a bohóc. Mikor a bohóc is leküzdi mosolyát, festett könycsepp arcán életre kel, festékét mossa, lemossa álarcát. Azt hitted benne más lakozik, mert nevet, táncol, grimaszokat vág, teste meghajlik, alászkodik. Mindenre húz más-más megoldást, haját, ha tépi, hangját, mikor már félti, nem kiabál, csak szótlanul a csendben meghúzza látszatnyi semmi világát. Neves, ha azt akarod, éljen újra. Kérd, játssz el, amit tegnap, vagy a régi múltban. Feslett cipő, fakult kabát, de a mosolya minden nap szép. Keze, ha remeg is, megfesti a napok zálogát. Már sír a bohóc, lelke sírja szavait, de ki nem mondja. Nevet, bár lemossa arcát könnyei, kitépi ritmusát, megláthatod ki ő. Csak egy ember, ki bohócnak állt.

Füle Lajos, kis csillagom. Kis csillagom, ragyogj, ragyogj. Ha hull a nap, ha fénye fogy, ne bírjanak árnyak velem, ragyogd tele az életem. Az életem, s a másokét, ne lepjen el sűrű, sötét, vétek korom, átokbozót. Légy fényhozó, fényhordozó.

0: Aranyosi Ervin, Jóra tanítók. Fogyatékkal élnek, ne hidd azt, hogy mások. Önzetlen szeretnek, mint az óvodások. Próbálj te is nekik szeretetet adni. Ha tiszta a lelked, könnyebb elfogadni. Ne az észre hallgass, inkább a szívedre. Nem élhetnek ők sem köztünk, számkivetve. Fogadjuk el őket, vegyük emberszámba, mert közénk születtek ebbe a világba. Isten gyermekei, s cipelik a terhet, amit magunk fajta tán nem is cipelhet. Nehéz feladatot rót rájuk az élet. Mégsem várnak többet, erőt, emberséget.
1: Endrődi Sándor, te küldtél engemet. Te küldtél engemet földi vándorlásra, sok nehéz küzdésre, megpróbáltatásra. Vívódom, vergődöm, te akarod. Jól van, hiszek igazadban, megnyugszom valódban. Te tudod, én uram, mi célod szívemmel, az engem ostromló sötét keservekkel. Gyászba borítottál, örömöm eltépted, zsákmányul engedtél tenger szenvedésnek. Vádlóimmal tetted, kik barátim voltak, virágos kertemet pusztává taroltad. Egyedül hagytál a rideg éjszakában, hogy magam előtted a porig alázzam. Itt állok zúzottan, vihartól tördelten. Bűnbánat könnyei égnek a lelkemben. Köröttem a világ sötét, mint az átok. Csak a te szent neved marad benne áldott.
2: Reményik Sándor, a legizgatóbb film. Ha egyszer minden láthatóvá lenne, ha filmre vetődnék minden titok, minden, mi 24 óra alatt egy ember lelkén által kavarog. A tisztátlanság minden ördöge, a bűncsírák, a kárhozatmagok. Akkor látnunk csak, mi sötét az ember, milyen feketén lángoló szurok. De akkor látnunk csak, mi szép az ember, s hogy tusakodnak benne angyalok az ördögökkel, naplenyugovásig.

Egy férfi elvitte az idős apját egy étterembe, és mivel a bácsi már nem tudott olyan szépen tisztán falatozni, mint évekkel ezelőtt, végtelen türelemmel segített neki. A vendégek nem voltak ilyen megértőek. Megvető tekintettel bámulták a párost, testbeszédük pedig arról árulkodott, hogy szeretnék, ha mi hamarabb távoznának az étteremből. Miután befejezték az evést, a férfi a mosdóba vezette az édesapját, hogy segítsen neki letakarítani a ruháját. A kis öreg nadrágja és inge ugyanis tele lett morzsával és ételfoltokkal. Ezután megfésülte az apja haját, feladta rá a kabátját, és megtörölgette a szemüvegét. Amikor kijöttek, a férfi kifizette a számlát, karonfogta apját, majd elindult vele kifelé. Mindenki némán, megvetően figyelte őket. Senki sem értette, hogy tudja valaki így megalázni magát mindenki előtt. Hirtelen azonban egy vendég felállt, és odament a férfihoz. Elnézést, valamit itt hagyott, nem? Kérdezte tőle. Nem, uram, nem hiszem, felelte a férfi. De igen, itt hagyott egy leckét, egy tanúságot minden fiúnak és minden apának. Az étteremben még nagyobb csend lett, de ez inkább a szégyen és a rádöbbenés csendje volt. A férfi elmosolyodott, és apjával együtt kimentek az utcára. Vigyázzunk azokra, akik ránk is vigyáztak. Megérdemlik, hogy ne szégyeljük őket.

Túrmezei Erzsébet, fogynak a fények. Fogynak a sugarak, a fények, elfogy az őszi napsugár. Fogynak a kerti virágok, elfogy a szín, a virág. Fogynak a levelek a fákon, elfogy a sárga levél. Fogynak a dalok az erdőn, elfogy és halkul a dal. Fogynak a percek, az évek, elfogy és elfut az év. De nem fogy el Isten kegyelme, minden nap új kegyelem. És nem fogy el Krisztus szerelme, minden nap új szeretet. Nem fogy el a Szentlélek fénye, minden nap új ragyogás. S fogyhat és futhat az év, fogyhat az erdőn a dal, fogyhat az őszi napsugár, minden nap új kegyelemben, minden nap új szeretetben, minden nap új ragyogásban visz az út hazafelé.

0: A gondolat ereje. A szó a gondolat öltözéke. Ha felhangzik, érti az emberek nemzedéke. A fül az a kiskapu, melyen ha bebocsátják, a szívükben megpihen, s leveszi ruháját. Ha a szó ismét meztelen, munkába áll nesztelen, s ha elég tiszta a gondolat, elűzi a gondokat. Hát legyen minden gondolatnak fehér a palástja, hogy aki beengedi, biztosan meglássa. Meglássa azt, amit eddig csak sejtett, hogy szívében lakik az isteni gyermek.
1: Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.
2: Éjszaka volt. Az ember a kunyhójában aludt, mikor hirtelen fény töltötte be a szobát, és megjelent Isten. Az Úr azt mondta neki, hogy el kell végeznie egy feladatot, és oda vezette egy hatalmas sziklához, ami a kunyhóval szemközt volt. Az Úr elmagyarázta az embernek, hogy a hatalmas sziklát teljes erejéből kell tolnia. Így hát az ember ezt tette nap mint nap. Több éven keresztül, reggeltől estig küszködött a kővel, neki feszült a hátával, a vállával a nagy szikla hideg felszínének, és teljes erejéből nyomta. Minden este kimerülve és fájó tagokkal tért vissza a kunyhójába. Úgy érezte, hogy az egész napja hiába való volt. Ahogy az ember elbizonytalanodott, a sátán elhatározta, hogy színre lép, és egy gondolatot ültet el az ember agyában. Így sutyorgott. Hosszú ideje napról napra kínlódsz azzal a sziklával, és az mégsem mozdult meg. Sikerült azt a benyomást keltenie benne, hogy a feladat lehetetlen, és felsült vele. Ez a gondolat teljesen elbizonytalanította, és elcsüggesztette őt. A sátán tovább kísértette. Miért töröd magad ezért? Fölösleges annyi időt rászánnod. Csak éppen told meg egy kicsit, az is elég lesz. Ez volt az, amit az elcsüggett ember is tervezett. De elhatározta, hogy előtte imádságban az Úr elé viszi ezeket a zaklatott gondolatokat.
3: Uram! Hosszú ideje fáradozom, és keményen szolgállak téged, minden erőmet vadba vetve, ahogyan kérted. De még mostanra sem sikerült elérnem, hogy a kő akárcsak egy fél millimétert is mozduljon. Mit csinálok rosszul? Miért nem tudom teljesíteni a feladatot?
2: Az Úr könyörületesen válaszolt.
4: Barátom, én arra kértelek, hogy szolgálj engem, amit te elfogadtál. Azt mondtam, az a feladatod, hogy nyomd azt a követ teljes erődből, amit meg is cselekedtél. Én egyszer sem mondtam neked, hogy azt el kell tolnod. Neked csak annyi volt a dolgod, hogy nyomd a sziklát. Most pedig hozzám jössz, mert úgy gondolod, hogy feleslegesen vesztegetted az idődet és az erődet. De ez igazán így van. Nézd csak magadra. A karod erős és izmos, a hátad kigyúrt és barna. A kezeden bőrkeményedés van az állandó erőlködéstől. A lábad masszív és kemény lett. Az ellenállás megerősített, és most sokkal többre vagy képes, mint eddig. Igaz, hogy nem mozdítottad meg a követ, de én csak azt kértem, hogy engedelmeskedj, és nyomd azt teljes erődből, hogy gyakorold a hitedet, és bízz az én bölcsességemben. Ezt te meg is tetted? Most akkor, barátom, elmozdítom a követ.
2: Látszólag eredménytelennek látszik az, amit teszünk. De a kitartásunk és az igyekezetünk mindenképp a javunkat szolgálja. A történetből az is kiderül, hogy ez az ember megizmosodott, megerősödött, az állóképessége megnövekedett. Ezek a változások előkészítették egy még komolyabb feladatra.
3: Bízz Istenben, nem hagyd magadra, és ha őt szolgálod, akkor megerősödsz, és áldott lesz az életed.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyermek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Túrmezei Erzsébet, a nagy kívánság. Siet haza, fáradta lépte, a kopott ajtót már elérte. Ott hallgatózik egy parányit, aztán a kis családra rányit. Az öt kicsinyt az asszony éppen most fekteti le sorra szépen. Vidám, meglepett ujjongás a fáradt apa fogadtatása. Leül a székre, hosszan hallgat. Örül az öt csicsergő hangnak. Esti imájuk, amint mondják, mintha levennék minden gondját. Ha ők hordozzák az imákat, van dolga most az angyalkáknak. Karácsony este nincs már messze, s ki mit kívánna, mit szeretne, elsorolgatja kérő szóval. Úgy beszélget a megváltóval. Egyiknek sincsen nagy igénye. Szegény gyermek mi sokat kérne? Karácsonyfát, cukrot a fára, égő gyertyákat zöld ágra, pénzt apukának tüzelőre, új talpat a lyukas cipőre. A kis Annus csak várja békén, míg rá is sor kerül a végén, s kicsi kezét imára téve, kitekint a csillagos éjbe. Édes Jézus, kérlek szépen, hozz karácsonyra babát nékem. Beszélőt, alvót, aranyhajút, az égtől ide úgyse nagy út, s a ragyogó csillagboltokban te neked bizonyosan nagyon sok van. A bízva mondott kis imádság után a fáradt szempillácskák lecsukódnak, s az édes álom öt gyermeket hord

hiszen én az Úr Jézustól kértem. Telnek a napok, gyorsan, frissen. Nem lelnek tétlenül senkit sem. Annuska is dolgozik, fáradt. Kér anyukától rongyocskákat. Kisimítgatja, összerakja. Minek, kislányom? Kért az apja. S hittel felel a gyermek szája. Ez mind az új babám ruhája. Elérkezik a szívre pesve, csengbe várt karácsony este. Cukrot raknak a fenyőfára, égő gyertyát a zöld ágra, s egy olcsó kis baba is vár a nevető szemű Annuskára. Jaj, ha majd sír, nem ilyet kértem, miért is tud beszélni, miért nem? Valaki zörget, beeresztik, megkérdik nyájasan, mi tetszik. Csomagot hoz a szomszéd házból, egy szomszéd édesanyától. Ő küldi szeretete jelét, meghalt kislánya játékszerét, hogy így áldozzék emlékének. A szülők csak ámulnak, néznek, kibontják. Ó, csodák csodája! Ott az Annuska nagy babája. Mamma, sír a szó a szájáról, nagy kék szeme csukódik, zárul. Láttán ennek a szép csodának, mozdulatlan, mély csendben állnak. S a kis Annuskával kéz a kézben, közéjük, mintha Jézus lépne. Szelíd szemrehányással szólva, hát van, amit a hit nem nyer meg, miért nem hisztek, miként a gyermek?

Csak adni kérek. Ne tégy mást, csak várj rám. Ha vársz, megérkezem. Nem kell pompa, márvány. Elég a csend nekem. Szólj hozzám.

0: csenddel, s hallgasd sóhajom, érincs meg szemeddel, s ne fogd le két karom. Nyiss rést lelked mélyén, melyen át beférek. Nem várok semmit, én csupán adni kérek.
1: Ismeretlen szerző, mindig csak adni. A jó öreg kút csendesen ontja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kúttá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Mindig csak adni. Ez terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet? Belenézek, tükre rám ragyog. De hiszen a forrás nem én vagyok, árad belém, csak továbbadom vidáman, csendben és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet. Osszak áldást és sok-sok szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom. Egyszerűen csak továbbadom.

Aranyosi Ervin, ez a világ az otthonod. Ez a világ az otthonod. Mikor születsz, készen kapod. Már akkor vár fű, fa, virág, ragyogó nap, színes világ. És mennyi állat s ember él, hogy általuk is több legyél. Mi hát mi hiányzik neked? Miért nem teljes életed? Még nem tudod, mi dolgod itt? Őrizd a földet kincseit. Tanuld meg elfogadni mind, és élj a lelki ismeret szerint. Úgy építsd fel világodat, mit nyújt, azt örömmel fogadd. Cserébe adj, és jót tegyél, gondoskodó gazda legyél. Ez a világ az otthonod, s utódodnak majd ezt adod. Vigyázd, hogy élhető legyen, hogy mást is boldoggá tegyen. Szeretettel tekints rá, ahogy teremtőd mondaná, alkoss, teremts, ne árts soha, s életed nem lesz mostoha.

A nagy fohász. A világosság szempontjából, ami Isten elméjében van, árassza el a világosság az emberek elméjét. Térjen vissza a megváltó a földre. A központból, ahol az isteni akarat él, irányítsa a cél az emberek kis akaratait. Az a cél, amelyet tudatosan szolgálnak a tanítók. Térjen vissza a világosság a földre. A szeretet pontjából, mi Isten szívében van. Öntse el a szeretet az emberek szívét.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12-13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér, menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan-e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd, megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Míg az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünket a 207-es számú ének eléneklésével kezdjük meg. Énekeljük el a 207-es számú ének mind 4 versét.

Imádkozzunk. Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk, hálás szívvel állunk meg szent széned előtt ezen a szent szombatnapon, hogy megköszönjük neked a te végtelen kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat. Drága jó Istenünk, köszönjük neked a mögöttünk lévő hetet, de nem csak a mögöttünk lévő hetet, hanem a mögöttünk lévő hónapokat, éveket, évtizedeket. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy te gyermekeidként szeretsz bennünket. Szereteteddel átölelsz bennünket, és vigyázol ránk, vezetsz. Urunk, köszönjük neked ezt a szombatnapot, amikor összegyűlhettünk szent házadba, leülhetünk szent lábaidhoz, és hallgathatjuk a te igédet. Beszélj hozzánk, Urunk! Szólíts meg bennünket, hiszen a te igéd fénye az, amely utat mutat nekünk a életünk sötétjében, megvilágítja azt az utat, amelyet te kijelöltél számunkra. Urunk, tudjuk, hogy az út nem vezet, csak az irányt mutatja. Vezetni Jézus Krisztus vezet bennünket ezen az úton. Drága jó Istenünk, az a mi kérésünk, add, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk valóra váljon, és hogy egy örök életen keresztül veled lehessünk az új Jeruzsálemben, az örökké valóságban. Kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt vérért kértük. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, adj irgalmat. Amikor majd megtérek hozzád, sporom a szelek szétbogozzák vad ismeretlen tájakon, nem kérdem, lesz-e irgalom. De kérdezem most, amíg élek, amíg a halál csak kísértet, de minden nap felrémlik nekem, lesz-e irgalom, Istenem? Szeretsz-e így, ahogy vagyok, mert hiába is akarok más lenni, nem tudok soha. Bűnös sors ez, és mostoha. Aki nem beszél és nem kérdez, hogy akarom, szívem mit érez, nincs választásom, bennem a vétek. Bűnösnek születtem egy korcs nemzedéknek. Sebes szívű, megcsalt ember vagyok. De nem rossz, Uram, csak a vétkem csúnya. S adj irgalmat, ha hozzád fordulok.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az apostolok cselekedetéről többször elmondtuk már, sajnos nem elégszer, hogy ez a misszió tankönyve. Mi nagyon sokszor szeretnénk ilyen-olyan-amolyan missziói módszerekkel az emberekhez közel jutni, és mindig úgy van, hogy újabb és újabb divatok jönnek, és ezek az újabb és újabb divatok persze hoznak sok érdekeset, újat, missziónak egész tudománya van, a missziológia, nagyon sokan műveljük, adventisták és nem adventisták, és elfelejtjük azt, hogy vissza kell menni mindig a forráshoz, ad fontes, mondta Rotterdami Erasmus, vissza a forráshoz, mert a forrástól lehet csak jól elindulni. Lukács egy kettős művet írt. Az apostolok cselekedete Lukács írása. Ha megnézitek Lukács evangéliumát, nincsen vége. Azt mondja a Lukács evangéliumának vége, hogy a templomban hirdették Isten igéjét az apostolok. De hogyan tovább? Következik az apostolok cselekedetének első fejezete, amikor még találgatják az apostolok, avagy most fogod-e helyreállítani az országot Izraelnek. Jézus nagyon keményen azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, görög szöveget úgy lehet fordítani, semmi közöttök hozzá, hanem lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, a föld végső határáig. Ezt az útat rajzolja meg lényegében az apostolok cselekedete, és közben nagyon sok fontos, léleknek fontos üzenetet rejtenek el az egyes történetek. Régen tudjuk, hogy nem egyszerűen csak missziói beszámoló ez. Például nagyon sok prédikáció van benne, 21 nagy prédikáció van az apostolok cselekedetében. Innen tudjuk, hogy hogy prédikáltak annak idején az apostolok. Azután nagyon érdekes, hogy vannak ilyen összefoglaló jelenetek. 6 nagy egységbe, 6 missziói, hogy így mondjam, fázisra lehet osztani ezt a könyvet, sok mindent elmondtuk róla. Ezért van az, hogy az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, ha emlékeztek még rá, legutoljára 15. fejezetet tanulmányoztuk, most itt a 16. fejezet. Ez Pál második missziótjával kezdődik. Valami érdekeset viszont el kell mondani. Ennek a fejezetnek talán az egyik legnagyobb tanulsága az, ahogy kezdődik ez a fejezet, hogy a missziót nem mi tervezzük emberek. Illetve mi is tervezhetünk, de nem biztos, hogy az a jó, amit mi tervezünk. Mi nagyon sokszor az Úrért akarunk cselekedni, és ezért nem tud az Úr velünk cselekedni. Mert a mi terveinkkel felülbíráljuk sokszor az Úr akaratát. Itt is úgy kezdődik, ugye, hogy Pál elhatározza, hogy végiglátogatja az első misszió úton megismert gyülekezeteket, egy kicsit tovább megy Kis-Ázsiába, ez a mai Törökország területe, és akkor az Úr elé áll, és nem hagyja. Ez egy nagyon érdekes dolog. Valaki az Úrért akar tenni, és Isten angyal elé áll, és azt mondja, hogy nem. Hanem az Úr angyal egy új területet, Európát nyitja meg Pál előtt. Ennek a fejezetnek az első versei ezt mondják el. És ezért Pálnak hallani kell azt a macedóniai hívást, átjönni a mai Görögország területére, a Macedóniába, és ott kell hirdetni az evangéliumot. 6. versben egyenesen így fogalmaz a Lukács, mivel a Szentlélek nem engedte neki, hogy hirdessék az ígét Ázsiában. Nem furcsa, hogy a Szentlélek nem engedte, hogy hirdessék az ígét. A Szentlélek egy új területet mutat, akkor itt látomásban látja egy macedón férfit, még azt mondja a látomásban, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, és ez a második tanulság. Pál azért volt Pál, mert nem volt engedetlen a léleknek. Lélek szólt, eredj Macedóniába, és rögtön engedelmeskedett. És azt mondja, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük néki az evangéliumot. Azt várnánk ezután, hogy következik egy dicsőséges, nagy felvonulás. Mi sokszor belefulladunk a mi missziunkban abban, hogy valami látványos dolgot szeretnénk csinálni, valami nagyot, amire odafigyelnek az emberek, óriás plakátokkal és mindenféle ilyen-olyan-amolyan reklámanyaggal. Mi rólunk beszéljen az egész világ. Nem veszük észre, hogyha ez így lett volna, akkor Krisztus Jézus ezen a földön nagyon rossz misszionárius lett volna, nem? És úgy látszik Pál is.
Azt olvassuk itt a 11. fejezetben, és most azt ajánlom, hogy ha van Bibliátok, akkor vegyétek elő, mert lényegében csak a tanulságokat szűrjük ki ebből a fejezetből, és lépésről lépésre megyünk, hogy tanuljunk. Elvégre mi is egy nagy missziói vállalkozásban vagyunk, aminek az a címe, hogy gyere, ahogy vagy, persze ez nem igaz így eddig. Ez a jelszó rossz így. Tudnék, itt csak vesző van, nincs pont, vagy pont van. Tudnék, gyere, ahogy vagy, hogy ne olyan legyél, amilyen vagy, nem? Ha ezt nem tesszük hozzá, akkor nem értjük az egészet, hogy miről van szó. Szóval egy nagy missziói nekibuzdulással elindultunk a városi misszióba, szerte a világon, ez nem magyar találmány, és szeretnénk, hogyha az Úr használna bennünket. De ezek nélkül, a tanulságok nélkül nem fogunk semmire sem menni. Az alapokról kell elindulni. Nézzük csak, azt olvasok itt, hogy elhajóztuk tehát Troászból, ez a régi Trója, mai napig is megvan ez a város, ez a Márványtengernek a törökországi partján van, én is jártam ebbe a városba kétszer is, egyenesen Szamotakéba, a Szamotaké viszont egy sziget, ez egy görög sziget már, oda mentek, másnap pedig Neápoliszba, ez most Kavalának hívják a görögök ezt a várost, oda mentek Neápoliszba, Neápolisz romjait is láttam, nagyon érdekes, hogy elgondolni, hogy pálik itt kötöttek ki, persze nem olyan szép kompal, ami Törökországból visz most Kavalába bennünket, hanem egy jókori hajóval, és innen 13 kilométer Filippi. Ide vezényeli őket az Úr. És azt gondolnánk, hogy ha az Úr ide vezényelte, akkor itt most egy nagy-nagy gyülekezet vár. Ugye már az első misszió úton elmondtam azt, hogy Pálnak kialakult az a bizonyos missziós stratégiája, hogy mindig elment a zsidó gyülekezetbe, ott kezdett Krisztusról beszélni, aztán kidobták a gyülekezetből, magával vitte az istenfélő embereket, és az istenfélő embereket, ahogy magával vitte, abból lett egy új gyülekezet, ami nagyobb lesz sokszor, mint a többi gyülekezet, erről már én beszéltem. Itt is ezt próbálja Pál tenni. De kiderül erről a Filippiről, azt mondja, Filippiben, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt, néhány napot ebben a városban töltöttünk, mondja az apostol. Mit jelent ez, hogy római település volt? Tudjuk azt, hogy Filippit, Filipposz, úgy Nagy Sándornak az édesapja alapította, és a rómaiak az axiomi csata után, ami a római birodalomnak, a Augustus Rómájának a megalapítása volt, ez egy veterán város volt. Tudnilik, a veteránokat, aki hosszú ideig, legalább 30 évig katona volt, valahol letelepítették. A császár gondoskodott róluk, és ezeken a veterán városokban nagyrészt római polgárok laktak. Ilyen volt Filippi. Filippi egy katonai város. Én nem tudom, hogyha én most Pál helyében lettem volna, akkor mit mondtam volna? Uram, valamilyen. De sok büdös római közé hoztál. Hát mit kezdek én ezekkel? Az Ószövetséget se ismerik. Sok Isten hívők. De semmilyet nem tapasztalunk. Hanem nagyon érdekes, hogy Pál, és ez megint egy missziói tanulság, hogy Isten mindig járatlan utakra vezet bennünket. Gondoljatok csak a Filepre és a Szerecsen komornyikra. Ott azt írja az írás, hogy ez a Filep, aki sikerprédikátor volt, nem? A samáriaiak közül óriási sikerei voltak. Leírja az apostolok cselekedete. A Filepnek azt mondja az Úr, eredj el a Gázába vezető járatlan útra. Ma is járatlan út, félsivatagon keresztül megy. Megint Filep helyett azt mondtam, hogy Uram, már nem tudsz okosabb tervet nekem mondani? Nekem a jó prédikátornak. A Filepnek menni kellett azért az egyért, a Szerecsen komornyikért, és ennek az lett a következménye, hogy Etiópia még a 19. században is szombatot ünneplő keresztények országa volt. Tehát Isten előre gondolkodik. Itt is így van. Első európai szálláshely. Még zsinagóga sincsen. Római település. Pál megkérdezhette, Uram, mit keresek én itt? És akkor jön a szombat. Azt olvasjuk, szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé. Ma is megvan ez a kis folyóka, jártam ott. Hát Dunára gondoljatok, ez
körülbelül olyan, mint a színva, ha valaki ismeri Miskolcon a színvát, körülbelül olyan, hogy úgy szépen át lehet lábalni, mert itt szoktak összegyűlni folyóparton az a kevés kis zsidó, aki véletlenül szombatra ebben a római városban rekedt. És így is volt. Azt olvasok itt, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak, leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Úgy látszik, csak asszonyok voltak. Ezek rómaiak feleségei voltak egyrészt, vegyes házasságban, akik tartották az őseik hitét, esetleg kereskedő asszonyok, mint ahogy kiderült, mert hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony. Ez azt jelenti, hogy nem is zsidó volt, az istenfélő asszony az azt jelentette, hogy olyan zsinagógába járó asszony volt, aki ugye nem volt zsidó, de mégis a zsinagógába rendszeresen ott volt, és ez a Lídia nem lehetett szegény asszony, mert egy Tiatírából való bíborárus volt. A bíbor az ugye egy csigából, egy tengeri csigából készült festék volt. A bíbor az nem vörös, ez mindenki azt hiszi, hogy bíbor vörösről beszélünk. A bíbor az nem vörös, az lila. Vöröses lila szín, csak úgy mondom, mert láttam igazi bíbort, ez ilyen. És ez egy nagyon drága festék volt, ezzel kereskedett, és egy csomó asszonynak prédikál Pál, és vele az ifjú Timóteus, aki itt van, kiderül a szövegből, Sílás, és Pál megkérdezhette volna, uram, miért? Tudjátok, hogy mi hol szoktuk a missziót elrontani? A kicsin. Mit gondoltok, Jézus miért azt mondja, hogy aki hű a kevesen, az a sokon is hű, és nem fordítva mondja. Sokon csak azt tud hű lenni, aki a kevesen hű. Az Isten ügye az mindig kicsin kezdődik. Ezt sose felejtsük el. És a kicsin való helytállás az, ami elvezet a célig. Ha én a kicsin nem tudok helytállni, akkor Isten nem tud használni engem. Itt is ez következik, mert úgy olvasok tovább, hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, hogy mondtam, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Egy nem zsidó istenfélő asszonynak az Úr nyitja meg a szívét. Erre megint nem szoktunk figyelni a missziónál. Mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy a misszió az hitre agitálás. Tehát vagyok én, és úgy kell hirdetni az igét, hogy mindenki hívő legyen. Erre fel van egy híres mondat, amit én idéztem sajnos, de nekem tulajdonítják már évtizedek óta. Bics testvér, ez nem a BB Bics, hanem a Papa Bics, aki V.R. Bics, aki generálkonferencia elnöke volt 1954-ben a híres, nevezetes bibliakonferencia egyik megnyitó áhítatán mondott, és megismételte ugyanezt a mondatot a generálkonferencia plenáris ülésén. És ez úgy szól, hogy nekünk szembe kell néznünk önmagunkkal, hogy mi hajt előre bennünket. A más aklokba lévő juhok iránti farkas ösztön, vagy pedig a lelkek megmentésének vágya. És ez a mondat abszolút igaz. Mi most a cél? Nekem hitre kell agitálnom az embereket? Vagy pedig, ha a lelkek megmentésének a vágya, akkor azt kell látni, hogy a Szentlélek az két szólamban dolgozik mindig. Mi ez a két szólam? Egyrészt engem indít, másrészt akinek nekem szólni kell, az készíti. Egyoldalú misszió nincs. Ilyettibe senki se fog megtérni. Akkor Kalesnikovval lehetne lelkeket menteni. Ráfogom a Kalesnikovot az emberre, a géppisztolyt, és azt mondom, meghúzom a ravaszt, hogyha nem ugrasz fejest a keresztelő medencébe. Na de hát ez olyan is lenne, nem? A belső változás az mindig két irányú. Nekem azért kell szemgyógyító ír laodiceai embernek, hogy észrevegyem, hogy a Szentlélek hol dolgozik. És a Szentlélek ezt mindig megmutatja. Ti nektek is volt olyan érzésetek, hogy emberek, akik én nagyon szeretnék, hogy
azoknak nem kell. És jön egy ember az utcáról be, és csodálatos módon készen van, nem? Szinte csak nagyon apró dolgot kell elvégezni, hogy közösségünk tagja legyen. Ez mindig így van. Higgyétek el, mindig így van. Ezért van az, hogy én 1957. február 1-e óta vagyok az egyháznak az alkalmazottja. Azóta minden napommal el tudok számolni, megvannak szépen a határidő naplóim, az elsőket a Lenk bácsitól kaptam, és mindig megkérdeztem, még alá van írva, láttam, osztottam minden héten, hogy mit csináltam, és azóta is megszoktam. Ez a prédikáció, meg tudom mondani, a 198. ebbe az évbe. De egyet soha nem írok fel. Hány embert kereszteltem? Tudjátok, miért nem? Mert ez nem fair. Az életemben volt sok ilyen Lídia bíboráros asszony. Egyszerűen a Szentlélek dolgozott az életébe, és engem csak összehozott a Szentlélek, és én voltam a kalapács, aki beverte a szöget a falba, de hát nem én verem be a szöget a falba, az Úr tartotta őt is, meg engem is a kezébe, nem? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De figyeljük meg, ez az asszony rögtön valamit akar cselekedni Pálért. Azt olvassuk tovább, amikor a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamba, és kérlet bennünket. Ez az asszony azt tette, amit tennie kellett. Nem azt mondja, hogy itt hagyom a bíboráros üzletet, és mit tudom én, valami mást nyitok. Nem. Ahol vagyok, ott megteszem az evangéliumért azt, amit tehetek. Az igazi misszió mindig ez. Délelőtt egy nagyon fontos mondatot mondtam. A gyülekezetnek az a célja, hogy minden ember kap lelki ajándékot. Johnson testvért idéztem, aki azt mondta, a keresztség az nem más, mint felkenetés a szolgálatra. Ezt mindig elmondta az Andrewson. Tudom, majdnem minden óráján hallottam, és sok prédikációját is ismerek. Te kaptál valamilyen feladatot. A Szentlélek használni akar téged. Megnyílik a szemed, vagy nem? Azt a munkát végzed, amit kell, vagy nem? Ez a lényeg. És itt is ez történt. Úgy nézett ki, hogy elindul egy kis munka. Van egy támogató, vannak asszonyok, kijárunk a folyópartra, Isten igéjébe épülünk, lépésről lépésre, közelebb és közelebb jöttünk az Úrhoz, csak hogy minden nagyon szép és minden nagyon jó lesz. Csak hogy egyet nagyon világosan kell látni. Ahol az Úr munkát kezd, ott egész biztosan megjelenik a sátán. Ez egy döntő dolog. Nagyon sok ember megsértődik, vagy megbotránkozik azon, hogy hát, hogy lehet, hogy az Isten népe között dolgozik a sátán? És nem akarok régi-régi történeteket mondani, egy öreg gyülekezeti véntől Miklós bácsitól hallottam azt, hogy édes fiam, ha sátán dolgozik, akkor annak nekünk örülni kell. Mert? Egyrészt azért, mert az Isten valamit ott meg akar tanítani, mert csak ezért engedi, hogy a sátán dolgozzon. A sátán, Isten engedélye nélkül nem tudna dolgozni. Ez az egyik. A másik, ez a bizonyíték, hogy Isten népe vagyunk. Miért? Azért, mert a sátán nem ostoba. Ahol az övéi vannak, ott nem dolgozik. Minek? Azok majd is az övéi. Ott fejtik ki az erőfeszítését, ahol nem az övéi vannak. Itt is ez történik. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben a jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott a gazdájának. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik néktek. Igazat kiáltozott ez a lány, vagy nem? Igazat. Ha idáig olvasnák, akkor azt mondanám, jaj, de nagyszerű,
Még az ördög is támogatja a missziót. De Pál nagyon jól tudta, hogy nem ez a megoldás. A missziónak az ördög a legnagyobb ellensége. Nézzétek, Jézusról kik mondták ki először, hogy ő a Mesiás? Nem a tanítványok, nem a zsidók, az ördöngősök. Gondoljatok a gadarai ördöngős, lejön Jézus a hegyi beszéd, hegyéről, stb. A sátán igazat mond, de azért, hogy az igazságba tudja vegyíteni a félrevezetést. Mint hogyha ő lenne az az Úr, aki felajánlotta a harmadik kísértésben Jézusnak is a föld minden országát, nem? És akkor azt olvasjuk tovább, ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és ezt mondta a léleknek, parancsolom néked Jézus nevében, hogy menj ki belőle. És még abban az órában kiment belőle ez a gonosz lélek. Mi történik itt? Van egy asszony, aki befogadta, Lídia. Van egy nő, akit a sátán tart rabul. És Pál ezt a lánykát, fiatal lány lehet, mert a görög szó ez azt jelenti, hogy fiatal lány, Pál megszabadítja az ördögi hatalomból. Eddig azt mondhatnánk, hogy egy happy end. Nagyszerű, hogy így történt, nem? Örül-e ennek vajon Filippi? Miért nem? Azt olvastuk itt az előbb, ha figyeltetek, hogy mikor mielőtt mondja, ez nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Isten ügyével mindig az anyagiak állnak szembe. Figyelitek a gadarénus ördöngősöket? Azt kérik Jézust, hogy menjél már el innen. A disznók azok értékesebbek, mint egy ember. Jövendőmondás az értékesebb, mint ez a lány. Ez a megszállott idegbeteg lány, ez sok hasznot hajt. És itt még durvább a reakció, mert azt olvassuk, azután azt mondja itt, hogy amikor látták urai, hogy oda lett, amiből hasznot reméltek, megragadták Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket, azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad át sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. A lényege az, hogy ezek az emberek politikai sikra terelik ezt az egész dolgot, és előveszik azt, ami nagyon-nagyon jó csemege mindig. Tudnék, mi a hitünket, meg az egész életünket különböző kulturális szinten éljük meg. Azért azt hiszem, nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk az istentiszteletet úgy tartanánk, mondjuk, mint a négerek, vagy mint Indiába, vagy mint az amerikai fekete gyülekezetek. Amerikai fekete gyülekezetben most felugranna 5 ember, és yes, yes, sir, halleluja, yes, sir, azt leülne. Aztán furcsálódnátok, nem? Vagy egy jót mond a prédikátor, akkor az egész gyülekezet tapsol. Ugye furcsa lenne. Más kulturális nívón élnek, nagyon aranyos emberek, nagyon szeretem őket, nagyon jó pofaság köztük lenni, mert én másfélit lát az ember. Tehát ők más hullámhosszon gondolkodnak. A sátán ezt előveszi. Nem, mi rómaiak vagyunk, mi nem a zsidó szokások szerint vagyunk. Micsoda dolog az, hogy egy Lídia, hogy befogadta ezeket az embereket, stb. És figyeljétek meg, hogy rögtön vevők erre az emberek. A missziónak van egy nagyon érdekes tulajdonság, ezt Pál mindig gyakorolja. És hogyha ezt a sátánnak sikerül kihasználni, vagy ellenkezőre fordítani, az nagy baj. A kereszténységnek, a kereszténység mérletvilágvallás, ezt most nem mint hívő teológus mondom, hanem úgy, mint vallástörténész. Mert így is igaz. Azért, mert inkulturálódni tudott. Ezért mondja azt, hogy zsidónak zsidó, görögnek görög, szolgának szolga, szabadnak szabad, stb. A kereszténységnek, a megváltási tervnek az a csodája, hogy inkulturálni tud. Mi ez az inkulturálás? Az in az azt jelenti, hogy babe, a kultúrákba be tud lépni.
Mi azt mondjuk, hogy Isten. Meg összetesszük a kezünket, meg letérdelünk. Ezek pogány szokások. Mégis ezzel fejezzük ki a mi hitünket, nem? Nem ezeket a szokásokat változtatja meg a kereszténység, hanem a mi szívünket. Hogy ezeken a szokásokon keresztül helyesen kommunikáljunk az Istennel, nem? Mert hogyha az Ószövetség szerint le akarnák borulni, akkor úgy kell, mint ahogy a mohamedánok. Azt hiszem, hogy mi öregek, nagy bajunk lenne. Nagyon sokat jártam mecsetben, hogy, hogy megy a mohamedán istentisztelet, mert annélkül nem tudok róla tanítani. Lábujjhegyre kell állni a szőnyek szélén, és akkor először a homlokomnak kell érinteni a földet, mielőtt a térded érinteni, próbált ki otthon. Kitörik a derekad, akkor ne engem szígy. De gyerekkoruk óta így csinálják, ez volt a leborulás. Ugye ez nem a mi kultúránknak a dolga. Itt viszont most meg akarja fordítani ezt a sátán, és azt mondja, ez egy idegen dolog. Idegen eszme. És akkor az történik, talán azt várnánk, hogy most Isten küld egy angyalt, és megvédi az ő szolgáit, akik egy eredményes misszió munka nyomán indulnak el. Rövid és eseménytelen életemben volt olyan, hogy eredményesen kezdődött egy misszió, és egyszer csak valami úgy elromlott. És én nagyon sokszáig keseregtem ezen. És az az érdekes, hogy évek múlva, volt, hogy évtizedek múlva, láttam meg azt, hogy de jó, hogy ez így volt, mert sokkal eredményesebb volt a magvetés, mint ahogy én gondoltam. Tudnék, nekünk van egy bajunk, mindig aratni szeretnénk, de érdekes módon sose beszélünk a vetésről, nem? Hallottatok már ilyen programot, hogy Aratás Budapest, csináltunk egy ilyen programot. Aratásra hív az Úr, itt van a arassunk, sok az aratni való, kevés a munkás, ezt prédikáljuk. Levetni szoktunk? Hát itt a baj, nem? Mert csak azt tud learitni, amit vetettél. És az Úr néha ad érlési időt. Sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de akkor nem érünk a végére ennek a történetnek, hogyha én ezt mind elmondom. Itt viszont az következik, hogy megfogják az apostolokat, és azt mondják, hogy rájuk támadtak, az előjárók pedig letépték ruhájukat, és megbotozták őket, sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek,

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Istenben megélt szabadság volt a témája az idei egyházkerületi családos tábornak. A Balaton fenyvesi üdülőben a szabadság teológiai értelmezését lelki pásztorok, többek között Steinbach József püspök járta körül. 3 hét alatt több mint 400 dunántúli református nyaralt Balatonfenyvesen a dunántúli református egyházkerület által szervezett és támogatott táborokban. A hittanos és az ifjúsági hét után július 13-ától 19-ig családok töltötték meg a fenyvesi üdülőt. A családos tábor közössége nagyjából állandó, de mindig vannak újak is. Idén a házaspárok és gyermekek összesen 132-en voltak. Székely Attila lelkipásztor, a tábor főszervezője és vezetője bízik abban, hogy a jövőben több gyülekezetet is meg tudnak szólítani, és várják onnan is a családokat. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és fölavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, adta hírul a Vatikáni Gyűjtemény július 12-én. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás 3 kortárs személyiség, egy francia művész, egy amerikai tipográfus és egy olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédre a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és tereivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény, a Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remeteik egy templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa tehát Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év június 27-én rendezték meg a Teológusok Klubja soron következő pódium beszélgetését. A meghívott vendégek Forró László, református lelkész, Hegyközkovácsi helységből, Péter István, nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Rita, teológus hitoktató. A beszélgetés témája a nemzeti kisebbségi lét kérdése a határon túl, illetve a roma kisebbségi helyzete és integrációja. A beszélgetést vezeti Mucsi András, teológus.
1: Tisztelt vendégeink, szeretettel köszöntjük a Teológusok Klubja mostani programjának a résztvevőit. A témánk a kereszténység és a kisebbségi lét. Szeretném bemutatni a mai pódiumbeszélgetés résztvevőit. Forró László, református lelkész. Testvérgyülekezetünk a Békési Reformátusoknak, testvérgyülekezet Hegyközkovácsi gyülekezet, illetve maga a település is Bihar község, és azon belül Hegyközkovácsi kétszeresen is testvér települése Békésnek. Tisztelettel köszöntöm Péter Istvánt, aki nyugdíjas baptista lelkipásztor, és Farkasné Lóle Ritát, aki teológus és kolléganőm, mert hitoktató többek között a mi intézményünkben is. Amikor tavaly ősszel itt tanácskoztunk együtt, a pódiumbeszélgetés résztvevői és a hallgatók, akkor körbeadtunk egy papírt, és be lehetett jelölni, hogy ki milyen témáról szeretne hallani, és azt is meg lehetett jelölni, hogy határon túli magyarság, azt is meg lehetett jelölni, hogy cigányság, és azt gondoltuk, hogy akkor a két témát összetoljuk, illetve hát hadd ne mondjuk, itt ebben a teremben mindannyian keresztények vagyunk, hogy mi is kisebbség vagyunk. És hogyha mindenki a kis életét végig zongorázza, minden szinten találunk magunkban kisebbségi elemeket, hiszen én jó magam is látásommal küszködök, illetve a laktózzal is harcolok, de eredményesen, és hát ugye így aztán mindannyian valami olyan kategóriába beletartozunk, amire azt lehet mondani, hogy kisebbség, tehát azt gondolom, hogy amiről beszélgetni fogunk, az mindenki számára ismerős téma lesz. A nevesül, mivel ugye két vendégünk érintett a témában, a romániai magyarság, erdélyi magyarságnak a kérdéseiről lenne egy pár kérdésem, és hát ugye, ami még nagyon fontos mindannyiunkat érdeklő, akik itt vagyunk ebben a teremben, hiszen Békésvárosa is érintett ebben a dologban, a cigányságnak a kérdése. A híres, neves roma integráció. És erre nekem van egy nagyon egyszerű válaszom, Jézus Krisztus evangéliuma ez a megoldás, de majd a nálam avatottabb testvérek fognak erről beszélni. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. István testvér, a romániai cigányság az magyar vagy román?
2: Ahol én szolgáltam, Nagyváradon, például ott magyarok voltak. Kolozsvár mellett van gyalú, ott például magyar nevük van, és mégis románul beszélnek. De az idősebbek tudtak magyarul. Emlékszem, hogy kerültem én bele a cigány misszióba. Például 70-es években az egész baptista közösségben egyetlen egy cigány keresztény se volt. Majd később volt egy, és csodálkoztunk, hát ez hogy tud olvasni, hogy tudja hirdetni az Isten igét. És emlékszem, hogy Kolozsvár mellett, Magyar Lónán, ahol én felnőttem, hogy egy alkalommal mentünk 9-re imaórára, és az utolsó padban két sorban ott voltak a cigányok, a környéknek a zenészei. Kérdeztük, hogy miért jöttetek ide. Azt mondták, hogy megtért. De ki mondta nektek, hogy meg kell térni? Hát azt mondták, hogy amik kártyáztak egyik vasárnap, az egyik református néni régen a Monte Carlo-ból lehet hallani a hirdetéseket, kitette a kis rádióját az ablakba, és kártyázás közben hallgatták az evangéliumot. megérintett a szívük. Felismerték, hogy ők nagyon romlottak, bűnösök. De hogy lehetne innen szabadulni? Ki tudná nekünk megmondani, hogy lehet megváltozni? Csak így jöttek el a gyülekezetbe, és azt mondták, akarnak megtérni. Az alkalom, maradjatok vissza. Mikor elmondtuk nekik az evangéliumot, hogy hiszitek, hogy Jézus Krisztus az Isten fél, hogy meghalt a bűneitekért, hogy feltámadt, és hogy most ő az uraknak ura, és ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson, és eltörjük minden hamiságot. Igen. Ők azonnal elmondták az imádságot, és úgy mentek haza, hogy ők szeretnék az urat követni. Tehát elkezdtük őket pártfogolni, és ott most egy szépen működő kis gyülekezet van. Nagyváradon pedig igen mély szegénységben voltak a cigányok, akik között én szolgáltam. Ők csatlakoztak a mi gyülekezethez. A probléma különösen a nagyvárosi, meg a vidéki cigányoknál az, amit említettél, az okkult köteléke. Utólag rájöttünk, hogy majdnem mindegyik frissen megtért életében, tisztázni kell ezt a dolgot. Mert aki okkult dolgokkal játszott, vagy foglalkozott, tudva vagy tudatlanul, bekerül egy olyan zárkába, ahonnan egyedül soha nem tud megszabadulni, hanem szabadító szolgálatra szükség. És ezt nem önmaga tudja ezt megtenni, hanem valaki, akik az Úr Jézus nevében segítenek az illetőn, és az a sok csúnya, hörtelmes bűn, amiben élnek az emberek, a háttérben ott van ez az okkult. Talán egyik család járt a másik, és ebben éltek az emberek. Most Szidárd egy sarmaságon, ahol szolgáltunk 7,5 éve, ott elkezdtük a mély szegénységben élő cigány gyermekek felé a szolgálatot, fiatalok kezdték ezt meg, úgyhogy játszadoztak, átadták nekik az evangélium régi történeteit, foglalkoztak velük, eljöttek a szülők is, egyik másikat megérintette Isten igéje, felismerték azt, hogy ők bűnösök, hogy romlott az életük, szeretnének változni, és az evangéliumnak, Isten igének van egy ilyen ereje, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy milyen vagy, hogy elromlottad, hanem azt, hogy milyen lehetsz. És a Jézus Krisztusban való hit által éltek meg az emberek, csatlakoztak a magyar gyülekezethez. Igen, ám csak írni nem tudtak. Meg olyan mély szegénységben voltak, amiben nem is tudom, hogy is tudtak úgy élni. És felismertük azt, hogy nekik szükségük van egy külön szinten való foglalkozásra. Így vásároltunk telket, építettünk nekik egy imaházat, és jelenleg önfenntartók. Ha elmegyünk hozzájuk vendégségbe, akkor az ő lakásuk külön, mint a miénk. Annyira fényűző, hatalmas csempék, ilyen márványok, mint ahogy ők szokták. Meg kellett ajtani őket dolgozni, az pénzüket beosztani, aztán a családi életnek a biblikus menetére hasonló. Ezzel kapcsolatban egy kis vicces történet, hogy eljönnek az atyafiak, minden igehirdetés után mindenki imádkozott. Egy házas pár nem imádkozott. Nem imádkozott. Kérdeztem, hogy Ibolya, miért nem imádkoztál? Megütött Gyuri. Gyuri, te miért ütötted meg Ibolyát? A szája miatt. Hát de mondom, hát így megy, hogy ti egymást veritek. Azt mondja a másik, a Kati. Hát velünk nem bírnak a férfiak, hogyha mi nem kapunk minden héten everést. Mondom, hú, értetek, tehát így gondolkodtak. A másik gondolkozási mód az volt, hogy hát a Jóisten is megérte, hogyha ők hazudnak egy kicsit, hogyha nem veszik úgy komolyan, meg lopnak, és meg kellett érteni, hogy Isten nem személyválogató. Elnézze a múltat, parancsolja azt, hogy aki hisz benne, akkor Isten szerint ige szerinti életvitele legyen. Tehát számomra nagyszerű volt a cigány testvérek között szolgált az a mély szeretet, ami van, és az az őszinteség, ami már a magyar gyülekezetben ilyen kegyes szólamokat olyan szépen tudtak imádkozni. A cigány testvér megmondta az uram, bocsáss meg, hogy csúnyán beszéltem a férjem. Gyuri, kelljél fel, mondta a Ibolyához is kérje bocsánatot, és elkelt, és bocsánatot. Átölelték egymást. Na mondom, most leborulunk, imádkozunk megint. Na most, mit gondoltok, a magyar gyülekezetben meg tudnám ezt tenni? Hát meg, próbáld meg. Tehát egy felüdülés volt közöttünk. Közben látni azt hogy úgy tanultak meg olvasni, hogy kivetik az énekeket, akkor még ilyen fúria lapokról, és akkor ilyen nagy betűkkel voltak, és akkor így tanulták meg a betűvetést, aztán megtanultak egy igeverset, örültek, amikor azt el tudták olvasni a Bibliából. Most meg bizonyságot tesznek, könyv nélkül megtanulnak nem tudom hány igeverset, és látszik az életük, hogy tehát a nemzetnek megtartó ereje, ez nem csak a nemzeti öntudat, hanem ahogy hallottuk, az élő hit, amikor nem csak ismereten van, hanem az ismeret teljön itt a szívemig, a Szentlélek által pedig megéljük ezt.
3: Boró Lászlótól kérdezném azt, hogy ugye ti egy magyar falu vagytok, egy közkovácsi, de a statisztika szerint van egy csomó román is. Hogy ők, mint kisebbségi csoport, ez érdekes ezt így megfogalmazni, hogy Romániában román, mint kisebbségi csoport, ők hogyan alkalmazkodnak ott a többségi magyarsághoz? Ugye te mesélted azt, hogy már második héten tudják hangosan kiáltani a békesség Istentől, ők hogyan alkalmazkodnak? Majd volt ott egy olyan érdekes atyafia, aki meg próbálkozott ott veletek, hogy ez Románia, és az lesz, hogy mi akarjuk, de aztán hát ő húzta a rövidebbet.
4: Tehát azért maradjunk abban, hogy az, hogy Románia, az legfennebb innen nézve válik érdekes, hogy magyar többség. Nem csak magyar többségű települések, hát teljes megyék vannak, Hargita, Kovászna, Maros, tehát itt ez tehát itt Románia az nem pusztán a Kárpáton túli rész, hanem vele együtt Erdély. Egy közkovácsi természetszerűen magyar falunak és magyar gyülekezetnek számít, ami azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban, mivel Nagyvárad vonzás körzetében, úgynevezett metropoli szövezetben fekszik, akkor elkezdődött a városból való kitelepülés, és ezzel együtt érkeztek a románok is. De az is igaz, hogy volt azok között, aki egyszerűen bejelentette azt, hogy már pedig Románia is, hogy az imént hallottam, hogy román kenyeret esztek, hát amíg én dolgozok érte, addig az magyar kenyér, tehát ez így magába engem tovább nem érdekel. A másik, amit András ide bedobott ilyen provokatív kérdésnek, hogy szereti-e a románokat. Hát én ilyen politikailag korrekt választ nem tudok adni, én egyébként tényleg nem szeretem, és nem szeretem egyébként a dánt se, és nem szeretem a németet se, és nem szeretem mondjuk a brazilt se. Mert Isten nem személyválogató, de itt népről beszél András, én a személyről. A személy az, aki konkrétan viszonyul valamilyen módon. Az, aki azzal jött, hogy itt ti senkik vagytok, akkor az rögtön szembesült azzal, hogy a jó ügyes legények még aznap este beverték az ablakát. Aztán végig káromkodta magát, elment, másnap berakadta. Aznap este megint beverték. Aztán megint beverték, és aztán az volt az egyetlen ház, olyan nem volt Kovácsiban, lehetett tudni, hol lakik az az ember. Mondtam, aki keresi, hogy egy helyen van a házon, hogy nincsen ablak. Be van falazva. De hát ezzel együtt nem érvényesült úgy, hogy ő elköltözött. A többiek pedig olyanok, hogy jöttek, ők is alkalmazkodnak, asszimilálódnak, a gyerek az legegyszerűbb, mert annak egyszerűen kell focizni a többiekkel, kell játszani, nagyon gyorsan tanulnak, és rövid idő alatt messziről is intik és ordítják az utcai békesség, Istentől ez, amit nagyon hamar megtanulnak, utána megtanulnak magyarul, és az idén már 2 konfirmált közülük. Hát mert hova tartozzon? Tehát a református gyülekezet akkor természetszerűen oda tartozik. És jól érzi magát, különbséget nem teszünk. Tehát én, mikor azt mondtam, hogy nem szeretem ezt, vagy azt, vagy amazt, egyszerűen én nem tudok mit kezdeni. Én csak a személlyel tudok mit kezdeni. A románság úgy van az országban többségként, hogy mögöttünk van egy csomó kemény sérelem. Én székelyföldi vagyok, a nagyajtai vérengzések, ahol baltával vágták le az emberek fejét, csak azért, mert magyar, ezek olyan, amit az ember nem nyel be. Hát nekem mondhat bárki, amit akar. Hát én ezt egyszerűen hordozom. Na de a személy az más. És a személynek a viszonyulása, ami azt jelenti, hogy igen vagy nem. Személyválogatónak én sem gondolnám különösebben magam. Ezek működő dolgok, a kisebbségi léthez hozzátartoznak. Van, mikor erre fordul, van, amikor arra fordul. Azért próbáltam kifejezetten kiemelni a hitet, mint megtartó erő, hogy érzékeljük, mert egyébként a makkai féle verzió a nem lehet az, ami érvényesül. Ugyanúgy, ahogy mindenütt a világon a többség előbb-utóbb ledarálja a kisebbséget, ha csak emberi normák szerint gondolkodunk, de a hit az, amely megadja azt a töbletet, hogy meg tud maradni a kisebbség is. Cigányokra rátérve, hát nálunk ott vannak a gyülekezetben szépen, hát akár András is, akár Máté is, akár főgondnok úr is, láttát nálunk a presbitériumban ketten vannak. Endre is, Gazsi is, le az összes kalappal, soha senkinek eszébe nem jutna az, hogy a származása bármit jelent. De mikor a zámbókról van szó, akkor az ember nagyon gyorsan és hirtelen osztana ki néhány taslit. Tehát ez benne van. Mert egyszerűen a személy, a viszonyulás, az egyszerű közösség ellenes. Na ettől kezdve megint visszatérek oda, hogy az ahogy lehet a templom, az iskola, és ezen kívül a kisebbségnek mindig van egyfajta más viszonyulása. Ez nem mindig azt jelenti, hogy úgy vagyok kisebbségben, hogy valahogy magamat megőrizzem, s húzzam meg magam. Hát nagyon sok helyen a kisebbség, ahol nem párosul a minőséggel, a minőség forradalma nincs meg, ott elkezd rombolni és le akarja bontani azt is, ami megvan. És ezt tessék megnézni, hát jön egy muzulmán kisebbség, teszem azt Nyugat-Európában. Ő feljogosítva érzi magát, hogy simán, hát le lehet rombolni, mert ez az övé. Na ez a szaporulatból fakadó. Úgy kisebbség, hogy a szaporulata predestinálja arra, hogy előbb-utóbb övének tudhat mindent, csak ő meg ezen gyorsít egy kicsit. Tehát a kisebbség az egy olyan lét, amit egyébként, tessék nézni, elég jó bőrbe vagyok, mert lehet hordozni azt. Csak hogy ahhoz kell egyfajta minőség is. A minőség az egyúttal azt jelenti, hogy a hit feltétel nélkül hozzátartozik.
3: Akkor végül is ezt megállapíthatjuk, hogy ezek a nemzetek közötti ellentétek, ezek főként politikai természetűek. A politikusok csinálják, mert az, hogy van egy Közkovácsiba egy magyar, egy román, egy cigány közösség, annak eszágában sincs egymás gyűlölni a származáson miatt. Hanem ezt a politikusok csinálják, hogy...
2: Persze. Nagyon sok esetben választás előtt, különösen Erdélyben és Romániában, ugye előkerült, még jobban tudjátok, hogy ezt használják, hát kampányfogásnak. Mindig bejön az, hogy a magyarok el akarják venni Erdélyt, stb.
3: Téged a származásod miatt élt kellemetlenség? Tehát ahogy manapság a diákjaim mondják, beszólogattak neked, hogy magyar vagy?
2: Hát már az elemiben is volt egy ilyen ateista tanár, mindig bejött, ki volt emblomba, felakadtak. Na, az alkalom után összegyűjtöttek, és akkor kezdte mondani, hogy töltik mindenféle moslékkal a fejünket. Na hát az balesetet szenvedett, és azután többet nem jött. Aztán elkerültem iskolába, Kolozsvára, aztán munkahelyre, ott a KISZ tagjának akarták betenni engem, tudjátok, hogy mi ez a kommunista ifjak szövetsége. Csodálkoztak, hogy nem úgy, hogy vagyok az. Hát mondom, hogy én keresztény vagyok. Ja, de rátek, hogy jó a fizetésem, gyere, ideadták a piros könyvet. Igen, ám csak minden héten volt, vagyis minden hónapban volt ilyen politikai óra, amikor a gyárba is ott kellett maradni, és mindahogy Isten tisztelten részt veszünk, ott kötelező volt, hogy ezt az ateista szellemiségű előadásokat végighallgassák. Persze mindenki unta. És egyszer csak azt mondja, épp az én főnököm volt a pártitkár, azt mondja, hogy hogy érzi Péter eltárs magát? Persze ezt románul mondta, én meg nem tudtam jól románul. Hogy érzi magát közöttünk? Hát mikor ezt meghallottam, majdnem megállt a szívem. Hú, mit akar, hogy bizonyságot tegyek nekik? És akkor felfászkodtam, és eszembe jutott egy ige, hogy amikor számon kérik a bennetek levő reménységet, ne aggodalmaskodjatok, ma abban a pillanatban azt mondja, mennyi atyám megadja nektek. És akkor felkeltem, én úgy tudtam románul, hogy én csodálkoztam, a másik, hogy nem sértő módon és nem kánoáni nyelvezetben, de át tudtam adni az evangéliumot. Elmondtam, hogy miért vagyok én keresztény. Nem azért, mert a szüleim, ez is besegített, hanem azért, mert Isten Jézus Krisztusban való hitáltal megváltoztatta az életet. Ha ez nem történt volna meg, vagy hogyha a kommunista ideológia változtatta volna meg az életemet, ugye mindig beszéltek az új ember létrehozásáról, hanem a megtérés által én új ember lettem. Ezért én másképp viszonyulok a munkához, a munkatársaimhoz. És én ajánlom, hogy ne csak beszéljünk az új emberről, hanem valósítsuk is meg. Azután, akkor derült ki, hogy vagy 20-an még mind keresztények. Addig nem mondták, csak így, hogy ja, bravo Péter, jól elmondtad. Tehát azért mondtam, hogy ennek a feszültségnek voltak ilyen áldásai, és azután pedig ők vigyáztak rám, hogy én keresztény módon éljek. A katonaságnál hasonlóképp a katonazenekarba kerültem, kérdeztek, hogy hát fúvós hangszeren játszottam, még volt 3 hónap a katonaságból, és akkor kérdezik, hogy én hol tanultam fúvós hangszeren? Hát mondom, a biszérikában, tehát a templomban. Hát az ortodoxok már nem fújnak hangszeren. De milyen templom? Na, elkezdték érdeklődni, hogy hát mi is az, hogy keresztény vagy hívő, a családi élet, az erkölcsöm, stb. Stb. És egyik tiszta másik után hívogatott, hogy beszélgessünk. Felkerült a legmagasabb szintre, hogy én térítem meg ott a hadseregben a tiszteket, és az egész tisztikar összegyűlt, hogy engem úgy, hát megbüntessenek. Hát, okay. Azt mondja a szerzeredes, hogy Péter, még van 3 hónap a katonaságból. Mondjad azt, hogy csak a szüleit hívők, azt mondja, én is hiszek a magam módján, ne tedd ki magad a problémának. Mondom, ezt nem tehetem. És akkor jön az ezredes, egy legnagyobb, azt mondja, hogy nincs szükségünk keresztényekre a román hadseregben. Tisztelektem, azt mondtam, hogy tudomásul veszem, hogy megyek haza akkor. Azt mondja, meg te bolond. Hol lesz? Hát mondom, hogy mondom, nem önként jöttem, hoztak. Akkor kérdezi, hogy hogy lehet hinni ebben a modern világban? Senki nem hisz. Akkor megint adott a Jóisten lehetőséget, hogy előttük mondjam el az evangéliumot. Tehát azt mondom, hogy ilyen szorítóban voltam, de a világ kincsért nem adnám ezeket az átéléseket, amikor átélhettem azt, hogy Isten hogy állott mellém, hogyan jöttek azután mások is, mert érdeklődtek, mert felismerték, hogy szükségük van az Úr Jézusra. És én úgy gondolom, hogy a jövőnk illetően, ahogy már említettem előbb, hogyha én az egyéni életemben, a családomban, a feleségemmel, a gyermekeimmel szemben bemutatjuk az Istennek tetsző életet, ők nem csak magyarok lesznek, hanem meghitt állampolgára is az országnak, ahol élnek. Megtanulnak Isten szerint élni. És úgy gondolom, hogyha így elindulna, és ezért kell imádkozunk, hogy Magyarországon is, az egyházainkon, gyülekezeteinken belül, meg a politikában, ha bekerülhetne az evangélium. Hogy ne az legyen, ami van, hanem lenne az, amit Isten szeret.

0: hogy látod, hogy a cigány misszióban mi a hatékonyabb út? Hogyha külön cigány gyülekezetek vannak, és Rita fele is majd ez lesz a kérdésem, vagy inkább a vegyes gyülekezet?
1: Az eddigi tapasztalat szerint, ha külön vannak, azért, mert így fogalmazott az egyik cigány testvérből, már 7 éve hívő volt, mikor láttuk, hogy hányszor összevakalódnak, szóval ne csodálkozzatok a testvérek. Mi 7-szer kell megtérjünk, amíg normális emberek leszünk, mert olyan mérő jönnek, olyan csomagot kaptak a szülőktől, hogy Isten hosszú tűrése, kegyelme, ugye fel kell nevelje őket arra szintre, ahol szeretne. És ebben úgy gondolom, hogy azok a közösségek, ahol van templom, van gyülekezet, talán felelősek arra nézve, hogy a cigányok felé szolgáljanak. Tehát külön kell legyenek, de nem lehet magukra hagyni. Tehát felügyelet alatt nálunk úgy van, hogy a helyi lelki pásztor, a gyülekezetnek a pásztora, közben járnak oda ki szolgálattevők, és menet közben a cigány testvérek is, ugye elindult ilyen biblia tanulmányozó csoport, felkészíteni a lelki munkásokat. És úgy gondolom, hogy kezd alakulni, hogy már vannak olyan cigány fiatal emberek, akiket lelki pásztornak lehet-e felavarni. És ők végzik most már ezt a szolgálatot. De felügyelet alatt.
0: Itt a te a híd gyülekezetében éled a keresztény életedet. Ti Csabára jártok, az inkább egy magyar többségi gyülekezet, Békésen pedig inkább egy roma gyülekezet van. Hogy látod, hogy mi az általatok megtapasztalt út, mi a hatékonyabb formája a cigány missziónak, a vegyes gyülekezet, vagy a külön cigány gyülekezet?
2: Hát én mindenféleképpen úgy gondolom, hogy kell a romáknak egyfajta saját közösség. Mert én is megtapasztalom a saját tanítványaim körében is, már ha ide-vissza mehetek, hogy egy cigány embernek sokkal nagyobb bizalma van egy másik cigány felé. Mert egyszerűen azért, mert átéltük azokat a dolgokat, amiket a másik ember átélt. Hozzuk azokat a dolgokat, tehát azt mindannyian elmondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen hiába, hogy mit tudom én, 200 évvel ezelőtt volt az, hogy például, vagy nem tudom én, de ne menjünk messzire, a második világháború idején mekkora pogromok érték például a cigányok, nem múlik el. Mert a vérbe, a genetikába az érzelmek is öröklődnek tovább. És ha egy nemzetbe folyamatosan, és annyira jó, hogy tényleg itt vagyok veletek, és megértitek ezt, hogy tulajdonképpen a vérvonalba ezek az érzések mennek tovább. Még akkor is, hogyha esetleg megszületik egy gyermek, és egész életében nem tapasztalta meg. Hát biztos tapasztaltátok azt, hogy például elmegyünk orvoshoz, akkor megkérdezik azt tőletek, hogy a családban például volt cukorbeteg? Volt, mit tudom én, szívbeteg? Ugyanígy, ahogy a testi, szomatikus dolgokat tudjuk örökölni, ugyanúgy a lelki dolgokat is tudjuk örökölni a vérvonalon keresztül. Na most tudni kell azt, hogy tehát a cigányság ezeket a dolgokat, amiket ő átélt, generációról generációra, azt átéri, átviszi, és nagyon sokszor nem is értjük, hogy honnan jön ez. Jön a vérvonalon keresztül. És nagyon nagy, tehát visszatérve oda, tehát egy romának mindig nagyobb bizalma van a másik romához. Nagyon fontos az, hogy a másik roma mit mond, hogyan éli meg a dolgokat, és az evangéliumon keresztül, szinte az evangélium az egyedül az, ami ezt a megtört, megsebzett népet el lehet érni. Én úgy gondolom. És nagyon fontos az, visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos az, hogy tehát legyen egy ilyen közösség, tehát a hídgyülekezetén belül van roma misszió, és vannak nagyon képzett és nagyon jó példamutató életű lelkészeink már kinevelve, akik a saját közösségből kerültek ki, akire az egész közösség felnéz, példát mutat. És tulajdonképpen ezzel, de nálunk is, tulajdonképpen itt Békésen is, Békés Csabán is, vannak olyan személyek, akikre felnéznek és követik. Tehát nagyon fontos a cigányoknál a példamutatás. Nagyon fontos az, hogy a tanítás, nagyon fontos, nagyon fontos az igeismeret. Nagyon fontos az, hogy azt mondja egy cigánynak, hogy annyira szeretett téged Isten, hogy meghalt téged. Meghalt érted. Tehát nagyon fontos az, hogy személyesen szólítsuk meg az embereket, és mondjunk rémát. A réma azt jelenti, hogy ez egy személyre szóló ige, ami behatol a szívbe. Nem minden olyan, nagyon figyelnünk kell a szellem vagy a lélek vezetésére, ami

0: és hogy például a zene az kimagasló. És tulajdonképpen ők a romákban van egy folyamatos istenkeresés. Van mindig bennük egy folyamatos keresés, hogy hol van az, ahol elfogadják őket, ahol lehetnek önazonosak. És a gyülekezet az. Én úgy gondolom, most bocsánat, hogy ezt mondom, de a nagyon sok tanult romát, nagyon fontos a tanulás. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, mert a gyülekezetnek az egyik célja az, hogy a gyerekek tanuljanak, motiválják arra, hogy a gyerekek tanuljanak tovább. Fontos. Viszont én hallottam nagyon sok olyan tanult romát, akikben ott van az a keserűség, hogy nekem sokkal több, mint ahogy nekem is mondták, hogy sokkal többet kell tennem, mint a többségi társadalomnak. Én nem tartom azt, hogy többet kell tenni. Mert hogyha valakit elhív, mondjuk egy embert a kőművességre hív el. Hát az Ószövetségben is olvassuk azt, hogy nem mindenkit hívott el Isten papnak, hanem ott volt Bésáliel és Oholiáb, akik arra voltak megbízva, hogy ugye a templomnak a dolgait készítsék el. És van, aki a kőművességben tökéletes, nagyon jó. Van, aki meg teológus, meg van, aki meg tanító, van, aki meg ebben meg abban jó. Na szóval, tehát nagyon fontos arra motiválni a cigány gyermekeket, hogy tanuljanak, mert tulajdonképpen a cigányság jövője a fiataloknál rejtezik. De azt mondta Isten igéje, azt én úgy gondolom, és ebben nagyon-nagyon egyet tudok érteni, hogy az ismeret az nem ad világosságot, nem ad bölcsességet, és nem is gyógyít. Isten igéje az, ami világosságot és bölcsességet ad. És enélkül már nem csak a romák nem tudnak létesülni, de senki. Senki nem tud létesülni, senki sem tud előre menni, és a világ az egyre nem jobb lesz, egyre gonoszabb lesz. Most már lassan oda eljutunk oda, hogy már nagyon tulajdonképpen nem is tudunk majd, mert a cigányok eljuttak szerintem a többség egy olyan szintre, hogy már szerintem a cigányoknak a 60%-a Magyarország eljutott egy olyan szintre, hogy eléri a cigányság, vagy a többségi társadalomnak a szintjét. Tehát, mindennél fontosabb az, hogy az emberekhez elvigyük Istennek az igéjét, úgy a cigánysághoz. Én mondhatom azt, hogy így általánosságban mondom, és nem csak a cigányságnál főleg. Én úgy gondolom.
1: A feleségemmel szoktunk mi erről beszélgetni, hogy nekünk azért könnyebb a dolgunk a cigány gyerekekkel, mert hogy érzik rajtunk, hogy elfogadjuk őket. Ugye mi is ide jártunk az egyesbe, ami hát akkoriban még ilyen 60-40%-ban volt magyar cigányiskola, most már ugye más az etnikai összetétel, de nyilván mi a cigányok közt nőttünk fel, és van egyfajta elfogadás feléjük, de azt gondolom, hogy az, amit mondtál, az egy kulcsfontosságú dolog, hogy a cigány ember a cigány ember fele nyílik meg igazából. Tehát ők elfogadnak bennünket, ha érzik, hogy mi magyarként szeretjük őket. Viszont fontos az, hogy a pedagógusok között, egyházi személyek között legyenek ott a romák. Te mit tapasztalsz, hogy a te szolgálatodban, mint vallástanár, miben tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy ők sikeresek legyenek az életben? Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, mert az Ovitól az érettségig tanítasz, viszont megtapasztaltam azt a lányod osztályában, hogy azok a gyerekek a fele feladta volna, ha nem vagy ott.
0: Nagyon-nagyon sokat beszélek velük, nem csak az órákon, hanem tulajdonképpen órákon kívül is. Tudni kell azt, hogy például a lányom osztálya az olyan összetételű volt, hogy most a százalékon gondolkozok, hogy körülbelül a 40%-át ugye 6 éves kora óta tanítottam és vittem magammal, és nagyon-nagyon sokat beszélgetünk, nagyon-nagyon sokat segítettem át őket. Megizzadtunk, őszintén mondd meg, András. Megizzadtunk, mert ugye ő volt a párom itt a Nórákon, igen, és megizzadtunk azzal az osztállyal, de egyszerűen emlékszel rá, amikor nagyon sokat szenvedtünk, mondom, nagyon megizzadtunk, de aztán jött egy próbatétel, emlékszel te a jelkigazgató választásra?

0: Azt mondom, hogy ez volt a teszt. Olyan szinten, egyenesen és olyan sportszerűen győztek, hogy nekem elállt a lélegzetem. És akkor azt mondtam, hogy jó munkát végzünk. Így van. És a gyerekeknek a nagy része, a 13 fővel kerültem én be a Szegedi Kis István Gimnázium technikum részébe, és itt szeretném reklámozni is, mert nagyon-nagyon jó iskola. Nagyon jó tagozata, nagyon jó ötlet volt ez a közgazdasági technikum. 13 fővel indultunk el, és mármint azok, akik a hídgyülekezetes hittant választották, ezek közül 7 fővel jutottunk el a szakmai érettségre, ebből 4 fő egyetemre jár. 4 fő. Egy fő, aki azt hiszem, hogy könyvelői szakon ment tovább. Több, egy fő van az, aki a közszolgálati egyetemre vár, de nem mert elindulni, ugye, tavaly. Abból kifolyólag, hogy ő volt az egyedüli cigány, ugye, és akkor kapott megjegyzéseket sajnos, és emiatt ő visszakozott. De most elindult, mert más cigány is megy. Ekkor erő az, amikor több cigány van együtt, hát, és akkor ennyire tudják bátorítani egymást. És azon gondolkozok még, hogy de tulajdonképpen a nagy része tovább, és még egy van olyan gyerek, aki ugyan nem jutott el a szakmai érettségig, de versenyfodrász és országos versenyeket nyer. Úgyhogy azt mondom, hogy sikeres volt ez az év, akármennyire is megiszadtunk, és szeretném itt reklámozni ismét, tehát ugye a Szegedi Református Gimnáziumnak van közgazdasági szakja, és még visszatérve, és annyira jól tanítanak, hogy tulajdonképpen az odajáróknak szinte alig kell tanulni az első évfolyamban, szóval annyira fel vannak készülve.
1: Köszönöm szépen, kedves vendégeink! Végére értünk a mai beszélgetésnek. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára tanulságos megtapasztalni azt, hogy végig gondoljuk a saját helyzetünket, meg más embereknek a helyzetét, hogy mit jelent az, hogy kisebbségben élni, és mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk, és az ember nem a saját sorsát irányítja, hanem tudjuk azt, hogy van, aki tart bennünket, és van, aki ott van mögöttünk, és azért is hálásak lehetünk az Úrnak, hogy van a három vendégem, akik a maguk helyén ott vannak a különböző helyeken, de mind a hárman az Urat szolgálják, és Isten mindenkire személyre szabott feladatot adott. Szeretettel ajánlom a kedves vendégek figyelmében szeptember 8-án, hát egy izgalmas téma lesz, kereszténység és post-covid, minden, ami belefér. Dicső Belinda lelkész a Békési Református Gyülekezet részéről, ugye ez a lelki része, meg hogy vert oda a Covid a gyülekezeteinknek. Dr. Takács Erzsébet Ildikó, aki egy orvos és egyetemi oktató, református gyülekezeti tag az egyik debreceni gyülekezetünkben, valamint Berecki Gábor, Pünkösdi iskola lelkész, ők lesznek a beszélgetőtársak. November 3-án pedig a gyülekezeti generációs feszültségek témáját fogjuk körbejárni, ami hát szintén azért minden gyülekezetben ott van. Filó György, presbiter a Tágostér gyülekezetből, Kicska László Miklós a református gyülekezetből, és Krizsanyik Győző a Kegyelem gyülekezetből fognak itt ülni a pódiumon, és hát megvitatjuk, hogy hogyan bírjuk elviselni egymást, fiatalok és régóta fiatalok a gyülekezetekben.
2: Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban imádunk téged, aki vagy, és mind azért a kegyelemért, amit adtál nekünk az evangélium által. Köszönjük, Urunk, az elmúlt évtizedeket, és azt a sok figyelmességet, amit adtál úgy személy szerint, meg közösségileg. Köszönjük, hogy nagy a te néped, és te ismered őket, és köszönjük, hogy mi is hozzátartozhatunk. Köszönjük, hogy nem csak ismeretünk lehet rólad, hanem lehet személyes kapcsolatunk, megszólíthatunk, beszélgethetünk veled. Köszönjük, hogy a legmélyebbre süllyedt emberi élet is fontos, drága és kedves előtted. A legtöbbet fizettél értünk, megváltásunkért. a fiad drága bőrével. Köszönjük, Urunk, hogy hirdettetik az evangélium, áld meg, Uram, szolgáidat, s mindazokat, akik itt jelen lehettünk, és dicsőjön meg a Te neved általunk, bennünk, gyermekeinkben, és imádkozunk országunkért is, országunk vezetőjéért. Hozd el azt az időt, Uram, amikor a Te félelmedben vezetnek politikusaink, és dicsőítnek Téged bennünk együtt. Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Csak az íge. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20:10 volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21:24. A Tórából ezen a héten a Vaechanan heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, és esdekeltem. Mózes 5. könyve 3:23-tól 7:11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az ígéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Mózes 5. könyve 4:1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon az imaházakban a Vaechanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 40:1. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanít, az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. A zsidó kulturális fesztivál a budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ennyi elég. Ha egy nap csak annyi történik, hogy túlélted, ez még nem ok az ünneplésre. Nem azért vagy a földön, hogy pazarold a becses idődet, miközben szokásaidnak csupán apró változtatásaival is hatalmas dolgokra lennél képes. Mandino.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek! És igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Pompás érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. No tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdjünk is.

Ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 577. kérdésünk volt, ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Jonatán, Debóra, Saul vagy valaki más? A válasz. Nos, gondoljuk át, hogy melyik nagyobb hőstet? A fizikai, levágom az ellenségem, vagy a lelki, szeretem az ellenségem, és jót teszek vele. Vagyis a legnagyobb hőstett, Jézus szavai szerint is az igazi szeretet, mellyel embertársaink felé megteszem hősiesen, amit kell, és ennek az a lelki vonzata, hogy a jót akarom neki. Erre maga a megváltó adott egészen konkrét választ. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Olvassuk János evangéliuma 15. fejezetében. Nos, ki az, aki hősiesen az életét adta a barátaiért, és ezzel a legnagyobb jót tette velük? Ő Jézus Krisztus, a megváltó, az Atya egyetlen fia, maga is Isten. És igen, mivel ember is volt, neki is szüksége volt a mennyei megerősítésre, de a legnagyobb hős mégis ő volt, van és lesz a világon mindig, na meg azon túl is, mert benne egyesült minden. Fizikailag ő szenvedett helyettünk, és lelkileg is mind azért, amit mi követtünk el. És ez utánozhatatlan. Igen, utánozhatatlan, de tanulható. Ezért javaslom, drága kis hallgatóim, hogy olvassátok Jézus történeteit, melyeket nektek és nekem írtak meg az előttünk élők, hogy lássuk, hogy is kell a mindennapokban hősnek lenni. Jézus példamutatása által. És ha valami elsőre, mégsem megy, mert meg lehet, akkor kérdezzétek csak meg Jézus testvérünket, hogy akkor most mit is kéne tennünk, meg hogyan? És higgyétek el, a legjobb választ fogjátok kapni. Úgyhogy minden drága kis lélek, te is, az Úr nagy hőse lehetsz. Hajrá, legyen is így, én szorítok nektek. A 178. kérdés volt. A 119. Zsoltárban van-e szó az ifjakról? A válasz. Ime a 9. verstől. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged. Ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zárom beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Nos, ahogy szoktuk, vannak olyan válaszaink, amelyek röviden és tömören magyaráznak, mert a helyzet így kívánja. Hát akkor legyen most ez ilyen. Tehát mit tegyen egy fiatal fiú vagy lány, hogy Istennek tetsző életet éljen? 1. Őszintén keresi Isten jelenlétét, mert vele akar élni. 2. Kutatja Isten szavainak az értelmét. Mit jelent a gyakorlatban? Így olvassa a Bibliát, és sose hagyja abba a tanulmányozását. 3. Isten minden megértett szavát mélyen a szívébe zárja, ami azt jelenti, hogy az Isten szavának ellenálló kőszíved hús szívre cserélhette benne az Úr, vagyis szívesen és nem kényszerből teszi, amit a tiszta élet kér tőle, vagyis tiszta szívből. A 179. kérdés volt,
Ki volt az a személy a Bibliában, aki a király rossz tettei miatt őt magát sajnálta meg? A válasz? Nos, ha valaki nagyon rosszat tesz, akkor nem miatta szoktak buslakodni. De mégis, szeresd az ellenségedet, és tégy neki jót, elvet, már az Ószövetségben is volt, aki értette, és nem támadta a rossz vezetőt, és nem mondott el róla minden rosszat, hanem bánkódott miatta, és imádkozott érte az Úrhoz, hogy észhez térjen, hogy meglássa, mekkora gonoszság van már a szívébe, holott hatalmát nem is maga szerezte meg, hanem Isten adta neki. Nos, volt ilyen drága búsuló lélek a Bibliában is, Sámuel proféta. Amikor Saul királyá lett, úgy viselkedett, hogy azt már Isten se tudta elnézni. De ő még mindig a megbotlott emberért sírt, jajgatott, imádkozott a mindenség Istenéhez. Legyen ez példa nekünk is. És ha valaki ilyen elvetemült, ne a bosszú legyen az első, rossz hírének terjesztése, hanem az érte mondott ima, ahogy a római levélből is megtudjuk, mert ez a mi dolgunk. Hát akkor, ime, itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. Az 580. 581. és 582. összevont kérdések. Nemzeti lobogónk, magyar büszkeségünk színe a piros-fehér-zöld. Mondj 3-3 olyan helyet a Bibliában, ahol ezek a színek szerepelnek. Az 580. kérdésre a válasz. Hol találunk piros színt a Szentírásban? Nekem nagyon tetszik ám, mert élénken el tudom képzelni a régi főpapi ruhát, melynek leírását az Úr Mózesnek mondta el. Így szólt egészen pontosan. Készíts a szegélyére, az aljára, gránát almákat, kék és piros bíborból és karmazsin fonalból körös körül a szegélyére, közéjük pedig arancsengettyűket körös körül. Hát elképzelem, hogy milyen csodaszép lehetett ez az öltözet, és amikor látom is, mert egyesek lerajzolják, kifestik, hát én csak ámultozom. Aztán még sok piros bíbor alkotó eleme van a Szent Sátornak is, olvasd csak el. A másik piros szintén a kedvencem. A zsidó nép hazája felé vándorolt, és útjába került Jerikó városa. Józsué vezér kémeket küld előre, de azokat fölfedezik, ők egy kétes hírű asszony házába menekülnek, aki elrejti őket, az üldözőiket pedig félrevezeti. Ezt követően éjjel egy piros kötélen engedi le a hébereket a városfalon. Ők megkérdezik, miért segített nekik? Mire csodás válasz érkezik? Fölismertem, hogy a ti istenetek mindenek felett álló csodálatos Úr, az egyetlen létező Isten. Később egész Jerikó elpusztult, de ennek a nőnek a családját megmentette az Úr a hite miatt. Hát a harmadik történetnek mi is részese lehetünk. Jézus egy alkalommal megszidja a népet meg a vezetőket is. A természet jeleit fölismeritek. Amikor piros lesz az ég alja, akkor tudjátok, hogy szeles idő jön. Na de azokat a jeleket, amelyeket ő tesz közzük, azokat nem ismerik föl, mert nem akarják elhinni mindazt, amit az Úr már kimondott, amit a proféták is kijelentettek,
ami benne van a Bibliába, tehát azokat a jeleket, amelyeket ő tett azért, hogy fölismerjék benne az emberek a Messiást. Az 581. kérdésre a válasz. Hol találkozunk a fehér színnel a Bibliában? Nos, hát ezt a kérdést hagynám utoljára, mert erről szeretnék a legtöbbet beszélni, de hát nem tehetem, mert nemzeti színű lobogónkban ez a következő szín, fehér. Az egyik csodálatosan fehér téma a Bibliában a manna. Na de hol is olvasunk erről? Nos, a héberek vándoroltak a sivatagban új hazájuk felé, de hát ott nem volt semmi, amit megehettek volna, pedig vagy 2 millió emberről van szó, talán annyiról, mint egész Budapest. Ekkor kérő szavukra Isten úgy döntött, hogy minden nap kora hajnalban égi magokat küld a földre. Azt össze lehetett szedni, na és abból mindenféle sós, meg édes ételt lehetett készíteni. Nagyon tápláló volt, és nagyon finom. Később, hogy a nép ne feledje el, hogy a mennyből táplálta őket a mindenható úr, egy egész tállal bele kellett tenni a fridládába a törvénytáblák és Áron örökkön virágzó botja mellé. Aztán a másik említés a fehérrel kapcsolatosan ez. Amikor a jeruzsálemi templom épült, maga Dávid király így szólt. Ez nagy dolog. Ezért minden erőmmel azon voltam, hogy Istenem házához aranyat szerezzek az arany eszközökhöz. Ezüstöt az ezüst eszközökhöz, rezet a részhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónix köveket, foglalatban való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drága követ és fehér márványt bőséggel. És hát ide tartozóan fehér volt a papok ruhája is. Fölsorakozott az oltártól keletre valamennyi énekes lévita, a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal, citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. Most pedig látogassunk el a perzsa birodalomba Eszter királynéhoz. Voltám ott pompa? A király, olvassuk, 7 napig tartó lakomát rendezett Súsán várában. A királyi palotát körülvevő kertben az egész nép apraja nagyja számára. Fehér vásznak és bíborkék szőttesek voltak kifeszítve, fehér és bíborvörös kötelekkel, meg ezüst karikákkal a márvány oszlopok között, és arany, meg ezüst pamlagok, ágyacskák, álltak az alabástrom, márvány, gyöngyház és sötét márvány kövezetem. Arany edényekből ittak, és mindegyik edénynek más-más volt a mintája. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Senkinek nem szabták meg, hogy mit igyon és mennyit, mert a király meghagyta az összes udvarnokának, hogy mindenkinek a kedvében kell járni. De a fehér színnel a legkedvesebb gondolatom mégis ez, a mennyek országában mindenki fehér ruhában lesz. Nem, ez nem egy divatszín, hanem az emberek jó cselekedeteinek szimbóluma, ahogy a Jelenések könyve is mondja. Nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből,
népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki nem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. És egy angyal válaszolt: ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Vagyis bűn nem volt a lelkükben, hófehérek lettek Jézus kegyelmében. A 582. kérdésünkre a zöld színt keressük. Az özönvíz után Isten szövetségével ajándékozta meg Noét és utódait, és így szólt: minden, ami csak él és mozog, legyen a ti eledeletek. Nektek adom mindezt, épp úgy, mint a zöld növényt. A 68. Zsoltárban pedig Dávid dicséri Istent, mert minden ellenség fut előle, és így szól: a seregek királyai hanyat homlok menekülnek, a palotta terén pedig zsákmányt osztanak. Ha a felszerelést őriztétek is, ezüstszárnyú galambot kaptok aranyos zöld tollakkal, vagyis a legkisebb szolgálatát nagy jutalom jár. Majd Jeremiás proféta így szól arról az emberről, akinek a szíve minden esetben Istenben bízik: nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben nem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Vagyis Isten gondoskodik róla a nagy szükségben is. És akkor íme itt vannak az új kérdések már a jövő hétre. Kik voltak ezek a fiúk a Bibliából? 583. kérdés. Gazdagok voltunk, de testvérem meg az anyja is állandóan piszkáltak. Úgy tűnt, apám is meg akar ölni, de Isten mindig velem volt. 584. kérdés. Engem még a király is meg akart ölni. Kitettek a krokodíloknak még csecsemőkoromban, de a király leánya rám talált és örökbe fogadott. 40 év után a király ismét meg akart ölni. Elbújdostam. 585. kérdés. Mielőtt megszülettem, anyukám Istennek ajánlotta az én életemet. 3 éves korom után egy évben csak egyszer láttam őt. Jó módban növekedtem, de piszkos lelkületű emberek között.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető, és kedves barátom, segítő munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradhattok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2-kor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor. És minden vasárnap az akkori adás az előző hét ismétlése lesz, majd 00:30-kor találkozunk, vagyis 12 óra után 00:30-val. Na, ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így tehát, Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

Első éves rezidens orvosként először kerültem kapcsolatba az onkológiai osztállyal. Számomra bátorítást jelentett a munkatársaim szeméből sugárzó remény, amellyel az osztály láger jellege ellenére próbálták minél több támogatásban részesíteni a betegeket.

miközben a betegek hanghordozása hetente változott, attól függően, hogy jobban vagy rosszabbul érezték magukat. A hatos korteremben volt egy beteg hölgy, aki mindig azt mondta, hogy neki nincsenek fájdalmai. Nem akarta megosztani velem a szenvedését. Micsoda bátorság!

Arra gondoltam, hogy talán egy támogató család áll mögötte, de aztán rájöttem, hogy a hozzá közeli személyek a többszörös megkeresésünkre sem érdeklődnek felőle. A hölgy közel 2 hónapig volt az osztályunkon, az emberi kitartás igazi példájaként. Az orvos, akinek a gyakornoka voltam, saját pénzén vásárolt számára drága gyógyszereket, és további vizsgálatokat igényelt, én pedig isteni üzeneteket közöltem vele.

Egyik reggel, miközben éppen bátorítani próbáltam, a hölgy megdöbbentő dolgot tett. Erőteljesen megfogta a kezemet, pedig én azt gondoltam, hogy már ereje sincs, és a következő kérdést tette fel. Doktor úr, ha én azért imádkozom, hogy Isten vegye el az életemet, miért nem teszi meg? Miért hagy így élni? Azt válaszoltam, hogy Isten bizonyára szereti őt, és meggyőződésem, hogy még van mondani valója a számára. Ekkor még elkeseredettebben tette fel a kérdést. De mit akarhat még mondani nekem?

javasoltam, hogy ezt személyesen az úrtól kérdezze meg. De amint hazaértem, próbáltam egy sokkal elfogadhatóbb magyarázatot találni.

Másnap bizakodón léptem be az ajtón, a reményteljes üzenettel a tarsolyomban, de a kórterem üres volt.

Szeretném azt hinni, hogy mielőtt elhunyt, választ kapott a mennyei atyától. Ez az emlék meghatározta a betegekhez való viszonyulásomat. Sosem szeretném elmulasztani az alkalmat, az utolsó alkalmat a reménység üzenetének átadására. Azt tanácsolom, hogy mától kezdve te sem mulaszd el, hiszen holnap már késő lehet.

ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tere át. Példabeszédek könyve, 27. fejezet, első vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Rossz, rossz, mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik. Példabeszédek könyve 20. fejezet, 14. vers.

Akár nálunk, akár más országokban, de a piacokon lehet alkudni. Sőt, bizonyos helyeken szinte kötelező is. Az eladó mond egy meghatározott árat, de abba belekalkulálja, hogy a vevő próbál alkudni. Így, ha enged is az árból, még mindig megéri neki az üzlet. Én is szoktam alkudni olyan helyen, ahol ez nem tisztességtelen dolog. Ugyanakkor megfigyeltem, hogy vannak emberek, akik ott is alkudoznak, ahol nem illendő. Kiválasztanak egy árucikket, és elkezdik megkeresni, hogy mibe köthetnének bele. Nem ilyen színt szerettek volna, van rajta egy kis pötty, nem tökéletes az eldolgozás. Nem egyforma a két fele, nagyobbra számítottak, kicsit szűk, kifakultnak látják, utolsó darab, nem ér meg annyit, és hasonló kifogásokat keresnek csak azért, hogy a kereskedő lejjebb szállítsa az árat. Amikor pedig elérik a céljukat és kifizetik a jóval kedvezményesebben megszerzett terméket, akkor arrébb

0: Dicséretes dolog, ha igyekszel takarékoskodni. Csak ezt sose tisztességtelen módszerekkel tedd. Mindig gondolj arra, hogy mire a tied lesz egy termék, hányan húzzák le róla a hasznot. Amíg te is ezt teszed, nem vagy különb náluk.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Na hát, ez eszembe se jutott. Elég gyakran előfordul velünk, hogy rácsodálkozunk valakinek az ötletére, javaslatára, és önkéntelenül is elismerően kiáltunk fel. Na hát, ez eszembe se jutott volna, pedig nagyon jó gondolat, nagyon kreatív ötlet. Egész életünk során egyfolytában megmérettetésekkel kell szembenéznünk, problémákat kell megoldanunk, és le kell küzdeni az utunkba kerülő akadályokat. Néha rémisztőnek tűnnek az előttünk álló feladatok, de bizonyítsuk be a körülöttünk lévőknek, hogy leleményesek, hatékonyak vagyunk, és bármi áron megpróbáljuk elérni célunkat az Istentől kért és kapott bölcsességgel. Ami eleinte apró, jelentéktelen ötletnek tűnik, abból az alkotás örömének segítségével hatalmas érték kerekedhet. Az egyik kreatív ötlet követi a másikat, és bárki, bárhol, bármivel lehet kreatív, ami valóban senkinek sem jutott eszébe. Ahhoz, hogy leleményesek legyünk, okosan kell felhasználnunk, amink van, amivel rendelkezünk. Ehhez elszántságra, bátorságra, tehetségre van szükségünk, és olyan képességekre, ami bennünk rejtőzik. Csak felszínre kell hozni őket. Ismerjük be a hibáinkat is, és tanuljunk tévedéseinkből. Használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, és értékeljük annak minden percét, mert minden pillanat csodát rejt. Apránként lássunk hozzá a feladathoz, és az eredmény nem marad el. Hogy ezt megértsük, egy példával szeretnék szolgálni, amit én is úgy hallottam valakitől. Némi szerelni valója akadt az illetőnek, és ki kellett cserélnie egy meglehetősen vastag átmérőjű acélsodronyt. Mivel a vásárolt sodrony 365 centi hosszú volt, le kellett vágni belőle, hogy 3 méter legyen, mert ennyire volt szüksége. De az volt a gond, hogy nem volt otthon olyan szerszám, amellyel el tudta volna vágni. Az acélsodrony vékony, egymásra csavart acélhúzalokból állt. Sajnos csak olyan szerszáma volt, amellyel a vékony húzalokat lehetett elvágni. Így elővett egy fogót, és annak a segítségével szétbontotta a húzalokat, majd a vágó szerszámmal egyenként elvágta a szálakat. Beletelt egy kis időbe, mire végzett, de a sodront így legalább akkorára vágta, amekkorára szüksége volt. Ez a példa is azt mutatja, hogy apránként kell legyőzzük az akadályokat, és egy kis gondolkozással

rájöhetünk a megoldásra, ami talán másnak eszébe sem jut. Szánjunk időt és energiát arra, hogy megismerjük mások álláspontját is. Ha csak azokra hallgatunk, akikkel egyetértünk, nem sok esélyünk van arra, hogy tanuljunk valami újat. Gyakran azoktól tanulhatunk a legtöbbet, akik nem osztják a véleményünket, de csak akkor, ha van erre lehetőségünk, ha tiszteljük őket annyira, hogy végighallgatjuk, és elgondolkozunk azon, amit megtudtunk tőlük. Valamennyi ember, akivel kapcsolatba kerülünk, különbözőképpen látja a világot, és előfordulhat, hogy a különbözőség mélyén rejlő, becses kincsre találhatunk. Ezért jó, ha beismerjük, korántsem tudunk mindent, mert másnak is lehetnek jó meglátásai, ötletei. Ugyanakkor rendkívül hasznos dolog, ha jó időbeosztással, szorgalommal igyekszünk minél nagyobb tudást elsajátítani, és az élet különböző területén képezni magunkat, mert mennél több ismeretünk van, annál értékesebbek lehetünk környezetünk számára. Ha ezt tesszük, lehet, hogy lesznek olyan javaslataink, meglátásaink, ami segítségül szolgálhat egy probléma megoldásában, és azt mondják nekünk is, na hát, ez eszembe sem jutott. Milyen jó, hogy ezt tanácsoltad. Bölcs Salamon is arra biztatja olvasóit, hogy törekedjenek a bölcsesség megszerzésére. A példabeszédek könyve 3. fejezetének 13-tól 15-ig terjedő versekben a következőket írja. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Az egyszerű fordítású Bibliában pedig a példabeszédek könyve 4. fejezete 7-től 9-ig terjedő verseiben ezt olvashatjuk. A bölcsesség a legfontosabb a világon, tehát igyekezz, hogy megszerezd. Szerezd meg, bármibe kerül. Emeld magasra a bölcsességet, és ő is felemel téged. Öleld magadhoz, és dicsőséget szerez néked. Tisztességgel koszorúzza fejed, dicsőséggel koronázd meg. Ha úgy érezzük, hogy nincs elég bölcsességünk, tudásunk, mindig kérjük a mi szerető és bölcs Istenünket, hogy ajándékozzon meg értelemmel, és ha hittel kérjük, ő meg fogja adni.

0: Jégkorong.
1: Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 6. vers.

A korong hatalmas csattanással csapódik a zsombor által védett kapu hálójába. Elnézést, fiúk! Kéri a bocsánatot zsombor immár sokadjára. Zsombor olyan helyen nőtt fel, ahol nem volt jég. Költözésük után fedezte fel, hogy új barátai szinte mindig korcsolyát viselnek cipő helyett. Végül kapus lett belőle, mert a csapattársai egyszerűen nem akarták őt kiengedni a jégre. De még kapusként is folyton elesett, és sok esetben egyfajta emberi koronggá vált, akit folyton elütnek. Általában nem igazán foglalkoztak vele. Ez alkalommal azonban még a barátai is megharagudtak rá. Zsombor felhasadt ajakkal és véres kiskabátban ért haza. Pedig senki sem bántotta. Akkor ütötte meg magát, amikor a játék hevében elesett. Mit próbálsz bizonyítani, Zsombor? Nézett rá szánakozva a nővére. Jó vagy angol nyelvből, kiválóan sakkozol. Még kosárlabdában is te vagy a legjobb. Ráadásul Zsombor síró hangon szakította félbe. De mindez senkit sem érdekel. Ezek a fiúk csak annyit tudnak, hogy én nem tudok jégkorongozni.

Miért szeretné Isten megértetni veled, hogy miben vagy igazán jó? Egymás mellé állva összemérhetitek társaiddal a testmagasságotokat. Megfeszített bicepszel próbálhatjátok meghatározni, hogy melyik kötök az izmosabb. De hogy ki is vagy valójában, arra csak az Isten által belét helyezett ajándékok világítanak rá. Lehet, hogy még nem fedezted fel, hogy mitől vagy igazán egyedi. Ezzel nincs is semmi baj. De tudnod kell, hogy Istentől biztosan kaptál valamit, amiben olyan jó vagy. Ehhez nem férhet kétség.

0: Talán felismered a Pál által felsorolt lelki ajándékok listáját. Lehet, hogy abban vagy jó, hogy segítesz a társaidnak a matek feladványok megoldásában. Lehet, hogy te vagy az a személy, akinek a vállán szívesen kísírják magukat mások. Vagy lehet, hogy pozitív befolyással hatsz egy közeli barátodra. Ezeknek örülj! Nem kell teljesen lemondanod arról, amihez nem értesz. Senki sem mentesül mások megsegítésének, támogatásának a feladata alól. Senki sem kerülheti el az iskolát. Viszont az is rendjén van, ha egyedi talentumaidat bátran használod fel. Talán nem szerzel hírnevet abban, amihez értesz. De akkor is fontos az ajándékod, mert Istentől kaptad.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elindult tegnap a Művészetek Völgye Fesztivál. Már tegnaptól, július 24-től augusztus 2-áig több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján-Dörögdön és Vigánt-Petenne. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. 2 hét, 2 tábor, 1 üzenet. Kincsvadászat Dél-Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg a nyári gyermek táboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mind azt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a 2 hetet. A fiúk és a leányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált reánk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Működik a Kadarkúti Gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyermekekkel népesül be a Kadarkúti Kastély parkja. A Pünkösdi Egyház gyermektábora immár 39 éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösséggé formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová 2 turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságokat kötnek. A közös istentiszteletek témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné Pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: a konzervativizmus dilemmái. Beszélgető társam Csóti György villamosmérnök politikus, 1990 és 98 között a Magyar Demokrata Fórum, valamint 2011 és 14 között a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltjeként országgyűlési képviselő. 1999 és 2003 között Magyarország zágrábi nagykövete, 2006-ban a Magyar Atlanti Tanács alelnöke, valamint 2008-ban az Antal József Emlékbizottság és Baráti Társaság igazgatósági tagja lett. Magyarok Európában egy nemzet küzdelme az ezred fordulón, valamint a Trianon után 100 esztendővel beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített magyar lakta területeken, könyvek szerzője. Idéntől Kós Károly díjas. Egyesek ízlésükben, mások habitusokban tekintik magukat konzervatívnak. Mit is jelent szerinted a politikában konzervatívnak lenni?
1: Hát egy hozzáállás kérdése, egy életmód kérdése, és nem egy ideológia, hanem ez egy az élet születéstől halálig terjedő élet, meg azelőtt, meg azután, ami volt, vagy lesz, ennek az egész kérdéskörnek, gondolati körnek a befogadása, a mikéntje, és egy életmód tulajdonképpen, hogy hogy viszonyulunk a társadalom többi tagjához, hogy viszonyulunk embertársainkhoz, mert néhány politikai gondolkozó, például Edmund Burke, ír, angol filozófus, politikus megfogalmazta nagyon szépen, ő először talán nagyon szépen megfogalmazta a konzervatív politika gondolatát, és a következőt mondta: a konzervatív politika szövetség a holtak, az élők és a megszületendők között a világ szellemi és anyagi javainak megőrzésére, ápolására és továbbfejlesztésére. Én ezt húzom alá háromszor, mert ugye sokan azt mondják, a konzervatív politikát az maradiság, hát az olyan, mint a konzerv, valamit bezár, szó sincs róla. Arról van szó, hogy megőrizni, ápolni, és szükség szerint és lehetőségek szerint tovább fejleszteni.
0: Ez elfogadhatónak látszik, nem csak konzervatív, hanem hát másfajta, mondjuk liberális, baloldali, humanista vagy zöld nézetű politikusok számára is, én úgy gondolom. Igen. Magam számára mindenképpen.
1: Ezt én is így gondolom, és remélem, hogy így is van.
0: Most ez kicsit bonyolultabb lesz. Egyébként Burke mellett a másik forrása a te konzervatív politika időszerűsége című igen figyelemre méltó tanulmányodban, a másik forrásod pedig Roger Scruton gondolatai. Scruton nagyon izgalmas gondolkodó, azon kevés angol konzervatív gondolkodók egyike, akit kifejezetten liberális ellenfele is nagyon kellemes vitapartnernek tartották, akivel érdemes beszélgetni. Nem sokat olvastam tőle eredetibe, de a dolgozatod után fölkeltett a érdeklődésem, mert nemrégen megvédett doktori disszertáció éppen Scruton politikai filozófiájáról, így aztán én is valamit tanultam tőle.
1: Többet tudsz akkor egész biztos, mint én.
0: Nem tudok többet, csak ami nagyon izgalmas, neked ugye, mint Közép-Európa politikájával foglalkozó politikusnak, talán érdekes, valószínű tudtad is, hogy Csehországban és Szlovákiában a jobboldali konzervativizmus éppen Scrutonnak köszönhetően az emberi és polgári szabadság jogokra épül, melyet a világon máshol inkább liberálisok szoktak emlegetni. A külön érdekesség, hogy mindeközben Magyarországon, mint egy másik Scruton jelent volna meg, és a magyar konzervativizmus kirakat figurája lett Scruton, Sőt, ő maga kifejezetten szimpátiát tanúsított Orbán Viktor személyéhez és rendszeréhez is, és a magyar konzervatív gondolkodás alapkövének tartott magyar politikai enciklopédia előszavát magyar miniszterelnök és Roger Scruton együtt írta.
1: A liberális gondolkozók vagy politikusokhoz közel áll, vagy befogadják, ez természetes, mert az eredeti liberalizmus, aminek én is híve vagyok, és magam egy nemzeti elkötelezettségű liberális konzervatív politikusnak tartott, ha ilyen fogalom van Magyarországon.
0: Miért ne lehetne?
1: Tehát a 19. századi liberalizmus nem áll messze a konzervatív gondolkozástól, csak másképp fogja meg a kérdést. Lényegesen másképpen egyébként.
0: Nagyon fontos megjegyzés volt, mert például Timothy Garton Ash, brit történész, provokatív konzervatív filozófusnak nevezi miatt, méghozzá azért, mert az általa biztosított szellemi kihívásért egy valódi liberális társadalomban hálásnak kell lennie. Tehát itt még fokoztuk a vele kapcsolatos elismerést, tehát egy nagyon érdekes személyiség is. Méghozzá azért, mert számomra korán sem egyértelmű minden rokon szemvem mellett. Például kicsit zavart engem, hogy a lovas-kutyás rókavadászat védelmére kell, rókafalkavadászat védelmére rengeteget szólal föl, ezügyben cikkeket ír, és hát nyilván már a konzervatív Angliában is megjelenik a zöld gondolat, hogy egyfelől ugye kutyákat ilyen szolgai, rabszolgai feladatra használni nem nagyon ajánlatos, de még rókára vadászni sem, de hát ugye Scrutont valószínű nemhogy nem zavarta, hanem még föl is bőszítette, úgyhogy kifetten harcosa lett ennek a meglehetősen archaikus angol szokásnak.
1: Akkor hogy annyi lábjegyzet a személyes megjegyzésem, hogy én abszolút vadászat ellenes vagyok, és aki élvezetből öl állatot, akár rókát, akár őzet, azt én akár azt is mondhatnám, megvetem, pedig van egy-két vadászbarátom, meg
0: biztársam,
1: de rendben van, az erdész, annak az legyen vadász is. Tehát az világos.
0: Igen,
1: amikor azért kell megölni egy szarvast, mert ki kell lőni az állományból, vagy éppen el kell adni a piacon, az rendben van. De hogy fölül egy pocakos úriember a vadlesre, és onnan, vagy kutyákkal kergeti maga elé azt a szerencsétlen állatot, én ezt messze elítélem, de ezért még Scruton fogom szeretni. Mert erről nem tudtam, ez egy negatívum nálad,
0: de pozitívum. Nem, ez csak érdekesség. Az emberek nem fekete-fehérek. Ezzel együtt elfogadjuk, persze nagyon fontos, hogy ő Angliában él. És vannak olyan hagyományok, hát nem tudom én, a Tokaji asszútól a Lecsóig, amit viszont nekünk magyaroknak, vagy Puskás Ösiig, vagy Szoboszlaiig, amit nekünk magyaroknak fontosabb, mint bárki másnak a határon túl. Na hát ez csak egy érdekesség kedvéért árnyalva ezt a szerintem nem mindennapi figurát. De nem gondolod-e, könnyű egy olyan országban konzervatívnak lenni, ahol a feudalizmusból, a kapitalizmusból való átmenet már hozzánk képest évszázadokkal korábban biztosították a haladás híveit. Tehát a haladás már jóval előbb elkezdődött.
1: Nyilvánvaló,
0: egy ilyen haladóbb országban könnyebb konzervatívnak lenni, mint Magyarországon.
1: Kétségtelen, igaz.
0: Ahol most Vitányi Ivánt idézem, ahol még félig meddig megmaradt a feudalizmus. Mit gondolsz erről?
1: De kétségtelen, hogy mi egy óriási történelmi hátrányban, egész Közép-Európa, de Magyarország a török és a Habsburg uralomra tekintettel évszázadokkal le vagyunk maradva, ez kétségtelen. De hadd említsem meg, hogy Edmund Burke-nek volt egy magyarországi híve és követője, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy személyesen nem hivatkozott soha Burke-re, de hosszabb ideig Angliában élve egészen biztos, hogy olvasta a műveit, vagy hallotta a gondolatait, mert Széchenyi István pontosan ugyanazt a konzervatív politikát képviselte, mint Burke. Tehát Magyarországon is már 19. század elején megjelent ez a gondolat, méghozzá markánsan.
0: Igen, igen. Visszatérve azért a tovább élő, máig valamennyire tovább élő feudalizmusra, hát azért meg azt kérdezlek, hogy nem találkoztál életedben, országot járva, megyei, járási, városi, falusi kiskirályokkal?
1: De igen, de ilyen kiskirályok nem csak Magyarországon vannak, és én ezt nem a feudalizmus.
0: Beszélek. Én Magyarországról beszélek.
1: Jó, de, ilyen, de azért mondom, hogy ez nem a feudalizmus maradványa.
0: Aha.
1: Ez egy olyan emberi tulajdonság, hogy valaki kiskirályá válik a világon mindenhol, és a történelemben évezredeket visszamenően, hogyha valakinek lehetősége van, és erre hajlama van, akkor él ezzel a lehetőséggel. Az, hogy Magyarországon is vannak ilyen példák, és eléggé el nem ítélhető, meg nem elfogadható dolog, ez rendben van, de kiskirályok voltak a kommunizmusban is, kiskirályok voltak a félfeudalizmusban a 20. század elején, meg még korábban, de gyakorlatilag Magyarországon többé-kevésbé a feudalizmus megszűnt a 19. század második felében. Maradványai vannak, de én ma nem látok maradványokat. Hát ez a kiskirályság az egy teljesen független a minden, a rabszolgatható társadalomtól kezdve a futurisztikus kommunizmus gondolatáig mindig mindenhol megjelennek.
0: Én odáig egyetértek vele teljesen, hogy ez egy mentalitás is, egy magatartás is, de hát ez a magatartás intézményesülése máig élhet. Én, mint szociográfus, akik hát két ilyen kis középvárosról írt szociográfiát, és eltöltött ott fél-fél évet, és még más egyéb helyeken is, hát találkoztam ezzel az intézményesült félfeudalizmussal. Természetesen, mely túlérte a sztálini típusú keményebb és puhább diktatúrát is, de tovább él. Én csodálom, hogy te a parlamentben nem találkoztál velük.
1: Mondom, hogy találkoztam, de nem tartom magyar specialitásnak, sőt, nem is tartom kormányfüggő specialitásnak.
0: Ezzel megint egyetértek.
1: Tessék?
0: Ezzel egyetértek.
1: Jó, hát akkor egyet gondolunk, csak a megnevezésbe vagyunk eltéréssel.
0: Jó, hát igen. Én ezt a további élő félfeudalizmust ezt találónak tartom, de hát úgy tűnik, hogy a jelenséggel te is találkoztál, és te is elismered ezt a jelenséget. Visszatérve Scrutonra, az alapelvei közül egyik legfontosabb, hogy a konzervatívizmusnak alapvető feladata értelemszerűen a fennálló intézmények és társadalmi rendnek a hagyománya megőrzése.
1: És továbbfejlesztése.
0: És továbbfejlesztése, teszed hozzá. Erről az álláspontról nem nagyon rajongott az Európai Unióért, hogy finoman fejezzem ki magam, méghozzá kifejezett diktátornak tekintette az Uniót, mely kötelezi az államokat az általa meghozott rendeletek betartására. Még ami ennél is problematikusabb számomra, hogy a lokál patriotizmusra redukálja a hazaszeretetet. Én úgy olvastam, illetve hát általam olvasott disszertáció szerzője is, a heves utópia kritikája, hát engem, mint utópistát kifejezetten zavar, aki hát ugye egyrészt Varga Csabával együtt még bőven az előző rendszerben megírtuk az akkori szocializmusnak egy alternatíváját, Reformván címmel, egy emberarcú szocializmus utópiáját.
1: Ez tényleg utópia?
0: És maga az utópia, igen, maga az utópia azért nagyon fontos, mert egy nagyon is realista politológus, Hervik Bükele, egyébként egy keresztény politológus, azt mondja, hogy a jövőbeli tervek kidolgozásához nagyon fontos, hogy az itt és most rög valóságból induljunk ki egyfelől, másfelől legyen hozzá utópia horizontunk. Nála ez a jézusi keresztény értékrend. Na most mindezek fényében hogy látod
1: a konzervatív gondolkodók Burke-től Scrutonig, és még tovább, egy organikus fejlődésből indulnak ki. Tehát nem arról van szó, hogy Burke a francia forradalom kritikájaként fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, hogy nem pusztítani és utána mindent előről kezdeni egy elképzelt utópia szerint, hanem lépésről lépésre az ősök által örökölt hagyományokat folytatva, azért például hadd mondjak kicsit durva hasonlatot vagy példát, oktatás. Hát amit oktatunk egyetemeken, középiskolákban, azt az ősöktől örökölt tananyagot oktatjuk, tehát nem dobjuk ki, és nem mondjuk azt, hogy ki kell találni, ha egy alma leesik a földre, akkor milyen törvények szerint, mert Newton ezt már megírta, megcsinálta.
0: Igen, igen.
1: Tehát erről van szó, hogy az alapokról lépésről lépésre felépíteni a jövőt, fejleszteni a jövőt. Tehát ilyen értelemben az utópiát én nem tudom, hogy én nekem az utópiák szimpatikusak, csak irreálisak. Tehát nincs semmi valóság alapja, csak egy álom. Mert a kommunizmus egy nagyon szép gondolat volt a 19. század közepén, és milyen szörnyűség lett belőle. Tehát mert ideális, mert abszolút idealista és utopisztikus elgondolás volt, mert a történelem és az emberi karakter és tulajdonság elemzése ellentmond mindenféle ilyen földtől elrugaszkodott utópiáknak a megvalósítására.
0: Annyit ennek az, hogy jó néhány álom, hál' Istennek megvalósult, ami álomszerű volt.
1: Ő nem volt heves unió ellenes az én megismereteim alapján, persze te valószínűleg mélyebbre mentél, sőt biztosan.
0: Igen, valóban.
1: Nem, ő azt mondta, hogy önálló nemzetállamoknak kell egy olyan szövetséget kialakítani, hogy a nemzeti sajátosság érvényesülhessen, és a nemzeti sajátosságnak a szubszidiaritás elvét hirdette, és ezt ma is hirdetni kellene. Nem Brüsszelbe kell eldönteni, hogy a magyar kisiskolában mit tanítsanak a nemi identitásról.
0: Jó, igen, igen, igen, azt hiszem most te is legalább annyira heves vagy, mint Scruton.
1: Nem unió ellenes volt, hanem a jelenlegi uniós gyakorlatot kritizálta nagyon erősen, hogy több, a szubszidiaritás elve alapján több önállóságot kell megadni bizonyos területeken. Hát van olyan persze külügy, hadügy, meg mit tudom én, pénzügy, ami értelemszerűen...
0: Igen, igen. Jó, ebben a szubszidiaritás számomra első rangú fontosságú alapja, egyébként egy európai keresztény demokrata, tehát jobboldali fogantatású alapelv, amit úgy érzem, a unió nem negligált.
1: Csak nem tart be.
0: Hát mondjuk, ezt kicsit másképpen látjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Csóti Györggyel a konzervativizmus dilemmáiról. Burke-nek is volt egy számomra zavarba ejtő gondolatmenete, amikor kifejti, hogy számára a politikai és társadalmi rend, mint rend, fontosabb, mint az egyenlőtlenségek csökkentése. Te ezt hogy értelmezed?
1: Hát ezt most nehéz értelmezni, hát valóban nehéz értelmezni.
0: Még talán annyit, hogy ezt már tudom, majdnem szó szerint, egyenlőtlenségre törekvés a társadalom természetes rendjét torzítja és borítja föl.
1: Hát azért, mert az egy utopisztikus gondolat, amit a történelem során elég sokan megfogalmaztak, leginkább legutóbb a kommunizmus alapgondolatának egyike volt, hogy minden ember egyenlő, és egyébként az rendben van, idáig rendben van. De minden embernek egyformán kell érvényesülni az életben. Elvileg ez igaz kell, hogy legyen. Én azt úgy fogalmazom meg, hogy minden embernek meg kell adni az esélyt, hogy a lehető legjobban tudjon az életben produkálni, szerepelni, megvalósítani a céljait, stb. Csak hogy a Jóisten úgy teremtette meg az embert, hogy az egyiknek gyengébb a szellemi képessége, a másiknak erősebb a fizikai, tehát mindig különbözőek leszünk. Az esély egyenlőség megadása fontos, és szerintem ez Burke nem tagadta. Esély egyenlőség megadása, de soha nem leszünk egyenlőek, ilyen értelemben egyik gazdagabb lesz, másik szegényebb, egyik okosabb, a másik meg butább, ha így mondjam.
0: Természetesen, és az egyenlősítők is körülbelül erről gondolkodtak, ilyen módon, és ebben egyvel egyetértek. Idézek a tanulmányodból, mely a mai beszélgetésünk apropója, Európa ma mélységes válságban él. Ez a válság nem csupán gazdasági természetű, bár a versenyképesség romlása, az energiafüggőség és a demográfiai hanyatlás önmagában is súlyos kihívást jelent. A mélyebb, a felszínről nehezebben felismerhető válság értékbeli és identitásbeli. A kontinens mintha elveszítené kapcsolatát saját gyökereivel, hagyományaival, azokkal a szellemi és erkölcsi alapokkal, amelyeken civilizációja fölépült. Teljes mértékben ezt osztozom avval, az egész világ válságban van.
1: Ezt nem cáfolom.
0: Mint igen. Ferenc pápista, avval is egyetértek, hogy ez a gazdaság, tehát ez a piacgazdaság, ha nem rendeltetésszerűen működik, akkor gyilkos. Őt keményen fogalmazott. Mind egyetértek, mégis én úgy látom, Európában is erősebb a válság ellenére és a folytonosság. Mint vallásszociológus, miközben tapasztalom az egyházias vallásosság, az egyházakhoz kapcsolódó keresztény vallásosság látványos csökkenését, ugyanakkor a valamilyen módon, mégis keresztény módon, vagy keresztény módon is Isten hívők aránya nem csökken. Továbbá azok a fajta mentalitások, azok a fajta gyakorlatok, amelyek egyértelműen keresztény gyökerűek, továbbra is élnek.
1: Magyarországon, és még egy néhány közép-európai országban, mondjuk Lengyelországtól Horvátországig.
0: Szó sincs róla, legalább annyira, vagy még inkább él mondjuk Dániában. Nagyon érdekes
1: beszél. Dánia minden szempontból egy kivétel, egy sziget.
0: És Svédországban és Norvégiában. A konkrét példám azért Dániában, mert ott vettem részt egy beszélgetésbe, kiderült, hogy vallásszociológiával is foglalkozom, és mint vallásszociológust kérdezgettek, és hogy hát náluk ugye akkor még 4-5, nálunk akkor még 15% körül volt a rendszeresen vallásgyakorlók, tehát a hetenként vallásgyakorlók aránya, és akkor egy negyedorom, vagy másik témához értünk, az intézeti gyerekek. Az micsoda? Kérdezték dán vendéglátók. Elmagyaráztam. Ilyen nálunk nincs. Hol vannak ezek a gyerekek, akik nálunk Magyarországon intézetbe kell, hogy kerüljenek? Nálunk is van alternatív megoldás. Kizárólagosan. Családoknál, és akkor nem értem, hogy olyan ország, ahol háromszor annyian járnak templomba, hogy vezethettek be ilyen antihumánus gyakorlatot, ami a kereszténységnek nem felel meg. Ez egy emlékezetes beszélgetés volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit árnyaltabb a dolog. Én náladnál sokkal erősebbnek érzem, még a nagyon elvilágiasodott Európában is, a keresztény értékrendnek az nem kifejezetten vallás gyakorló formába való továbbélését.
1: Hát ez így van, ha jól értettem, hogy bennem ez él tovább, ez teljesen így van. Dániára visszatérve, százszor, ezerszer szerencsésebb történelmi múltat tudnak maguk között, és ezért az emberek lelki világa és hozzáállása a társaikhoz egészen más. Az ő előnyükre nézve ez nagyon pozitív, ez a történelmi múlt, viszont nálunk olyan viharok és olyan tragédiák zajlottak le az elmúlt évszázadokban, és csak maradjunk a 20. századnál, hogy frusztrál, nem szeretem ezt a kifejezést, nem is mondom. Tehát az emberek meg vannak zavarodva egy kicsit, és nem tudják hova helyezni saját magukat, és ez nagyon szép dolog valóban, hogy ott minden gyerek családnál nő fel. Nálunk a sors nem volt olyan kegyes a magyar lakossághoz, sőt az egész Kárpát-medencei vagy az egész közép-európai térségben élő népek életében, hogy ilyen pozitív hozzáállás lehetett volna. Békés, nyugodt körülmények között éltek évszázadokon át.
0: Hát igen, a sors kétségkívül meg a történelmi sebek, hátrányok, terhek, amelyeket cipekedünk, sokat nyom alatba, mégis úgy érzem, hogy nem lehet rákenni a sorsra egy olyan fajta szegénységpolitikát, ami éppen nálunk alakult ki. De ha már érintettük itt a kereszténységet, nagyon érdekelne, hogy te hogyan látod a konzervativizmus és a keresztény vallás és egyházak viszonyát?
1: Hát én nem hiszem, hogy a konzervativizmus feltétlenül az egyházpolitika, hogy úgy mondjam, kiszolgálója kívánt volna lenni valaha is, nem egyáltalán, hanem a keresztény hit, mint erkölcsi alap és mint emberi világ felfogás, vagy világ, nem is tudom, minek nevezzem, nem világnézet, hanem tehát az élethez való viszony és kapcsolódás. Tehát pontosan a hagyományoknak a tiszteletbe tartása, a továbbélése, és nagyon fontos dolog, hogy a konzervativizmus nem arról beszél, hogy az egyént teljesen alá kell rendelni bizonyos társadalmi érdekeknek, igen. Egyáltalán nem, csak a társadalomnak kell olyan lehetőségeket biztosítani, hogy az egyén tudjon kibontakozni, érvényesülni és teljes életet élni.
0: Azért kérdeztem, hiszen nagyon sokan nagyon szorosan összebogozzák a keresztény vallást és a konzervatív mentalitást. Akkor te itt nem látsz ilyen kötelezően szoros kapcsolatot.
1: Én nem látok éppen ilyen szoros, kötelezően szoros kapcsolatot valóban, mert ha belemegyünk, és én nem vagyok felkészült, bár a kérdéssel magamba, és néha akár egyházi személyiségekkel is folytattam beszélgetést, de nem látok igazán világosan. Tehát nekem nagyon nagy, én római katolikus vagyok, és nekem sokkal szimpatikusabb a református vallásgyakorlás. Tehát annak ellen, amikor kisgyerek voltam ugye a cisztereknél, a pap háttalált nekem, latinul beszélt, és egy fogalmam se volt, hogy itt mi történik. Igen. Csak a szüleim elvittek, és végig idézőjelbe szenvedtem.
0: A reformáció pedig épp egy konzervatív egyházzal, egyházi felfogással lépett föl. No. Igen, én is teljesen én is így látom. Még a helyzet még ennél is bonyolultabb, hiszen maga a kereszténység egy konzervatív zsidó vallással szemben egy vallási reformot hirdető zsidó rabbi Jézusnak a mozgalmával indult, És a története során, miközben ott volt mindig a hagyományőrzés és a jézusi hagyományokhoz való visszatérés, ugyanakkor hát ott voltak a szerzetes rendek, ott volt az Assisi Szent Ferencek, az egész reformáció, és akkor ugorva a mába, forradalmakat is robbantottak ki egyébként katolikusok a 60-as években a Fülöp-szigeteken, Marcos diktatúráját a manilai érsek vezetésével döntötték meg. Akkor már volt a tévében, mondta a tévében, hogy holnap mindenki legyen a főtéren, 3 millió katolikus kiment a főtéren, Marcos kinézett az ablakon és lemondott. És hát ugye az egész fölszabadítás teológiája, mozgalom.
1: Ez szép történet, nem ismertem.
0: Igen, amikor ajándékoznak vele. És ugye ez a fölszabadítás teológiája, mozgalom, mely ugye Ferenc pápát is érintette. Hát ugye őt se lehet kifejezetten konzervatívnak nevezni, de akkor úgy gondolom, erről hasonlóképpen gondolkodom. Zárásként hadd kérdezzelek meg téged arról, hogy ugye azt mondod, hogy a konzervatív program alapkövei a hagyomány megőrzése, a kulturális örökség védelme, a demográfiai felelősség vállalása, a szubszidiaritás elvének érvényesítése és a természeti örökség gondozása. Hogy látod, hogy ebben az elmúlt 16 évben ezek az elvek mennyire érvényesültek?
1: Ezek az elvek az elmúlt 16 év során megpróbáltak érvényesülni, nem mindig tudtak. Vízió, az irányvonal az teljesen jó volt és teljesen elfogadható. Volt ilyen a világtörténelemben, nem egy, hogy a megvalósítás nem mindig sikerült, vagy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Most ma reggeli torna közben jutott eszembe, miután tegnap olvastam Korvin Jánosról, hogy miért nem lett király, olvastam egy valami tanulmányt, hogy Mátyás milyen erősen központosító hatalmat vezetett be. Hát azért nem lett, mert az oligarchák nem akarták, hogy folytassa Korvin János az apjának az örökségét, mert szerettek volna minél nagyobb önállóságot és hatalmat a magyar vezetők. Na most a centralizált politikai hatalomnak nagyon-nagyon sok előnye van, rengeteg történelmi tapasztalat van, de óriási veszélyeket is rejt magában, és az Orbán kormány ebbe a veszélyekbe belebukott, és elkövetett olyan hibákat, amit nem kellett volna, csak mint veszély lehetőség fennállt, de sajnos, hát itt most nem akarok napi dolgokra áttérni, csak úgy általánosságban, de hát itt van ez a nagyon utálom a kifejezést, hogy nerlovag, de tényleg voltak nerlovagok. Először én ezt tiltakoztam ez ellen, hogy ezt a kifejezést használják, mert a nemzeti együttműködés rendszerét én csodálatos gondolatnak tartottam. De a megvalósításban nem hogy hibák, hanem bűnök is elkövetésre kerültek, szóval tényleg olyanok kerültek kiskirályi hatalom birtokába, akiknek nem lett volna szabad, és nem kellett volna. Tehát a veszély a központosított hatalom gyakorlásban mindig megvan, meg is volt. Én megfogalmazásom szerint tragédia, tragikus vereség következett be.
0: Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, hiszen a konzervativizmus értékét és lényegét tekintve én, mint mondjuk egy náladnál liberálisabb keresztény gondolkodó nagyjából ugyanígy gondolok, a szubszidiaritás elve központi érték számomra is, mégis éppen az általad meghatározott öt konzervatívnos, öt legfőbb jellemzője alapján én az elmúlt 16 évet tragédiának érzem, tehát éppen a te ismerveid alapján. Ilyen értelemben természetesen az igazság fönt van valahol, vigyázó szemünket. A fönt az nem csak nem transzcendens értelemben, hanem nyilván távlatok kellenek hozzá. Nyilvánvaló, hogy túl közel volt, túlságosan benne voltunk, túlságosan is, hát mondjuk árthatott, vagy éppen javíthatott rajtunk. ágyon vagy verjen a sors keze.
1: Meglátjuk, kell.
0: Meglátjuk ugye fél év múlva. Az a lényeg, amit te mondtál, a múlt jelen jövő által orientált konzervativizmus, ez feltehetően mindenféle gondolkodásnak, politikai gondolkodásnak értéke kell, hogy legyen. Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Csóti Györggyel a konzervativizmus dilemmáiról.
2: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Kucsi András, oroszlányi plébános véleményemre számítva, még 1997-ben elküldte nekem Lépésváltás, pályázata megtestesülés 2000-dik, illetve a Magyar Államalapítás 1000-dik évfordulójára című pályamunkájának fogalmazványát. Utalva a városához közeli vértesszőlősi ember lábnyomára, a humanizációtól a humanizációig tartó lépések jegyében az emberről alkotott torzképek felszámolását tűzi ki célul pályázatában. Ez szolgálná a jubileumi előkészület első évében a Majki Kamalduli remeteség kertjében felépítendő betlehemi istállóbarlang, a názáreti ház, Mária kútja és az utolsó vacsora helye. A következő évben egy lelki utazás lehetővé téve diaporámás technikával mutatnák be a Majki remeteség 700 éves történetét. A jubileumi harmadik évben pedig korunk létkérdéseivel kívánnának foglalkozni, bemutatnák a Kecskédi plébánia keretében működő Kolping Egyesületet, a Házas Hétvége mozgalmat és a Karitász helyi csoportját, az oroszláni plébániával együttműködő bakonyszűcsi daganatos gyerekek rehabilitációs lelki otthonát, majd oroszlány a szocialista város születését és a munka világát mutatná be egy kiállítással az oroszlányi munkás Szent József plébánia, és tervezik egy másik szocialista város a lengyelországi Nova Huta egyházközségének vendégszereplését is. Részeként az egyház és a munkás világ előadás sorozatnak. 10

ekképpen tolmácsolta a munkás Szent József plébánia meghívását. Ferenc pápista egyházreform csereháton című könyv alapján professzor úr elsősorban a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről szólhatna, továbbá a különböző politikai nézetekkel bíró hívőink közeledésének fontosságáról, közös ügyeinkben az összefogásról, az egyirányba nézés szerepéről, a sokat emlegetett szeretet elv égisze alatt. Hazai világunk szinte végletekig megosztott. Farkas szemet néznek egymással jobboldaliak és baloldaliak, liberálisok és illiberális konzervatívok, dózsások és fradisták, rockerek és popperek, Ferenc pápisták és Benedek pápisták. Valamint ezekhez hasonló szekértáborok, családokon, tantestületeken, egyházközségi képviselő testületeken belül is. Idősebbek még emlékeznek a békeharc, a békepap, a széncsata, a mindennapok forradalma kifejezésekre. Ugye, mennyire hasonlítanak ezekre a békemenet, a rezsiharc, a Brüsszel elleni szabadságharc, a NER erődemonstráció kifejezések. Nem is csoda, hiszen megállapíthatjuk, hogy hazánkban nagyon rövid epizódoktól 1956-1989 eltekintve napjainkig egyre csak nő a társadalmi egyensúlytalanság és békétlenség. Más valami is növekedőben van. Hank és elemérés munkatársai kutatásainak jóvoltából tudjuk, hogy a múlt század 80-as éveiben a magyarok értékrendjében jóval kevésbé voltak fontosak a személyiség, a szabadság és a közösség, mint az amerikai értékrendben, pedig a miénké volt a szocialista, vagyis a közösségi, az övéké pedig az individualista és imperialista társadalom. Mellesleg megjegyzem, megtapasztalhattam, hogy a 80-as években a papok könyves polcain rendre megtalálhatók voltak Hank is könyvei. A Hank is által regisztrált deficites értékek részaránya azóta is fokozatosan csökken, miközben fokozatosan nő a következő értékek részaránya: anyagi jólét, biztonság, rend, kellemes élet, konformitás, presztízs, engedelmesség. 1983-ban a magyaroknak csak 27%-át nem zavarják más világnézetűek, az akkori nyugati demokráciákban 39-85%-át. Míg a magyarok 61%-a nem szeretne cigányok közelében élni, a demokráciákban élőknek csak 4-11%-a. Az idegbetegek esetében nálunk 61, a demokráciákban 9-30%. A leányanyák esetében nálunk 17, odaát 1-6%. És bármilyen hihetetlen, az egyetemisták esetében nálunk 14, tőlünk nyugatra pedig csak 1-7%. Az előítéletesség mértéke nem csökkent a legutóbbi évekig. Az elmúlt évek alatt mindenfajta előítélet kétszeresére nőtt. Kevés olyan ország volt Európában, amelyiknek történetében annyi sokkoló változás volt, mint hazánkban az első világháború, a kommün, a második világháború, Rákosi 1956-1989, és ezek többsége feldolgozatlan, kibeszéletlen maradt. Sok vereség, nagyon kevés diadal. Az 56-os forradalom diadala csak napokig tartott, 1989 győzelmi mámora csak hónapokig, vagyis jóval rövidebb ideig, mint az angolok felett 1953-ban aratott 6-3-as győzelem. Nem csoda, hogy hazánk lakossága mentálhigiénés állapotánál nemigen van rosszabb Európában. Nem csoda, hogy nagyon sokak számára a gyógyulást az alkohol, a drog, a fogyasztás, az akciós vásárlás, a képernyő előtti kábulás, a káröröm, a bűnbaj,

0: megkeresés a démonizálás és a démonok elleni harc jelenti. A démonizálás jegyében semleges szavak elveszítették eredeti becsületes jelentésüket. A migráns eredetileg lakóhelyet, akár országot is változtató, köztük faluról városba és városból falura költöző ember. Közöttük az Egyiptomba menekített Jézus, az 56-os menekültek, a Szabolcsból Budapestre költöző egykori mezőgazdasági munkások, a mai bécsi vagy londoni magyar vendégmunkások és a felebaráti segítségre szoruló közel-keleti menekültek. Brüsszel eredetileg az Európai Unió szimbóluma, melynek létrehozásában a baloldaliak, a liberálisok, de leginkább keresztény demokraták vettek részt. A liberális eredeti jelentése szabadelvű, engedékeny, bőkező. Szeretettel köszöntjük áruházunk vásárlóit fehér nemű hetek alkalmával. Halljuk, olvassuk, pedig dehogy is szeretnek minket. Szeretnék, ha náluk vásárolnánk. Ahhoz, hogy ismét testvéri egységbe kerülés szándékával szóba állhassunk démonizált felebarátainkal, vissza kell állítani a szavak becsületét. Ehhez nem elég az ismeretek bővítése, tudatosítani kellene, hogy az a minket fenyegető másik szintén istenkép más, és bármit is mond, neki is van valami igazsága. Nem túl nehéz belátnunk, különösen nekünk keresztényeknek, hogy mindhárom nagy politikai irányzat, a liberális, a konzervatív kereszténydemokrata és a szociáldemokrata evangéliumi eredetű. A demokrácia evangéliumi gyökere a nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad férfi vagy nő, mellesleg a feminizmusé is. A szociáldemokrácia forrása munkás Szent József nevelt fiának, a baloldali Jézusnak, már a mi világunkban elkezdődő Isten országa programja, Gerd Teyssen szerint a jézusi értékforradalom, melynek központi gondolata a szegények felemelése. A liberalizmus gyökere pedig az igazság szabaddá tesz benneteket. A népi mozgalmak bolíviai világtalálkozóján Ferenc pápa, szakszervezeti vezetők, érdek- és értékvédő civilek közé ült, itt is jó estéttel köszönt, majd így biztatta őket: ti alacsony sorban élők, kizsákmányoltak szegények és előjogoktól megfosztottak, sokat tudtok tenni, és sokat is tesztek már. Azt mondom, hogy az emberiség jövője saját kezetekben van, azon képességeteken keresztül, hogy szervezkedtek és alternatívákat hoztok létre, napi erőfeszítéseket, hogy munkát, lakást és földet szerezzetek, hogy aktívan vesztek részt a nagyváltozási folyamatokban, nemzeti, regionális és globális szinten. Ne veszítsétek el bátorságotokat, szíveteket. Ha itt lenne, mosolyogva így improvizálna az oroszlányi plébánia nevére, közmunkás Szent József, és biztatná a közmunkások szakszervezetét, van már ilyen, a kizsákmányolás elleni harcra. A jézusi terápiához ez lenne feladatunk, nekünk békéltetőknek, jézusi diagnózis és jézusi elfogultság is kell, Jézus ugyanis egyszerre volt pártos és egyetemes. Végtelenül toleráns volt, nem 7-szer, hanem 77-szer, tartsd oda a másik orcádat is. A kiengesztelés jegyében azonban nagy vonalon megszegte a tabukat, a szamáriai asszonnyal való találkozás esetében egyszerre többet is. Zsidó létére szóba állt egy szamáriaival, szent ember létére egy rosszféle asszonnyal, hívő zsidó létére asszonnyal beszélt meg vallási témát, olyasmit árult el neki, amiről még tanítványainak sem beszélt, hogy eljön az óra, és most van az, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Magas a mérce, mégis ezzel kellene a béketeremtésben próbálkoznom. A stratégia egyértelmű. A taktikát természetesen a Szentlélek sugallatára is figyelve, de felelősségünket éppen nem áthárítva a lélekre, a bölcsesség, igazságosság, bátorság és mértékletesség erényeit működtetve nekünk, magunknak, politizáló keresztényeknek kell kialakítanunk. Jacques Derrida szerint Bábel nem az Isten büntetése, hanem felszabadító válasza a toronyépítők monopolisztikus törekvésére, lehetőséget adva a sokféleség egységének megteremtésére. Van ebben igazsága, hiszen a sokféleség nem csak káosz, hanem érték is, de még inkább igazsága van annak, aki pünkösnek a lélek által létrehozott egységét hirdeti. A szeretet jegyében történő politizálás keretében történő igazságtétel, ahogyan Johann Baptist Metz mondja, a másik, az ellenzéki felebarát átölelésérvel történik. A nemrégi zarándoklat Magyarországért sajnos még nem ebben a szellemben történt, hiszen résztvevői, számottevő része nem vallottak Szavéri Szent Ferenccel, hogy mindenkit elfogadok utitásnak. Ezek lehetnének a mi megbékélési kampányunk elszavai is, első lépései pedig a másik meghallgatása, nézeteinek, bánatainak, örömeinek, kínálatának megismerése, igazságainak elismerése, és a legnagyobb közös osztó megtalálása után létrejövő kicsiben való együttműködés. Akár két összebékülő barát, akár egy család, akár egy sokszínű plébániai közösség létrehozhatná a nemzeti összetartozás minimumát, vagyis egy olyan közös magot, amelyben a hagyományos, a vallásos, a polgári és a modern, sőt a posztmodern gondolkodás egyaránt elfogad és vall, mint a szeretet és a szolidaritás, a társadalmi és az Isten előtt való egyenlőség, az emberi méltóság feltétlen tisztelete, a jólét és az életminőség mindenki számára való hozzáférhetősége. Ha odalátogatnak, a kedves hallgatók is megtapasztalhatják, hogy az eredetiére tüneményesen visszaalakított pannonhalmi bazilikában egyetlen kakukktojás maradt, az ókonzervatív módon törvénykező műemlékvédelem egyelőre még nem engedi meg az oda nem illő barokk oltár lebontását, helyére pedig a bencések Isten üresen hagyott székét szeretnék oda helyezni. Meg kellene szívlelnünk Heller Ágnes figyelmeztetését, mely szerint az utolsó szék a messiásnak van fenntartva. Ha valaki elfoglalja, csak eltorzult vagy hamis messiás lehet. Ha valaki a széket eltávolítja, akkor vége az előadásnak. De amíg a szék ott marad, a tér középpontjában a politikai cselekvés alanyainak mindig is figyelembe kell venniük.
1: Az Egyház Fórum világnézet rovata.
0: Közmunkás Szent József ünnepén a megbékélésért.
1: Kamarás István jegyzete.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12-13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér, menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd, megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk, akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Míg az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Isten üdvözítő kegyelme a kereszten jelent meg minden embernek. Kegyetlen kivégzési eszköz volt a kereszt, mégis a kegyelem jele lett az ember számára, mert Jézus, az Istennek fia függött rajta, én értem. Bűneim abszolút büntetését ő szenvedte el, én értem, helyettem. Pál így vall a megváltás lényegéről. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ebben látja Pál szolgálatának összefoglalását és a keresztény élet lényegét.

Krisztus követése egyenlő élet. Egyszerű és természetes, mint a füvek meg a fák élete, csak a magyarázata bonyolult. Egy zsenge kis fűszál képes arra, hogy megrepessze a kétújnyi vastag aszfaltot, hogy napfényt, levegőt kapjon törékeny új hajtása. Ezt a köznapi csodát természettudományos érvekkel nehéz magyarázni. Így van ez a kegyelem nyomán elinduló új élet esetében is. De Isten minket nem a megmagyarázhatatlan magyarázgatására hívott el, hanem Krisztus követésére. Ehhez van szükségünk a kegyelemre, még egy esélyre. Nem csupán a kiváltságosoké a kegyelem. Az apostol szerint minden embernek megjelent. Minden földre születettnek van esélye arra, hogy Krisztus kegyelme által győzzön. De a kegyelemnek következményei vannak. Első pillanatban azt gondolhatjuk, hogy a kegyelem csupán a múltra vonatkozik. Bűnöket követtem el Isten, a másik ember és a teremtett világ ellen. Ezekért jogosan jár a büntetés. De Isten mégsem bünteti a bűnömet, csak elenged, mintha egy gyenge kezű uralkodó lenne. De a Biblia szerint a kegyelem nem elenged, hanem nevel. Nem hagy a rosszban, hanem más emberré formál. Olyan, mint egy régi, jó pedagógus, aki nem csak ismereteket adott tovább, hanem a jó gyakorlati elsajátításához segítette tanítványait.

A kegyelemnek az a célja, hogy megváltoztassa életünket, mássá tegyen, és ne hagyjon meg abban az állapotban, amiben eddig voltunk. A kegyelem esélyt ad arra, hogy ismét visszataláljunk emberségünk lényegéhez. Minden ember számára megvan annak lehetősége, hogy Isten a szövetséges társa legyen. A kegyelem nem azt sugallja, hogy mindegy, hogy mit teszel, Isten úgy is megbocsátja, hanem azt, hogy mivel Isten megbocsát, ezért kezdhetsz egy új, más, jobb irányú, tartalmasabb életet. Isten kegyelme, mint a jó pedagógus, tudja azt, hogy a jó nevelőnek két eszköze van. Egyrészt szembefordít a rosszal, másrészt odafordít a jóhoz. Az üdvözítő kegyelem két dologgal fordít szembe. A hitetlenséggel és azzal a kívánsággal, amelyik Istent szem elől téveszti. A hitetlenség bizalmi válság, az Istennel való személyes kapcsolatunk rövid zárlata. A kegyelem csak azoknak jelent új kezdetet, lehetőséget a jóra, akik naponta tanulnak bízni Istentől. Az ő bizalmára nekünk is naponta bizalommal kell felelni. A bizalom az emberekkel való életkapcsolataink alapja, létünk szociális szférájának éltető eleme. Minden kapcsolatunkban fontos. Mi nem egy elvont eszmerendszer hívői vagyunk, hanem Jézus Krisztus követői, aki bízik bennünk. Olyan döntési képességgel rendelkező lényei Isten teremtett világának, akik esélyt kaptak arra, hogy a jó szolgálatába álljanak. A kívánság az ember egyik különleges ajándéka. Az ember nem csupán elfogadja a világot, hanem valami mást is tenni akar. De ennek a kívánságnak nem csupán a földi, materiális értékekre kell törekednie. A szociális és spirituális értékek megragadása is szükséges ahhoz, hogy értelmes és teljes életet éljünk. Csak a teljes ember boldog.

a világi, csak test érdekeit szem előtt tartó kívánságaink a spirituális és szociális értékeinket tönkreteszik. Elrabolják tőlünk azt az esélyt, hogy erősek legyünk a jóban. Ezeknek az önzéstől irányított kívánságoknak a megtagadása nélkül nem vagyunk igazán Isten gyermekei. Akik a kegyelem újat teremtő lehetőségeivel élnek. Így esélyünket veszítjük el a jóra. A bűneset óta a rossz lett a természetes a mi számunkra. Ez abban mutatkozik meg, hogy érdekeink és értékeink ellenére kívánunk. Ezzel a helytelen értékrenddel kell szembefordulni ahhoz, hogy Isten minden ember számára felkínált üdvözítő kegyelmét elfogadhassuk. A jó és a rossz közötti harc frontvonala bennünk húzódik. Ha vissza akarunk jutni az Istennel való közösségbe, akkor győznünk kell a bizalmatlanság és a bűnös kívánság felett. Akarnunk kell a jót, és élni kell az Istentől felkínált kegyelem új lehetőségével. De ez az akarás sem a mi érdemünk, hanem Krisztus munkája ezt mindnyájunkban, az ő kegyelmével. Isten üdvözítő kegyelme megtanít minket mértékletesen, igazán és szentül élni. A mértékletesség a materiális világ rendjének elfogadása. Pál azt írja, hogy testünk, amit Istentől kaptunk, a bennünk lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magunkéi vagyunk.

az ókori templomban Isten lakott. Ahhoz, hogy Isten használni tudjon, nem tehetjük tönkre a tőle kapott testet. Mivel erkölcsi lények vagyunk, felelősséggel tartozunk önmagunk biológiai, testi, lelki egészségéért. A Bibliában azért találunk egészségügyi törvényeket is, mert Isten nem akarja, hogy testünk, ami az ő remekelt csodája, tönkre menjen. A bűn rontása az anyagi világunkkal való kapcsolatunkat is tönkretette. Ezt is helyre kell állítanunk. Ezért kell mértékletesen élnünk ebben az önpusztító világban. Igazán az az ember él, akinek rendben van a másik emberrel a kapcsolata. Ez a szociális életünk egyensúlya. A bűn nem csak Istennel, hanem a másik emberrel is szembefordít. Ezért a kegyelemnek az a célja, hogy felszabadítsa bennünk a másokat építeni akaró szeretetet. Ha nekem is megjelent Isten üdvözítő kegyelme, és azt elfogadtam, akkor arra törekszem, hogy ne a másik ellen, hanem a másikért éljek. Így leszek olyan ember, akire számíthat a másik. János első levele szerint, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Igazán élni azt jelenti, hogy életem szociális kapcsolataiban a becsületes nyíltság és a jó akarat uralkodik.

A szentség nem büntetlenséget, erkölcsi tökéletességet jelent, hanem Istennek odaszánt életet. Nem is azt jelenti, hogy én elkülönítem magam mindenki mástól, hogy így legyek tökéletes. Azt jelenti, hogy engedelmes szívvel figyelek Isten szavára, ami megítél és utat mutat. Egy célra, Isten, ember és világ közötti harmónia megélésére különítem el magam, vagyis egyszerűbben fogalmazva, Istennel szövetségben teljes életű, boldog ember szeretnék lenni a jelen való világban. Felülről tájékozódom, mindenben meghallgatom Isten véleményét, és azt követem. A bűn önmagában hordozza büntetését. Mi mindig el akarjuk magunkkal hitetni, hogy a bűn tulajdonképpen természetes, vagy ahogyan Éva anyánk mondaná, csak ugyan jó az a fa eledelre. Tehát ebből eredően a saját erőnkből, józan belátásunkból meg tudjuk életünket változtatni. Nem kell a kereszt, mint lelki életünk nagy archimédeszi pontja. Mi önerőből is vissza tudunk jutni a paradicsomba. Legfeljebb néhány elavult törvényt megváltoztatunk annak érdekébe, hogy jó embereknek tűnjünk. Ezt az illúziónkat, mai világunk valósága cáfolja. Törvény módosításaink korábbi értékeink elveszítéséhez vezettek. Nekünk van szükségünk Isten igazságos ítéletére, mert a bűn a mi életünket teszi tönkre. Merekedésünk a kereszt, ami két dolgot mond el, önző cselekedeteinknek a halál a következménye, de Jézus szeretete győzött a halálon. Nem csak a végső büntetést szenvedte el, hanem lehetőséget adott az újrakezdésre. A kereszt óta ismét szerethetünk, és az ő szeretetét tovább sugározhatjuk. Így van reménységünk, hogy végre Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek legyünk, és maradjunk. A kegyelem mindhárom gyümölcsére szükségünk van ahhoz, hogy a mai világ mai kérdései között el tudjunk igazodni. Ez igazít el bennünket a materiális világ kísértései között épp úgy, mint a társadalmi kérdésekben. Isten azt akarja, hogy reálisan reménykedő, Krisztus második eljövetelét váró emberek legyünk. Ehhez ad nekünk még egy esélyt. Mert ő azt szeretné, hogy győzzünk önzésünk fölött, és fölépüljön újra a híd, Isten és ember, ember és világ között.

0: A hit győzelme.
1: Van esélyünk Krisztussal újrakezdeni. Az esély arra, hogy teljes életű, vagyis boldog emberek legyünk, nem a szerencse gyümölcse, hanem a keresztfán terem. Miért van az, hogy a kegyelem szimbóluma az emberiség történetének egyik legkegyetlenebb kivégző eszköze? Mert a kereszten Jézus nem csak bűneink büntetését szenvedte el, hanem újra megteremtette a lehetőséget arra, hogy személyesen dönthessünk jól. A kegyelem lehetősége mindnyájunk életében ott kezdődik, hogy Isten kiszólít abból a bozótból, ahová ő előle menekültünk. Megszólít az igével, megismerteti velünk akaratát. Tapasztalatokat ad a kicsin, hogy a nagyobb próbákban is helyt álljunk. Megengedi bűneink következményeit, hogy ráébredjünk arra, hogy vele ma is és mindig lehet újra kezdeni.

Isten emberét nem az jellemzi ezen a földön, hogy minden dolgát a saját elgondolása szerint szerencsésen el tudja végezni, mint Isten protekciósa. Azok az Isten fiai, akik a vezető szerepet átengedik neki. Ennek a vezetésnek az eszköze a felkínált kegyelem. Ez nem csak általános lehetőség, hanem a kegyelem egyéni felismerésének az útja. Kényszerből vagy saját erőből nem lehet Krisztus követésére elszegődni. Ha élünk a benne kapott lehetőséggel, még egy esély a ma, vagyis az időnek az a része, ami a miénk. Nem kell elrontott életünk kudarcain keseregni, mert Krisztus keresztje ma is hatalmas erő az újrakezdésre. Ehhez nem kell vallást változtatni, és nem lehet új szertartások beiktatásával kiérdemelni Isten kegyét. Csak a bennünk megszólaló hívó szóra kell figyelni.

Isten nem problémamentes strádát ígér, csak göröngyös, keskeny utat. A jutalom nem a földön van. Földi létünk csak a mindennapi kötelesség teljesítéseink edzőpályája. Erősítse minket Pál apostol tapasztalata, aki Istennek különleges ajándékokkal felruházott apostola volt. Ezért tehát, írja a korintusiaknak, hogy el ne bizakodjam, tövist adott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.

0: Isten kegyelme nem puha párnás ágy, hanem erő a mindennapi küzdelemhez. Jézus nem csak viseli a mi terheinket, hanem megtanítja nekünk azokat hordozni. Nála nincsen véletlen. Naponta meg kell tanulni tőle azt, hogy kegyelméhez hogyan tartozik hozzá a próba, és hogy ítéleteiben hol van elrejtve a szeretet. Hol van az az esély, amit Isten nekünk minden napra elkészített és felkínál? De a lényeg egy. A kegyelem, az új kezdés lehetősége mindig elegendő ahhoz, hogy erőtlenségünkben Krisztus ereje győzzön bennünk a rosszon és a jó mindörökre győztes lehessen.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Régi kedves ismerősökkel ültem le megint beszélgetni az ige mellé, Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával. Hallgatók is már jól ismerik őket, és szeretik is, ezt tudjuk a visszajelzésekből. Tavasz van, a megújulás időszaka. Ha kinézünk a természet, azt mondjuk, hogy újjáéled, és már a madarak csiripelnek, már kibújtak az első virágok, meg vannak duzzadva a rügyek, mindenhol az élet jeleit látjuk. A megújulás egy nagyon szükséges dolog, Isten így teremtette ezt a világot. Sőt, ha belegondolunk, minden reggel az egy új kezdet, minden évszak egy új kezdet, Isten valahogy ilyen periódikus lényeknek teremtett minket is, és én úgy gondolom, hogy a megújulás nekünk, embereknek is egy szükséges dolog. Nagyon sok területet lehetne mondani, az egészséget, a magánéletet, a hitéletet, a szolgálatot, hát körülbelül ezekről a témákról fogunk beszélgetni, ha az Úr is akarja. Hát kezdjük is azzal, hogy mit gondoljunk a megújulásról. Nagyon összetett téma, ez a felvezetőből is kiderült. Hogy álljunk ehhez a kérdéshez?
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és amikor erről a témáról gondolkodtam, amikor megkért Anikó, hogy ez lesz a téma, és ezen gondolkodjunk, hát én is azon gondolkodtam, hogy most melyik oldalról is közelítse meg ezt a témát. Hát tényleg akkor a téma megújulás, hát az életnek minden területére kihat, lelkileg, fizikailag, a természetre, és én arra gondoltam, hogy kezdjük az Isten oldaláról először. Mert én az igében azt látom, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy próbálunk megújulni, akarunk, és valahogy nem sikerül. Valami kell ahhoz, hogy a megújulás az egy új gondolkodás kell, egy új látásmód kell, mert a régi által nem tudunk megújulni, csak ha valami új jön kívülről, kapunk valami instrukciót, kapunk valami kívülről egy olyan motivációt, ami segít egy új látásra, egy új gondolkodásmódra, és abból lesz egy új megújulás, mondjuk lelkileg, de akár fizikailag is. Szeretném most idehozni Jeremiás síralmainak harmadik részét, mégpedig a 22. verstől. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. És arra gondoltam, hogy ebben az igében Isten is az, aki mindig megújul minden reggel. Megújítja az ő szeretetét irántunk, az ő kegyelmét. És hűséges hozzánk az Úr. Tehát ez nekem azt mutatta, amikor gondolkodtam ezen az igén, hogy azért nincs végünk, azért tart még ez az egész világ, azért tartja meg a benne hívőket, mert minden reggel megújul az Úrnak a szeretete és az irgalma a föld iránt, az emberiség iránt. És ugye azt mondja, hogy nagy a te hűséged, aminek nincs vége. Tehát ez egy olyan belső bizonyosságot ad mindazoknak, akik benne bíznak, mert csak azoknak van lehetőség megújulni Isten kegyelmében, szeretetében, hűségében, szellemileg, lelkileg, akik bíznak ebben a hatalmas, kegyelmes, irgalmas Istenben. Először csak ennyit szeretnék mondani erről, hogy Isten is megújul, úgymond, az irántunk való szeretetben, irgalomban és hűségben.
4: Én is gondolkodtam ezen a témán, és nekem azonnal a magvetés jutott eszembe. Tavasz van, ilyenkor akinek kertje van, vagy akár csak kis cserepecskéje, tudja, hogy akkor most már ültetni kell, vetni kell a magot, és jó reménységgel veti, tudja, hogyha elveti, és jó a mag, akkor az ki fog, valószínű, hogy ki fog kelni. És az én látásom és gondolatom szerint, és ismereteim szerint, az Isten igéje, az egy olyan mag, amiben minden megtalálható. Az élet, erő, hatalom, a megújulás lehetősége. Igazából én úgy gondolom, hogy a mi megújulásunkat sehogy máshogy nem tudjuk megtalálni, és nem kaphatjuk csak az Isten igéjén keresztül, mert az olyan, az Isten igéje olyan erővel, hatalommal, élettel bír, van benne, hogy olyan, most lehet, hogy ez nem túl szép hasonlat, de olyan, mint gondoljuk el egy daganatos betegnél, a daganat, nem véletlenül beszélek erről, mert a kedves hallgatók valószínű tudják, hogy volt ilyen betegségem, beszéltem már róla, tehát a daganat is egy ilyen magból indul ki, és elkezd terjedni, szétszórja a magot, áttétet képezés, eljut a test minden részéhez, a vér elviszi. Na most az Isten igéje, ugye szebb, sokkal szebb életváltozatban, mert ez a halál, ez meg az élet. Életváltozatban, ha az Isten beleveti a szívünkbe, vagyis kiküldi az ő igéjét, bekerül a szívünkbe, a szellemünkbe, eljut testünk, lelkünk, szellemünk minden részéhez, az egész bensőnkhöz, és hogy úgy mondjam, idézőjelbe téve áttétet képez. Elkezd szóródni, de hogy igeileg is igazából ezt alátámasztam. Azt mondja az Isten igéje, hogy most csak a jó földről beszélünk, a rosszat most hagyjuk, tételezzük fel, hogy jól elő van készítve a szívünk. Isten már előkészítette, és küldi, kiszórja a magját. És azt mondja az ige, hogy a többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, miután kikelt, és szárba szökkent, és meghozta 30-60-100-szorosát. Márk evangélium 4-8. És egy fontos dolog, amire nem szoktunk gondolni, vagyis, hogy gondolunk, de más irányba, azt írja az ige a Cselekedetek 19-20-ban, hogy az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. És valahogy én ezt összehoztam a szívünkkel, hogy az Úr ereje által az ige megerősödik bennünk, és hatalmasan tud terjedni. És ez egy Istennek egy, én úgy látom, hogy egy drága csodája. Mert mindazt, amire szükségünk van a megújuláshoz, az újrakezdéshez, ha valaki megfáradt, belefásult dolgokba, vagy éppen nincs látása, hogy induljon, merre folytassa, akkor Isten tudja küldeni az ő igéjét, és ő meg is tudja erősíteni bennünk ezt az igét, hogy hatalmasan tudjon munkálkodni, hogy el tudjon terjedni, hogy gyümölcsöt tudjon hozni, és annak a gyümölcsnek tudjunk mi örvendezni, hogy így mondjam.
2: Én úgy gondolom, hogy két nagyon fontos témát vetettetek itt mindjárt föl a beszélgetés legelején. Egyrészt győző Isten hűségére és naponta megújuló irgalmára irányította a figyelmünket, Marika pedig már a hívő életnek, Isten munkájának egy részére. Mind a kettő nagyon fontos, szerintem egy picit időzzünk el mindkét témánál. Maradjunk ott, hogy Isten, amikor megteremtette ezt a világot, azt mondta, hogy minden nagyon szép és jó. Sőt, nagyon jó, amikor az embert megteremtette, és mégis elromlott. És milyen érdekes, hogy már ott az Édenkertben a megújulás lehetőségét Isten azt mondta, hogy lesz. Tehát nem azt mondta, hogy elromlott, bocsánat, rossz, ki kell dobni. A mai embernek ez egy hozzáállása az élethez, hogyha valami elromlott, hát kidobjuk, majd veszünk másikat. Sokan még a családi élethez, a házassághoz is így állnak, meg úgy mindenhez. És Isten nem azt mondta, hogy az elromlott emberi életet a bűn eset miatt akkor ki kell dobni, hanem adott egy lehetőséget. Hogy az ő megújító irgalma már a leges-leg elején, a Bibliának és az emberi történelem leges-leg elején ott van. Micsoda kegyelem, és micsoda szeretet, és micsoda irgalom ez. És akkor tovább mehetünk. Az Ószövetség, Újszövetség. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan vonal, amit csak csodálattal nézhetünk, hogy Istennek milyen kedves szeretete az, amivel felénk fordul.
3: Igen, ahogy említetted most, Anikó, az elején, hogy az ember egy olyan állapotban volt a paradicsomban, az Édenkertjében, ami tökéletes volt. És ahogy a Marika az előbb is mondta, valami megrontotta. A mi testünket is. Valami megrontja. Valami olyan betegség, amitől már nem tökéletesen működik, és jön a betegség, és annak a következménye. Ugyanúgy is a bűn bejött ebbe a tökéletes világba, és megrontotta, és romlásba kezdte vinni az egész emberiséget, maga az embert, a halálig, ugye, mert ha eszel arról a fáról meghaltok, és az engedetlenség véget, az ember meghal, de az Istennek a kegyelme, amit az előbb te is mondtál, hagyj olvassam fel a Mózes, első Mózes harmadik részének a 23. versét. Kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyet vétetett, és után kiűzte az ember, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és a villogó lángpallóst, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Az Isten lezárta az élet fáját, hogy ne tartsa fönn az ember a romlását, mert újat akart vele kezdeni. És én mikor ezt először olvastam, hogy az embert kiűzi a paradicsomból az Isten, és lezárja a lángoló pallossal az élet fáját, ami az örök életet biztosította volna az embernek, először egy olyan ítéletnek vettem. Hát még fiatal hívőkoromban ítéletnek vettem. És ahogy megismertem jobban az Istennek a kegyelmét, hűségét, jóságát, akkor ébredtem rá, hogy ez nem ítélet volt. Ez egy új kezdet volt. Újat kezdek az emberrel. Lezárom az életfáját, mert hogyha minden nap visszamegy és eszik arról az életnek a fájáról, akkor a bűnnek az állapotában marad benne, és a halálnak az állapotában. És én nem ezt akarom az emberrel, én életet akarok neki adni. És ezért zárja el, és űzik őket a paradicsomból, mert ember, újat kezdek veled. És ugye az ős evangélium, hogy majd jön az asszonynak a magva, és letapossa az ős ellenségünknek az erejét, hatalmát, és megadatik, és most húsvétre készülünk, pont ide jön ez a gondolat is valahogy, húsvétre készülünk, hogy a húsvét üzenete az, hogy ember, újat kezdhetsz. A halálból, az örök halálból, az örök életet akarom neked ajándékozni az én fiamba, megújulhatsz. Lélekben, testben, szellemben adom neked a megújulási lehetőséget. De ha nézzük az Ószövetséget, ugyanez volt, amikor a népnek egy évben föl kellett menni legalább háromszor a templomba, és a bűnöknek a eltörlésre, hogy egy újat kezdhetsz, megújulhatsz ebben az évben, máshogy teheted. A Róma 12-t hagy hozzam ide ehhez a gondolathoz, jól ismert, ige, tehát én azt gondolom, mindenki jól ismeri, de itt is a megújulásról van szó. A Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet első versétől olvasom. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvérem, hogy okos Isten tisztelenként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszik és tökéletes. Tehát itt is azt olvassuk, hogy az Isten azt akar, hogy az értelmünk újuljon meg, és egy új értelemmel, egy új gondolkodási móddal keressük az Istennek azt a tökéletes akaratát az életünkre nézve, családunkra nézve, szolgálatunkra nézve, sőt, hogy hogyan bánjunk a természettel. ezek a gondolatok jutottak eszembe, hogy az előbb említetted a teremtést.
4: Én pedig folytatnám azt a vonalat, amit elkezdtem az elején. A megújulás lehetőségéről beszélt most a Győző, és a véleményem és a látásom az, hogy semmiképpen sem mehet végbe a megújulás úgy, hogyha ha bűnök vannak az életünkben. Ugye, mikor otthon koszos vagy piszkos a

0: vesettek tövisek közé, és a Jeremiásban és a Hóseásban pedig azt mondja, hogy vesetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok, szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Talán most itt a megújulás időszakában Isten hív bennünket, hogy egy kicsit elhív bennünket a belső szobánkba, hogy ebben a nagy forgatagban, ami folyik körülöttünk a világban, ez a sok minden, ez a sok-sok információ, vélemény, ami zajlik ebben a világban, a háború, hogy lesz-e béke, annyi mindenről hallunk, és Isten pedig azt mondja, hogy te pedig gyere velem, mert akarok veled beszélni. De ez csak úgy fog működni, hogyha hallgatunk rá, hogy amikor az Isten ráteszi az ujját egy-egy dologra az életünkbe, hogy kedves lányom, vagy fiam, vagy kedvesem, ez már annyira nem illik hozzád. Jó lenne már ettől szabadulni. És hogyha hajlandó vagy odaadni és megszabadulni, megtisztulni tőle, ettől a tövistől, akkor tudunk új magot vetni, akkor képes leszel befogadni az új magot, a felfrissülést, Isten szelleme által a frissességet, az élet új frissességét. Mert azt vettem észre, hogy a mi hívő életünkben, akárhány éve is vagyunk hívők, hajlamosak vagyunk ellaposodása, vagy megszürkülése, vagy nem is tudom, hogy hogyan fejezzem ki. Egy kicsit úgy meglankadunk, meglankad a figyelmünk, az élessége a figyelmünknek, a fókuszunknak talán így tudnám jól megfogalmazni, és Isten akkor beleenged egy-egy olyan helyzetbe minket, hogy na akkor figyelj csak egy kicsit jobban rám, mert ebből gond lesz. És azt mondja, hogy szántsunk új ugart, ne vessünk tövisek közé. Ha eddig megfojtotta a tövis, tehát azok a dolgok, amik nem odaillőek, ha eddig megfojtotta bennem az ige magot, az Isten beszédét, az életet, a frissességet, a kenetet, akkor az ezután is meg fogja folytani. Bármit is kapok az Istentől, már pedig ő adja, ő mindig adni akarja. Bármit kapok tőle, ezek a tövisek, ezek, ha ott vannak, mindent meg fognak ölni és folytani. És azt mondja Isten, hogy először szedjük ki a töviseket az életünkből, amik elpusztítják az életet. És utána lesz értelme annak, hogy Isten a szívünkbe el tudja kezdeni azt a munkát, amiből majd ugye gyümölcs és élet lesz.
1: Ahogy itt hallgattalak benneteket, nekem a két dolog egy kicsit összekapcsolódott a gondolataimban, meg a szívemben. Egyrészt Győző mondta, hogy a halál bejött, és Isten lezárta az életpályához vezető utat, de azért nyitott egy más kegyelmi utat. Marika pedig itt most már nem először a mag hasonlatát hozta, és nagyon jó, hogy hoztad. És ha belegondoltak, a magnak is meg kell halni ahhoz, hogy élet legyen. Mert ha nem hal meg, akkor egy maga marad, ha meghal, akkor még százszoros termést is hozhat. És valahol ezt a meghalást és a megújulást a Bibliában nagyon sok helyen összekapcsolja az ige. Akár Pál apostol hányszor említi azt, hogy meghaltatok a régi életnek, és újat kezdtetek Krisztussal, vagy ha aki Krisztusban van, új teremtés, a régi elmúlt, új lett minden, vagy vetkőzzétek le az óembert, és újuljatok meg. És nagyon örülök, hogy hoztad a római levelet is, hiszen ez egy nagyon összetett folyamat. Ez a lelkünk, szellemünk, de még a testünk is megújulhat, ha Istennel járunk és döntünk. Tehát ez a megújulás, ez egy globális lehet? De én úgy gondolom, hogy valahol ott azzal kezdődne, hogy a halál állapotából, ahogy mondtátok is, Istenhez kell fordulnunk. A ma embere nagyon szeretne megújulni mondjuk testében. Talán még a gondolkodást is valamilyen szinten, de a szellemében nem akar. Miért vagyunk mi ennyire elzárkózóak?
2: A szellem a szellemi megújulás,

0: És az csak Istentől jöhet. Önmagunktól nem tudunk szellemileg megújulni, mert Isten szent szellem, aki megelevenít bennünket.
1: Tehetünk ezért valamit?
0: Hát a Biblia azt mondja, a Szentírás azt mondja, a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által. Tehát ha valaki nem olvassa az igét, vagy nem jár Isten tiszteletre, nem hallgat prédikációt, önmagában nem tud szellemileg megújulni, mert Isten szelleme újít meg bennünket az igazság beszéd által. És azok az emberek, akik hisznek Istenben, van hitük Istenben, de nem olvassák az igét, nem nyílik meg a szívük Isten igé előtt, az ige nem tud belehullani a szívükben, az értelmükben, nem tudnak szellemileg megelevenedni. Lehet, hogy testileg meg tudnak újulni, úgyhogy lefogynak, műtéteket végeznek magukon az emberek, vagy aki ezt szeretné csinálni, megteszi, de ez igazából nem megújulás, hanem valamit fönn akar tartani, ami elmúlt.
1: Egy látszatot.
0: És vagy gondolkodásmódban meg lehet újulni, úgymond Isten nélkül is meg lehet újulni, hogy van egy gondolkodási menetem, és az arra rádöbbentem, hogy az nem jó, azon változtatni kell, mert észreveszem, hogy az nem épít engemet, és akkor elmegy egy ilyen agykontrollra, elkezd olvasni bizonyos lelki vagy pszichológiai könyveket, és változik a gondolkodása. És lehet, hogy egy jó irányba is tud menni, de az Istentől való értelemnek a megújulása, az csak az Isten szellem által és az Isten igé által létezik. Máshogy nem megy.
1: Sokszor vádolják azzal a kereszténységet, hadd használjam ezt a szót, hogy mi teljesen kirekesztőek vagyunk. Miért nem lehet megújulni mondjuk egy keleti filozófia által, vagy egy egészségtudatos életvitel, vagy nem tudom én miket mondjak, amiket most szeretünk hangsúlyozni, és azt mondjuk, hogy mi keresztények, hogy csak Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Hát teljesen kirekesztő.
0: Én azt gondolom, és én az igében azt látom, hogy az Isten teremtette az embert, az alkotót, aki Jahve. És azért mondom ezt így, mert sok istenség van ebben a világban, és ugye a mindenható bemutatkozott Ábrahámnak, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Bemutatkozott, ezért nekünk ő az alap, akitől várjuk az igazságot, aki teremtette a mennyet és a földet, viszont más vallásokban ezt a teremtőt nem látjuk. Egy keleti filozófiában ott lelki vezetők vannak, ott guruk vannak, akik bizonyos igazságokat megosztanak emberekkel, és az igazság, amit ők úgymond megvilágosodtak, azáltal változik az ő gondolkodásuk. És lehet, hogy jobb emberek, de az Isten szempontjából ők a halálban maradnak, mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az élet. Meghalt Buddha, meghalt Konfucius, de Jézus az, aki meghalt, és harmadnap föltámadt, és él, és a mai napig is, aki megnyílik hittel az ő neve felé, Jézus Krisztus nevének a ereje felé megnyitja a szívét, tapasztalni fogja, hogy ő él. Bizonyságot tesz a lelkében a Szentlélek és az Isten igéje, hogy nekünk egy élő Jézus Krisztusunk van. A keleti filozófiában ezt nem tapasztalják, ezt az elevenséget. Ott gondolatok vannak, ott befelé fordulás van, ott önmagunk felé való, önmagunknak a kontrollálása van, egy folyamatos kontroll alatt élnek, hogy mit csinálok jót, mit csinálok rosszul, és a kereszténység nem kirekesztő, én nem gondolom, hanem az igazságot hirdeti, és számára ez az igazság, és aki akar, ezt elfogadhatja. Bárkit befogadunk, bármilyen vallással jön, nem utasítjuk el, de az igazságot nem adjuk föl, mi keresztények.
1: Most egy zene erejéig megállunk, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert szerintem nagyon érdekes és sokakat izgató témánál tartunk. Talán azzal a kérdéssel fogjuk folytatni, hogy így előzetesként elmondjam, hogy a szép, hogy azt állítjuk, hogy megtapasztalható Jézus, de hogyan? Maradjanak velünk a folytatásra is, Cséki Győzővel és Marikával beszélgetek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Istenben megélt szabadság volt a témája az idei egyházkerületi családos tábornak. A Balatonfenyvesi üdülőben a szabadság teológiai értelmezését lelki pásztorok, többek között Steinbach József püspök járta körül. 3 hét alatt több mint 400 dunántúli református nyaralt Balatonfenyvesen a dunántúli református egyházkerület által szervezett és támogatott táborokban. A hittanos és az ifjúsági hét után július 13-ától 19-ig családok töltötték meg a fenyvesi üdülőt. A családos tábor közössége nagyjából állandó, de mindig vannak újak is. Idén a házaspárok és gyermekek összesen 132-en voltak. Székely Attila lelkipásztor, a tábor főszervezője és vezetője bízik abban, hogy a jövőben több gyülekezetet is meg tudnak szólítani, és várják onnan is a családokat. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és fölavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, adta hírul a Vatikáni Gyűjtemény július 12-én. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás 3 kortárs személyiség, egy francia művész, egy amerikai tipográfus és egy olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédre a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és tereivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény. A Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remeteik egy templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József, exorcista pap, korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa tehát Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Ma szombaton sok a napsütés, de a felhőképződés is, néhol esővel. Délire fordul a szél, és 25-30 fokunk van. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Csíki Győzővel és Marikával beszélgetek, akik velünk voltak az előző fél órában, és tudják, hogy egy nagyon izgalmas kérdésnél hagytuk abba a beszélgetést. Győző említette, hogy a kereszténységben az a egyedülálló, hogy egy élő úrunk van, egy élő megváltónk, aki bár meghalt, de harmadnap föltámadt, húsvét küszöbén állunk. A legtöbben legalább kulturális ismeretként úgymond tudják, hogy hát a húsvét valahol erről is szólna, nem csak a nyuszikáról, meg a húsvéti tojásról. De hát ez most mese, már elnézést, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, mert sokan azért így gondolják, hogy szép-szép, de hát azért ez olyan, kicsit olyan, mint a hol volt, hol nem volt. Vagy pedig tényleg megtapasztalható, és tényleg megújulhatunk Jézus Krisztusban. Hát mi erre a bizonyíték?
3: Ha lehet, még egy gondolatot hozzáfűznék az előző ekhez, az előző beszélgetéshez. Különféle vallások és istenekről volt szó, és talán ezekben, és azért olyan divatosak, talán mondhatjuk így, ezek a vallások, mert nem sok szó esik arról, hogy bűnös emberek vagyunk. És nem nagyon kell foglalkozni azzal, amit elkövettem 5 éve, 10 éve, akármikor, és nem esik szó arról sem, hogy annak milyen következményei lesznek. És én úgy gondolom, hogy pontosan ez az, amit az ember nem akar sokszor megérteni, hogy ha valamit rosszul teszünk, akarva vagy akaratlanul, vagy ugye olyan dolgot gondolunk, mondunk, ami ellenem, más ember ellen, Isten ellen van, azt mondja Isten, hogy ő azért megszomorodik, azt mi bűnnek nevezzük. És ezekben a keleti vallásokban talán nincs így szó róla, és én úgy látom, hogy talán leginkább a máról van benne szó, hogy ma hogyan menjek le alfába, ma hogyan gondolkodjak, hogyan érezzek, hogy vezessen a szellemvilágban lévő lelki vezetőm. Ilyen dolgokat olvastam róla, és Istennél, az Úr Jézusnál pedig arról van szó. Vagyis, hogy mi is a mi életünknek a lényege. Miért vagyunk mi ezen a világon tulajdonképpen? Azért, hogy a mának éljek, vagy esetleg még gondoljak a holnapra, de már a holnap után nem érdekel. Miért teremtett meg bennünket a Jóisten? Miért tart meg minket ebben a világban? Miért akarja, hogy folyamatosan megújuljunk? És én már akkor itt idehoznám a megszentelődést is. Mert a megújulással, én úgy gondolom, hogy a megszentelődés is együtt járhat, vagy együtt jár. Hogy miért vagyunk mi? Miért gondolta úgy a Jóisten, hogy az Anikót, vagy a Marikát, vagy a Győzőt, vagy a hallgatók közül bárkinek mondhatnám a nevét, megteremtem, behozom ebbe a világba. Mert jó terve van velünk. Még a világ megalapítása előtt már gondolt ránk, név szerint ismert minket, és terve volt velünk. Célja van a mi életünknek. És az a célja, hogy elkészítsen, fölkészítsen bennünket a vele való találkozásra, hogy amikor majd odaállunk elé, akkor el tudja nekünk mondani, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, gyere be a te urad örömébe, vagy gyere lányom, vagy fiam, elvégezted, vagy letelt az időt, gyere hozzám, és legyünk most már együtt, ülj a vacsora asztalhoz, hogy úgy mondjam, magyarul, elkészítette számunkra a mennyországot, a vele való közösséget.
4: És pont ugyanezt akartam én is mondani, hogy bizonyos vallások nem beszélnek a pokolról, az ítéletről, ahol nincs változás. Tehát az örök ítéletről nem beszél egyetlen egy vallás sem.
2: Megsemmisülés, stb. Igen.
4: De ott van benne például a kelti filozófia, hogy újra születünk. Azért az embernek ez egy kibúvó.
3: Bizony.
4: Hú, most elrontottam, de újra születek majd.
3: Akármilyen formában
4: is. Akármilyen formában, de azért...
3: Kapok egy újabb lehetőséget.
4: Az emberi tudatban ott marad az a reinkarnáció, hogy valami, lehet, hogy egy rosszabb állapotba kerülök, de azért csak leszek, na. Valahogy ez úgy megnyugtatja. Míg ugye nálunk a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy megszületünk, és utána jön az ítélet.
3: Élünk, és utána az ítélet.
4: És azon Jézus is mondja, hogy az egy örökké tartó állapot. Na most ez az, amit az emberek nagyon nehezen akarják elfogadni, viszont az Isten, ha az előbbi beszélgetés ott volt a öröklét és a tökéletesség a paradicsomban, pontosan ezt az állapotot akarja helyrehozni az ember, hogy én örökké veled akarok lenni egy tökéletes, szeretett kapcsolatban. Mert ugye az Isten, amikor megteremtett bennünket, az ő szívéből jöttünk elő, az ő szeretetéből jöttünk belő. Hát nem léteznénk, hogyha az Isten nem alkotott volna meg bennünket. És az Isten megmondta, hogy bizony meghaltok, hogyha az én szavamat, az én óvó, védő igémet, amit rád bíztad, Ádám és Éva, azt átlépitek, akkor vannak következménye, mert nem robotokat akartam én az emberrel teremteni, hanem egy szabad akaratú embert, aki szabad akaratából engedelmeskedik a teremtőjének. Hát mi teremtmények vagyunk. És pontosan a világ ezt nem akarja elfogadni, hogy az én életem, az én létem nem önmagamtól függ, hanem valakitől függ. És ez alól akar kibújni az ember idegen vallásokkal, izmusokkal. Ez jutott az eszembe most így, hogy beszélgettünk.
3: Az előző gondolatot, hogy befejezzem, hogy miért teremtett az Isten, ugye ezekkel a vallásokkal, amikről szó esett, igazából nem érünk célba. Nem tud célba vezetni bennünket, viszont az Úr Jézus, ő az, aki azt mondta, hogy eljött, meghalt, föltámadott, hogy nekünk életünk legyen. Nem csak itt a földön, hanem az ezen túli világban, ami majd jön a földi után élet jön. Után, amikor itt befejeztük, igazából akkor kezdődik csak minden. Én úgy látom, ez a földi élet jó kis felkészülés. Isten kiformál, megformál bennünket, megtisztít, megszentel, elkészíti az ő mennyasszonyát arra, hogy amikor majd találkozunk vele, alkalmasak legyünk a vele való közösségre.
2: És akkor nérjünk vissza erre az előkészületi időre. Honnan tudom azt, hogy rám igaz-e vagy sem, hogy én új teremtés vagyok? Mert ugye ez egy fontos kérdés, és sokan szerintem bizonytalankodnak. Még talán keresztények is.
4: Ugye kicsit eltértünk a legelső kérdéstől, hogy hogyan bizonyítható az, hogy újjá születtem, hogy új ember vagyok. Igazából, aki ezt átéli, az tudja. Aki nem érte még át az Istentől való megújulást, újjászületést, az igazából nem érti. Mi az, hogy újjá lett, meg újjászületett. Én magam tudom a magam életéből mondani és bizonyságot tenni, hogy én, aki 28 éves koromig nem olvastam a Bibliát, nem jártam gyülekezetbe, nem jártam templomba, volt Istenbe hittem én Istenbe, Jézuskába, meg Szűz Máriába, meg a Szentekbe, volt nekem
2: valami istenkép.
4: Valami hit rendszerem volt. Igen, de az életemben, ahogy én éltem, azt gondoltam, hogy az jó. Hát tudtam, hogy vannak benne olyan dolgok, amik erkölcsileg,
2: de nem vagyunk tökéletesek.
4: De nem vagyunk tökéletesen, állam vannak bűnösebb emberek. Igen. De itt jött a fordulópont, hogy jött a Biblia. Kaptam egy Bibliát. Elkezdtem olvasni. Kimondtam a szívembe azt, hogy a Bibliában megláttam a bűneimet, mint egy tükör. A viselkedési módomat szembesített az Istennek a tökéletességével, és azt mondtam, hogy én egy bűnös ember vagyok, és bocsáss meg, hogy én azokat a dolgokat megtettem, mondtam, cselekedtem, gondoltam, kérlek, adj bocsánatot, kérlek tőled bocsánatot. Biztos a hallgatók már tudják azt, mert beszéltünk arról, hogy okkultizmussal foglalkoztunk, kártyavetéssel, jóslással, meg voltunk győződve róla, hogy ez nem bűn, hát az Isten ezt is használja. És mikor olvastam az igében, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy ne legyen köztetek jós, kártyavető, halott idéző, mert Isten előtt ez utálatos, akkor azt mondtam, hogy Istenem, hát én utálatos voltam te előtted, mert ezt tettem. És amikor a Szentlélek ezt rám terhelte, bocsánatot kértem, összetéptük a tarokkártyát, kidobtunk minden okkult könyvet, és azt mondtuk, új teremtés vagyok, újjá lettem, egy új győző lett, aki Bibliát olvas, gyülekezetbe jár, imádkozik, és próbál az Isten igéje szerint élni. És számomra ez a bizonyíték, hogy Jézus él, mert ezt Jézus tette velem. Mert amikor imádkozom, amikor beszélgetek az Istennel, akkor ő tudom, hogy ott van és hal, és szól is a lelkemben, az ige által. Hát én azt mondom, hogy aki ismeri az én családomba, az én életemet, ők tesznek bizonyságot arról, hogy a Győzés Marika egy új ember.
2: Pontosan ezt akartam föltenni, hogy ennek vannak látható jelei? Észre lehet venni? Tehát van jele a nem megújult életnek, és van jele a megújult életnek? Adjunk egy kis támpontot a hallgatóknak.
3: Mindenképpen. Sőt, ennélkül nincs is megújult élet, hogyha nincs látható jele. Mert igazából azt mondja az ige, hogy gyümölcseiről ismeritek meg, jó fa, jó gyümölcsöt terem, ugye a rossz fa, aminek a gyökere nem nyúlik még bele az élet forrásába, ott nem tud jó gyümölcsöt teremni. Tehát kell, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Még egy picit hozzátennék az előző gondolathoz, hogy hogyan tudjuk meg, hogy most újjá vagyunk születve, nem, vagy egy kis bizonytalanság is benne van a dologban. Amikor újjá születünk, kapunk Istentől egy új embert. Az új emberünk, a mennyei, a mennyből jön Isten ajándékaként egy új, és ez az új, és az Istennek a Szent Szelleme, a Szent Lelke találkozik. És Isten igéje azt mondja, hogy a lélek bizonyságot tesz az én lelkemnek, hogy én az övé vagyok. És itt már onnantól kezdve, hogy ez a találkozás, ez így megtörténik, onnantól kezdve nem lehet kérdés egy újjászületett ember szívébe, lelkébe, hogy én hova tartozom, nekem ki az én édesatyám. Azt mondták az idős, drága testvéreink, amikor mi újjászülettünk, azért beszélek több eszembe én is meg a győzés, mert nálunk ez egyszerre ment végbe. Mikor mi újjászülettünk, hogy ha éjszaka álmodból is fölébresztenek, akkor is tudnod kell, hogy újjá vagy-e születve, vagy nem. És ezt azért tanították, mert jön az ördög, jön a sátán, és ott van az, hogy ő el akar bizonytalanítani, hogy valóban megvan bocsájtva minden bűnöd. Tényleg megtörtént a dolog, és akkor sorolhatnám a sok-sok elbizonytalanító kérdést, és nekünk tudni kell válaszolni hitből, hogy igen, az én bűneim, mert megvallottam mindet, amit a Szent Lélek felhozott, pici gyerekkoromtól kezdve, egészen a mostani időig. És én ezt megvallottam az Úr Jézusnak, és az ő vérével megmosott engem. És ő azt mondja az ő igében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden gonoszságtól. Tehát, ha ez megtörtént, akkor meg tudom vallani az én ellenségemnek, hogy menj el tőlem, mert én megváltott gyermeke vagyok Istennek.
2: Még a gyümölcsökről beszéljünk egy kicsit, hogy a megváltozott életnek milyen jelei vannak.
4: Hogy idézzem a Efézusokhoz írt levél 4. részének 22. versét. Itt Pál apostol beszél az új életről és a régi életről. Tehát a régi életünknek van gyümölcse, Ahogy éltünk, ahogy gondolkodtunk, beszéltünk, az gyümölcsöt teremtett. A külső emberek látták. Hát mi meg ettük azt.
2: És meg a környezetünk
4: meg
2: is ette.
4: Meg a környezetünk is ette, így van. És utána ugyanúgy az megújult életnek is lesznek gyümölcsei. És a Marika, hogy mondta, hogy az ige belejön a szívünkbe, az megfogan, és gyümölcsöt terem, és az látható lesz a környezeti világunkban. Azt mondja itt az Efézusokhoz írt levél 4. részének 22. versétől. Vessétek le a régi élet szerinti való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik nem jártak, ateisták, most vegyük az ateistákat, akik tagadták az Istent, és egyszer csak valamilyen úton, módon Isten elkezd őket vonzani, olyan emberekkel találkoznak, akik bizonyságot tesznek, vagy elkezd olvasni a Bibliát, tehát mindegy, valamilyen szinten kap egy érintést kintről, kap egy olyan motivációt kintről, egy olyan információt, amivel addig nem rendelkezett, vagy rendelkezett, de tagadta, de valamilyen úton, módon mégis megnyílik a gondolkodása, a szíve Isten iránt, és ez az ateista ember utána Isten imádója lesz. Hát látszik a kettő, nem? A beszédében, a gondolkodásában, a magaviseletében, eddig nem járt templomba, sőt, gyülekezetbe, sőt, tagadta. És akkor mi lesz a következménye? Ott ül az első sorban, és felemelt kézzel Istent áldja és dicsőíti. Hát ennél nagyobb bizonyosság nem kell, hogy az a láthatatlan Isten az emberben valamit el tud végezni.
3: Talán egy kis segítség még mindannyiunk számára, hogyha megnézem a Róma levél 8-9. versét, csak egy pici, egyébként az egész, de most csak ezt itt, hogy ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Azt hiszem, hogy ez egy kis segítség lehet, de hogy mik a látható gyümölcsök, vagy mik a látható részei, ami újjászület, hogy egy megváltozott ember van előttünk, az meg most így a Galatákhoz írt levél 5. részéből tudnám segítségként felolvasni. Ugye itt is a test és a lélek szerinti életben való járásról ír, hogy mik az ismérvei újjá nem született embernek, vagy aki visszamegy a törvény alá, és mik a felismerhető részei az újjá született embernek. És itt azt írja a Galatákhoz írt levél 5.19-től, hogy a test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Tehát nyilvánvalónak kell, hogy legyen számunkra házasságtörés. Most itt az elsőnél, ne haragudjatok, meg is állnék, mert nagyon sokszor azt gondoljuk házasságtörő, ó, hát én nem vagyok házasságtörő, sose csaltam meg a férjemet, vagy a feleségemet. Igen, ám de nem, csak ennyiről van szó. Sok minden házasságtörésnek számít, ha gondolatban, az érzelemvilágomban, most én nőként mondom, elkezdek mondjuk vonzódni egy másik férfihoz, vagy nagyon-nagyon tetszik olyan módon, ahogy az már nem illik. Senki nem tudja.
2: Internet?
4: Vagy... Ugyan ezt akartam mondani? Olyan SMS kapcsolatok, vagy Facebook kapcsolatok,
3: vagy olyan kis TikTok bejátszások, vagy
4: rész
3: videók, igen, ami nagyon nem illik hozzánk, ami félreviszi az egészet, az érzelmeimet, mindent félrevisz, az is házasságtörés.
4: Egy pillanat, hagyj tegyek itt egy rövid bizonyságot az elmúlt évben nem egy, nem kettő férfi testvérem keresett meg. És mély hívők. Tehát tudom, hogy szeretik az Urat, és killódnak ezzel a dologgal, a paráznaságnak, a szellemével, lelkületével, mert akaratlanul is ömlik ránk. Ömlik ránk.
2: Kéretlenül.
4: Kéretlenül ömlik ránk, hogy csak nézzük, és bejön egy olyan kép, és belesül a retinánkban az a kép, és utána napokig imádkozunk, hogy Uram, szabadíts meg ettől. Azt gondolom, hogy ahogy mondtad, hogy házasságtörés, hogy nagyon fontos, nagyon fontos. És ez is megújulás, mert bele tudok ragadni ebből a dologba, és heteken át, hónapokat, vagy éveken át benne vagyok, és harcolok vele, de egyszer jön az Istennek drága igéje, szelleme, ereje, és megújít, és utána megszünteti ezt a dolgot. Fölszabadít, kitisztáz, új látást ad ebben a dologban, erőt ad, hogy tovább tudjam görgetni. Tehát én azt gondolom, a megújuláshoz kell Istennek a jelenléte, ereje, szelleme, igazsága, hogy az végbe menjen egy ember életében.
3: Abban az esetben, ha akarom.
2: Mindenképpen ez kell a hozzájárulásunk, hiszen Győző már említette, hogy Isten szabad akarattal teremtett minket.
3: Tehát, hogyha akarom, hogy ez megtörténjen, a megújulás, de sajnos vannak, akik úgy bele süppednek az ilyen dolgokba, észrevétlenül, mert ez nagyon rafinált dolog, ez is nagyon rafinált dolog, ami jön az ellenségtől, hogy pusztítsa az Isten népét is, és azokat is, akik még nem az övéi, hogy szinte nem természetes dolognak tartják, az élethez hozzá tartozónak tartják, mert hát mindenki ezt csinálja, mindenki ilyet néz, vagy ilyet hallgat, vagy mit tudom én. Tehát természetesnek veszik, és nem látják annak, ami. Nem látják bűnnek.
4: Igen. És egy pillanat, megint csak eszembe jut, hogy beszélgetés, hív emberekkel, filmajánlás. Már megnézem. És látom, hogy olyan jelenetek vannak benne, hát amit hívő embernek nem kell azt végignézni, azt a jelenetet. És úgy beszélnek róla, hogy ez egy jó film. Tehát, hogy tompul az emberben a szentség, amiről beszéltél, hogy a megszentelődés útján...
3: Mert a Róma levélben azt mondjuk, amit felolvastad, hogy változatok el az értelmetek megújulása által, és ne igazodjatok a világhoz. Ez pontosan az, amiről beszélünk, hogy beleigazodunk abba a sémába, amit a világ akar nekünk adni, és elénk tár, hogy nézd, ez a trendi. Nincs ezzel a világon semmi baj. Nyugodtan helyezkedj bele, élj vele, élvezd, érezd jól magad benne, mert ez hozzátartozik az élethez.
4: Szeretheted az Urat, meg a Jézust.
3: Persze.
4: Tehát mehetsz gyülekezetben is, de hát van egy kis életed,
3: ami nem tartozik senkire, ezt én tudom.
2: Kinek ártasz
3: vele? Igen. Ez meg így van. Így van.
4: Ugye,
3: így van.
4: Hogy...
3: És akkor befejezem azt, amit elkezdtem olvasni, csak így kis közbevetés volt. Tehát akkor mik is ezek, amik annyira nyilvánvalóak, akkor a házasságtöréssel kezdtük, utána jön a paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Na de itt jön most az, amikor a lélek elkezd bennünk dolgozni és munkálkodni, mi meg engedjük és kérjük, és hagyjuk, hogy az Isten megtisztítson, megújítson, megszenteljen minket. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Így ennyit gondoltam, hogy tehát nyilvánvaló, szemmel láthatóan fel lehet ismerni, hogy a vonal melyik oldalán élünk vagy vagyunk.
2: Most itt megint meg kell egy pillanatra szakítanunk egy rövid zene erejéig a beszélgetésünket, de folytatjuk, mert azért még vannak olyan területek, amire úgy gondolom érdemes kitérnünk, például a gyülekezeti életben, hogy mit jelent a megújulás. Maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával beszélgetek a megújulás témakörében.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. A megújulás témakörében beszélgetünk most már elég hosszú ideje, és az előző részt ott hagytuk abba, hogy Marika nagyon kedvesen felolvasta nekünk a Galatákhoz írt levélből mind a test cselekedeteinek a jellemzőit, paráznasság, házasságtörés, stb., mind a lélek gyümölcsét, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezt a legtöbb biblia körös végig is tudja mondani, én is ott tanultam még meg, jó igét tanulni különben. De hát mi van, hogyha ezt csak megjátszuk? Meg lehet ezt játszani? Hogy én vagyok a nagyon kedves, talán még túl buzgok a szeretet szolgálatban is, nagyon szépen tudok mosolyogni, és még sorolhatnám. Elég ez?
1: Szerintem meg lehet játszani, és őszintén vagyok, hogy nekem is volt az életemben olyan dolog, amikor buzgó voltam, és mégis tudom, hogy volt az életemben olyan érzés, olyan gondolat, ami nem állt meg Isten előtt. És ezzel harcolnom kellett. Meg kellett harcolnom, hogy az a gondolat elhagyjon engem, ne kezeljen engem. Kívülről ezt senki nem látta, csak az én benső szobámban történt ez a harc. És én azt gondolom, hogy minden hívő embernek az életében vannak időszakok, amikor kívülről úgymond éli a hív életet, látszik rajta, hogy hív ember, de belül mélységes, mély küzdelmeket küzd az Isten igazságával szemben. A gyülekezetben is látom én azt, hogy amikor jövünk a gyülekezetbe, olyan, mint amikor az előszobába fölvesszük a gyülekezeti állarcot.
0: Igen. Szép ruhát.
1: Szép ruhát, és akkor még a mosolyt is fölvesszük, és akkor hazamegyünk végig az Isten tiszteletnek, lerakjuk a ruhát, az állarcot, és fölvesszük az otthoni állarcot, és amikor megyünk a munkahelybe, ott, a munkahelyre, ott is van egy állarcunk, azt is fölvesszük. Ja, ha megyünk bulizni a barátokkal, világiakkal, akkor azt az állarcot vesszük föl. Sajnos ez működik, sajnos működik, de nem kellene, hogy ez így legyen.
2: Nem, de mégis találkozunk ezzel a viselkedéssel, sajnos elég gyakran, hogy viselkedünk valahogy, viselkednek valahogy a hívek, és ahogy ugye a kérdés föl volt téve, hogy van-e ilyen, meg van ilyen, de úgy látom, hogy elfáradnak benne. Ebben nagyon meg lehet fáradni, és Győző mondta itt az állarcokat. Lehet, hogy a gyülekezetbe, bocsánat a kifejezés, előadom, és megmutatom, hogy én nagyon hiszek, és halleluja, és fölteszem a kezem, és én annyira...
1: Idézem az igéket.
0: Szuper keresztény vagyok.
2: Szó szerint így van. És ez megy egy ideig, úgy látom, megy egy ideig, de belefáradnak, és hazamegy, és otthon pedig szabadjára engedi a dühét, azt a régi természetet, ami borzasztó, valószínűleg a gyerekeknek is, meg a feleségnek, vagy a férjnek, otthon meg szabad, mert nem lát senki a gyülekezetből, így gondoljuk, csak éppen az nem jut az eszünkbe, hogy lehet, hogy a gyüliből senki nem lát, viszont a legfontosabb meg Isten, ő látja. És hogyha már ebből, ha már itt tudunk egy olyat gondolni, hogy valahogy ez nem jó, akkor én úgy gondolom, hogy ez már a Szentléleknek a munkája. Mert akkor innentől kezdve akar minket újítani, megújítani, és ki akar hozni ebből az egész helyzetből, amiben valahogy én belekavarodtam, valahogy én úgy gondoltam, hogy ez így jó lesz, hogy ez a hívő élet, és én nekem így kell... Talán az elején voltunk úgy, amikor megtértünk, hogy néztük a híveket, és azt gondoltuk, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni. Semmi rossz nem, rossz gondolat vagy rossz indulat nem volt, csak mi azt hittük, hogy úgy kell, és akkor elkezdtünk mi is úgy viselkedni, beszélni, gondolkodni, és időközben Isten pedig szépen úgy mutogatta, hogy azért nem egészen úgy, hanem úgy, ahogy én mutatom neked azt, mert nem biztos, hogy az az én előttem kedves hívő élet vagy gondolkodásmód, mint ahogy azt te látod, úgy kell, mindannyiunknak személyre szabott élete van Istentől. És nekünk azt úgy kell megélni, igen, van a Biblia, vannak alap dolgok, ami természetes, hogy abba bele kell, hogy álljak. De Istennek személyre szabott terve van, és megszentelődése van a számunkra, amit csak én tudok megélni Istennel, amiben csak, hogy úgy mondjam, nekem kell engedelmeskedni Istennek, és akkor így ki tud vezetni ezekből a mélységekből. Még talán egy picit ehhez, hogy talán nincs is olyan hívő ember, vagy ha van, akkor nagyon kevés van, aki tud úgy lenni, hogy én most annyira megszentelt vagyok, és ezt most jóként vegyük, annyira jól érzem magam, és igen, vannak ilyen időszakok, de csak egy ideig, mert mindig akad olyan dolog, olyan kísértés, olyan dolog az életünkben, akárha csak azt veszük, hogy mondjuk megharagszunk valakire, megbántanak minket, nem úgy sikerül valami, és akkor már jönnek azok a gondolatok, érzések, amik nem odavalók. Tehát nem kell ettől megijedni, hanem amikor felismerjük magunkba, akkor bűnnek ítélni, és oda tenni a kereszthez.
0: Nekem Dávid jutott eszembe erről, mégpedig az a nagyon híres bűnbeesés története, amikor Bathsabéval paráznaságba, sajnos gyilkosságba is vetemedett, és azt olvassuk az 51. Zsoltárban, hogy míg elhallgattam, megavultak a csontjaim a napestig való jajgatásban. Igen. Viszont amikor eljut oda Dávid, hogy tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, és még azt is mondja, hogy engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. És itt tulajdonképpen egy olyan területre céloz Dávid, amit most az orvostudomány úgy hív, hogy pszichoszomatikus betegségek.
1: Abszolút.
0: Amikor a külsőt szépnek akarom tartani, de belül tudom, hogy baj van, és emészt. És talán ez a válasz arra, hogy lehet mutatni? Lehet. De van következmény.
2: Van.
0: És sajnos én úgy gondolom, hogy a társadalom, össztársadalmi szinten, nem csak keresztényekről beszélek, tehát gyülekezetbe járókról, nagyon nagy szükségünk lenne egy olyan megújulásra, amikor ezeket a takargatott dolgainkat Isten elé tudnánk vinni, és lehet, hogy nagyon sok betegség is megszűnne. Nem mondom, hogy minden betegség a bűn következménye, ezt nem akartam állítani, de nagyon sok ilyennel találkozunk, gondolom, ti is találkoztatok.
1: Igen, én is megerősítlek abban, hogy nem minden betegség a bűn következménye, viszont én is gondolkodtam a megújulással kapcsolatban, és szintén az 51-es Zsoltár jött elém a 12. verse, és talán kapcsolódik most ahhoz, amit te is mondtál, hogy amikor rejtegetünk bűnöket, akkor valami fizikai módon az hat ránk a testünkre. És azt mondja itt Dávid, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem, ne vess el az orcád elől, szent szellemedet, lelkedet ne vond meg tőlem, vidámíts meg újra szabadításoddal, és azt mondja, hogy támogass, hogy lelkem készséges legyen. Vagyis amikor rejtett bűneink vannak, bezárkozunk Isten előtt. Bezárkozzunk, mert miért? Mert ahogy Ádám is elbújt Isten elől, a bűn az mindig elzár Isten jelenlététől, és nem tudunk olyan szívvel Isten elé állni, mert vádol bennünket a lelkiismeretünk. De Dávid ebben volt csodálat, és ahogy megírja ezt a Zsoltárt is, hogy azt mondja, hogy tisztíts meg, tiszta szívet teremts benne, összepiszkoltam a szívemet, az érzelmemet, a gondolatvilágomat, testemet, tisztíts meg, mert ez nem jó, nem jó. És a lelkedet, újíts meg a lelkeddel, mert a lelked nélkül semmit nem ér az életem. És ugye a példabeszédekben azt mondjuk, hogy hallgass, fiam, az én beszédemre, mert az gyógyulás lesz a testednek. Ezt olvassuk ugye a példabeszédekben. És pont a kettő összejön, a bűn megbetegít, de az Istennek a beszédének a befogadása meg egészséget hoz. Úgyhogy én azt gondolom, és én ezt is tanítom mindenkinek, hogy bármilyen benső titkunk van, az Isten azt úgy is tudja, csak mi fogunk gyógyulni akkor, hogy ezt a belső titkot föltárjuk az Isten előtt, és hangosan megvalljuk az Isten előtt, kimondjuk, hogy Uram, bocsásd meg ezt a tettemet, ezt a gondolatomat, ezt az érzésemet, ez bűn, és én nem akarok ezzel egyesülni. Miért? Mert a Galata levélben olvassuk, hogy bálványimádás. Hát ott van az igében az engedetlenség olyan, mint a varázslás vagy a bálványimádás bűne. Tehát lehet, hogy nem imádok szobrokat, de lehet, hogy engedetlen vagyok az Istennek egy bizonyos dologban. És az ugyanolyan bálvány vagy varázslásnak a bűne. Vagy hagyj hozzam ide, ez a babonaság. Hát észre se veszik a hívő emberek, és jaj, a fekete macska, észre se veszik, és mondják, jaj, kiömlött az a só, és mondják.
2: A gyülekezetben is mondanák, ha engednénk.
1: Gyülekezetben is mondom, testvérek, hát álljatok meg, ez a varázslásnak a szintje. Hát akármilyen butaságnak látszik, de valami, ahhoz egy szellemi dolog kapcsolódik.
2: Vagy inkább ilyen jelentéktelen dolognak igen. tűnik, és mégis nagy jelentőséggel bír egy-egy ilyen megszólalás, mert hiszi, mert elhiszi ő maga, elhiszi, hogy aki ömlött a só, vagy mit.
1: Ne söpör körbe, mikor gyülekezetbe takarítjuk ne söpör körbe.
0: Asztalsarok, és még nem is tudom hány dolog, igen.
2: De hogyha megengeditek, még egy gondolat ehhez a betegséghez. Elhangzott, hogy nem minden betegség a bűn miatt van, de igazából meg igen.
0: A végső eredet,
2: igen.
1: Mert azt hozta be az engedetlenség.
2: Van, a bűnesetnél jött be ebbe a világba, vagyis az életünkbe mindenféle fajta betegség. És mivel, hogy elég sok nehézségen mentem keresztül az utóbbi években, valahogy Istennel tudtam erről beszélgetni, hogy viszont nem biztos, hogy úgy, hogy most, Marika, te ezt meg ezt a bűnt elkövetted, és akkor ennek az lesz a következménye, hogy na jó, kapsz egy jó nagy daganatot a tüdődbe.
0: Igen, Isten nem ilyen bunkos bottal fejbeverő, bocsánat.
2: Igen, nem van, semmi, igen. Csak hogy a hallgatók talán lehet, hogy nekik is segít, ha van ilyen a családban, hogy álljunk hozzá. Nem biztos, hogy a bűn miatt, hanem talán én úgy mondanám, hogy, mert én kérdeztem Istent, mikor beteg lettem, hogy talán valamit olyasmi van az életemben, amiről nem is tudok, és van ilyen következménye. Tehát én végig kérdeztem Istent ezekről a dolgokról, mert nem akartam bűnben maradni. És nem csak erről lehet szó egy keresztény ember életében, hanem például, hogy az ellenség támadja. És az ellenség egyszerűen ki akarja iktatni a szolgálatból, vagy az életből, vagy a családjából, vagy megrövidíteni a napjainak számát, amit a Jóisten eltervezett számára. Vagy ne tudja elvégezni azt, amiért az Isten erre a földre megteremtette. Tehát lehet ez a betegségek, ezek a pusztító betegségek.
1: Halálos betegségek.
2: A halálos, hogy ő jön. Tehát mi hiába térünk meg, most ne haragudjatok, hogy így fogalmazok, megtérünk, de ő akkor is ellenségem marad, és akkor is pusztítani
0: sőt,
2: akar.
0: Sőt, még jobban.
2: Így van.
1: Sőt, és a testen keresztül tud a legjobban bennünket támadni, mert a lelkünkben nem, a lelkünkhöz nem férhet hozzá, ami Krisztushoz született.
2: Így van. Tehát ezzel a
1: testtel, szent és tökéletes.
2: A testtel vagyunk kapcsolatban, a testünkön keresztül vagyunk

0: az az övé, az ott egy mennyből jött dolog ahhoz a sátánnak, és a mi ellenségünknek semmi köze nincs. Ami meg a testünkkel történik, nagyrészt időnként oka vagyunk mi is, nem jól gondolkodunk dolgokról.
1: Vagy ha úgy élünk, önpusztító életmódot,
0: így van, így van, így van. És akkor ezzel ajtót nyitunk, hogy hát akkor gyere és szabad utat adok neked, de van úgy, hogy ahogy említettem az előbb, hogy egyszerűen csak pusztítani akar bennünket.
2: Támad.
0: Támad, folyamatosan támad, de az Isten meg megtanít harcolni.
1: Még egy olyan területre szeretném, hogy pár szót mondanánk, vagy egy pár szót beszélnénk róla, hogyha mi megújultunk Krisztusban, új teremtések vagyunk, ez nem végállomás. Nekem a szőlőtő példázata jutott eszembe, már ugye tavasz van, tavaszi meccések, nekünk is van egy kicsi szőlőnk az udvaron, pár tő, hát meg kell metszeni. És ezt az Úr Jézus is használja, ezt a példát. Mert aki ő benne van, annak is lehetnek olyan vadhajtásai, meg olyan dolgok, amit le kell metszeni rólunk. Hogy álljunk ehhez a kérdéshez? Ez nem annyira kellemes dologna.
0: Hát, sőt, időnként.
2: Sőt, igen, én is azt gondolom, hogy időnként kellemetlen, de ahhoz, hogy még több gyümölcsöt tudjunk teremni, szükséges a metszés. Ugye a természet is ezt tanítja, ha nem metszük meg a fákat, nem lesz rajta több gyümölcs. És hagyj hozzam ide a Ézsaiás 40-et, a 29. verstől. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erőjük megújul, szárnyak kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Ugye a megújulás. És akkor kik újulnak meg? Azok újulnak meg, akik elfáradtak, megbotlottak.
1: El lehet fáradni hívő emberként?
2: El lehet fáradni hívő emberként, mert belefáradunk a hamis arcoknak, az álarcoknak a hordásában. Belefáradhatunk a szolgálatban is, sablonos lesz, teher lesz, sok kihívással kell szembenézni, és elfáradunk a harcokban, igen. És még meg is botolhatunk, tehát az azt jelenti, hogy bűnbe eshetünk. És pontosan én azt gondolom, a metszés ez pont ez. Hogy amikor az életünk fája, a hív életünknek a fája növekszik, és akkor növekszik bennünk olyan gondolatmenet, olyan érzelmi gondolat, olyan cselekedetek kezdenek a növekedni rajtunk, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy állj, ezt most le kell metszeni.
1: Lehet túlburjánzani?
2: Lehet, lehet. Sőt, túlburjánzok, és nincs rajtam gyümölcs. Hát nézzük meg a vadfügefát. Hát kívülről csodálatos zöld volt, de nem volt rajta gyümölcs. Hát mi is lehetünk kívülről, hogy imádkozunk, Bibliát olvasunk, de viszont igazi gyümölcsöket nem hozzuk. Nem hozzuk a Szentlélek gyümölcsét, amit az előbb felolvastunk, és igazából nincs békességünk, nincs türelmünk.
0: Sértődékeny vagyok,
2: nincs bennünk szeretet.
0: Sértődök.
2: Nincs bennünk szeretet. Hát ez előfordulhat. Én azt gondolom szükséges a metszés, és én azt gondolom a húsvét az a megújulás. A megújulás számunkra, mert igaz, hogy egyszer térünk meg. Egyszer adjuk át a szívünket az Úr Jézusnak, de mégis naponként is meg lehet térni, és időszakokként meg lehet újulni, mert szükségünk van új impulzusokra, új
1: lendületre,
2: kihívásra, az, hogy abból az életformából, gondolatmenetből kijöjjünk, és valami újat tapasztaljunk. Most mi pontosan egy ilyenben vagyunk két napja. Hagyj hozzak ide egy kis rövid bizonyságtételt, hogy ugye a Roma missziót mi vezetjük az üdvhadsereg gyülekezetében, egyházában, és most szeretnék ezt kitágítani. És most arról van szó, hogy most lehet, hogy a gyülekezeti munkát abba hagyjuk, és teljesen egy missziós vonalra állunk rá. És most két napja...
1: Nagyon jó, mert én még azt akartam megkérdezni, már el is kezdtétek, hogy szolgálatban lehet-e vagy kell-e megújulni?
0: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy

0: hogy ha nem újulunk meg a szolgálatba időről időre, rendszeresen, akkor nagy baj lesz belőle.
1: Lehet mechanikusan szolgálni?
0: Igen, lehet. Tehát ismeretből, fejből, és nem Szentlélek által vezetettem, már pedig ott én úgy gondolom, hogy az Isten szolgálatában, akik az igét hirdetjük, és visszük az embereknek, és az emberek meg várják, mint megoldást az életükre, ott elengedhetetlen, hogy megújult lélekkel, szellemmel legyünk, hogy képesek legyünk átvenni Isten szent lelkétől, amit mondjuk akkor üzenni akar azoknak az embereknek. Mindenkinek személy szerint külön-külön, mert ő képes erre, hogy elmondja nekik az ő akaratát, vagy az élet lehetőségét, vagy most kinek mire van szüksége. Ha a megújulás nem történik meg a mi esetünkben, az életünkben, időről időre, ha ez nem történik meg, akkor mit csinálunk? Mondom azt, amit tudok.
1: Rutinból.
0: Így van. És akkor ugye elolvastuk már egy jó párszor a Bibliát, ismerjük az igeverseket, hát akkor tudom, hogy ez itt lesz az Isten tiszteleten, akkor erről fogok most beszélni, mert ez az ő gyengeségük. Tehát át tud menni egy ilyen dologba. De Isten ezt nem akarja. Isten azt akarja, hogy akik ott vannak, ahhoz mindenkihez személy szerint tudjon szólni, ehhez pedig elengedhetetlen a Szentlélek vezetése.
1: Nagyon kevés időnk van már hátra, még nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Egy-két mondat erejéig beszéljünk a gyülekezetek megújulásáról. Ez most egy kicsit divatos téma, és hát van, aki a gyülekezeti forma, vagy az istentiszteleti forma megújulásában látja a lehetőséget, más a zene megújításában, és még sorolhatnám a házi közösségek, nagyon-nagyon sokféle van. Mitől újul meg egy gyülekezet?
2: A látástól. Lehet szép házunk, kifesthetjük.
1: Ki is takaríthatjuk.
2: Lecserélhetjük a dobot elektromos dobra, a égőket kicserélhetjük LED égőkre. Ettől nem fog megújulni a gyülekezet. Ez az én vélemény, a látástól újul meg. Az Isten a lelki pásztornak, vagy a vezető csoportnak ad egy látást, egy víziót a gyülekezetre, és Isten azt akarja, hogy amit mutattam nektek látást, én abban a dicsőségemet, dicsőségemmel betöltöm, és az fogja hozni a gyülekezetnek a megújulását.
0: És talán még egy dolog szükséges hozzá, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyülekezet szerintem ezen kívül akkor tud megújulni, ha tagjai egyen-egyenként megújulnak, engedik Istennek, hogy megújítsa őket, fölfrissi, a frisskenet jöjjön az életükbe egyen-egyenként, személyenként, mert az nem történik, hát miből áll a gyülekezet? Az emberekből, és az emberek pedig Isten igéje által tudnak megújulni. Ha ez megtörténik, megújul a gyülekezet, úgy gondolom.
1: Létezik-e sablon, egyetemes recept? Tehát, hogyha egyik gyülekezetben ez működött, akkor kell működnie az X másikban?
2: Én szerintem nem, mert minden egyes gyülekezet Istennek a terve. És Isten határozza meg, hogy az a gyülekezet miért van azon a helyen, miért hívta elő, mit akar vele elérni, és azon a helyen ott az Isten úgy akarja megáldani az ott lévő embereket, ahogy azt ő eltervezte. Most ez működik Debrecenbe, de Szegeden már nem biztos, hogy ugyanaz a felállás, ugyanaz a látás, ugyanaz a szolgálat hozza azt a, jól értjük, amit mondok, hozza azt az áldást, ami Debrecenben volt.
0: Hát, mert nem ugyanazok az emberek vannak benne. Természetes, hogy más lesz, és nem
2: mehet minden gyülekezet más. Minden egyes gyülekezet más.
1: Létezik-e recept, amivel ezt elő tudjuk mozdítani, vagy generálni tudjuk, vagy nem is tudom, milyen szót használjak? Mert ebben szerintem azért a legtöbb ember szeretné a megújulást.
0: Igen, én szerintem van recept. Úgy tapasztalom, talán a böjtölés, és annak az a fajta értelmezése, amikor azt mondom, hogy elszakítom magam olyan dolgoktól, amikhez időre van szükség, amikor az Istennel találkozunk, nem maradunk ugyanolyanok, nem. Mint... Hát az lehetetlen egy ilyen találkozás után. Akkor jön az a tűz, az az öröm, az a kimondhatatlan érzések, hogy nem fér beléd amit kapsz az Istentől. Muszáj, hogy megosszad valakivel. És ez jó, ez nagyon jó, mert kapsz egy lendületet, hogy úgy mondjam, a mindennapjaimhoz, a szolgálatomhoz, a kapcsolataimhoz. Kapok egy lendületet.
2: És ez kellene, hogy a gyülekezeti tagokba véghez menjen ez a tűz. Ez a tűz, és akkor az a gyülekezeti tag a munkahelyén nem bírja megállni, hogy ne beszéljen Jézusról, Istenről, és akkor ez a tűz, ez megy tovább, ez terjedne, és hát adja az
1: és
2: Isten.
1: És Isten ehhez mindent megtett, mert én emlékszem még, hogy Győző egy igeverssel kezdte ezt az egész beszélgetés folyamat, azt olvastad föl, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Jeremiás síralmaiból idéztük. Hát Isten szeretné a megújulást, ő kész, ő mindent megtett, a többi rajtunk áll. Kívánom a hallgatóimnak is, meg magunknak is, hogy ezt tapasztaljuk a személyes, a gyülekezeti életünkben, és én úgy gondolom, hogy ha megújult emberek lennének ebbe az országba, akkor az ország is megújulna. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Cséki Győzővel és Marikával beszélgettem, Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Csak az íge. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyűjtés időpontja most 20:10 volt. Az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21:24. A Tórából ezen a héten a Vaechanan heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése, és esdekeltem. Mózes 5. könyve 3:23-tól 7:11-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Mózes 5. könyve 4:1-2. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14:7. És esdekeltem az örökkévalóhoz abban az időben. A zsidók gyásznapján nem is a szentély lerombolását gyászoljuk, hanem Istentől való elválasztottságunkat, tanítja írásában Szerdó Cervin újpesti rabbi. Szerte a világon az imaházakban a Vaechanan heti szakasz a gyásznapot követő szombaton kerül felolvasásra. A vigasztalás szombatjának nevezik ezt a szombatot. Nevét a prófétai rész kezdő szavairól kapta. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ézsaiás 40:1. Ezt pedig úgy értsük, ahogyan a 19. Zsoltár 9. verse tanít, az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

Just as I am. Amint vagyok. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Az Amint vagyok című ének az Istennek felajánlott élet csodálatos himnusza. A szerzője Charlotte Elliot, 1789-ben született. Egy kényelmes otthonban nőtt fel, Claphamben, amely ma London része. Édesapja kereskedő volt, ezért jólétben éltek. A fiatal lány kedves és vidám volt, könnyed stílusa, élénk fantáziája és kreatív kézügyessége számos művészetre is alkalmassá tették, így portrék rajzolásával és humoros versírással töltötte napjait. Jámbor keresztény családban nevelkedett, melyben a számos lelkész között nagyapja Henry Van tiszteletes, egy híres evangélikus prédikátor volt, akinek példáját a család többi férfi tagja is követte. Charlotte, ahogy fiatal felnőtt lett, egyre többet foglalkozott a lelki élet dolgaival, ugyanakkor hitében elbizonytalanodott, felismerte hibáit, kudarcai felett töprengett és aggódott a bűnei miatt. Amikor lelkész rokonait megkérdezte, hogy mit tehetne jellemének javítása érdekében, azt mondták neki, hogy csak szorgalmasan imádkozzon, kérjen bocsánatot Istentől a bűneiért és próbáljon jobbá válni. Nem sokkal 30 éves születésnapja után a dolgok rosszabbra fordultak, amikor súlyosan megbetegedett. Az orvosok nem tudták megállapítani a betegség okát. A nap minden órájában komoly fájdalmai voltak, szervezete fokozatosan gyengült, és a korábban életvidám fiatal nő szenvedések között töltötte napjait. Élete örökre megváltozott. Annak ellenére, hogy hívő keresztény családban nőtt fel, kétségeivel vívódva élt és teljesen bizonytalanná vált a kapcsolata Krisztussal. Istent vádolta, amiért az ágyában fekve rabságban tartja a betegség. És ekkor még nem tudta azt, hogy nyomorékon kell leélnie hátralévő egész életét.

1822-ben, néhány évvel betegségek kezdete után, apja Genfből a jól ismert svájci prédikátort, César Malant meghívta Londonba, hogy látogassa meg a családot. Valódi célja az volt, hogy megkérje a lelkészt, beszélgessen a leányával, aki akkorra már depresszióval küszködött. A lelkész megérkezett és szeretettel, empátiával fordult a beteg lányhoz, többször hosszasan beszélt hozzá a lelki békéről, reménységről. Kérdések sorát tette fel, hogy Charlotte békében van-e Istennel, és képes-e szembenézni belső küzdelmeivel. Valóban elfogadta-e Jézust, mert ahhoz, hogy Isten békéjét megismerje, teljesen át kell adnia magát Krisztusnak. Charlotte ki nem állhatta ezeket a látogatásokat, a személyeskedő kérdések sértően hatottak rá. Végül egy nap már nem bírta tovább, és mérgesen kitört belőle: kérem, beszéljünk másról. De a lelkész továbbment: Charlotte, ha így folytatod, továbbra is szomorú és megkeseredett marad a szíved, a gyűlölet és a harag elemésztenek. Charlotte végül megbánta durvaságát, bocsánatot kért és bevallotta, hogy valójában túlságosan bűnösnek érzi magát ahhoz, hogy kereszténynek, Krisztus gyermekének vallja magát. A lelkész elfogadta a bocsánatkérését. Látva a lány nem csak testi, hanem lelki fájdalmát is, és az elfogadás utáni vágyát, gyengéden megnyugtatta és mosolyogva így szólt hozzá: gyere Krisztushoz, ahogy vagy. Bűnös vagy, de Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ő téged is megváltott. Gyere úgy, ahogy vagy, bűnös emberként. Ő megszabadít a félelmeidtől, a bánatottól és a kétségeidtől, meggyógyítja a lelked, szeretetet és életet ad a szívedbe. Ez volt a fordulópont Charlotte életében. Ezen a napon kétségei eloszlottak, és Jézusba vetett hittel nézett szembe a jövőjével. Azon a napon adta át életét Krisztusnak. Ezt követően is Charlotte levelezett a lelkésszel, akinek gyengéd útmutatása és megnyugtatása segített neki megbirkózni lelki problémáival és fizikai korlátaival. Attól kezdve élete végéig minden évben a lelki születésnapjaként ünnepelték együtt a látogatás emlékét.

Néhány évvel később, 1834-ben, 45 évesen, Charlotte családjával Brightonba költözött. Egy napon a családjából mindenki elment egy templomi jótékonysági vásárba, hogy pénzt gyűjtsön egy iskola számára. Charlotte is szenvedélyesen foglalkozott az üggyel, és szívesen segített volna, de a hetekig tartó felkészülés után túlságosan beteg volt ahhoz, hogy velük tartson. Így otthon maradt, de bánatában és magányában újból elöntötte a kétségbeesést, mert gyengének, haszontalannak és legyőzöttnek érezte magát. Ismét feltörtek a negatív érzések, elgondolkodott konfliktusain, vívódásain, és továbbra is bizonytalan volt, vajon Krisztus elfogadja-e őt hibáival és dacos lelkével. Bár nyomasztotta a haszontalanság és a magány érzése, eszébe jutott a lelkésztől hallott bátorítás. Ez az öt szó. Csak gyere úgy, ahogy vagy. Ezek most is megerősítették, és választottak kétségeire. Ezen az estén született meg az Amint vagyok című verse. Ezt írta abban az időben. Átéreztem, hogy egyedül Isten tudja, mit jelent számomra napról napra, óráról órára harcolni a szinte elsöprő gyengeség és kimerültség testi érzéseivel. De bátorságot merítettem ezekből a szavakból, és elhatároztam, hogy nem engedek a depressziónak és az instabilitásnak. Tudom, hogy Isten látja helyzetem. Ő átvezet a szenvedések völgyén, és megőrzi hitem minden körülmények között. Az Úr hangja arra intett, hogy legyek boldog az ő szolgálatában, ott és úgy, ahogy vagyok. A jótékonysági est pedig várakozáson felül sikerült. Az abból származó bevétel anyagilag segítette a szegény prédikátorok gyermekei számára alapított iskola építését. Később pedig ez az egyetlen dal több pénzt hozott, mint az összes egyéb adománygyűjtő rendezvény, melyeket a bátyja szervezett. Hallgassuk meg a himnuszt magyar nyelven a Baptista Központi Kórus megindító előadásában.

Amint vagyok, csak úgy jövök. Te a véred ontottad értem, és magadhoz hívsz, Isten báránya, ím jövök.

Amint vagyok, nem várok már, hogy lelkem sötét bűnétől szabaduljak, a te véred minden foltot megtisztít. Isten báránya, ím jövök. Amint vagyok, hányatott életemmel, vívódások és kétségek között, külső és belső félelmeimmel, Isten báránya, ím jövök.

amint vagyok, szeretetedben szabadon, melynek szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága bizonyos, itt földi létben, s majd odafenn, Isten báránya, ím jövök.

az Amint vagyok című ének, az öröm és a bizonyosság csodálatos kifejezése a szenvedések és kétségek között. A megváltott élet himnusza, mely egy magányosan fájdalomban szenvedő, küzdő nő tollából született, aki lelki ajándékait felhasználva fogalmazta meg élettapasztalatát. Arra emlékeztet, hogy ha botladozunk is, Isten szeretetének és elfogadásának tudatában lehetőségünk van az újrakezdésre, hogy időről időre lelkileg újjászülessünk, még testi és lelki betegen is, úgy, ahogy vagyunk. Ez az ének legfontosabb üzenete. A szöveghez William Bradbury komponált zenét 1849-ben. A bűnbocsánatról és üdvösségről szóló egyszerű, de erőteljes üzenete miatt a himnuszt széles körben használják az úrvacsorákon, valamint evangélizáló alkalmakon. Az Isten báránya, ím jövök refrén sorának ismétlése Charlotte tapasztalatát, a Jézus központú élet iránti elkötelezettséget hangsúlyozza. Élete válságos idejében, amikor még úgy érezte, hogy nem elég jó, hogy Jézus közelében élhessen, majd a lelki és fizikai megpróbáltatások ellenére a testvéri lelki támasz és bátorítás eredményeként meg tudott kapaszkodni Krisztus ígéretében, aki szeretete által megadta neki a lelki békességet, a bűnbocsánatot. Isten ma is minden ember irányában kezdeményez. Életünk egyes helyzeteiben, konfliktusaink, kétségeink, küzdelmeink között megszólít és megoldást ajánl, hogy azokból kiutat és ő benne megnyugvást találjunk. A mi részünk annyi, hogy hívására válaszoljunk. Isten báránya, ím jövök. Billy Graham, baptista evangelizátor, korunk egyik legnagyobb prédikátora életében is fontos szerepe volt ennek a himnusznak. 1934-ben azt vallotta, hogy az Amint vagyok című ének hatására tért meg egy evangelizáción. Graham szerint ez az ének erős üzenetet közvetít és segít választ adnunk Krisztus elhívására. Döntésre és cselekvésre késztet. Billy Graham személyesen ismert 11 elnököt, Trumantól kezdve egészen Donald Trumpig. Többnek barátja és közeli bizalmasa volt, különösen közeli kapcsolatban volt Eisenhowerrel, Johnsonnal, akit Graham legközelebbi barátjának tartottak, Nixonnal, Reaganékkel és a Bush családda is. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New York városában, és letette érte az óvadékot, amikor az 1960-as években letartóztatták. Több helyre jutott el, mint kora bármelyik más prédikátora. Munkatársai szerint több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívásra Billy Graham evangelizációin, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. Az Amint vagyok himnusza emocionálisan nagy hatással volt az emberekre. Az evangelizáló kampányok során a több tízezer embert befogadó helyszíneken a himnusz eljátszása közben emberek ezrei székeikről felállva indultak el a pódium felé, kifejezve döntésüket, hogy életüket Krisztusnak szenteljék. Így történt ez azon a híres alkalmon 1971-ben a texasi Dallasban is, melyen 55 ezer ember vett részt. A tévé élő adásban közvetítette, amint ezrek ajánlották fel életüket ott úgy, amint voltak. Mindenkinek szólt az evangelizátor felhívása: gyere és hozd meg a döntésed! Bárhol vagy, az otthonodban, egy bárban, egy hotelben, repülőtéren, csak hajts fejet és mondd el: Uram, gyere a szívembe! És ő segít meghozni a döntést, hogy elkötelezd magad Isten mellett.

0: television can see here in the Texas Stadium, where some 55,000 people are assembled. Hundreds of people are coming down all of these aisles to make their commitment to Christ tonight. You can make your commitment where you are, at home, in a bar, in a hotel lobby, an airport. Just bow your head and say, Lord Jesus, come into my heart. He will. God help you to make that commitment tonight. And be sure and go to church on Sunday. God bless you.
1: Billy Graham Isten áldott embere volt, hiszen több évtizeden át szolgálhatott. Kevéssel 100. születésnapja előtt hunyt el. Halála előtt 3 hónappal készült vele az utolsó interjú. Utolsó üzenete is a megtérés, az odaadás szavai voltak, melyben így vallott. Elmondhatom, hogy Isten vezetett engem. Lehajtott fejjel így imádkozott. Uram, elfordulok bűneimtől és megbánom azokat. Kérlek, gyere a szívembe és az életembe, bízni akarok te benned, Uramban és megváltómban, és követni téged. Jézus él. Én az életemet nem egy halott Istennek, hanem az élő Krisztusnak adtam, aki egy éneket adott az ajkamra. Egy zászlót adott, hogy kövessem, van értelme az életemnek, tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy miért vagyok itt, és tudom, hogy merre tartok.
2: I see how God's hand guided me. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen.
3: He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And he's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going.
1: Gyászszertartásán 2018. február 28-án a Kapitóliumban többek között az Egyesült Államok elnöke búcsúztatta őt, és az eseményen egyetlen ének hangzott el. Amint vagyok. Ide kívánkozik az idézet Billy Grahamtől. Ha egy nap majd azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek el belőle. Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímem változik meg, Isten jelenlétébe lépek.

A lelkivezető 1977-ben járt először Magyarországon és hazaérkezését követően közbenjárására Jimmy Carter elnöknél, a Szent Korona 3 hónappal később, 1978. január 6-án érkezett vissza Magyarországra.

Charlotte 50 évet töltött szörnyű fájdalomban és gyengeségben. Soha nem gyógyult meg. Élete végéig ágyban fekvő beteg volt, de a szíve megváltozott. Isten felhasználta betegségét, hogy kétségeit és haragját hitté, békességgé és örömmé változtassa, amit himnuszaiban fogalmazott meg. 82 évesen halt meg, 1871-ben. Az Amint vagyok híres himnusza több szívet érintett meg, és több embert vezetett Krisztushoz, mint bármely más dal, amit valaha írtak.

A Szív hangjai Örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette és készítette Halász Edit. Közreműködött Egyed Zoltán.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, első rész.
1: Kedves olvasó! Vajon mindennapi életünk sikere azon múlik, amit a saját szemünkkel látunk, vagy ami ott van és dolgozik rejtetten az emberi lélekben? Sokan bíznak a megfoghatókban, miközben minden látható jó egyszer valakinek a lelkében született meg először. Ugyanígy minden rossz és romboló dolog egyszer valakinek a lelkéből indult el. De ennél sokkal többről van szó. Lelkünk nem él független életet, hanem mindenkor valamilyen felsőbb hatalom befolyása alatt áll. Vagy az Isten, vagy az ördög uralma alatt. A Biblia egyértelművé teszi, hogy nekünk kell döntenünk arról, hogy melyik felsőbb hatalom uralma alá akarunk tartozni. Aki nem hoz erről határozott döntést, az is döntött, mivel életünket Istentől elszakítva, az ellenség befolyásának engedő, bűnös természet uralma alatt kezdjük. A döntés tehát rendkívül fontos jelentőséggel bír az életünkben. A gond sokszor viszont az, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni úgy, hogy Isten áldása legyen rajtunk. Ez a kiskönyvecske abban akar segítséget adni, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mit jelent nap mint nap jó döntéseket hozni Isten mellett, hogy lelki életünk ne legyen céltévesztett. Erre hatalmas szükségünk van, ha győzelmes lelki életet akarunk élni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a kiadvány már a 11. lehet a győzelem sorozatban, melyet 2013. novemberétől kezdve összesen 50 000 példányban nyomtattunk ki és küldtünk el ingyenesen azoknak, akik vágynak győzelmes lelki életet élni. Ha az itt olvasottak által ön is áldást nyer, kérjük, hogy imádságával, a kiadvány továbbadásával, adományának elküldésével ön is támogassa szolgálatunkat abban, hogy még másokhoz is eljuthassanak ezek a győzelemre segítő írások. A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Megmosdatva, besúzva, bepújálva. Ezikiel prófita könyve 16. fejezet 4. verse azt mondja, ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Miért van az, hogy 10 emberből csak egy marad meg 5 év után is Krisztus szolgálatában, pedig mind elkötelezték magukat rá? Ezikiel prófétának van erre néhány válasza. Elsőként meg kell mosdatni. Szellemi védelmet a szenny, a betegségek és a halál ellen a víz fürdőjével az ige által megtisztítva kapunk. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 26. vers. Nem elég minden reggel belépni az zuhany sugarai alá, be kell lépned a Szentírás sugarai alá is. Jézus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által. János evangéliuma 15. fejezet 3. vers. A bűn távol fogja tartani tőled a Bibliádat, de a Bibliád is távol fog tartani a bűntől. Másodszor. Meg kell sózni. A zsidó szokások szerint az újszülöttek testét sóval dörzsölték be, hogy erősítsék a bőrüket, és így horzsolás nélkül lehessen őket gondozni. Túl sokan azt várjuk el, hogy úgy bánjanak velünk, mint a hímes tojással. Érzékenyek vagyunk. Ha helyreigazítanak, ellenségessé válunk. Csak akkor tudsz igazán nyílt és őszinte lenni, ha megsúztak érett szeretettel és feltétel nélküli elfogadással. Harmadszor. Be kell pólyálni. Amikor beleszületünk Isten családjába, először sebezhetőek vagyunk. Védelemre szorulunk, be kell, hogy takarjanak. Ebben rejlik a keresztény testvériség értéke. Bebugyolál a szeretet karjaiba, és így szól hozzánk, soha többé nem kell visszatérned régi életedbe. Újat kezdhetsz. Meggyógyulhatsz fájdalmas múltadból. Szép és jó napokat élhetsz meg, és jó kapcsolataid lehetnek a rosszak helyett. Átestél már a gondozásnak ezen a folyamatán. Megmosdattak, besúztak és bepújáltak. Imádkozz így. Uram, arra kérlek, hogy a lelki életem ellaposodott területei újra kivirágozzanak. Segíts, hogy újra rád találjak életem sivatagában. Segíts, hogy az első idők izgalmával és lelkesedésével tudjalak dicsőíteni. Hadd ismerjem meg szereteted és elfogadásod mélységét, hogy bensőséges kapcsolatunk még jobb legyen. Jézus nevében. Ámen.

hozzá tartozol. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 6. verse azt mondja, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Te is azzal töltöd életed nagy részét, hogy megpróbálod elfogadtatni magad az emberekkel. Ha megérted, hogy Isten már elfogadott, és hogy szeretett fia által hozzátartozol, mások elismerése egyre kevésbé lesz fontos. Ha Isten elfogad, mit számít bárki más véleménye? Ne érts félre, ez nem jelenti azt, hogy többé nem érdekelnek, nem hatnak rád az emberek. Sőt, inkább sokkal jobban foglalkoztatnak majd mások szükségei, együttérzőbb és törődőbb leszel, mivel a te szükségleteidet Isten már betöltötte. A tény, hogy Isten elfogad, megváltoztatja az ima életedet. Ha felismered, hogy közvetlen bejárásod van a tróntermébe, akkor felhagysz azzal, hogy megpróbáld rábeszélni, hogy meghallgasson. Megérted, hogy bátran jöhetsz hozzá, akár hajnali 2-kor is, anélkül, hogy azon aggódnál, hogy felébreszted, vagy zavarod őt. Hívhatod őt tudva, hogy mindig szeretettel és odafigyeléssel fogad, bármilyen napszakban, bárhol is vagy, és bármi történik is. Ő meg fog hallgatni, mert hozzá tartozol. Ha megragadod ezt az ígéretet, alacsony önértékelésed elkezd gyógyulni, többé nem tétován vonakodva fogsz közeledni hozzá bűneid vagy szükségeid miatt. Miért? Mert tudod, hogy szeret és elfogad. Soha senki és semmi nem változtathat ezen.

Szánj Istenre időt még ma! Máté evangéliuma 28. fejezet 20. verse azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon. Szervusz! Amikor ma reggel felébredtél, azt hittem beszélgetsz majd velem, és bevonsz a napod alakulásába, de téged nagyon lefoglalt, hogy mit vegyél fel aznap a munkába. Amikor volt egy kis szabadidőd, azt hittem lesz néhány percünk egymásra, de te a telefonon lógtál és valaki mással beszélgettél. Észrevettem, hogy amikor ebédelni készültél a munkahelyen, zavartan néztél körbe, hogy vajon megszólítse. Talán ezért nem hajtottad meg a fejed és nem adtál hálát, habár néhány barátod megtette ezt. Később, amikor hazaértél, vártam rád, amíg tévét néztél, megvacsoráztál és elvégeztél még némi papírmunkát. Lefekvéskor azt hiszem, már nagyon fáradt voltál beszélgetni, mert beestél az ágyba és szinte azonnal elaludtál. Tudod, hogy én mindig itt vagyok számodra? Olyan nagyon szeretlek, hogy minden nap várok rád egy imára, egy gondolatra, csak egy pillanatnyi esélyre, hogy beszélgethessek veled. A gond csak az, hogy nehéz úgy beszélgetni, ha csak az egyik fél vesz részt benne. Aláírás, barátod, Jézus. Mikor beszéltél utoljára az Úrral? Mikor szántál időt arra, hogy figyelj rá? Sosincs olyan, hogy ő ne szólna, nincs olyan sötét szoba, olyan zsúfolt terem, olyan elfoglalt iroda, hogy ő ne lenne ott. Nehogy azt hidd, hogy nincs ott, csak azért, mert a te érzéketlenséged miatt nem veszed észre. Az élet múlékony élvezetekre csábító ígéreteivel szemben itt van egy időtálló biztos ígéret. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers. Szánj időt Istenre még ma. Imádkozz így. Uram, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor te vagy az a személy, akire a legkevesebb időt szánom. Segíts olyan szokást kialakítanom, ami téged helyez az életem középpontjába. Tudom, hogy csak te lehetsz az életem forrása ebben az űrzavaros életmódban. Szeretlek, Uram!

Erő a cselekvéshez. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet 27. verse azt mondja, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Kezd el használni Istentől kapott lelki iránytűdet. Igen, ez kockázatos vállalkozás, de ez nyit meg számodra olyan ajtókat, amiket semmi más nem tud. Emlékszel az özvegyasszony történetére a Királyok első könyve 17. fejezetéből?

Amikor Dávid meglátta Góliátot, lelki iránytűje azonnyomban Isten felé mutatott, így kijelentette, az Úr meg fog menteni. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 37. vers. Nézd csak meg Noét, aki egy úszó állatkertet épített a sivatag közepén, mert hallott egy hangot, amit senki más. Az eredmény? Családja megmenekült, gyermekei az új világ vezetőivé lettek, és Noé neve halhatatlanná vált. A történelem tele van ilyen emberekkel. Például Benjamin Franklin, aki mert viharban, cikázó villámok között sárkányt eregetni, és felfedezte az elektromosságot. Vagy Anne Sullivan, aki meglátta Helen Kellerben a nagyszerűséget, mely később az egész világra lelkesítően hatott. Nem voltak ők természetfeletti lények, sem pedig tökéletesek, csak volt iránytűjük, látták, amit mások nem, és volt hitük meg is tenni. Mi olyat mutatott neked Isten, amit mások nem látnak? Bármi is legyen az, ő meg fogja adni az erőt is, hogy véghez vidd. Imádkozz így. Uram, hadd kérjem ma a te erődet, hogy csatorna lehessek a menny és a körülöttem lévők között. Bármilyen helyzetben vagyok is, bármilyenek a körülmények, hadd áradjon át rajtam a mennyei erő. Lehessek kegyelmed visszatükrözője és a te dicsőséged eszköze. Vezess engem a mai napon, Uram, percről percre, hogy láthassam dicsőséged kiáradását. Jézus nevében. Ámen.

Meddig maradjak? Krónikák második könyve, 15. fejezet, 15. verse azt mondja, egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Csak azokra a helyekre térünk vissza szívesen, ahol élvezetes volt az ott létünk, ezért maradj Isten jelenlétében, amíg elegendő olyan élmény gyűjtesz, ami majd visszavonzhat. Ha nem így teszel, jelentéktelen dolgok el fognak csalogatni. Meddig maradjak jelenlétében? Kérdezed. Elsőként, amíg őszinte bűnbánatra jutsz. Hallgass csak! Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 10. vers. Másodszor. Amíg vétkeidet el nem hagyod. Figyelj! Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Harmadszor. Amíg haragod, elpárolog. Figyelj! Az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Negyedszer. Amíg félelmed eltűnik. Hallgast, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek. Ézsaiás prófita könyve 41. fejezet 10. vers. Ötödször. Amíg sebed begyógyul. Figyelj, bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás prófita könyve 30. fejezet 17. vers. Hatodszor. Amíg erőd megújul. Hallod? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás prófita könyve 40. fejezet 31. vers. Mindezek megtalálhatók Isten jelenlétében. Tehát maradj ott, amíg meg nem kapod tőle, amire szükséged van.

0: minden, amire valaha szükséged lesz. Ő minden, amire valaha szükségem lesz, Jézus minden, amire szükségem van. Egy régi kedvenc énekem refrényének szavai juttattak el a következő igazságokra. Ha szükséged van egy barátra, ő az a barát, aki ragaszkodóbb még egy testvérnél is. Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. vers. Ha szeretetre vágysz, ő a lelked szerelmese. János evangéliuma 3. fejezet 16. vers. Ha vigasztalásra van szükséged, ő a vigasztalód. János evangéliuma 14. fejezet 16. vers. Ha bocsánatra van szükséged, ő a megbocsátás istene. Nehémiás prófita könyve 9. fejezet 17. vers. Ha védelemre van szükséged, ő erős torony. Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers. És pajzs. Zsoltárok könyve 33. fejezet 20. vers. Ha erőre van szükséged, ő a te erőd. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha békességre van szükséged, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha örömet szeretnél, ő kiárasztja rád kimondhatatlan és dicsőséggel teli örömét. Péter első levele, első fejezet 8. vers. Ha iránymutatásra van szükséged, ő maga az út, az igazság és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. Ha kegyelemre van szükséged, ő az irgalom atya. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, első fejezet 3. vers. És irgalma minden reggel megújul. Jeremiás síralmai 3. fejezet 23. vers. Ha kell egy második esély, emlékezz, hogy ő, aki Péternek is megadta az újrakezdést, neked is meg fogja adni. Márk evangéliuma 16. fejezet 7. vers. Ha egy édesapára van szükséged, ő mindannyiunk számára az az apa, akit becézve is szólíthatunk. Abba, apu. Pál Galácia beriekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ha éhes vagy, ő az élet kenyere. János evangéliuma 6. fejezet 35. vers. Ha szomjas vagy, ő az élő víz. János evangéliuma 4. fejezet 10. vers. Ha elveszettnek érzed magad, ő a jó pásztor. János evangéliuma 10. fejezet 11. vers. Ha gyenge vagy, ő erőt adó Isten. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha terhek alatt roskadsz, ő átveszi terhedet. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ha vétkeztél, ő közben jár érted az atyánál. János első levele, 2. fejezet 1. vers. Ha félsz, ne feledd, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 1. fejezet 7. vers. Ha árva vagy, ő az árvák atya. Zsoltárok könyve 68. fejezet 6. vers. Ha beteg, ő hatalmas gyógyító. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 3. versig. Ha szomorkodsz, ő csodálatos tanácsadó és vigasztaló. Ézsaiás prófita könyve 9. fejezet 5. vers. Ha zaklatott vagy és nyugalomra vágysz, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha szegénységben élsz, az ő legfőbb szándéka, hogy gazdagítson. János 3. levele 2. vers. Ha fájdalmaid vannak, még mindig ő hordozza a fájdalmaidat és viseli a betegségeidet. Máté evangéliuma 8. fejezet 17. vers. Ha gyászolsz, kiárasztja rád az öröm olaját. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet 3. vers. Ha kétségbe vagy esve, felemeli fejed és dicsőséget ad. Zsoltárok könyve 3. fejezet 4. vers. Ha börtönbe zárva érzed magad, ő azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. vers. Ha összetört a szíved, ő meggyógyítja a megtört szívűeket. Zsoltárok könyve 147. fejezet 3. vers. ha letiport és összezúzott az élet, ő azért jött, hogy megszabadítsa a megkínzottakat. Lukács evangéliuma 4. fejezet 18. vers. Ha sötétségben jársz, ő a világ világossága. János evangéliuma 8. fejezet 12. vers. Ha megkötözött vagy, ő azért jött, hogy megszabadítson bilincseidtől. Lukács evangéliuma 8. fejezet 29. vers. Ha elnyomás alatt élsz, ő össze fogja törni az elnyomók igáját. Zsoltárok könyve 72. fejezet 4. vers. Ha aggódsz, ő megígérte, hogy semmiféle baj nem érhet téged. Zsoltárok könyve 91. fejezet 10. vers. Ha haldokolsz, akkor se félj, mert ő a feltámadás is az élet. János evangéliuma 11. fejezet 25. vers. Ha bűneidből szeretnél megszabadulni, Krisztus a világ megváltója. Máté evangéliuma 1. fejezet 21. vers. Figyelj! Ha szükségben vagy, keresd először Isten országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. És rájössz, hogy valójában csak is Krisztusra van szükséged. Írta David Robinson.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv első részét hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12.13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér, menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd, megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk, akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Még az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Elindult tegnap a Művészetek Völgye Fesztivál. Már tegnaptól, július 24-től augusztus 2-áig több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Tajándörögdön és Vigántpetende. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira kézműveskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. 2 hét, 2 tábor, 1 üzenet. Kincsvadászat Dél-Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg a nyári gyermek táboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mind azt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a 2 hetet. A fiúk és a leányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált reánk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk. Mi pedig az ő drága, megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Istenben megélt szabadság volt a témája az idei egyházkerületi családos tábornak. A Balaton fenyvesi üdülőben a szabadság teológiai értelmezését lelkipásztorok, többek között Steinbach József püspök járta körül. 3 hét alatt több mint 400 dunántúli református nyaralt Balatonfenyvesen a dunántúli református egyházkerület által szervezett és támogatott táborokban. A hittanos és az ifjúsági hét után július 13-ától 19-ig családok töltötték meg a fenyvesi üdülőt. A családos tábor közössége nagyjából állandó, de mindig vannak újak is. Idén a házaspárok és gyermekek összesen 132-en voltak. Székely Attila lelkipásztor, a tábor főszervezője és vezetője bízik abban, hogy a jövőben több gyülekezetet is meg tudnak szólítani, és várják onnan is a családokat. Működik a Kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyermekekkel népesül be a Kadarkúti kastély parkja, a Fünkösdi Egyház gyermektábora, immár 39 éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösséggé formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová 2 turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságokat kötnek. A közös istentiszteletek témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné Pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése.
0: Kulturális programajánló.
1: Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti Zsidó Hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10 óra 30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa tehát Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre: használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Bölcsődétől idős otthonig tart fenn intézményhálózatot a Debrecen Bánki Református Egyházközség. Az egyházaknak a gyakorlatban két téren van társadalmi tennivalójuk: a gyermekek, illetve az idősek körében. Így fogalmazta meg Búzás Dénes lelkipásztor a gyülekezet tevékenységének arszpoétikáját. Ez év márciusában adták át az idős otthont, amelyre azonnal óriási igény mutatkozott. A Debrecen Bánki Református Egyházközségben az elmúlt évek során létrejött egy bölcsöde, óvoda, általános iskola, és indítottak középiskolát is, illetve az idősek napközi otthona mellett a közelmúltban átadták a 461 millió forintból megvalósított 48 férőhelyes, 1200 négyzetméteres bentlakásos idős otthont is. Az itt élők élete összefonódik a gyülekezet mindennapjaival. Az időjárásról: szélben gomolygó felhők napsütéssel. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható. A folytatásban a hét elején egyre inkább anticiklonális hatások érvényesülnek hazánkban, országszerte felhős és napos időre van kilátás.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ennyi elég. Ha egy nap csak annyi történik, hogy túlélted, ez még nem ok az ünneplésre. Nem azért vagy a földön, hogy pazarold a becses idődet, miközben szokásaidnak csupán apró változtatásaival is hatalmas dolgokra lennél képes. Mandino.

0: A Lelkiposta műsorát közvetítjük az 1331-es számú adást.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Azt kell mondanom, hogy talán soha nem volt annyi megpróbáltatás ismerőseim között, mint ezekben a napokban. El kell kezdenünk imádkozni. A legfontosabb lenne, hogy a hitben járók ne maradjanak magukra, hanem imádkozzanak egymásért. A következő levélíró igencsak megpróbált időszakban van.
0: Kedves testvéreim! Először is szeretnék bocsánatot kérni a hosszú hallgatás miatt. Sajnos, amikor írni szerettem volna és megköszönni az Antenna magazint és a pályázat jutalomkönyvét, eltört a jobb vállam. Az azt követő időszak szinte sokkos állapotot idézett elő nálam. Életem során volt már sok ilyen váratlan megpróbáltatás, amiből mindig győztesen kivezetett az Úr. A mostani, talán mert nem engedtem el a félelmet, a sok plusz teher szinte megölte a hitemet. Sorra jöttek még egészségügyi problémák, amelyek izgalomban tartottak. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, biztat az ige. Miért értjük meg ezt olyan nehezen? Mit érzünk, ha jönnek a próbák? Isten szeret, ezért nincs még végünk. Akit szeret az Úr, megfeddi. Megostorozza azt, akit fiává fogad. Megfedd. És mi nem veszük észre, hogy éppen az ő nagy szeretetéből fakad ez a feddés. Az emberi tervek előbbre valók számunkra, de így, feltétel nélkül hogyan bízhatnánk Istenben? Sajnos nem halljuk meg hangját, amíg terveinket össze nem töri. Nem azért, hogy rabszolgává tegyen minket, sőt, ellenkezőleg, ő szabaddá akar tenni. A bűn rabszolgaságából és az igazi szabadságot ajánlja fel nekünk. Önmagával akar megajándékozni. A döntés a miénk. Elfogadjuk őt, vagy sem? Nem fél szívet, hanem teljeset vár tőlünk. Ha kell, próbák által szeretetből akarja megtörni akaratunkat, hogy az ő tökéletes akarata megvalósuljon életünkben. Így élhetjük meg, ha már kinyílt a szemünk az ő látására, hogy amit szem nem lát, fül nem hall, azt készíti el az őt szeretőknek. Hálás vagyok az Úrnak és nektek is, testvéreim, hogy a sok igei üzenet a bizonyságtételek által naponta emeltek fel engem, és hiszem, hogy rajtam kívül még sok másokat is. Érzem az erőt, ami imádságotok által is kapok. Ezt tette lehetővé, hogy ne lefelé, hanem felfelé nézek. Ne a múlt negatív emlékeinek adjunk helyet szívünkben, hanem végre kinyithassak olyan emlékképeket, melyek Isten szerető szívére emlékeztetnek, és a hálaadás, köszönet, dicsőítés, reménység, gondviselés örömet töltse be a szívemet. A legboldogabb pillanatok az életemben, amikor sírni tudok az Úr előtt őszintén, amikor meg tudom vallani a bűneimet, és ez elhozza a bűnbocsánat kegyelmét a számomra. Amikor nem tudok mást mondani, csak azt, hogy köszönöm, Uram, köszönöm. Íme így vált javamra most, a nagy megpróbáltatás után a nagy keserűség. Szeretettel, Ildikó, Keszthelyről.
1: Van egy jól ismert ének, melyben újra és újra azt énekeljük, formálj és készíts terved szerint. Ám amikor ez a formálás nekünk nehéz utakon zajlik, már korán sem biztos, hogy annyira vágyunk Isten oltó kése után.
0: Örülünk, amikor halljuk az adásokban, hogy mennyien vannak, akik a ti szolgálatotokból táplálkoznak lelkileg. Nagy szükséget látjuk, mi is, hogy ne szűnjön meg ez a munka. Inkább gyarapítsa az Úr a lehetőségeket. Hiszem, hogy Isten mindenen keresztül hívogatja az embereket a megtérésre. Nincs sok idő már, az események nagyon is erre engednek következtetni. Adja az Úr, hogy még sok gyümölcsöt teremjen ez a szolgálat. Legyetek áldottak az Úr Jézus Krisztus által, aki nem örül a bűnös halálán, hanem abban nyönyörködik, ha a vétkező megtér és él. Hódolat és tisztesség az övé örökön örökké. 2018. május 10-én reggel lányom sírva telefonált, hogy a férje kórházban van. Beszélt a főorvos asszonnyal, aki közölte, hogy férjének kétoldali tüdőembóliája van, emellett még tüdőgyulladása is. Oxigén alá helyezték, kezelés alatt áll. Erős antibiotikumokat kap, és mindent, ami ezzel jár. Férjemmel éppen készültünk a piacra vásárolni, mondtam, hogy még mielőtt elindulunk, imádkozzunk, mert ez most mindennél fontosabb. Gyermekeinket vigyük az Úr elé. Megtettük. Majd sok ismerős testvértől ima segítséget kértünk telefonon. Aznap Ézsaiás könyve 40. fejezetéből a 30-31. verset kaptam biztatásként. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Ebből megértettem, hogy most nem fog meghalni a vejem, melyel lányomat meg is vigasztaltam. Valamint az igét is láttam beteljesedni, amely a 91. Zsoltár 7. versében így van megírva. Ezren esnek is el oldaladon, jobbod felől 10000-en, téged nem találnak el. Ugyanis, míg vejem a kórházban volt, 6 haltak meg a szobában, különböző korosztályúak. Pontosan nem is emlékszem, hány nap után a vejemet tanácsokkal, gyógyszerekkel ellátva hazaengedték. Dolgozik ma is. Jó egészségnek örvend. Bár a vérhigítót rendszeresen kell szednie, dicsőség az Úré egyedül, aki meghallgatta az imádságainkat. Ma is van hatalma az Úrnak arra, hogy beteget gyógyítson, hogy foglyokat szabadon bocsásson, és hogy a megkötözötteknek megoldást hirdessen. Nincs ő hozzá hasonló. Tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. A vejem hittel vallotta, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt ezt a betegségét is felvitte a keresztre, és így ő gyógyultnak vallja magát. Minden dicsőség és hála egyedül Urunkat illeti. Szent az ő neve. Imádkozunk szolgálatotokért, adjon az Úr jó kedvet, jó egészséget munkátokhoz, halmozzon el minden áldásával, és töltse be minden szükségeteket. Búcsúzom, emlékeztetve a 23. Zsoltár szavaira. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Testvéri szeretettel, Irénke Tatabányáról.
1: A folytatásban Szél Bulcsú kedves történeteiből egy nehéz kérdést feszegető írást veszünk elő. Miért nem nősültem meg? Kérdezi a szerző.
2: Miért nem nősülhettem meg? Mindenütt kerestem a választ, a mecsetben, a Koránban és Mohamedán testvéreimnél is. Szüleim rendezték a házasságkötésemet, ahogy azt a hagyomány diktálta. De én nem bántam. Örültem, hogy elhagyhatom a szülői ház frusztrált világát, leendő feleségem pedig kedves lány volt, tiszteletteljes, értett a házi dolgokhoz, és meglehetősen csinos. Ragaszkodtam is hozzá. Csak egy probléma volt. Ő mohamedán volt, én pedig keresztjén. De engedtem, hogy érzelmeim urrá legyenek az értelmem fölött, és meggyőztem magamat, hogy az Úr elfogadja a dolgot. Figyelmen kívül hagytam keresztjén barátaim tanácsát, és megtartottuk az eljegyzést. Egészen addig nem kezdtem kérdezni Istentől, hogy mi az akarata, amíg menyasszonyom családja nem kezdett el túlzott föltételeket támasztani házasságunkkal kapcsolatban. Elhatároztam, hogy egy ideig nem megyek el hozzájuk. Később megtudtam, hogy sok ember imádkozik értem, nem csak Törökországban, de Európában és Amerikában is. A következő néhány hét során olyan odaadóan imádkoztam, mint soha azelőtt. Böjtöltem, és addig sírtam, amíg csak könnyen volt. Az egyik nap Isten tisztelet előtt, ahogy a vízparton sétáltam, megláttam egy cigányt, aki egy nagy medvét vezetett az úton, egy gyűrűnél fogva, amely az orrában volt. Rádöbbentem, hogy olyan vagyok, mint ez a medve. Valami az orromnál fogva vezet, és visz bele olyasmibe, amit nem akarok. Házasságba, egy nem hívővel. de hát nagy csalódás lenne a családomnak, ha szakítanánk és véget vetnénk az eljegyzésnek. És nagy bántást jelentene menyasszonyom családjának is. A Biblia parancsának a fényében, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemásigában, 2 Korintus 6.14, tudtam, hogy nincs más választásom. Menyasszonyom háza felé tartva, egész úton imádkoztam, és kértem Istent, hogy kegyelmesen segítsen megmagyarázni a döntésemet. Szerettem volna, ha mindkét család megérti a Jézus Krisztus iránt való elkötelezettségemet. Megtérésem életemnek a legcsodálatosabb eseménye volt. Mindenütt kerestem a választ kérdéseimre. A mecsetben, a Koránban és Mohamedán testvéreimnél is. Reménytelenségemben elmentem az amerikai katonák kápolnájába. Ott bemutattak egy kedves embernek, aki beszélte a nyelvünket. Ez karácsony napján történt. Olyan meggyőződéssel és örömmel beszélt a hitéről, hogy emlékszem, arra gondoltam, hogy ő valóban hiszi is ezt. Meghívott az otthonába, és elkezdtük tanulmányozni az evangéliumokat. Már régebben hallottam, hogy Jézus egy nagy próféta volt, de most megértettem, hogy ő Isten egyetlen fia. Szándékosan adta oda az életét a kereszten, hogy minden ember bűnének a büntetését, díját megfizesse, az én bűneimét is. Aztán olvastunk Jézus föltámadásáról és győzelméről a halál fölött. Azoknak, akik hisznek ő benne, örök élete van, mondta a barátom. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. János 20.31. 3 hónap múltán átadtam életemet Jézus Krisztusnak, és kértem, hogy bocsássa meg bűneimet, és legyen az én szabadítóm és uram. 2 hónapra rá megkeresztelkedtem. Amikor közeledtem menyasszonyom házának az ajtajához, visszagondoltam arra, hogy hogyan gondoskodott Isten minden szükségemről. Egy csoportunk gyülekezetet indított hazánk fiai számára, és Isten keresztül vezetett bennünket számtalan óriási nehézségen. Tudtam, hogy ő ez alkalommal is számon tartja szükségemet. Istenem, kérlek, légy velem, suttogtam. 5 percen belül, mielőtt egyáltalán megmagyarázhattam volna, hogy miért jövök, a menyasszonyom apja kijelentette, hogy vége a jegyességnek. Nem törődsz eléggé a lányommal, mondta mérgesen, megtagadom, hogy a vejem legyél. Amikor elhagytam a házat, úgy éreztem magamat, mint egy madár, amelyik épp most tanult meg repülni. Amikor húgom megtudta, hogy meg lett szakítva a kapcsolat, elment a barátjával egy médiumhoz. Vissza tudott fordítani bátyám dolgát a házassággal kapcsolatban? Kérdezte. A médium hirtelen a földre rogyott, mint aki elájult. Aztán fölkelt, és azt mondta, nagyon erős imádságok védik a bátyádat. Meg tudod törni ezeknek az imádságoknak az erejét? Kérdezte. Nem, ezek az imádságok Jézus nevében hangzottak el, semmit sem tehetek. Húgom fölhívott, hogy elmondja nekem mindazt, ami történt. Hallottam a hangján, hogy meg van rendülve. Imádkozom azért, hogy eljöjjön a nap, amikor ő is átadja életét Jézusnak, mint az ő szabadítójának. Nem sokkal ezután találkoztam egy csodálatos keresztény lányjal, és összeházasodtunk. Már van egy aranyos kisgyermekünk is, akinek elmondjuk Isten tanításait, és beszélünk neki az örök élet öröméről. Családom többi tagja úgy él, mintha semmi sem történt volna. Van egy régi mondásunk, ha eltörik a karod, tedd be az ingujjadba. De tudom, hogy nem rejthetik el az igazságot önmaguk elől. Isten munkálkodik bennük, és bízom benne, hogy ők is meg fogják találni az igazi szabadságot Krisztusban. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János 8.36.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, vannak olyan igék, amik úgy beleragadnak az ember gondolataiba, és heteken, hónapokon keresztül visszajönnek újra és újra, ilyen szempont, olyan szempont rakódik hozzájuk, és nem tud az ember tőle szabadulni. Én így jártam János első levele 4. fejezetének néhány sorával, tessék csak hallgatni. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Mert sok hamis próféta jött el a világba. Az az igazság, hogyha János soha semmit nem írt volna le mást a leveleiben, csak ezt az egy mondatot, már ezért az egyetlen Biblia versért is biztos, hogy Isten rögzítette volna nekünk úgy, mint a Szentírás részét. Megfigyelték, milyen iszonytatóan nagy jelentősége van annak, amit János itt a Szentlélek által nekünk üzen. Alapvetően a gyülekezetet szólítja meg. Hatalmas kedvességgel, szeretteinek szólítva bennünket, és most ugye megengedik, hogy így összeöleljük egymást ebbe a különös csapatba. De azt mondja, ne higgyetek minden léleknek. Mi hívők nagyon sokszor hajlamosak vagyunk egy kis szentimentalizmusra. Tehát olyan kedves, olyan aranyos, olyan jó lelkű testvér, olyan szépen néz ki, olyan jó a hangja, olyan érdekesen beszél, olyan jó hallgatni. És én most emberekről beszéltem. János pedig azt mondja, hogy figyeljetek csak, látsz egy embert, egy testvért vagy egy testvérnőt, aki lehet, hogy lenyűgöz, de vizsgáld meg a lelket, ami emögött van. Nem pusztán az embernek a lelkét, az se ártana, hanem azt a hatalmasságot, aki mögötte van. Az Úrtól van. Isten jelenlétéből jön. Isten nevében szól. Valóban, amit mond, az engem tovább segít a Krisztus követésében, tovább segít a keskeny úton való járásban, vagy pedig, amit mond, elandalít, elbódít, és magával ragad, belelkesít, de igazából nem tudom azt mondani, hogy a Szentírás mérlegén ezek a dolgok megállnak, amiről beszél. Mi hívők vagyunk, de nem hiszékenyek. Ugye tudják a különbséget? És Isten igéje határozottan azt mondja, ne higgyetek minden léleknek. És tetszik tudni, ez nem egy lehetőség, egy opció, ahogy ma szokták mondani. Ez egy döbbenetesen kemény parancs. Tetszik tudni kitől? Mindenki úgy becézte Jánost, hogy a szeretet apostola. De hát aki szeret, az bízik is, nem? Elfogad. Mindent elfogad. Jaj, dehogy is. Ez a fajta szeretet, ez nem Istentől jövő szeretet, hanem valami önmagáért való és borzasztóan korlátolt szeretet, és pont az okozza korlátoltságát, hogy korlátlannak mutatja magát. A mi szeretetünk nem ilyen, és a mi hitünk se ilyen. Miért mondja azt Isten igéje, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket? Nagyon egyszerű. Mert hogyha nem teszem, csapdába kerülök. Tessék mondani, ha valaminek mandula íze van, azért az finom, nem? Van egy kis probléma. Van olyan halálos méreg is, aminek mandula íze van. Ha valaminek olyan szép és vonzó a kinézete, akkor az jó is, nem? Ó, hányszor csapott már be férfit két gyönyörű szempár? És hányszor csapott be nőt egy deltás izmos alkat? Ne higgyetek minden léleknek. Vizsgáljátok meg. Na ja, de hogy fogom megvizsgálni? Nekem nincs stetoszkópom, meg endoszkópom, mint az orvosoknak, nincs röntgenkészülékem, nincs MR-im, nincs CT-m, amivel be tudnék nézni a testébe, pláne a fejébe, a gondolatai közé. De a bizalmamat nem adom olcsón. Annak idején Jeremiás próféta, amikor azt mondta neki az Úr, hogy na most eljött az ítélet ideje, akkor azzal érvelt, hogy de Uram, Hát jöttek a proféták. A profétáik azt mondják nekik, hogy az Úr szabadulást ad, az Úr megment, az Úr kiszabadít ebből a helyzetből. És az Úr nagyon megdöbbentően azt válaszolja, a proféták velük együtt fognak elveszni. Ne higgyetek minden leleknek. Vizsgáljátok meg a lelkeket. És hogy ne mástól hallja, kedves hallgatóm, kérem, azt is vizsgálja meg mindig, amit tőlem hall. Nagyon-nagyon sokan mostanában szörföznek az interneten. Ide, oda, amoda. Meghallgatják ezt az ige hirdetést, azt az ige hirdetést, ennek a gyülekezetnek, annak a felekezetnek az ilyen-olyan-amolyan műsorait, és mint aki egyik étteremből a másikba megy, és végigeszi az étlapot, körülbelül így éli a lelki életét nagyon sok ember. De tessék mondani, jól van ez így? Mármint, hogy válogatás nélkül mindent elfogyasztunk lelki értelemben? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ó, ki tudom én választani, csak tetszik tudni, egy probléma van. Minél többet hall valaki valamit, és így van ez a hazugsággal is, annál inkább fogékony lesz rá az ember. Hajlamossá válunk arra, hogy elhiggyük. Annak idején Churchill mondott egy megdöbbentő mondatot, azt mondta, hogy kizárólag azoknak a statisztikáknak hiszek, amit saját kezűleg hamisítottam. Lehet, hogy ez nagyon megütköztető. De tudják, nagyon sokszor pontosan így járunk. A különféle tanításokkal. Nem tesszük mérlegre. Nem vizsgáljuk meg. Nem kérdezzük meg azt az Úrtól, hogy ez helyén való. Ne higgyetek minden léleknek. Vizsgáljátok meg, hogy az az Istentől való-e. És ez nem szépség kérdése, nem retorikai teljesítmény kérdése, hanem az igazság kérdése. Ami pedig fél igazság, csúsztatás, mellébeszélés, netalántán propaganda, demagóg szöveg, önmagáért való lelkesítő szózat, aminek az a lényege, hogy magával ragadjon, de mögötte nincs az Istennek a bizonyító ereje, attól menekülni kell. Miért is? Mert sok hamis proféta jött el a világba. És nem mindegy, ki után megyek. Tetszik tudni, annak idején a tarzuszi Pál azt írta a korintusiaknak, legyetek az én követői, amint én is, a Krisztusé. És hogyha ez a két irány nem esik egybe teljesen, ha egy ige hirdetőre figyelek, de ő nem figyel az Úrra, akkor elvisz engem Krisztustól. Kivel húzok együtt? Ki az, akinek a szavára hallgatok? Minden esetben egyedül az lehet a válasz, a helyes, a biblikus válasz. Arra figyelek, aki figyel az Úrra. Arra hallgatok, aki az Úrra hallgat, és csak az Úrra hallgat. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Szeretnénk emlékeztetni mindenkit, hogy pályázatunk határideje közeledik, és várjuk írásaikat, bizonyságtételeiket.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, mobilszámunk 36 20-as 565 28 40. E-mail címünk radiokukac@mera.hu. Posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: A viszonthallás reményében búcsúzzak el. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 25-én szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 68. Zsoltár 6.-7. verseként olvashatjuk. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott 2. levelének 1. fejezetében a 3. versként olvashatjuk. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene. Nincs idő a fájdalomra, hirdeti egy reklám. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy igenis elérnek minket a bajok, a szenvedés, és nincs az a villám megoldás, amely el tudná űzni őket. Hiány van a vigasztalókban. Sokat jelent a közösség, ha van, aki meghallgat, ha megértést kaphatok valakitől. Erőt ad a sorstársakhoz való kapcsolódás, ha tudom, hogy nem csak én küzdök valamivel. De mindez sokszor kevésnek bizonyul. Nagyobb vigasztalásra van szükség. A Biblia úgy mutatja be Istent, hogy nála van az igazi, teljes vigasztalás. Ez alapvető tulajdonsága. Luther Márton így ír, az irgalmasság atya és minden vigasztalás istene, ez a mi mennyei atyánk névjegye. Az embernek így kell őt szívébe vésnie. Aki egy haragvó Istent fest a falra, az nem tud semmit Krisztus országáról, és nem tartozik ebbe az országba. Mert az semmiképpen sem rímel, hogy én keresztény vagyok, és ugyanakkor nem tudom, mi van az Isten névjegyére írva. Istent kell ismernem ahhoz, hogy megvigasztalt ember lehessek. Isten nem úgy vigasztal, hogy csupán elfeledteti a fájdalmat. Nem hangulati vagy kommunikációs megoldást kínál. Ő a baj okát oldja meg szabadításával. Ő nem a nép ópiuma, hanem a gyógyítója. Igazi vigasztalást a tőle kapott bűnbocsánat ad, amely alapvetően változtatja meg sorsunkat. A nap imádsága. Uram, add, hogy ismerjem az igazi nevedet. Árváknak atya, özvegyek védője. Irgalom atya és minden vigasztalás istene. Segíts, hogy felismerjem minden jó szót szóló embertársamban irgalmat közvetítőjét. Tégy engem is békességet követévé. Add, hogy felfedezzem benned minden vigasztalás forrását, s meríthessek belőle magam és mások számára egyaránt. Ámen. Tóth Károly áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak, Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. És a nap újszövetségi igéje. Áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden

0: megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd irányítsam én az elmédet. Az elme az ember legnyughatatlanabb, legrakoncátlanabb része. Jóval azután, hogy megtanultad megfékezni a nyelvedet, a gondolataid még mindig dacolnak akaratoddal, és ágaskodnak ellenem. Az ember a teremtésem csúcsa, és az emberi elme csodálatosan összetett. Mindent kockára tettem azzal, hogy megadtam neked a gondolkodás szabadságát. Ez isteni kiváltságod, ami örökre elkülönít az állatoktól és a robotoktól. Az én képmásomra alkottalak. Veszélyesen közel az isteni léthez. Bár a vérem teljes mértékben megváltott téged, az elméd a lázadás utolsó bástyája. Nyisd meg magad sugárzó jelenlétem előtt, és engedd, hogy világosságom átjárja gondolkodásodat. Amikor lelkem irányítja az elmédet, akkor tele vagy élettel és békességgel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve, első fejezet, 26.-27. vers. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 6. vers.

0: Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 12:26.
1: Jézus néhány nappal a nagypénteki szenvedése előtt az imént idézett szavakkal szólt a tanítványaihoz és a körülötte állókhoz. Az első felszólításban azokhoz fordul, akik őt követve valamilyen tevékenységet végeznek. Ma kikre értjük ezt? Például, akik ígét hirdetnek, egyházi kórusban énekelnek, gyülekezeti rendezvényeken közreműködnek, beteget látogatnak, szegények

0: támogatnak, gyerekekkel törődnek. Elsorolhatatlanul sokféle módon szolgálhatunk Istennek. Bárhol és bármikor, ha tudatosan ezzel a céllal tesszük, és amiben Jézus Krisztus követése is megvalósul. Jézus Krisztus azt kéri ma tőlünk, hogy először az ő követői legyünk. Az ő követését nem helyettesíti semmiféle emberi tevékenység, még ha kiváló szakértelemmel, művészi szinten, őszinte lelkesedéssel, és talán sok ember tetszésére végezzük is. Hogyan és miben kell nekünk követnünk őt? Követnünk lehet, és kell őt halálában és feltámadásában. Krisztus által eképp nyerhetünk felülről való életet. Pál apostol saját tanúságtételeként így fogalmaz: Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galácia beliekhez írott levél, 2. fejezet, 20. verse. Egy másik helyen ezt írja: azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. fejezet, 17. verse. Valóságos, szellemi, mennyei értéke és életet teremtő hatékonysága csak annak a szolgálatnak van, amelyet úgy végez valaki, hogy Jézus Krisztus igaz követője feltámadásában is. Ezért kéri ma Jézus, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen.
1: Édes szabadítom, hálás vagyok, hogy elhatározhattam magam a te követésedre. Segíts, hogy ne a magam belátása szerint járjak, hanem vezess azokon az utakon, amelyeken Krisztusom, te is megfordultál földi napjaidban. Kérlek, hadd nézzek szembe az adódó nehézségekkel. Szent ígét szólít erre, ahogyan írva áll a Lukács 14:28-ban: ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, mivel elvégezze. Föl kell mérnem, mit és hogyan szükséges tennem, hogyan haladjak ezen a tövises úton. Tudom, kötelezettségeket kell vállalnom, de egyedül talán kevés vagyok hozzá. Segíts, hogy legyőzzem saját természetem bűnbevívő megrögzöttségeit, és legyen erőm környezetem kifogásain is túllépni. Nehogy bármilyen meggondolásuk visszhangra találjon szívemben. Köszönöm, ha áldott jelenlétedet érezve el tudom fogadni, ami vagyok, és bátor lépéseket tehetek a te szolgálatodban, minél mélyebbre bocsátkozva, és nem engedem át magam a félelemnek, hanem a Szentlélek jelenlétére hagyatkozhatom. Kérlek, Jézusom, fogadj be engem, hogy föltáruljon előttem az út, amelyet követnem szükséges. és ébreszd föl a bennem szunnyadó erőket. Segíts, hogy ne rostokoljak semmilyen útkereszteződésben, hanem teljes valommal elköteleződhessek, és legyen átlátszóan tiszta a szívem benned és általad. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Elindult tegnap a Művészetek Völgye Fesztivál. Már tegnaptól, július 24-től augusztus 2-áig több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson, Talján Dörögdön és Vigánt Petende. A Balatonfelvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális esemény sorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és a cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsinyek pedig az idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyermekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig mulatozni, a kedvenc zenekaraira, kézművöskedni, vagy éppen jógával vagy túrával indítani a napot. 2 hét, 2 tábor, 1 üzenet. Kincsvadászat Dél-Borsodban. Június utolsó hetében és július első teljes hetében rendezték meg a nyári gyermektáboraikat Nemesbikken és Helyőbábán. Mindkét helyszínen a kincsvadászat volt a hét témája. A gyermekek nagy lelkesedéssel indultak nap mint nap kincseket keresni. A játékok, a vetélkedők, a kézműves foglalkozások, az énekek és a sok nevetés mind azt szolgálták, hogy örömteli közösségben tölthessék együtt ezt a 2 hetet. A fiúk és a leányok csapatainak versengése különösen izgalmassá tette a napokat. Azonban a táboros hetek végére egyre világosabbá vált, hogy a legnagyobb kincs nem az, amit megtalálva a kezünkbe vehetünk, hanem az, aki örökre velünk marad. Mi az igazi kincs? A válasz Jézus Krisztusban van. Nem mi vagyunk az igazi kincsvadászok, hanem ő keresett meg bennünket, talált reánk, és szeretetével magához hívott. Ő a mi kincsünk, mi pedig az ő drága megváltott tulajdona vagyunk. Ez az örömhír volt táboraik legfontosabb üzenete. Működik a Kadarkúti Gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyermekekkel népesül be a Kadarkúti Kastély parkja. A Fünkösdi Egyház gyermektábora immár 39 éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösséggé formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová 2 turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságokat kötnek. A közös istentiszteletek témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hétvégére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné Pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb részében. Ma is hoztunk nektek egy aktuális témát, ami nagyon sok keresztényt foglalkoztat, viszont nehezen tud állást foglalni benne, ez pedig az Izrael-Gáza konfliktus. Ma ezt a témát fogjuk megvizsgálni Takács Zoltán segítségével. Zoltán, üdvözlünk a podcastben!
4: Köszöntelek benneteket, és köszönöm a meghívást!
3: Kezd azzal, hogy bemutatkozol, hogy lássuk, hogy mégis miért téged hívtunk meg, hogyha tudnál mondani magadról pár szót.
4: Igen, köszönöm. Takács Zoltán vagyok, történelemföldről szakot tanítok, kiándulás szervező is, részben idegenvezető is, és ezekben a térségben többször is járhattam, és nagyon érdekel a geopolitika, és keresztény szemmel még aktuálisabb, ami most történik, és köszönöm a meghívást még egyszer.
3: Mi köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Még egy annyi személyes emléket fűznék az egészhez, hogy az én talán első emlékem Zoltánnal az, hogy mikor szervezett egy ugyanilyen kirándulást, történelmi kirándulást, akkor volt egy ilyen 3-4 órás busztúra, és végig mondta, mesélte az egészet. És számomra annyira érdekes volt, hogy azok a dolgok, amiket éppen láttunk, vagy meg fogunk nézni, azokat sikerült úgy perspektívába helyezni azáltal, hogy körbeírtad a dolgokat, hogy meséltél a dolgokról, és tényleg nagyon érdekes dolgokat meséltél róla, és örülünk, hogy most itt vagy a podcastben, és erről a nagyobb dologról is tudsz nekünk mesélni. De kezdjük is az elejénél, honnan alakult ki ez az egész konfliktus, és hol tart ez most?
4: De először is, hogy ezt a konfliktust jól megértsük, nem elég csak a híradóból nézni, és nagyon sok diákom is felteszik az iskolába kérdést, meg barátaim, hogy mi ez, hogyan ez, de ha az igazán meg akarjuk érteni ennek a gyökerét, vissza kell menni a bibliai történetekhez, és vissza kell menni a történelembe, hogy megértsük ezt a konfliktust, ami zsidóság, az arabok, a zsidóság és a palesztinok között van. Ez a háború, ez nem új keletű. Ugye Izrael 1948. május 14-én jött létre, 2000 éves számüzetés után, és az arabok azt nem tudják elfogadni, hogy a zsidók 2000 évi számüzetés után visszatértek, idézőjelben Palesztinába. Egyébként ez a szó, vagy ilyen nép, hogy palesztin nép nincs a történelemben, nincs se ilyen kultúra, se ilyen nyelv, se ilyen nép. A palesztina szó az egy, azt a rómaiak adták ennek a térségnek, mivel amikor a rómaiak ugye elpusztították Jeruzsálemet 70-ben, majd 135-ben leverték az utolsó zsidó lázadást, annyira utálták a zsidókat, hogy a filiszteusokról nevezték el ezt a térséget, mert filiszteja, latin megfelelője a palesztina. Tehát a palesztinok azok épp olyan, tehát régen a középkorban palesztinok mindenki az volt, aki ezen a területen élt. Palesztin nép nincs. Ezek a palesztinok, akik a gázai övezetben vannak, vagy Cisjordániában, Cisjordánia, erről is majd egy kicsit, ez Izraelben lévő Judea Samária, de úgy nevezik, hogy Cisjordánia, ez nagyrészt ott arabok lakta vidék, de ezek jordániaiak, és ezt majd kicsit el is kifejteném, hogy tehát igazából, hogy jól megértsük, Yasser Arafat, ha még emlékeznek a nézők, ugye, ő alapítja meg a palesztin felszabadítási szervezetet, a PFC-t. Igazából ez egy azért történt meg, hogy sakkban tartsák Izraelt. A palesztinok, hogy értsék, hogy értsék a kedves nézők is, Izrael környékén 22 arab ország van. Majdnem 400 millió lakossal, és a világon 70 muzulmán ország van. Izrael területe nem több, mint 3 Bihar megyei terület. 20-valahány ezer. Az elmúlt években járhattam, és múlt héten kellett volna ott legyünk egy magyar baptista református csoporttal, Izrael és Jordánia 8 nap, és másfél héttel a támadás előtt ugye tudtuk meg ezt, hogy mi történt, és le kellett fújni. Tehát a palesztin konfliktust azt úgy kell nézni, hogy az arab és izraeli konfliktust is. nagyon ahhoz, hogy megértsük, vissza kell menni a Bibliáig, Ábrahámig. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám a zsidók és az arabok ősatja. Tudjuk azt, hogy Ábrahám és Sár idősek, nem volt gyermekük, és nagyon szerettek volna a gyermeket is. Volt lehetőségem járni Mamré tölgyesébe, ez ma palesztin terület, zsidók oda nem mehetnek. Jó pár éve mehettem, ugye tudjuk, hogy ott történt a találkozás a három küldöttel, amikor közlik velük, hogy gyermekük lesz. Ugye tudjuk, hogy Ábrahám Sára is nevetett, és a lényeg az, hogy megígéri Isten nekik a fiút, de hát tudjuk nagyon jól, hogy Sára hitetlensége, türelmetlensége miatt nem tudták kivárni, és Ábrahámot beküldi Hágárhoz, egy hetita szolgálólányhoz, és megszületik Izmael. Az az Izmael, akitől származnak az arabok. És egy évre rá, tehát a 13 éves Izmael, és megint eljön a küldöttek, és elmondják, hogy jövőre ilyenkor megszületik az megígért fiú, és megszületik ugye Izsák, amit tudjuk, hogy Jicáknak nevezzük, azaz azt jelenti, hogy Isten nevet. És megszületik a megígért fiú, ebből származnak a zsidók. Tehát nagyon érdekes és nagyon jó ezt tudni, hogy a zsidók és az araboknak ugyanaz az apjuk, de különböző az anyjuk, azaz féltestvérek. Családi konfliktusról van szó. És Isten ott világosan megmondja, hogy nagy népé teszem az arabokat, Izmaelt, de az áldást Izraelnek, de az áldást Izsáknak adom, és szövetséget csak vele lépek, idéztem szó szerint. Az araboknak ezt nem tudják elfogadni, ők elsőszülöttek testileg, de az áldást nem kapták meg az Istentől. Nagy népé lesz, látjuk a világon, majdnem 400 millió arab él, 22 országban, és ha megnézzük Izraelt, kik vannak, ugye nézzük meg északon Libanon, keleten Jordánia, Szíria, Irak, Irán, menjünk délre, ugye Szaúd-Arábia, Jemen, Omán, és sorhatnám Egyiptom, Észak-Afrika, tehát ez beteljesült, és Isáknak Isten azt mondja, hogy neked adom, szövetsége veled lépek, és megkapják majd azt a földet, amiről az Isten megesküdött.
1: Mennyi vannak a zsidók Izraelben kb. Most?
4: Hát a zsidók a világviszonyban 15 millióan. 15 millióan, ez a világ lakosságának kevesebb, mint majdnem 0,2%-a. Ebből Izrael lakosságon 9 millió, de ebből csak 7,5 a zsidó. Mert Izraelben vannak arabok, akik izraeli állampolgárok. Tehát Izraelben jelenleg még majdnem kevesebb zsidó él, és még több zsidó él a világon, de most elindult egy ilyen hazatérés, hazavándorlás, évente általában 20 ezer zsidó tér haza, és ahogy haladunk így az utolsó időkben, akkor haza kell térjenek minél nagyobb számban, mert ez egy bibliai profécia, hogy amikor a zsidók szerint, amikor eljön az ő vált messiások, a zsidók már otthon kell legyenek, és a templom kell álljon.
1: Igen.
4: Úgyhogy kicsi nép Izrael, de Isten a szövetséget Izsákkal kötötte. És itt még megjegyezném azt, hogy ugye emlékszünk, hogy Izsák valahogy Jézus előképe, az ő megszületése. És nehéz megérteni emberileg ezt, tehát a zsidóságban van egy olyan dolog, ami természet fölötti maga a megszületésük. Olyan, mint tulajdonképpen Jézus megszületése, ugye természet fölötti, isteni beavatkozás révén. Ezért azért olyan különleges nép is, mert az ő megfogantatásuk és az ő világa jövetelük is különleges.

0: Ez tényleg érdekes, hogy már a Biblia első lapétól fogva úgymond kezd ki bontakozni az egész konfliktus. Viszont visszatérve a konfliktustól, én is belástam magam kicsit a témába, és hallottam olyan témákat, olyan dolgokat, hogy a Gáza nagyon el van nyomva, a terrorizmustól kezdve a jelenlegi helyzet, politikai viszonyok, és Gáza, ugye a gázaiak nem volt sehova sem menjenek, ugye. Egyrészt az izraeliek nem nagyon engedtek nekik átjárás, másik oldalról az egyiptomiak sem nagyon akarták beengedni, tehát lehet mondani azt is, hogy Gáza egy időzített bomba volt, ami arra várt, hogy kirobbanjon. De mégis mi ennek az egész konfliktusnak az alapja? Mit szeretnének elérni a gázaiak, mi ellen küzdenek az izraeliek, és mi lenne aznek a háborúnak az optimális kimenetele?
1: Igen, nagyon jó kérdés. Ugye 2005-ig Izrael elfoglalta gázai övezetet. Gázai övezet Izrael dél-nyugati részén van a tengerparton, ott, ahol a filiszteusok éltek. Ez a filiszteusok szó szerint majdnem megegyező területének számít a palesztinok. Persze a palesztinok azt mondják, hogy a filiszteusok leszármazottai, ez nem így van, de a lényeg, hogy most ott élnek. Gáza valóban 2005 után izraeli hadsereg kivonult onnan, nagyon veszélyes volt ott a rendet fenntartani. Tudták az izraeliek, hogy onnan kivonulnak, ez lesz, hogy egy terrorfészek lesz, és ezt akkor még Ariel Sharon volt, és ezt figyelmeztette is, hogy nagyobb veszély, onnan kivonulunk, de egyszerűen nagyon nehéz volt fenntartani ezt. Jelenleg Gáza egy majdnem 370 négyzetkilométernyi terület, kisebb, mint Budapest, tehát budapesti valamivel kisebb területen 2,2 millió ember él. Úgy képzeljük el, hogy körbe van véve kerítéssel, betonkerítéssel, és valóban úgy érzik, hogy be vannak zárva. Ami nagyon fontos, hogy Gázánál, Gáza övezet, tehát Izraelnek egy talán 10%-a, egy nagyon-nagyon kicsi terület, a földünk legnagyobb népsűség rendelkező területe. És amikor kivonultak az izraeliek, sajnos megtörtént az, amitől féltek, hogy terrorfészek kialakították. Ugye régen tehát a palesztinoknak több, van még egy területük Cisziordánia, az egy nagyobb terület, szabadabb terület, és sokkal mérsékeltebben van vezetve, és van a Gáza, ahol a Hamász vezet. Hát ez a terrorszervezet átvette a hatalmat most a palesztin hatóságtól, igen, és évek óta tulajdonképpen hát egy börtönni tette ezt a gázai övezetet.
2: Tehát ők vezetik az egész övezetet.
1: Ők vezetik, tehát ahogy mondtam, hogy van még egy másik hatóság a Cisziordániában, úgy nevezik palesztin hatóság. Őket kiszorították innen, és erőszakosan teljesen átvették a hatalmat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ideológiai alapon vezetett politikai, de összefonódik a terrorhálózattal. Tehát itt a politika, az ideológia és a vallás összefonódik, és ugye a Hamász az egy politikai, de egy terrorhálózat is. A világ legtöbb országában ez terrorhálózatnak van, de ott Palesztinában egy politikai szervezet is. És ami érdekes, hogy van vezetője, ugye, pont a mai nap olvastam, hogy a Hamász egyik vezetőjét a tegnap likvidálták, akit a csapásban, és az az érdekes itt Gázában, hogy a Hamas nem érdekli a gázai civilek élete. A legtöbb alagút, ami Gáza alatt van, úgy képzeljék el, hogy 500 kilométernyi alagút van. 500 kilométer, csak érdekes, hogy a budapesti metró 40-50 kilométer, tehát 10-szer hosszabb, 1300-1400 ilyen alagúta satszolják, hogy annyi lehet, és képzeljük el, hogy ezeket az alagutakat, tehát van, amelyik 50 méter mélyen van. Átlagunk magasabb 2 méter, és 1 méter széles. Több hónapi élelmet visznek, fegyvert, és olyan szobák vannak, ahol a túszok is jelenleg ott vannak, azt feltételezik, és képesek egy egész földalatti várost hoztak létre, onnan irányítják az egész hadműveleteket. Az unokatestvérem Izraelbe élt évekig, zsidó felesége van, és ő mesélte, mivel a fiát behívták katonának, 15 évesen megkapta a levelet, majd 18 évesen be kell vonuljanak úgy a nők, mint a férfiak. Ezt már nem várták ki a 18 évet, és eljöttek, és Budapest mellé költöztek, és ő mesélte, hogy nagyon sokszor az alagutatokat átástak izraeli területre a föld alatt, és a hajtóütésszerűen terrortámadásokat hajtottak vége. Ugye október 7-én tudjuk, hogy pár óra leforgás alatt 3000 terrorista hatolt be. Sárkányrepülővel a kerítést megbontották, tudják, hogy kilőtték, illetve a jeleket, az adókat kikapcsolták, szétlőtték a kamerákat, meg ezeket a katonai
2: figyelmeztetés.
1: Igen, és rövid idő alatt 30 izraeli települést elfoglaltak, 1400 embert megöltek. És ez annyira sok volt az izraeli társadalomban, ahogy mondta Benjamin Netanyahu, hogy a holokauszt óta ilyet a zsidó állam nem élt meg. Hogy 5 háborút vívott Izrael, erről még esetleg még mondanék majd, mindegyiket megnyerte, de annak volt egy lefolyása. Fel lehetett készülni. De úgy, hogy pár óra alatt ezt, hogy 30 települést elfoglalnak több ezer terrorista, és ne tudjanak teljesen védekezni, ez sokkolt az izraeli társadalmat. És még annyi, ami nagyon érdekes itt Gázában, hogy ugye Gáza nagyon sűrűn lakott, és a terroristák nagyon-nagyon, igen, Golda Meir izraeli miniszterelnök mondta ezt a 60-as években, idézem tőle, akkor lesz béke Izraelben, ha palesztin anyák jobban szeretik a gyermekeiket, mint ahogy gyűlölnek bennünket. Nagyon sokszor a palesztin terroristák kórházak alá felvételek vannak. Én is láttam videókat tegnap. Elég sok ilyen izraeli oldalt is követek, és több izraeli magyar oldalnak is tagja vagyok. És feltetek videókat, képeket, hogy a kórház alatt, iskolák alatt vannak ezek az irányítóközpontok, fegyverraktára, kiképző és különböző alagutak, és a céljuk a terroristáknak, még egyszer mondom, nagyon érdekes, ez nekünk itt keresztény szemmel, vagy európai szemmel, vagy kulturált, civilizált emberként felfoghatatlan, hogy az a cél, hogy minél nagyobb civil áldozat legyen, hogy ezt tudják Izrael ellen használni, hogy egy szimpátia tüntetés legyen a világban. És látjuk, hogy ez működik.
2: Ne haragudj, tisztázok már ezt, mert előttem egy kicsit ez ködös, hogy akkor ez a gázai övezet, ez egy különálló állam, vagy hogy tekintsünk erre?
1: Igen, akkor röviden. Tehát Izrael egy közel-kelet egyetlen demokráciája. Tele egy arab tengerrel. Izrael területe nagyon kicsi, 50 kilométer széles, és nem is tudom hány száz kilométer hosszú. Nagyon kicsi, Hollandiánál kisebb területről beszélünk. És maga Izrael is áll kétféle területből. Van az izraeli terület, amely a zsidóké, teljesen a zsidóké, ahol élhetnek szabadon, még egyszer mondom, szabadon izraeli arabok, teljes szabadságban. Tehát mozoghatnak, vallásokat gyakorolhatják, élvezik az izraeli állampolgárok, mind izraeli állampolgárság minden jogait. Ez fordítva majd látjátok, hogy nem igaz. És Izraelben nagyon sok olyan terület van, ahol a zsidók nem léphetnek be. És két ilyen területet említenék, egyik a gázai övezet hermetikusan le van zárva, teljesen palesztinok lakta, és Izraelnek, tehát Izrael, amikor megépítette Gázán körül ezt a falat, de nem csak Gáza körül van, hanem van a Cisziordánia, tulajdonképpen ez Júdea, a régi Biblia Júdea és Samária, ezt Cisziordániának nevezzük, Ramallah a központja, ez egy nagy palesztin terület, de itt megint A, B és C körzetek vannak, elég komplikált elmagyarázni. Tehát azok körzetek A, B és C azt jelenti, hogy vannak palesztin városok, de izraeli biztonsági felügyelet alatt. Van B körzet, palesztin városok terület, palesztin rendőrséggel, de mégis izraeli megfigyelő vagy biztonsági szolgálat mellett, és van a C, ami teljesen palesztin. Amikor Izraelben voltunk, nehéz egy kicsit ezt megérteni így, különböző színek, zónák mutatja, hogy most hol vagyunk. És van olyan hely, ahol zsidók be nem léphetnek, egyszerű példa Betlehem. Ugye ott pár kilométerre van Jeruzsálemtől, és a zsidó héber idegenvezetőnk megmondta, hogy ő nem jöhet velünk. Ugye Izraelbe helyi idegenvezetőt kötelesek voltunk fogadni, ő beszélhet csak nyilvánosan a kinti dolgok, a buszon mi elmondhattuk, de kint nem. És a buszon azt mondta, hogy én itt leszállok, mert a falon túl nem mehetek, mert zsidó vagyok. És a palesztin területeken én célpont vagyok. Azaz elfoghatnak, túszulejthetnek, és egyébként a palesztinok nagyon-nagyon élnek ezzel, ezért rabolták el a 140 túszt is, mert élő pasként használják jelenleg izraeli börtönökben 6000 palesztin terrorista gyilkos és bűnöző van, akit Hamas, még egyszer mondom, 140 elrabolt izraeliért akar kicserélni. És nagyon nehéz dilemma, mert azt el kell mondjam, hogy Izrael egyedül ország a világon, amely képes akár 2-3 katonáját is egy háborút indítani, és volt már a 2000-es években, hogy 3 izraeli katonát elraboltak, és gázai hadművelet volt 2 hónapig emiatt. Izrael egyedül ország, ahol az élő, a humán erőt, az embert, de még a holttestét is vissza akarják hozni a szent földre, a számukra szent helyre, És ezért mindent megtesznek.

0: Én szeretném kicsit megvizsgálni a történetet a másik szemszögből is, mert Izraellel talán jobban ismerjük, meg többet tudunk róla. Nekem nagyon, nagyon felfigyeltem arra mondatra, hogy a Hamas nem tartja érdekében, hogy a gázaiakért küzdjön. De mégis ki ez a Hamas, és mi az ő céljuk? Sokan egyenlőséget vannak a Hamas és az ISIS között, de mégis milyen alapokon, milyen elveken alapszik az egész?
1: Igen, nagyon jó kérdés. A Hamas egy szunita, iszlám terrorista csoport, ugyanúgy, mint az iszlám állam, az ISIS is. Ugye északon van egy másik, Libanonban működő síta terrorszervezet, ez a Hezbollah, amit Irán támogat. Tehát ezek közös, tehát Hezbollah Libanonból is ugyanezt akarja, mint a Hamas, fenyegesse északol Izraelt, ugye mai nap is kilőttek, amíg itt vagyunk, lőttek pár órája megint rakétákat északon. Libanon területén élnek, tehát Libanon területére befészkelte magát déli részén ez a síta Irán által támogatott terrorista szervezet, amely úgy szintén Izraelt meg akarja gyengíteni, és úgy szintén Irán által támogatott és egyesek szerint finanszírozott és kiképzett, mert a sárkány repülés nem tehették Gázába, nagyon komoly logisztikai dolgokat kellett megoldani, valószínűleg Iránban találkoztak, vagy akár Damaszkuszban. Tehát a Hamas is, ezek szunita terrorcsoportok, Irán pénzeli és fenntartja őket, és az ő tervük az, és ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy Izraelt sakban tartsák, hogy Izraelt területeket, tehát területeket szerezzenek, ugye az ő céljuk egy palesztin állam létrehozása. De hadd menjek vissza 1948-ba, amikor ENSZ a britektől kapták meg Palesztinát. A Nagy-Britannia átruházta az ENSZ-re, hogy döntsön, hogy itt mi legyen a Palesztina, azaz a Szentföld sorsa, az ENSZ kimondta 47-ben, hogy két államot kell létrehozni, egy Izraelt és egy palesztin államot. És ez meg volt lerajzolva határokkal együtt. Az arabok ezt nem fogadták el. Nem fogadták el, Izrael elfogadta. 1948. május 14-én David Ben-Gurion miniszterelnök elmondja a híres beszédét 200 ember előtt Tel Avivban, és a beszéd után azt mondta, hogy most létrejött Izrael, ugye a cionizmus, végre, mert ez volt a cionizmus lényege, hogy nemzeti hazát adjanak a 2000 évig több mint 100 országból hazatért zsidóknak, és azt mondta, hogy ma létrejött Izrael, Ezékiel proféciá beteljesült, ünnepeljünk, de most már, hogy vége van, harcolunk. És az ő ruhája alatt ott volt a katonaruha, és tudjuk, hogy a Izrael létrejöttekor 5 arab állam meg is támadja. És amit elmondanék, nagyon érdekes, és hogy tudjátok, hogy Izrael, amíg 1948-ig nem jött létre Izrael állama, ez a föld nem volt fontos senkinek. Tehát az arabok nem éltek itt. Azok az utazók, akik itt voltak, azt mondják, hogy egy elhagyatott térség volt, ahol jobban nőttek a bogáncsok, mint bármi más. Tehát ez egy török birodalom része volt, az első világháborúig. Nem volt fontos az iszlámnak semmi. Nem volt egyáltalán fontos. Jó, ott volt a Jeruzsálem.
2: Pusztaság
1: volt. És ahogy elkezdtek a zsidók betelepedni, ugye Európában volt a Dreyfus per, na mindegy, egy nagy zsidó per, ami miatt a zsidók egyre jobban nem érezték jól magukat Európában, és a budapesti Herz Tivadar, egy budapesti zsidó, Isten használja, hogy az Ezékiel látomása, profícia beteljesüljön, hogy összegyűjtelek benneteket, és beviszlek, és ismét visszaviszlek, ugye, és a csontokra inak, vagy hogy van, és hús kerül, és Izrael hazajött. És amikor kezdődik több évtizedek alatt ez Izraelbe való beszivágás, vagy betelepedés, akkor kezdenek az arabok is jönni. Addig nem volt ott nagy, nem volt arab város. És azt tudjuk még, hogy Izrael elkezdett megvenni, tehát megvették ezeket a területeket, és szép lassan jönnek be, és ahogy jönnek be a zsidók, úgy kezdenek az arabok is egyszerűen oda beszivárogni. Úgyhogy ez egy szellemi harc is, és itt jön be az, hogy a zsidóság az Isten népe. Ahol az Isten munkája van, mindig ott van a gonosz munkája. Most értsék jól a hallgatók, hogy a Bibliában ugyanez meg van írva, hogy Ézsau és Jákobnál. Ugye a Jákob az van meg, hogy kapaszkodott az ő sarkába. De mit olvasunk Ézsóról? Hogy olyan lesz a természetem, az arabokkal mit mond a Biblia? Most meg is keresettem, itt leírtam. Olyan a természete, mint a vadszamár. A vadszamár természet a csökönyös, a megzabolázatlan, a mindenkitnél makacsabb természet. Azt mondja, hogy erőszakos lesz, és mindenki, ő mindenki ellen lesz. Azt mondja az arabokról, hogy mindenki ellen lesz. Hát nem ezt látjuk Európában? Nem ezt látjuk a nyugat kultúrában? Mindenbe belekötnek. Oké, belekötnek a meleg lobbiba, de belekötnek a hitünkbe, a kultúránkba. És ezt látjuk, hogy ezt látjuk most a Közel-Keleten is.
0: Ha már itt vagy, akkor megragadnám az alkalmat, és kérlek, fejtsd el nekünk kicsit azt, hogy mégis mi működik Közel-Keleten, milyen ott az élet, milyenek ott a konfliktusok, mert nyilván számunkra, európaiak számára eléggé nehéz megérteni, hogy milyen kultúra működik ott, milyen konfliktusok, milyenek ott az életviszonyok, hogyha erről tudnál mesélni, hogy milyen a Közel-Keleti élet.
1: Hát kettő okból is tudok, kicsit, hogy történelemtanárként, de főleg az, hogy járhattam többször Egyiptomban, Törökországban, Cisziordániában, Izraelben, és azokat, amiket ott láttam, azért van a dolgok, amik megdöbbentettek. Ugye Közel-Kelet. Hát ne felejtsük el az Édenkert, ne felejtsük el az emberi civilizáció ős hazája, a Sumér, az Akkád, a babiloni civilizáció, később pedig maga a Szent Föld, Ábrahám innen lett elhívva, ugye a mai Irak területéről, Úrvárosából, Kánaánba. Később pedig ugye Egyiptom, hát Egyiptom, a zsidó nép, hát hogy is mondjam, onnan alakult ki Mózes által a zsidó identitás, onnan vonulnak ki, mint nép. Hát a Közel-Keleten, ezen belül Izraelben ugye a szent hely, ami megváltunk, oda születik. És tehát három kontinensnek a kereszteződésénél van, kereskedő utak, és három monoteista vallásnak a szülőhelye. Az ábrahámi vallások, ugye? A zsidóság, a kereszténység és a muzulmán vallás. És ha megnézzük most Közel-Keletet, persze innen Európában azt gondoljuk, hát Nagy-Britannia, meg Franciaország, fontos országok, de a Közel-Keletnek jóval régebbi történelme van, jóval nagyobb történelmi kincsei vannak, és ne felejtsük el, a világ kőolaj készletének 50%-a legalább ott található. Tehát Amerikának, Japánnak, Kínának minden nagyhatalom nem kerülheti meg a Közel-Keletet.
2: Tehát,
1: és ha megnézzük csak Iránt, Irán például. Iránt ugye egy síta ország, egy ajatollah vezeti, egy papi teokratikus társadalom, ahol szigorú szabályok vannak. Ugye ez a régi perzsák, régi, benne van a proféciákban, de benne van a jelenések könyvben, a Gog-Magog háborújában is, hogy az Irán, ezek a perzsák majd Izrael ellen fognak támadni. A Gog-Magog serében fel van sorolva, hogy líbiaiak, perzsák, és a messzi Gog, és a messzi északról. Tehát Irán ott van egy olyan Irán, amely vallási fanatizmus, szélsőségeseket hirdet, szélsőséges tanokat hirdet, Amerika ellenes, megveti a nyugati társadalmat, a kereszténységet, és azt írja rá a rakétákra, hogy üdvözlet Tel Aviv. Nagyon sokszor az iráni politika az elmúlt évtizedekben a legerőteljesebb Izrael ellenes, és azért akarják Iránt megállítani az atombombába, mert tudjátok, nagyon közel van Irán az atombomba előállításához, ezért van amerikai, európai szankció, mert Irán megmondta, hogy letörli, idézem, ez elnök, Ahmadinejad elnök szavait, hogy Iránt letöröljük a térképről. És Izrael, amikor Izraelt. Amikor Izraelben voltam pár éve, 700 rakétát lőttek ki ránk. A feleségem itthon volt, bocsánat, nem a feleségem, a nővérem írt rám, hogy hallottuk a hírt? Milyen hírt? És hogy Izraelt megsorozták 700 rakétát, úgy szintén a Hamász. És Tel Aviv felelőttek, ott voltunk a környéken.
0: Ez mikor történt?
1: Bocsánat? Hát, háromszor jártam Izraelbe, talán 5-6 éve. Mm-hmm. Nagyjából ugyanaz.
0: Tehát ez a konfliktus nem új eredő, hanem már ne, régóta.
1: Így van, így van. Tehát saját bőrünkön éreztük Izraelbe, hogy kilőtték. És tudjátok, mi az, ami megdöbbentő? Hogy aktiválták a vaskupolát. Izraelnek három védelmi rendszere van, amit ezért fejlesztettek ki. Irán ellen a nagy hatótávolságú Arrow nevű, ez több ezer kilométerről képes felismerni és kilőni Izrael felett, hogy megvigye Izraelt az ilyen balisztikus rakétákat. Utána van a közép, ez a Dávid paritjája, ez olyan pár tíz kilométertől pár százig, ez főleg a Hezbollah szokta kilőni, és a Hamas ellen pedig, ami pár ezer rakétába, pár ezer dollárba kerül az ő rakétájuk, vetik be a vaskupola rendszert, Most is aktiválták, ugye tudjuk, hogy majdnem 3000-2000 valány rakétát lőttek ki. Az volt a céljuk a gázáknak, hogy túlterheljék a vaskupola a rakéta elhárító rendszert, és részben le is blokkolták. Egyébként ez a rendszer 99%-ban elfogja. Tehát én hallottunk hangokat távolabb, de nem tudtuk, hogy ez 700 rakétát jelent, amikor ott voltunk. Nagy fényességben levegőbe kilövik, sziréna megszólal, és Izraelben nagyon érdekes, hogy például a Gáza övezetben 20 másodperc, és mindenképp egy perc alatt kevesebb idő van, mint egy perc, hogy egy betonbiztos bunkerbe meneküljenek. Minden házban van egy ilyen helység, és az Izraelben az utakon is vannak ilyen betonfalak, ahol egy ilyen támadás, vagy megszólal a sziréna, fél percen belül be kell oda álljanak. Úgyhogy terror alatt élnek, semmelyik európai ország, Amerika ilyen szinten nincs felkészülve. Képzeljük el, ilyen 3-kor fél percet van, hogy a 4-5 tagú gyermekedet, és az unokatestvérem is mesélte, ő egy kibucban élt sokáig. Sok ilyen kibuc van, egyébként kibucokat támadtak meg most ezek ilyen telepesek, önellátó módon élnek, és egyébként egy nagy fesztivál volt, nem tudom, mennyire láttátok, és nagy buli volt, rakétákat is alig lehetett hallani, és ez a buli se volt túl nagy, hát hogy mondjam, keresztény jellegű, hanem ott mindenféle zene, kiöltözés, és tehát közel kellett még csak annyit, hogy a legnagyobb probléma a vallás ideológia innen, a kőolaj és a földgáz megkerülhetetlenek, és a világ leggazdagabb országai, nem említek Katárt, Bahreint, Kuwaitot, amelyek bizony támogatják néha a Hamaszt, vagy az ilyen alapterrorista szervezeteket.

0: Még így feltennék egy olyan kérdést, ami talán a legtöbb embert érint, hogy mégis mi itt Kelet-Európában mire számíthatunk? Nagyon sokan emlegetik most a harmadik világháborút. Hogy látod ezt te úgy, mint keresztény, mint aki ismered a Bibliát, vannak erre proféciák egy részről, másrésztről pedig úgy, mint ennek a témának a szakértője, mint történelemtanár és geopolitikai szakértő. Hogy látod? Van erre bármi esély?
1: Hát hiszem, szakértő itt hivatalosan nem vagyok, de nagyon érdekel. És azt szoktam mondani, hogy Isten a keresztény ránk bízta, hogy éberek legyünk. Lássuk a jeleket, az időket, napokat nem tudjuk, de lássunk jeleket. Profita időket élünk, profitikus dolgok történnek a világban. Láncolatok, háborúk hígéről, ugye természeti katasztrófák, és látjuk napokban is, milyen égi jelenségek vannak. Ez mind biblikus jelenség, és összekapcsolódik. És igen, Gázáról van egy profícia. Több is van, most Joelnél, Sofóniásnál. És fel is olvasnám a proféciát, Sofóniás 2:4-ben. Nagyon megdöbbent, és utána néztem, és egy kicsit úgy belemélyedtem. És úgy szól, nagyon röviden, elhagyottá lesz Gáza, Askelon pusztasága, és Gázában nem lesz király. Tehát a Biblia itt is, meg még Joelnél is igen, pillanat, és Tirosz Szidonról is van, Tirosz és Szidon, az ma Libanon déli része, ahol van a Hezbollah, síta, terrorszervezet, arról meg azt mondja úgy szintén, hogy azok is elpusztulnak. Tehát, illetve még egy profécia van, hogy Damaszkusz elpusztul. Tehát azt látjuk, hogy Joelnél, Sofóniásnál kimondja, hogy lesz egy idő, nem tudjuk mikor, de hogy Gáza elnéptelendik, Damaszkusz elpusztul, és Dél-Libanon, ahol most úgy szintén egy Hamász típusú terrorszervezet van, elpusztul. Ha megkérdezitek, mi a személyes véleményem, én azt gondolom, hogy ez most teljesedik be. Akik tudják, most mi zajlik Gázában, Izrael totálisan le akarta rohanni Gázát. Most Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter, most, ahogy itt ülök, Törökországban van, a világ legnagyobb diplomáciai hadviselését csinálta. Egy hét alatt 7 államban volt, Egyiptomtól kezdve Szaúd-Arábiáig, Katártól, Bahreinig, Egyiptomtól kezdve Izraelig, tehát figyeltem az útjait. Mert félnek hogy ez a konfliktus kiszélesedhet. És ha Izrael totális háborút indított volna, tehát úgy, hogy totálisan minden hadsereg, ne felejtsük, 340 000 katonát hívtak be. Izrael hadserege jelenleg 170 000 fő, plusz 1 millió tartalékos. Ezzel a világ negyedik legnagyobb hadserege.
2: Igen, azt akartam mondani, hogy
1: tehát a világ negyedik...
2: haderőről, úgymond.
1: Igen, ez nagyon szeretem azt tényleg. Tehát 18 évesen a lányokat behívják. Nagyon sokszor voltunk Izraelben. A fiatal lányokat láttuk szokni a katonába, vagy a katonaruhába, géppisztolya. 2 évig szolgálnak a hadseregbe, és a férfiak 3 évet. És 42 éves úgy bármikor behívhatják őket. Izraelben tartalékos, Izraelben büszkeség a katonaság. Tudják nagyon jól, hogy amíg nem volt államok hadseregük, addig mit tett velük Európa? Ti tudjátok azt, hogy a középkorban a királyság, ki kell mondjam, a katolikus egyház, vallási antiszemitizmus zajlott, Krisztus gyilkosaiként égették, elégették, gettókba tették, már csillaga megjelölték, és ugyanezt történt Hitler idején, holokauszt, ugye 1,1 millió gyermek, majdnem 6,2 millió zsidó, és Izrael nem engedheti meg. Amikor Yad Vashemben voltam a Jeruzsálemi Holokauszt Múzeumban, jöttek be fiatal fiúk, 18 évesek, hát egy fejjel magasabbak nálam, és láttam, hogy a katonai atasséjük, vezetőjük viszi, és magyaráz nekik. És tudjátok, miket mutattak nekik? A nagytatájukat, a képeket, hogy itt halt meg nagytatád. Jelenleg Izraelben 160 000 holokauszt túlélő él. Azok a gyerekek, akiket ott láttam, kétszer jártam ott a Yad Vashemben, azoknak szinte biztosan vehető, hogy a nagyszüleik ott haltak meg, vagy bármilyen rokonaik. Láttam, hogy sírtak, láttam, hogy figyeltek, közéjük mentem, észre sem vettek, hogy ott vagyok. Egyszerűen annyira nem tudják, hogy mi. És amikor ezt látják, büszkén állnak a hadseregbe. És amikor leteszik a hadseregben az esküt, elviszik őket Masszadába, vagy most már más helyen is, de régebben Masszadába vitték. Ez egy olyan erődítmény dél a judeai sivatagba, ahol az izraeli katonákat elvitték, és esküt tettek, hogy soha többé Masszada. Masszada volt az zsidó ellenállás utolsó fészke, mert amikor Jeruzsálemet elpusztítják, ugye emlékszünk, hogy, és ez nagyon fontos összekötni, amikor sajnos az írástudók, farizeusok nem ismerik fel a zsidó Jézusban az ő messiásukat, a keresztén azt mondják, nincsen nekünk királyunk, hanem van nekünk császárunk. Azaz nem kell a szabadító, a királyok királya, hanem kell nekünk a császár. A római császár abban a korban az elnyomást jelentette. Ne felejtsük, Nero, Vespasianus császár volt, és ugye azt mondják a zsidók a kereszt alatt, hogy szálljon az ő vére ránk és a mi utódainkra. Tehát mit mondtak? Kollektív bűnünket vállaljuk. Nem csak mi, egész generációnkra. Innen jött az, hogy Isten gyilkosai. Ma az ortodox zsidókban tudjátok, hogy ugye Jézus neve Jeshua, és az ortodox haszid zsidóba és a Talmudba, sajnos ki kell mondjam, de ez van, Jeshut mondanak. Jeshut, most héberül nem tudom, bár le van írva, most azt jelenti, hogy töröltessék el az ő neve. A zsidóknak máig Jézus Krisztus, tehát az ortodox, ultraortodox haszid szatmári zsidóknak Jézus személye botránkozó, egy hamis messiás, egy félrevezető, egy római katona és egy utcanőnek a fattyú gyermeke, aki tévtanító volt, aki a gonosz mágia Egyiptomból, gonosz mágia erővel tette azt, amit tett, embereket félrevezetett, aki nem halt meg a kereszten, hanem felakasztották, illetve aki nem méltó arra, hogy a nevét kiejtsük. Ez van a Talmudban. Ezért történt, hogy a zsidókat nagyon-nagyon gyűlölték, ezért volt az, hogy a zsidókat, a zsidó Talmudot égették, és kitiltották nagyon sok katolikus keresztény közösségből, vagy a pápa parancsára. És ezért van az, hogy, és itt, ha majd lehet, akkor egy pár ilyet fel is tudok olvasni, hogy Isten hogyan nem vetette Izraelt, de megfenítette Izraelt. Tehát innen jön az a fenítés, hogy elhagyottál lesz a ti országotok, hogy Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, ti, akik megölitek a prófétákat, nem láttok addig, hogy itt kőkövön nem maradt semmi, nem láttok addig, amíg nem azt mondjátok, állott ki ő az Úrnak nevében. És sajnos ez a tragédia, hogy a zsidók, és ez nagyon fontos, hogy Jézus zsidó volt, jártam Jézus szülőházába. Jézus zsidó családba született, a megígért Betlehembe. A Biblia mondja, hogy Dávid ágából szűztől fogant, megmondja, hogy hol, mikor, nagyjából mikor. Egyszerűen kellett volna lássák, megteszi három bibliai csodát. Jézus korában nem az volt a kérdés, hogy Jézus zsidó volt, mert Jézus csak zsidókat tanított, zsidóknak beszélt, gyógyított, halottakat támasztott. És legszomorúbb az, hogy nem látták meg a törvényt, meglátták, de magát, az Istent, ezt nem látták meg. És ugye azt olvassuk az öt Mózesben, hogy most is, amikor Mózest olvassák, lepel van a szemükön. És ez a megkeményedés, ugye sajnos Jézust ott a kereszten megtagadták, keresztre adták, és ennek lett egy következménye. Ezután jön a Titus hadvezér 70-ben, és Titus hadvezér, későbbi császár, Vespasianus fogadott fia, ő az, aki ugye a zsidó akkor húsvét volt, a Páska ünnepe 70-ben. Ők nem tudták elképzelni, hogy Isten az ő szent városát, a templom.

0: most lesz. Josephus Flavius zsidó történetíró írja le a könyvében, hogy olyan kétségbeesés lett a zsidókon, és elpusztul Jeruzsálem, elpusztul, kőkövön nem marad, felszántják Jeruzsálemet, és utána jelen a 135-ben a bárkokba felkelés, utolsó zsidó felkelés, aki bárkokba magát messiásnak mondja, leverik a rómaiak ezt a felkelést, és ekkor történik az, hogy a rómaiak kitiltják a zsidókat, nem lehetnek ott, szétszorattatik, és elkezdődik lejtmenetben Izraelnek a büntetése. Isten nem dobt el őket, de tékozló fiakként, bocsánat, ki kell mondani, elhagyták az apai házat. Majdnem azt mondom, hogy részben majdnem eladták az elsőszülöttségi jogot, de Isten a Bibliában azt olvassuk, hogy könyörülő, és ahogy a tékozó fiúnál az apa kiment, ugyanígy megy az apa majd Izrael után, és megkönyörült. És még egy reflekciót csak, nagyon sokan mondják azt, hogy a holokausztnál miért nem szólt az Isten? Miért? Mert tudjátok, mindig volt a Bibliában figyelmeztetés a proféták által Jeruzsálem pusztulásánál. Tudjuk ezt Jeremiás síromainál, Jeremiásnál főleg, hogy térjetek meg, mert ha nem, elhurcoltatok. Tehát, hogy figyelmezteti. És a holokauszt előtt, Auschwitz előtt, a Hitler időszakban nem volt. Nem volt ilyen figyelmeztetés. És azt szoktam mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem Isten akar, de vannak dolgok, amiket megenged. És az, hogy a zsidók a 19. századra, ugye a zsidók egész középkorát el voltak nyomva, vallási antiszemitizmus volt, de pont azért, mert például nem jöhettek be sokszor a városba, este ki kellett menjenek, nem kaptak földet, nem foglalkoztak mezőgazdasága, nem maradt más számukra csak a pénz, ugye, és a kereskedelem. Mindenük volt, azon a pénzé válták, mert nem tudták, hogy holnap hol élnek, hol kergetik, hogy megölik. És ez a kisebbségi tudat, ez az mindig, hogy üldözve vagyok, lenézve vagyok, ezért olyan kreatívak, ezért élnek minden túl, mert felkészültek a legrosszabbra, erre tudnék egy viccet is mondani, hogy ez a zsidóságnak a legnagyobb kincsük a leleményesség, az, hogy mindent túléltek. És jött a francia fogadalom, ami a francia fogadalomban nagyon sok zsidó volt, megadta az egyenjogúságot nekik, először a történetben a zsidó és a keresztény egyenlő lett, és ha egy zsidó egyenlő keresztény, akkor az nála egy óriási ugrást jelent, és jött ugye a 19. század, egész Európában megadták nekik az egyenjogúságot, tehát egész Európában. Ez azt jelentette, hogy iskolát kereskedhettek, saját zsinagógáik lehettek, és beolvasztak, nagyon sokan asszimilálódtak. Nagyon sokan elvesztették a zsidóságokat. Tudjátok, van egy ilyen mondás, hogy megkérdezik a rabbitól, te, hát rabbi, hát hogy maradtatok meg ennyi üldöztetés után? Hát égettek, öltek, kardére hánytak. Hát mi a titkotok? És a rabbi lesüti a fejét, és nagy bölcsen azt mondja, hogy azért maradtunk meg, mert nagyon nehéz volt megmaradnunk. És ezért élnek még, mert nem tudom, hogy fejezem ezt ki, hogy nagyon nehéz, átélték a legszörnyűbb pillanatokat, és amikor megkapják ezt az egyenjogúságot, akkor elfelejtik a Siont. Azt mondja ugye, hogy száradjon a nyelvemre, nem, a nyelvem tapadjon a szájamhoz, ha elfelejtem Jeruzsálemet, és innen jön a Sion, a cionizmus, azaz a hazavándorlás. És Isten felhasználta Auschwitzot, felhasználta Hitlert, hogy az Auschwitzban 15-ször járhattam. És higgyétek el, mindig, amikor bemegyek, kettő érzés van bennem, hogy a világ legnegatívabb helye a földi pokol, de mégis úgy látom, hogy ez egy olyan hely, amely a zsidó népet felébresztette, hogy nem szabad jól érezze magát ott, ahol nem az otthona van. És Auschwitz után jön a tömeges kivándorlás és Izrael állama, és azokat, akiket ott meg kellett volna öljenek, azok 3 év meglapítják Izraelt. Hát mi ez, ha nem csoda?
1: Erre is igaz az a mondás, hogy a nehéz idők erős embereket szülnek, az erős emberek könnyű időket, és a könnyű idők pedig gyenge embereket. Hát szóval nagyon szépen köszönjük ezt a felvilágosítást, köszönjük, hogy körbevezettél minket, és hogy keresztény szempontból bemutattad nekünk ezt az aktuális konfliktust. Nektek pedig köszönjük, hogy velünk voltatok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12-13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér, menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd, megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Míg az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén augusztus 20-án Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Túri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Szombat délelőtti Isten tiszteletünket a 207-es számú ének eléneklésével kezdjük meg. Énekeljük el a 207-es számú ének mind 4 versét.

Imádkozunk! Teremtő jó Istenünk, szerető édesatyánk! Hálás szívvel állunk meg szent széned előtt ezen a szent szombatnapon, hogy megköszönjük neked a te végtelen kegyelmedet, szeretetedet, jóságodat. Drága jó Istenünk, köszönjük neked a mögöttünk lévő hetet, de nem csak a mögöttünk lévő hetet, hanem a mögöttünk lévő hónapokat, éveket, évtizedeket. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy te gyermekeidként szeretsz bennünket. Szereteteddel átölelsz bennünket, és vigyázol ránk, vezetsz. Urunk, köszönjük neked ezt a szombatnapot, amikor összegyűlhettünk szent házadba, leülhetünk szent lábaidhoz, és hallgathatjuk a te igédet. Beszélj hozzánk, Urunk! Szólíts meg bennünket, hiszen a te igéd fénye az, amely utat mutat nekünk a életünk sötétjében, megvilágítja azt az utat, amelyet te kijelöltél számunkra. Urunk, tudjuk, hogy az út nem vezet, csak az irányt mutatja. Vezetni Jézus Krisztus vezet bennünket ezen az úton. Drága jó Istenünk, az a mi kérésünk, add, hogy a mi hitünk, a mi reménységünk valóra váljon, és hogy egy örök életen keresztül veled lehessünk az új Jeruzsálemben, az örökké valóságban. Kegyelmedért, az Úr Jézus Krisztus kifolyt vérért kértük. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, adj irgalmat. Amikor majd megtérek hozzád, sporom a szelek szétbogozzák vad ismeretlen tájakon, nem kérdem, lesz-e irgalom. De kérdezem most, amíg élek, amíg a halál csak kísértet, de minden nap felrémlik nekem, lesz-e irgalom, Istenem. Szeretsz-e így, ahogy vagyok, mert hiába is akarok más lenni, nem tudok soha. Bűnös sors ez, és mostoha. Aki nem beszél és nem kérdez, hogy akarom, szívem mit érez, nincs választásom, bennem a vétek. Bűnösnek születtem egy korcs nemzedéknek. Sebes szívű, megcsalt ember vagyok. De nem rossz, uram, csak a vétkem csúnya. S adj irgalmat, ha hozzád fordulok.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az apostolok cselekedetéről többször elmondtuk már, sajnos nem elégszer, hogy ez a misszió tankönyve. Mi nagyon sokszor szeretnénk ilyen-olyan-amolyan missziói módszerekkel az emberekhez közel jutni, és mindig úgy van, hogy újabb és újabb divatok jönnek, és ezek az újabb és újabb divatok persze hoznak sok érdekeset, újat, missziónak egész tudománya van, a missziológia, nagyon sokan műveljük, adventisták és nem adventisták, és elfelejtjük azt, hogy vissza kell menni mindig a forráshoz, ad fontes, mondta Rotterdami Erasmus, vissza a forráshoz, mert a forrástól lehet csak jól elindulni. Lukács egy kettős művet írt. Az apostolok cselekedete Lukács írása. Ha megnézitek Lukács evangéliumát, nincsen vége. Azt mondja a Lukács evangéliumának vége, hogy a templomban hirdették Isten igéjét az apostolok. De hogyan tovább? Következik az apostolok cselekedetének első fejezete, amikor még találgatják az apostolok, avagy most fogod-e helyreállítani az országot Izraelnek. Jézus nagyon keményen azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, görög szöveget úgy lehet fordítani, semmi közöttök hozzá, hanem lesznek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, a föld végső határáig. Ezt az útat rajzolja meg lényegében az apostolok cselekedete, és közben nagyon sok fontos, léleknek fontos üzenetet rejtenek el az egyes történetek. Régen tudjuk, hogy nem egyszerűen csak missziói beszámoló ez. Például nagyon sok prédikáció van benne, 21 nagy prédikáció van az apostolok cselekedetében, innen tudjuk, hogy hogy prédikáltak annak idején az apostolok. Azután nagyon érdekes, hogy vannak ilyen összefoglaló jelenetek, 6 nagy egységbe, 6 missziói, hogy így mondjam, fázisra lehet osztani ezt a könyvet, sok mindent elmondtuk róla. Ezért van az, hogy az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, ha emlékeztek még rá, legutoljára 15. fejezetet tanulmányoztuk, és itt a 16. fejezet. Ez Pál második missziótjával kezdődik. Valami érdekeset viszont el kell mondani. Ennek a fejezetnek talán az egyik legnagyobb tanulsága az, ahogy kezdődik ez a fejezet, hogy a missziót nem mi tervezzük, emberek. Illetve mi is tervezhetünk, de nem biztos, hogy az a jó, amit mi tervezünk. Mi nagyon sokszor az Úrért akarunk cselekedni, és ezért nem tud az Úr velünk cselekedni. Mert a mi terveinkkel felülbíráljuk sokszor az Úr akaratát. Itt is úgy kezdődik, ugye, hogy Pál elhatározza, hogy végiglátogatja az első misszió úton megismert gyülekezeteket, egy kicsit tovább megy Kis-Ázsiába, ez a mai Törökország területe, és akkor az Úr elé áll, és nem hagyja. Ez egy nagyon érdekes dolog. Valaki az Úrért akar tenni, és Isten angyal eljár, és azt mondja, hogy nem. Hanem az Úr angyal egy új területet, Európát nyitja meg Pál előtt. Ennek a fejezetnek az első versei ezt mondják el. És ezért Pálnak hallani kell azt a macedóniai hívást, átjönni a mai Görögország területére, a Macedóniába, és ott kell hirdetni az evangéliumot. 6. versben egyenesen így fogalmaz a Lukács, mivel a Szentlélek nem engedte neki, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Nem furcsa, hogy a Szentlélek nem engedte, hogy hirdessék az igét. A Szentlélek egy új területet mutat, akkor itt látomásban látja, egy macedón férfit, még azt mondja a látomásban, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, és ez a második tanulság. Pál azért volt Pál, mert nem volt engedetlen a léleknek. Lélek szólt, erre egy Macedóniába, és rögtön engedelmeskedett. És azt mondja, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük néki az evangéliumot. Azt várnánk ezután, hogy következik egy dicsőséges, nagy felvonulás. Mi sokszor belefulladunk a mi missziunkban abban, hogy valami látványos dolgot szeretnénk csinálni, valami nagyot, amire odafigyelnek az emberek, óriás plakátokkal és mindenféle ilyen-olyan-amolyan reklámanyaggal. Mi rólunk beszéljen az egész világ. Nem veszük észre, hogyha ez így lett volna, akkor Krisztus Jézus ezen a földön nagyon rossz missionárius lett volna, nem? És úgy látszik Pál is.
Azt olvassuk itt a 11. fejezetben, és most azt ajánlom, hogy ha van Bibliátok, akkor vegyétek elő, mert lényegében csak a tanulságokat szűrjük ki ebből a fejezetből, és lépésről lépésre megyünk, hogy tanuljunk. Elvégre mi is egy nagy missziói vállalkozásban vagyunk, aminek az a címe, hogy gyere, ahogy vagy, persze ez nem igaz így eddig. Ez a jelszó rossz így. Tudnék, itt csak vesző van, nincs pont, vagy pont van. Tudnék, gyere, ahogy vagy, hogy ne olyan legyél, amilyen vagy, nem? Ha ezt nem tesszük hozzá, akkor nem értjük az egészet, hogy miről van szó. Szóval egy nagy missziói nekibuzdulással elindultunk a városi misszióba, szerte a világon, ez nem magyar találmány, és szeretnénk, hogyha az Úr használna bennünket. De ezek nélkül, a tanulságok nélkül nem fogunk semmire sem menni. Az alapokról kell elindulni. Nézzük csak, azt olvasok itt, hogy elhajóztuk tehát Troászból, ez a régi Trója, mai napig is megvan ez a város, ez a Márványtengernek a törökországi partján van, én is jártam ebbe a városba kétszer is, egyenesen Szamotakéba, a Szamotaké viszont egy sziget, ez egy görög sziget már, oda mentek, másnap pedig Neápoliszba, ez most Kavalának hívják a görögök ezt a várost, oda mentek Neápoliszba, Neápolisz romjait is láttam, nagyon érdekes, hogy elgondolni, hogy pálik itt kötöttek ki, persze nem olyan szép kompal, ami Törökországból visz most Kavalába bennünket, hanem egy ókori hajóval, és innen 13 kilométer Filippi. Ide vezényeli őket az Úr. És azt gondolnánk, hogy ha az Úr ide vezényelte, akkor itt most egy nagy-nagy gyülekezet vár. Ugye már az első misszió úton elmondtam azt, hogy Pálnak kialakult az a bizonyos missziós stratégiája, hogy mindig elment a zsidó gyülekezetbe, ott kezdett Krisztusról beszélni, aztán kidobták a gyülekezetből, magával vitte az istenfélő embereket, és az istenfélő embereket, ahogy magával vitte, abból lett egy új gyülekezet, ami nagyobb lesz sokszor, mint a többi gyülekezet, erről már én beszéltem. Itt is ezt próbálja Pál tenni. De kiderül erről a Filippiről, azt mondja, Filippiben, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt, néhány napot ebben a városban töltöttünk, mondja az apostol. Mit jelent ez, hogy római település volt? Tudjuk azt, hogy Filippos, hogy Nagy Sándornak az édesapja alapította, és a rómaiak az axiomi csata után, ami a római birodalomnak, a Augustus Rómájának a megalapítása volt, ez egy veterán város volt. Tudnilik, a veteránokat, aki hosszú ideig legalább 30 évig katona volt, valahol letelepítették. A császár gondoskodott róluk, és ezeken a veterán városokban nagyrészt római polgárok laktak. Ilyen volt Filippi. Filippi egy katonai város. Én nem tudom, hogyha én most Pál helyében lettem volna, akkor mit mondtam volna? Uram, valamilyen. De sok büdös római közé hoztál. Hát mit kezdek én ezekkel? Az Ószövetséget se ismerik. Sok Isten hívők. De semmilyet nem tapasztalunk. Hanem nagyon érdekes, hogy Pál, és ez megint egy missziói tanulság, hogy Isten mindig járatlan utakra vezet bennünket. Gondoljatok csak a Filepre és a Szerecsen komornyikra. Ott azt írja az írás, hogy ez a Filep, aki sikerprédikátor volt, nem? A samáriaiak közül óriási sikerei voltak, leírja az apostolok cselekedete. A Filepnek azt mondja az Úr, eredj el a Gázába vezető járatlan útra, ma is járatlan út, félsivatagon keresztül megy. Megint Filep helyett azt mondtam, hogy Uram, már nem tudsz okosabb tervet nekem mondani? Nekem a jó prédikátornak? A Filepnek menni kellett azért az egyért, a Szerecsen komornyikért, és ennek az lett a következménye, hogy Etiópia még a 19. században is szombatot ünneplő keresztények országa volt. Tehát Isten előre gondolkodik. Itt is így van. Első európai szálláshely. Még zsinagóga sincsen. Római település. Pál megkérdezhette, Uram, mit keresek én itt? És akkor jön a szombat. Azt olvasjuk, szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé. Ma is megvan ez a kis folyóka, jártam ott. Hát ne Dunára gondoljatok, ez
körülbelül olyan, mint a színva, ha valaki ismeri Miskolcon a színvát, körülbelül olyan, hogy úgy szépen át lehet lábalni, mert itt szoktak összegyűlni folyóparton az a kevés kis zsidó, aki véletlenül szombatra ebben a római városban rekedt. És így is volt. Azt olvasok itt, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak, leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Úgy látszik, csak asszonyok voltak. Ezek rómaiak feleségei voltak egyrészt, vegyes házasságban, akik tartották az őseik hitét, esetleg kereskedő asszonyok, mint ahogy kiderült, mert hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony. Ez azt jelenti, hogy nem is zsidó volt, az istenfélő asszony az azt jelentette, hogy olyan zsinagógába járó asszony volt, aki ugye nem volt zsidó, de mégis a zsinagógába rendszeresen ott volt, és ez a Lídia nem lehetett szegény asszony, mert egy Tiatírából való bíborárus volt. A bíbor az ugye egy csigából, egy tengeri csigából készült festék volt. A bíbor az nem vörös, ez mindenki azt hiszi, hogy bíbor vörösről beszélünk. A bíbor az nem vörös, az lila. Vöröses lila szín, csak úgy mondom, mert láttam igazi bíbort. Ez ilyen. És ez egy nagyon drága festék volt. Ezzel kereskedett. És egy csomó asszonynak prédikál Pál, és vele az ifjú Timóteus, aki itt van, kiderül a szövegből, Sílás, és Pál megkérdezhette volna, uram, miért? Tudjátok, hogy mi hol szoktuk a missziót elrontani? A kicsin. Mit gondoltok, Jézus miért azt mondja, hogy aki hű a kevesen, az a sokon is hű, és nem fordítva mondja. Sokon csak azt tud hű lenni, aki a kevesen hű. Az Isten ügye az mindig kicsin kezdődik. Ezt sose felejtsük el. És a kicsin való helytállás az, ami elvezet a célig. Ha én a kicsin nem tudok helytállni, akkor Isten nem tud használni engem. Itt is ez következik, mert úgy olvasok tovább. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, hogy mondtam, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Egy nem zsidó, istenfélő asszonynak az Úr nyitja meg a szívét. Erre megint nem szoktunk figyelni a missziónál. Mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy a misszió az hitre agitálás. Tehát vagyok én, és úgy kell hirdetni az igét, hogy mindenki hívő legyen. Erre fel van egy híres mondat, amit én idéztem sajnos, de nekem tulajdonítják már évtizedek óta. Bics testvér, ez nem a BB Bics, hanem a Papa Bics, aki V.R. Bics, aki generálkonferencia elnöke volt 1954-ben, a híres, nevezetes bibliakonferencia egyik megnyitó áhítatán mondott, és megismételte ugyanezt a mondatot a generálkonferencia plenáris ülésén. És ez úgy szól, nekünk szembe kell néznünk önmagunkkal, hogy mi hajt előre bennünket. A más aklokba lévő juhok iránti farkas ösztön, vagy pedig a lelkek megmentésének vágya. És ez a mondat abszolút igaz. Mi most a cél? Nekem hitre kell agitálnom az embereket? Vagy pedig, ha a lelkek megmentésének a vágya, akkor azt kell látni, hogy a Szentlélek az két szólamban dolgozik mindig. Mi ez a két szólam? Egyrészt engem indít, másrészt akinek nekem szólni kell, az készíti. Egyoldalú misszió nincs. Ilyettében senki sem fog megtérni. Akkor Kalesnyikovval lehetne lelkeket menteni. Ráfogom a Kalesnyikovot az emberre, a géppisztolyt, és azt mondom, meghúzom a ravaszt, hogyha nem ugrasz fejest a keresztelő medencébe. Na de hát ez olyan is lenne, nem? A belső változás az mindig két irányú. Nekem azért kell szemgyógyító ír laodiceai embernek, hogy észrevegyem, hogy a Szentlélek hol dolgozik. És a Szentlélek ezt mindig megmutatja. Ti nektek is volt olyan érzésetek, hogy emberek, akik én nagyon szeretnék, hogy
azoknak nem kell. És jön egy ember az utcáról be, és csodálatos módon készen van, nem? Szinte csak nagyon apró dolgot kell elvégezni, hogy közösségünk tagja legyen. Ez mindig így van. Higgyétek el, mindig így van. Ezért van az, hogy én 1957. február 1-e óta vagyok az egyháznak az alkalmazottja. Azóta minden napommal el tudok számolni, megvannak szépen a határidő naplóim, az elsőket a Lenk bácsitól kaptam, és mindig megkérdeztem, még alá van írva, láttam, osztottam minden héten, hogy mit csináltam, és azóta is megszoktam. Ez a prédikáció, meg tudom mondani, a 198. ebbe az évbe. De egyet soha nem írok fel. Hány embert kereszteltem? Tudjátok, miért nem? Mert ez nem fair. Az életemben volt sok ilyen Lídia bíboráros asszony. Egyszerűen a Szentlélek dolgozott az életébe, és engem csak összehozott a Szentlélek, és én voltam a kalapács, aki beverte a szöget a falba, de hát nem én verem be a szöget a falba, az Úr tartotta őt is, meg engem is a kezébe, nem? És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De figyeljük meg, ez az asszony rögtön valamit akar cselekedni Pálért. Azt olvassuk tovább, amikor a háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamba, és kérlet bennünket. Ez az asszony azt tette, amit tennie kellett. Nem azt mondja, hogy itt hagyom a bíboráros üzletet, és mit tudom én, valami más nyitok. Nem. Ahol vagyok, ott megteszem az evangéliumért azt, amit tehetek. Az igazi misszió mindig ez. Délelőtt egy nagyon fontos mondatot mondtam. A gyülekezetnek az a célja, hogy minden ember kap lelki ajándékot. Johnson testvért idéztem, aki azt mondta, a keresztség az nem más, mint felkenetés a szolgálatra. Ezt mindig elmondta az Andrewson. Tudom, majdnem minden óráján hallottam, és sok prédikációját is ismerek. Te kaptál valamilyen feladatot. A Szentlélek használni akar téged. Megnyílik a szemed, vagy nem? Azt a munkát végzed, amit kell, vagy nem? Ez a lényeg. És itt is ez történt. Úgy nézett ki, hogy elindul egy kis munka. Van egy támogató, vannak asszonyok, kijárunk a folyópartra, Isten igébe épülünk, lépésről lépésre, közelebb és közelebb jöttünk az Úrhoz, csak hogy minden nagyon szép és minden nagyon jó lesz. Csak hogy egyet nagyon világosan kell látni. Ahol az Úr munkát kezd, ott egész biztosan megjelenik a sátán. Ez egy döntő dolog. Nagyon sok ember megsértődik, vagy megbotránkozik azon, hogy hát, hogy lehet, hogy az Isten népe között dolgozik a sátán? És nem akarok régi-régi történeteket mondani, egy öreg gyülekezeti véntől, Miklós bácsitól hallottam azt, hogy édes fiam, ha sátán dolgozik, akkor annak nekünk örülni kell. Mert? Egyrészt azért, mert az Isten valamit ott meg akar tanítani, mert csak ezért engedi, hogy a sátán dolgozzon. A sátán, Isten engedélye nélkül nem tudna dolgozni. Ez az egyik. A másik, ez a bizonyíték, hogy Isten népe vagyunk. Miért? Azért, mert a sátán nem ostoba. Ahol az övéi vannak, ott nem dolgozik. Minek? Azok majd is az övéi. Ott fejtik ki az erőfeszítését, ahol nem az övéi vannak. Itt is ez történik. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben a jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nasz hasznot hajtott a gazdájának. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik néktek. Igazat kiáltozott ez a lány, vagy nem? Igazat. Ha idáig olvasnák, akkor azt mondanám, jaj, de nagyszerű,
Még az ördög is támogatja a missziót. De Pál nagyon jól tudta, hogy nem ez a megoldás. A missziónak az ördög a legnagyobb ellensége. Nézzétek, Jézusról kik mondták ki először, hogy ő a Mesiás? Nem a tanítványok, nem a zsidók, az ördöngősök. Gondoljatok a gadarai ördöngős, lejön Jézus a hegyi beszéd, hegyéről, stb. A sátán igazat mond, de azért, hogy az igazságba tudja vegyíteni a félrevezetést. Mint hogyha ő lenne az az Úr, aki felajánlotta a második, harmadik kísértésben Jézusnak is a föld minden országát, nem? És akkor azt olvasjuk tovább, ez több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom néked Jézus nevében, hogy menj ki belőle. És még abban az órában kiment belőle ez a gonosz lélek. Mi történik itt? Van egy asszony, aki befogadta, Lídia. Van egy nő, akit a sátán tart rabul. És Pál ezt a lánykát, fiatal lány lehet, mert a görög szó ez azt jelenti, hogy fiatal lány, Pál megszabadítja az ördögi hatalomból. Eddig azt mondhatnánk, hogy egy happy end. Nagyszerű, hogy így történt, nem? Örül-e ennek vajon Filippi? Miért nem? Azt olvastuk itt az előbb, ha figyeltetek, hogy mikor mielőtt mondja, ez nagy hasznot hajtott a gazdáinak. Isten ügyével mindig az anyagiak állnak szembe. Figyelitek a gadarénus ördöngősöket? Azt kérik Jézust, hogy menjél már el innen. A disznók azok értékesebbek, mint egy ember. Jövendőmondás az értékesebb, mint ez a lány. Ez a megszállott idegbeteg lány, ez sok hasznot hajt. És itt még durvább a reakció, mert azt olvassuk, azután azt mondja itt, hogy amikor látták urai, hogy oda lett, amiből hasznot reméltek, megragadták Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket, azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatták a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad át sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. A lényege az, hogy ezek az emberek politikai sikra terelik ezt az egész dolgot, és előveszik azt, ami nagyon-nagyon jó csemege mindig. Tudnék, mi a hitünket, meg az egész életünket különböző kulturális szinten éljük meg. Azért azt hiszem, nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk az istentiszteletet úgy tartanánk, mondjuk, mint a négerek, vagy mint Indiába, vagy mint az amerikai fekete gyülekezetek. Amerikai fekete gyülekezetben most felugranna 5 ember, és yes, yes, sir, halleluja, yes, sir, azt leülne. Aztán furcsálódnátok, nem? Vagy egy jót mond a prédikátor, akkor az egész gyülekezet tapsol, ugye? Furcsa lenne. Más kulturális nívón élnek, nagyon aranyos emberek, nagyon szeretem őket, nagyon jó pofaság köztük lenni, mert én másfélit lát az ember. Tehát ők más hullámhosszon gondolkodnak. A sátán ezt előveszi. Nem, mi rómaiak vagyunk, mi nem a zsidó szokások szerint vagyunk. Micsoda dolog az, hogy egy Lídia, hogy befogadta ezeket az embereket, stb. És figyeljétek meg, hogy rögtön vevők erre az emberek. A missziónak van egy nagyon érdekes tulajdonság, ezt Pál mindig gyakorolja. És hogyha ezt a sátánnak sikerül kihasználni, vagy ellenkezőre fordítani, az nagy baj. A kereszténység mérlet világvallás, ezt most nem mint hívő teológus mondom, hanem úgy, mint vallástörténész. Mert így is igaz. Azért, mert inkulturálódni tudott. Ezért mondja azt, hogy zsidónak zsidó, görögnek görög, szolgának szolga, szabadnak szabad, stb. A kereszténységnek, a megváltási tervnek az a csodája, hogy inkulturálni tud. Mi ez az inkulturálás? Az in az azt jelenti, hogy babe, a kultúrákba be tud lépni.
Mi azt mondjuk, hogy Isten. Meg összetesszük a kezünket, meg letérdelünk. Ezek pogány szokások. Mégis ezzel fejezzük ki a mi hitünket, nem? Nem ezeket a szokásokat változtatja meg a kereszténység, hanem a mi szívünket. Hogy ezeken a szokásokon keresztül helyesen kommunikáljunk az Istennel, nem? Mert hogyha az Ószövetség szerint le akarnák borulni, akkor úgy kell, mint a mohamedánok. Azt hiszem, hogy mi öregek, nagy bajunk lenne. Nagyon sokat jártam mecsetben, hogy, hogy megy a mohamedán istentisztelet, mert annélkül nem tudok róla tanítani. Lábujjhegyre kell állni a szőnyek szélén, és akkor először a homlokomnak kell érinteni a földet, mielőtt a térded érinteni, próbált ki otthon. Kitörik a derekad, akkor ne engem szígy. De gyerekkoruk óta így csinálják, ez volt a leborulás. Ugye ez nem a mi kultúránknak a dolga. Itt viszont most meg akarja fordítani ezt a sátán, és azt mondja, ez egy idegen dolog. Idegen eszme. És akkor az történik, talán azt várnánk, hogy most Isten küld egy angyalt, és megvédi az ő szolgáit, akik egy eredményes misszió munka nyomán indulnak el. Rövid és eseménytelen életemben volt olyan, hogy eredményesen kezdődött egy misszió, és egyszer csak valami ugye elromlott. És én nagyon sokszáig keseregtem ezen. És az az érdekes, hogy évek múlva, volt, hogy évtizedek múlva, láttam meg azt, hogy de jó, hogy ez így volt, mert sokkal eredményesebb volt a magvetés, mint ahogy én gondoltam. Tudnék, nekünk van egy bajunk, mindig aratni szeretnénk, de érdekes módon sose beszélünk a vetésről, nem? Hallottatok már ilyen programot, hogy Aratás Budapest, csináltunk egy ilyen programot. Aratásra hív az Úr, itt van, arassunk, sok az aratni való, kevés a munkás, ezt prédikáljuk. De vetni szoktunk? Hát itt a baj, nem? Mert csak azt tud learitni, amit vetettél. És az Úr néha ad érlési időt. Sok tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, de akkor nem érünk a végére ennek a történetnek, hogyha én ezt mind elmondom. Itt viszont az következik, hogy megfogják az apostolokat, és azt mondják, hogy rájuk támadtak, az előjárók pedig letépték ruhájukat, és megbotozták őket, sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket, az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vezette őket, és a lábukat kalodába záratta. Ugye tudjátok, mi a kaloda? Nyakukat, kezüket, lábukat összekötik. Megkérdezheti az ember, hát ezt érdemeli Pál, ezt érdemeli munkatársas Élás? Vagy megkérdezhetjük másik oldalról, római jog szerint ez jogos volt? Kiderül majd a végén, hogy nem. Be is ijed a város vezetősége emiatt. Donik Pál római polgár. És ezt nem lehet vele megcsinálni. De az elvakult emberekkel nem lehet vitatkozni. De mit csinál Pál és Sílás ebben a nagy megpróbáltatásban? Mert próba nélkül nincsen győzelem. Ha én úgy akarok misszióba indulni, hogy elém kókuszszőnyeget terítenek, és kislányok legyezgetnek, hogy nehogy megizzadjak a munkába, akkor az a munka nem is lesz az Úr munkája. Az Úr munkája az mindig próbával jár. De mit csinál Pál és Sílás? Mit csinálok én a megpróbáltatás alatt? Hát odaig eljutunk, hogy nagyukat sóhajtozok, hogy húzatot kap a mellettem lévő akkorákat. De Pál és Sílás nem ezt tette. Pál és Sílás tud valamit. Hogy én nem hiába kerültem a börtönbe, mert ott dolgom van. És ez az, amit nem tudunk. Jön a mi életünkbe valami nehézség, és elfelejtjük azt, hogy nekünk ez a nehézség valamit megmutat, hogy dolgunk van, valamit meg kell tenni. Nem a másik ember ellen. Nem azt látjuk, hogy Pál és Sílás majd feljelentést fogalmaz, mert a római polgárságot megsértették, és majd Rómába majd ezeket a kénkővel égő tüzes tóba fogják biztos vetni, mert ugye a római polgári jogomat, amit én úgy szereztem, és én születésem fogta, római polgár vagyok, velem ezt csinálták. Mert nagyon sokszor a misszió nem megy előre azért, mert a sérelmeinket nyalogatjuk, mint kutya a sebet.
hanem azt olvassuk, éjfél tájban Pál és Szílás imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Pál és Szílás felfedezi azt, hogy hoppá, egy misszió területre csöppentünk. És énekkel és imádsággal magasztalják az Istent. Mert a megoldás az nem jobbra-balra, előre-hátra van, hanem felfelé van. És vajon ezt a felfelé lévő megoldást meglátom-e? És miközben ez történik, mivel ez történik, ezért Isten is közbeszól. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Ez a földrengés annyira valóságos, hogy ebbe a börtönbe is jártam, Filippibe, és nagyon érdekes módon a börtön lépcső így el van válva. Tehát szintkülönbség történt, beszakadt a föld, hogy így mondja, kb. 30 centi különbség van, hogy a lépcső el van törve, 30 centivel alacsonyabban van ugyanaz a fok. És lehullanak a bilincsek. Ugyanaz történik, mint a ifjakkal a tüzes kemencébe, lehetne sorolni, vagy amikor átkelnek a Jordánon a zsidók, a honfoglaláskor, vagy amikor a Vöröstenger ketté válik, ugyanez történik. És akkor vizsgázik az Isten embere. És ezt el szoktuk felejteni. Midáig eljutunk, hurrá, halleluja, győztünk, és kereket old mindenki. Pál és Sílás azért volt misszionárius, mert Pál és Sílás keresztény volt. Tudjátok, mit jelent, hogy keresztény vagy Krisztus, így lehetne mondani? Így tudom röviden meghatározni, a keresztény egyenlő a másikért itt élő ember. Az, aki a fele barátja ellen van. Most nem is beszélem, a hit testvére ellen van. Fele barátja ellen van. Ha valaki nem látja a másikat, az egyszerűen lehet, hogy hetedik napot ünneplő adventista, csak nem keresztény. A keresztény egyenlő a másik emberért itt élő ember. És Pál ezt látja. Következik egy nagyon érdekes jelenet, amikor lehullanak a bilincsek, akkor azt olvassuk, amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Katonai fegyelem alatt álló ember, ha a foglyok megszöknek, az életével felel érte. És akkor most mit mond Pál és Sílás? Nem tudom, hogy mit mondtunk volna, valami ilyesmit. Meg is érdemli, csinálja csak. Nem, én bántom. Majd ő magát elintézi, ugye? Abban a pillanatban alkalmatlan vagyok a misszióra. Nem a másikért itt élő ember vagyok. Másik ellen élő ember vagyok. Azt olvassuk. Pál azonban hangosan rákiáltott, ne tégy kárt magadba, mert valamennyien itt vagyunk. Erre világosságot kért az, berohant és remegve borult Pál és Sílás elé, majd kivezett őket, és meg ezt kérdezte, uraim, mit kell, hogy cselekedjem, hogy üdvözüljek? És Pál és Sílás elmondja a Biblia órát, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, és mint a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igét néki, mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nékik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ebben megint nagyon sok tanulság van. Isten nagyon sokszor az ellenségekből hívja el a legjobb szolgáit. Nemrég temettem egy testvérnőt, akinek a férjét ismertem, Dávid Sándor testvért voltak, akik Lelléről ismerték őt,

nagyszerű szögből láttam, hogy hol fog kijönni. Kezembe volt a puska, éles tölténnyel megtöltve. És megesküdtem égre, földre, hogy ezt meg fogom tenni. Amikor kijöttek, elkezdtem célozni. És tökéletesen bent voltak a célkarikába mind a prédikátor, mind a felesége. Azt mondja, megbénult az ujjam. Akárhogy akartam, nem sikerült meghúzni a ravaszt. És amikor kijöttek, én nem tudtam más csinálni, elmentem a kocsmába, sárga fődig leittam magam, hogy én egy ilyen gyáva alak vagyok. És azt mondja, részegen értettem meg, hoppá, talán az angyal fogta az ujjam. Egy év múlva megkeresztelkedett, és most nem mondom tovább a történetet. Isten ma is hatalmas. Egy nagyszerű ember lett belőle. Isten ott a fa tetején is tudta, hogy ez az ő szolgája, nem? Mert ő előre lát. A börtönőr is egy nagyszerű szolga lett, nem? Csak mi sokszor az egyéni sérelmeinktől nem látjuk az embert. Ez az egyik. A másik az, hogy vajon emberségesek vagyunk-e, vagyis a másik ember jobbikényének vagyunk-e a támaszai, vagy pedig úgy gondoljuk nekünk az a feladatunk, hogy az ellenséget írtani kell, persze, akit mi ellenségnek látunk, mert nem az Úr szemével nézünk. Ezért kellene egy kis laodiceai szemgyógyító ír, testvéreim. Írtani akarunk, vagy lelkeket menteni? Ez a lényeg. És figyeljétek meg, amikor ez az ember megtér, mi a jellemzője? Azt írja, hogy örült ő és az egész házanépe. Öröm nélkül nincs megtérés, kín megtérés nincsen. Úgy megtérni, hogy én állandóan sóhajtozok, ez nem megy. És akkor jön a reggel, a város is meglémül, és azt mondja, bocsáss szabadon az embereket, és Pál azt mondja, nem addiga. Én római polgár vagyok. Ilyen is ráveszi a város vezetőségét, hogy eljöjjenek bocsánatot kérni. Miért? Mert a város vezetőinek is kell tudni, hogy az Isten ügye az közügy. Ezt sose felejtsétek el. Nem személyes sérelem, közügy. Igenis, az igazságtalanságot azt ki kell mondani. Igazságtalanságot azt szembe kell mondani a másiknak. Ha nem mondod, nem teszed, a te vétked. És ezt az igazságtalanságot példamutató módon, igaz, hogy megijedtek ezek, azt olvassuk itt a 29. versben, elmentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérlelték, hogy távozzanak a városból. Amikor kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Egy nagyon érdekes missziói történet ez, nem? Szinte ebben az egy történetben, a Filippiben történtekkel, minden megtörténik, ami a misszióban megtörténhet. Nem véletlen, hogy ez a gyülekezet támogatta további útján Pált, ezt tudjuk a Filippi levélből. Tudjuk azt, hogy egy nagyszerű levelet írt Pál ehhez a gyülekezethez, sok mindent tudunk. De ez a történet azt mutatja, hogyha a missziónak ezeket az alapvető lelki tanulságait nem értjük, nem éljük, nem járja át a szívünket, nem formálja át a mi gondolkodási módunkat, hanem csak ha magunk feje után megyünk, akkor mehetünk neki a falnak. Nincs az az üzleti módszer, amivel eredményes missziót lehet elérni. Az üzleti módszer az csak addig tart, hogy vedd meg a porszívót, ugye jön a porszívó ügynök, és ismerjük ezt a történetet, vagy vedd meg ezt, vedd meg azt. Mindenféle csellel nyertél ennyit, meg tudom én, rátszakad az OTP, hogyha megcsinálod. És csak meddig tart? Amíg te megvezetett vagy. De az Úr nem megvezetni akar, megmenteni akar. Ez viszont belső változásra van szükség. És az Úr ezt a belső változást munkálja a misszióban. A misszió az egy kétváltozós dolog. Szentlélek kell, hogy benned dolgozzon, és a Szentlélek dolgozik valakiben, akivel össze akar kapcsolni téged,

0: az Úr. Ezért misszió úgy nincs, hogy a gyülekezet ugyanolyan marad, mint volt. Ha elkezdődik a misszió, akkor a gyülekezetnek kell először változni. Hogy változtatni tudjon Isten emberek életén? Mert az Isten ma is teszi, néha nélkülünk is, és ezért szégyelhetjük magunkat. Isten ma is szólít embereket. Ma is vannak emberek meglepő életújulással, talán még nem köztünk vannak. De Isten készíti őket. Csak mi készen vagyunk-e? Adja az Úr, hogy így legyen az ő kegyelméből. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked ígédet, amiben tanítottál bennünket arra, hogy hogyan lehetünk lélekmentők, másokért itt élő emberek. Kérünk téged, áld meg ezt az ígét az életünkben. Te segíts bennünket, hogy mindennapi harcainkban soha se felejtkezzünk el ezekről. Adj nékünk békességet, áldást. Add a te kegyelmedet, vezetésedet, hogy mindvégig hűségesek és álhatatosak tudjunk te hozzád lenni. Vezess az elkövetkezendő héten minket, és add, hogy a te országodban ott legyünk. Ehhez kérünk tőled segítséget, áldást, Jézusért, fiadért, hallgass meg imánkat. Amen.
1: Köszönjük Istennek ezt az üzenetét. Őrizzük meg szívünkben ezeket a gondolatokat. Isten tiszteletünket a 15-ös számú ének első és második versének éneklésével, majd Szigeti testvér imája után a 332-es számú éneket távozóként énekeljük el.

maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mind testetek, mind lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Istenben megélt szabadság volt a témája az idei egyházkerületi családos tábornak. A Balaton fenyvesi üdülőben a szabadság teológiai értelmezését lelkipásztorok többek között Steinbach József püspök járta körül. 3 hét alatt több mint 400 dunántúli református nyaralt Balatonfenyvesen a dunántúli református egyházkerület által szervezett és támogatott táborokban. A hittanos és az ifjúsági hét után július 13-ától 19-ig családok töltötték meg a fenyvesi üdülőt. A családos tábor közössége nagyjából állandó, de mindig vannak újak is. Idén a házaspárok és gyermekek összesen 132-en voltak. Székely Attila lelkipásztor, a tábor főszervezője és vezetője bízik abban, hogy a jövőben több gyülekezetet is meg tudnak szólítani, és várják onnan is a családokat. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Leó pápa szeptember 14-én hétfőn ellátogat a Vatikáni Apostoli Könyvtárba, és fölavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, adta hírul a Vatikáni Gyűjtemény július 12-én. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja a látogatókat. A kiállítás 3 kortárs személyiség, egy francia művész, egy amerikai tipográfus és egy olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédre a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és tereivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A Vatikáni Apostoli Könyvtár ősi intézmény. A Szentszék hatalmas gyűjteményei, amelyek kéziratokat, levéltári anyagokat, régi és modern nyomtatott köteteket, érméket és medálokat, lenyomatokat és rajzokat, valamint térképészeti és fényképészeti anyagokat tartalmaznak, régóta hozzáférhetők a világ minden tájáról érkező tudósok számára, vallási, származási vagy kulturális hovatartozástól függetlenül. Augusztus végén ismét Szeretett Láng Fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remeteik egy templom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng Fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József exorcista pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A 10:30-kor kezdődő Szentmise főcelebránsa tehát Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért, mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete: nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ennyi elég. Ha egy nap csak annyi történik, hogy túlélted, ez még nem ok az ünneplésre. Nem azért vagy a földön, hogy pazarold a becses idődet, miközben szokásaidnak csupán apró változtatásaival is hatalmas dolgokra lennél képes. Mandino.

0: Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 12:26.
1: Jézus néhány nappal a nagypénteki szenvedése előtt az imént idézett szavakkal szólt a tanítványaihoz és a körülötte állókhoz. Az első felszólításban azokhoz fordul, akik őt követve valamilyen tevékenységet végeznek. Ma kikre értjük ezt? Például, akik ígét hirdetnek, egyházi kórusban énekelnek, gyülekezeti rendezvényeken közreműködnek, beteget látogatnak, szegényeket támogatnak, gyerekekkel törődnek. Elsorolhatatlanul sokféle módon szolgálhatunk Istennek, bárhol és bármikor, ha tudatosan ezzel a céllal tesszük, és amiben Jézus Krisztus követése is megvalósul. Jézus Krisztus azt kéri ma tőlünk, hogy először az ő követői legyünk. Az ő követését nem helyettesíti semmiféle emberi tevékenység, még ha kiváló szakértelemmel, művészi szinten, őszinte lelkesedéssel, és talán sok ember tetszésére végezzük is. Hogyan és miben kell nekünk követnünk őt? Követnünk lehet, és kell őt halálában és feltámadásában. Krisztus által eképp nyerhetünk felülről való életet. Pál apostol saját tanúságtételeként így fogalmaz: Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galácia beliekhez írott levél, 2. fejezet, 20. verse. Egy másik helyen ezt írja: azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Korintus beliekhez írott 2. levél, 5. fejezet, 17. verse. Valóságos, szellemi, mennyei értéke és életet teremtő hatékonysága csak annak a szolgálatnak van, amelyet úgy végez valaki, hogy Jézus Krisztus igaz követője feltámadásában is. Ezért kéri ma Jézus, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen.
0: Édes szabadítom, hálás vagyok, hogy elhatározhattam magam a te követésedre. Segíts, hogy ne a magam belátása szerint járjak, hanem vezess azokon az utakon, amelyeken Krisztusom, te is megfordultál földi napjaidban. Kérlek, hadd nézzek szembe az adódó nehézségekkel. Szent ígét szólít erre, ahogyan írva áll a Lukács 14:28-ban: ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e mivel elvégezze. Föl kell mérnem, mit és hogyan szükséges tennem, hogyan haladjak ezen a tövises úton. Tudom, kötelezettségeket kell vállalnom, de egyedül talán kevés vagyok hozzá. Segíts, hogy legyőzzem saját természetem bűnbevívő megrögzöttségeit, és legyen erőm környezetem kifogásain is túllépni. Nehogy bármilyen meggondolásuk visszhangra találjon szívemben. Köszönöm, ha áldott jelenlétedet érezve el tudom fogadni, ami vagyok, és bátor lépéseket tehetek a te szolgálatodban, minél mélyebbre bocsátkozva, és nem engedem át magam a félelemnek, hanem a Szentlélek jelenlétére hagyatkozhatom. Kérlek, Jézusom, fogadj be engem, hogy föltáruljon előttem az út, amelyet követnem szükséges, és ébreszd föl a bennem szunnyadó erőket. Segíts, hogy ne rostokoljak semmilyen útkereszteződésben, hanem teljes valómmal elköteleződhessek, és legyen átlátszóan tiszta a szívem benned és általad. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Kedves hallgatók, a levelek sorában a második és egyben a legrövidebb levélről tanulunk. Ha a jelenések könyve szerkezetére visszagondolunk, néhány héttel ezelőtt tanultunk a könyv szerkezetéről, azt kell mondanunk, hogy egy különleges 6 plusz 1-es szerkezetet mutat a könyv. Az elején találunk egy rövid prológust, a végén egy epilógust, és azután következik összesen 3×2 elem, végül egy 7. elem a könyv közepén, középső részében. Mi ebben a szerkezetben még a kezdeteknél vagyunk, a 7 gyülekezetről tanulunk, de közben újra meg újra gondoljunk arra, hogy a 7 gyülekezet párhuzamos része a könyvben az 1 gyülekezet. A 7 gyülekezet valójában nem azt jelenti, hogy csak 7 gyülekezet volt az első században, Kis-Ázsiában, hanem hogy Isten profétai módon kiválasztott 7-et, amelyek többszörös szimbólumot jelentettek, de természetesen az akkori világ, akkori gyülekezeteit is jelentették. Ezentúl természetesen sokszor a történelem során egy-egy időszakot vagy korszakot is jelölnek a levelek a kereszténység idejében. De a 7 gyülekezettel szemben a könyv végén találunk egy gyülekezetet, azaz az Új Jeruzsálemet, amelyel Isten azt akarja mondani, hogy ebből a töredezett világból, ebből a feldarabolódott kereszténységből lehet azt mondani, hogy egyre lankadó, egyre hanyatló kereszténységből végül Isten egy gyülekezetet, egy várost fog teremteni, amelyről a jelenések könyve 21. és 22. fejezetében olvashatunk. Tehát bármelyik gyülekezetről is tanulunk, gondoljunk mindig arra, hogy a végső cél egy gyülekezet lesz. Úgy tudom, hogy az elmúlt alkalommal a levelek szerkezetéről is volt szó az efézusi levél kapcsán, és általában a Bibliát kutatók, a teológusok azt mondják, hogy a 7 levél egy különös hetita, úgynevezett szerződés formát, vagy szövetségi formát követ. Azonban a levelek szerkezetét más oldalról is meg lehet közelíteni, mégpedig, ha tartalmi szempontból nézzük és vizsgáljuk a leveleket, akkor azt kell mondanunk, hogy minden egyes levél 7 részből áll. Akik a korábbi előadásokat hallgatták a szerkezet kapcsán, bizonyára emlékeznek arra a kifejezésre, hogy nagy hetes és kis hetes, ahogy én ezt neveztem. A nagy hetes alatt értem a nagyobb szerkezeti részeket, például a 7 levelet a 7 gyülekezetnek, de a nagy hetesen belül mindig találunk kis heteseket. Így a levelek szerkezete is egy ilyen kis hetest mutat. Ugyanis minden egyes levél elején ott találjuk azt a kifejezést, hogy mi is a gyülekezet neve, tehát egy címzést találunk. A mi esetünkben ez a szmirnai gyülekezet. Egész pontosan a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, így kezdődik a levél. Tehát minden levél elején van egy címzés, a címzést követi egy bemutatkozás, amelyben a levél igazi írója, szerzője, mondjuk így, maga Jézus mutatkozik be. Minden levél elején más-más bemutatkozást találunk. Így, ha fellapozzuk a jelenések könyve 2. fejezetét, akkor ott a 8. versben azt találjuk, hogy a szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tehát Jézus bemutatkozása a szmirnai gyülekezetnek azt jelenti, hogy megismétli azt a gondolatot, amit az első fejezet végén találunk, hogy tudnélik, ő az első és az utolsó, ő, aki halott volt és most él, nála vannak a sírnak és a halálnak a kulcsai. Olvashatjuk például az első fejezet 17., 18. és 19. versében is. Jézus ezt a gondolatot megismétli, bemutatkozik a gyülekezetnek úgy, hogy itt az élet és a halál nagy ellentétéről van szó. A harmadik részben, és ez megint csak minden levélben ugyanígy van, találunk egy olyan kezdetű részt, hogy tudom a te dolgaidat. Ez a szmirnai gyülekezet esetében így hangzik a 9. vers szerint, tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát minden levélben egy ilyen szakasz ugyanígy kezdődik, tudom a te dolgaidat. Azután a 4. elem. Ez általában panasz. Sokszor így kezdődik, hogy de. Például az efézusi levélben, ha erre visszagondolunk, itt azt olvassuk, hogy terhet viseltél, béketűrő vagy, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el, de. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. A 7 levélből 5 levélben találunk panaszt. Sőt, azt kell mondanunk, hogy az utolsó levélben szinte nincsen dicséret, vagy elismerés, csak panasz. Kivétel a szmirnai és a filadelfiai levél. Ha tegyem hozzá, hogy ez a 2 levél önmagukban is párhuzamosak. Tudnélik, a 7 levél is egy kiasztikus szerkezetet mutat, hiszen 7 elemből áll. És ebben a 2. és a 6. párhuzamos. Így a szmirnai és a filadelfiai levélben más párhuzamokat is találunk majd, de mindenképpen azon kell elgondolkodnunk, hogy éppen ez a 2 gyülekezet az, amely nem kap semmiféle feddést, nincsen panasz, hanem van egy buzdítás. Egyébként minden levélben van buzdítás. Ez a szmirnai gyülekezet esetében egy nagyon finom, lehet azt mondani, hogy egy gyengéd buzdítás.

Tehát nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás, amelyik így kezdődik, semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Tehát egy buzdító rész, és ez ilyen értelemben minden levélben előfordul, de általában a panasz után. A szmirnai levélben nincsen panasz, hanem helyette ez a buzdítás egy nagyon gyengéd figyelmeztetés, ha így fogalmazunk, amely arra vonatkozik, hogy ne félj. Azután következik a hatodik elem a leveleken belül, és ez is ugyanúgy kezdődik minden levélben, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Érdekes módon minden levélben többes számot találunk, nem a konkrét gyülekezetnek szól csak a lélek, hanem minden gyülekezetnek, amiből az következik, hogy minden levél minden gyülekezetnek is szól. Ne gondoljunk tehát arra, hogy az efézusi levél csak az efézusi gyülekezetnek szólt, szmirnai levél pedig csak a szmirnai gyülekezetnek, hanem ezeket körleveleknek kell fölfognunk, azaz, amikor az efézusi gyülekezetben felolvasták a levelet, tovább küldték a szmirnainak, és a szmirnai gyülekezetben felolvasták és küldték tovább, és ez minden egyes levélnél így volt, hiszen mindenhol azt találjuk, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Végül az utolsó hetedik elem egy ígéret. Azaz, és zárójelbe tettem, hogy ígéretek. Tudnék, az első gyülekezet, az efézusi, egy ígéretet kapott. A második, a szmirnai gyülekezet már két ígéretet kapott. A harmadik gyülekezet három ígéretet kapott. A negyedik négyet, az ötödik ötöt, a hatodik hatot. És érdekes módon a hetedik gyülekezet csak egy ígéretet. Otthon mindenki utána nézhet, elolvashatjátok, hogy minden gyülekezetben van ígéret. Az első, ha visszalapozunk egy pillanatra a második fejezet, hetedik verséhez például így hangzik, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Az efézusi levélben egy ígéretet olvasunk. De ha most lapozunk a szmirnai gyülekezethez, akkor azt találjuk, hogy itt már két ígéret lesz. Olvassuk tehát tovább akkor a 10. és 11. verset innen a második fejezetből. Semmit se félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ímé a sátán egy néhányat ti közületek tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hív mind halálig, és itt jön egy ígéret, és néked adom az életnek koronáját. De következik még egy ígéret. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Tehát ebben a levélben már két ígéretet találunk. Hogy az első arról szól, hogy ha valaki hűséges, akkor ővé az élet koronája. Második azt mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál.

Nézzük ezután a levelet egy kicsit közelebbről. Ahogy említettem, ez a legrövidebb a 7 levél közül. Mindössze 4 versből áll. A második fejezet 8., 9., 10., 11. verse. A fő témája egy ellentét pár. A halál és az élet nagy-nagy ellentéte. Jézus ezért is mutatkozik be így, hogy ő halott volt és él. Ennek a gyülekezetnek kellett szembenéznie azzal a problémával, hogy a halálból hogyan tovább? Vajon a halállal minden véget ér? Vagy a halál után valami jobb következik? Egy másik érdekes ellentét pár a gazdagság és a szegénység. A gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy ez egy gazdag-szegény gyülekezet. Míg a laodíciai gyülekezetnél azt találjuk, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, és nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a nyavajás, a mezítelen. Tehát ameddig a szmirnai gyülekezet gazdag-szegény, addig a laodíciai gyülekezetre azt kell mondanunk, hogy szegény-gazdag. A negyedik dolog, ami nagyon érdekes ebben a levélben, egy kifejezés, a sátán zsinagógája. Az is érdekes, hogy ez a kifejezés csak itt, és a filadelfiai levélben fordul elő. Tehát abban a két levélben, amelyben nincsen panasz. Vagy az előbb említettem, hogy a 7 levél közül ez a 2 is párhuzamos, ugye a 2. és a 6. levélről van szó. Mind a kettőben előfordul a sátán zsinagógája kifejezés, de sehol máshol a jelenések könyvében. Nagyon érdekes az, és lapozzunk most akkor a 3. fejezet 9. verséhez, hogy ez a kifejezés, hogy tudnélik a sátán zsinagógája milyen formában található meg a filadelfiai gyülekezetnél a 3. fejezet 9. verse. Ímé én adok a sátán zsinagógájából, és azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, ímé azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Míg a szmirnai gyülekezetnél azt olvassuk, hogy tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, ez a 2. fejezet 9. verse, nyomorúságodat, szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Mire lehet ebből következtetni? Hogy a keresztények valójában az igazi zsidók. És az a különös, hogy az első századokban a keresztényeket még a rómaiak is zsidóknak tekintették. Csak az érdekes az, hogy a zsidók nem tekintették a keresztényeket zsidóknak. Tehát elmondanám még egyszer. A rómaiak vagy a görögök is úgy tekintettek a keresztényekre, mintha zsidók lennének, de a zsidók nem akarták elfogadni a keresztényeket. Mert azt mondták, hogy ők nem zsidók. Minden esetre úgy tűnik, hogy ez a két gyülekezet hordozta ezt a problémát, ezt a nagy ellentétet a zsidóság és a kereszténység között.

Az ötödik jellemző a szmirnai gyülekezetre az, hogy a levélben nincs panasz. Egy gyengéd bátorítás van. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Nézzük meg a párhuzamosát, a harmadik fejezet 11. versét, ahol a filadelfiai gyülekezetnél egy egészen hasonló gyengéd bátorítást találunk. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Nem különös, hogy ennél a két gyülekezetnél beszélünk a koronáról, beszélhetünk a koronáról? Az egyik helyen arról van szó, hogy ha valaki győz, vagy hűséges halálig, akkor az élet koronája az övé. Hadd mondjam azt is, hogy a korona valójában koszorú. Egy érdekes görög szó van itt, a Stefanos, amelyből van a Stefán, vagy Stefánia, vagy Stefán, vagy Stephen az angolban, amelyet magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy István. Nekem is van egy keresztnevem, a László mellett István. És ez azt jelenti, hogy az István az a valaki, aki mint győztes koszorút kapott. Azaz babér koszorút a fejére. Tehát ne királyi koronára gondoljunk, ne István királyra, és valami gyönyörű arany koronára, amelyben drága kövek vannak. Nem, ez a győzelem koszorúja. Ugyanez a szó van a filadelfiai gyülekezetnél is. Annak a gyülekezetnek is azt ígéri Isten, hogy ha mindvégig hűséges, ha vigyáz, és Jézus eljövetelére készül, akkor megkapja is ezt a koszorút. Végül pedig a második halál kifejezés, amely azt jelenti, megint csak egy különös szó, ugyan a Jelenések könyvében többször előfordul, de csak a végén, a 20.-21. fejezetben. Második halál azt jelenti, hogy valami olyan állapot, amelyből már nincs visszaút. Ha egy mai hasonlatot lehetne mondanom, akkor azt mondanám, hogy egy fekete lyuk. Bárha ilyen irodalmat olvasunk, akkor azt találjuk, hogy a fekete lyukból is van valami kipárolgás, legalábbis az elméleti fizikusok szerint. De maradjunk amellett, hogy ez egy olyan hely, egy olyan állapot, amelyből nincs már további lépés, nincsen feltámadás, nincsen reménység, semmi nincsen, ez a dolgok vége. Körülbelül az, amikor az ember egy egyirányú utca végéhez érkezik, és ott egy betonfallal találkozik. De az annál még rosszabb is, hiszen a második halál azt jelenti, hogy nincs további élet lehetőség. Na, különös az, hogy a szmirnai gyülekezet esetében az Úr azt ígéri, hogy az, aki hűséges, aki győztes, aki halálig hű, annak nem árt a második halál. Most nézzük meg a város történetét. Nagyon érdekes története van. Egy ősi-ősi város. 3000 éves. Ugyanis időszámításunk előtt 1000-ben a görögök alapították meg, mint kikötővárost. Aztán érdekes módon körülbelül 400 évvel később a lídiaiak lerombolták. Majd megint különös módon eltelt 400 év, időszámításunk előtt 200-ban vagyunk, amikor is Nagy Sándor egyik hadvezére Lüzimachosz, vagy Lizimachosz újjáépítette a várost. Aztán megint eltelt közel 400 év, tehát mintha ez a 400-as valahogy ismétlődne a gyülekezet történetében, időszámításunk után 178-ban egy földrengés szinte porig rombolta. Néhány oszlop kivételével teljesen összeomlott a város, minden romba dőlt. Azonban Róma újra fölépítette.

Az első század végén, amikor János apostol írta a Jelenések könyvét, ez a város nagyvárosnak számított, mert mintegy 200 ezer lakósa volt. Ha térképen keressük, akkor Efézustól északi irányba kell haladni, körülbelül 60 kilométerre, és ott az égei tengerpartján, mint kikötő volt ez a város. A térség, lehet azt mondani, hogy Kis-Ázsia egyik, hanem a legnagyobb politikai, vallási és kulturális központja. A rómaiak egyenesen így nevezték, hogy Ázsia dicsősége. A város nevezetes volt a tudományos eredményeiről, és különösen az orvos tudományáról, az egészségügyi eredményekről. A lakók büszkék voltak összesen három dologra: a stadionra, könyvtárra és a színházra. Ahogyan ezt a képet látjuk, gondolom el tudjuk képzelni, hogy mintegy 20 ezer főt befogadó színház volt, és nem kellett hangosítás. Mint ahogy nekem itt van ez a kis mikrofon, nem volt mikrofon az akkori színészeken. Ha suttogtak a színpadon, itt lent, a kép jobb alsó sarkában a színpad. Fönt a hegyoldal van a legutolsó sorban, és tisztán lehetett érteni mindent. Ilyen akusztikájú hely volt ez. Zseniális módon építkeztek a rómaiak, és a visszhangzás, az akusztika olyan volt, hogy ez a 20 ezer ember, vagy talán több is, aki ott ült, vagy állt, nagyon tisztán hallhatott minden szót, még a sóhajokat is. A város ma is megvan. Nem minden város maradt fent a 7 város közül. De az egyik, amelyik megmaradt, ma Izmir néven található, és Törökország harmadik legnépesebb városa. Különös az is, hogy a megmaradt városok közül nem mindegyikben élnek keresztények, de Szmirnában, azaz Izmirben a mai napig. A hagyományhoz tartozik az is, hogy talán Homérosz szülővárosa volt, és ez a város különleges kapcsolatban állt Rómával. Ugyanis Rómán kívül az ókori világban ezen a helyen építettek először templomot Róma istennője tiszteletére. Ez már önmagában a konfliktusok forrása volt, de hadd tegyem hozzá, hogy ennél sokkal súlyosabb volt az, hogy a város egyik volt azoknak a kis-ázsiai városoknak, Efézus mellett, amelyben nagyon erős volt a császárkultusz. És ez a szmirnaiak esetében azt jelentette, hogy minden évben egyszer a város római állampolgárai, hiszen ez egy római állampolgárságot jelentő város volt, minden városlakó, minden állampolgár odajárult a császár szobra elé, és füstölő szereket égetett ott a császár tiszteletére, amelyről azután kapott egy írásos igazolást. Ezt minden évben meg kellett tenniük. Ha valaki elmulasztotta, a halálbüntetés veszélyével, lehetőségével kellett szembenéznie. Nézzük ezután a gyülekezetet. Ilyen körülmények között vajon hogyan él meg egy gyülekezet? Na nem csak ettől a külső feszültségtől vagy támadástól kellett tartaniuk, hiszen a keresztények nyilván nem járultak oda a császár szobra elé, és nem vittek be semmiféle áldozatot, vagy jóillatú szereket nem füstölögtettek, ami már önmagában jelentette azt, hogy komoly ellentétbe kerülnek a helyi hatóságokkal, de volt egy másik gond is, és ez az ott élő nagyszámú zsidóság. De zsidókat az ókorban mindenhol meg lehetett találni, ahol kereskedelmi központok voltak, vagy kikötők. És ezek a zsidók állandóan vádaskodtak a rómaiak előtt, hogy tudnilik, a keresztények nem közülük valók. Keresztények nem zsidók.
És ezért is olvastam ezt a különös kifejezést, hogy a sátán zsinogógája. Jézus úgy mondja, hogy tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Tehát a bibliai értelmezés szerint az igazi zsidók a keresztények voltak, akik Krisztust elfogadták. De azok a zsidók, akik nem fogadták el Krisztust, lehet így mondani, hogy addig-addig vádaskodtak, míg nagyon erős ellenállást szítottak a helyi önkormányzat részéről a keresztényekkel szemben. És érdekes módon különösen az úrvacsora az, ami botránykő lett. Ugyanis az úrvacsorával kapcsolatosan az a hiedelem terjedt el, hogy a keresztények kanibálok. Azaz, hogy embert esznek, és isszák az ember vérét. A második nagy vád az volt, hogy ateisták. Tessenek ezt elgondolni. Tehát a rómaiak azt mondták a keresztényekre, hogy ateisták. Vajon miért? Mert az ő istenüket nem látták. A rómaiak látták, és a görögök is a saját isteneiket, mert kiábrázolták őket szobrokban. A keresztények azt mondták, hogy nem lehet Istent kiábrázolni, ezért a rómaiak azt mondták, hogy akkor ilyen Isten nem is létezik. Ők ateisták, mondták a rómaiak. Végül pedig a helyi önkormányzattal szemben hűtlenséggel is vádolták őket, mert nem voltak hajlandók részt venni a császárkultuszban.

A probléma később tovább fokozódott, amikor Diokléciánusz császár időszámításunk szerint 303-ban egy olyan rendeletet adott ki, hogy a keresztény közösségeket fel kell oszlatni. Az épületeiket le kell rombolni, és a tekercseiket el kell égetni. Egy olyan rendeletet is kiadtak, amelyet megörökített egy Lactantius nevű történész, és a könyvéből ezt a néhány mondatot szeretném olvasni, amely így hangzik, hogy másnap kiadtak egy rendeletet, amely előírta, hogy fosszák meg e vallás követőit minden tisztségüktől és méltóságuktól. Bármilyen rendűek és rangúak kínzásnak vethetők alá, ellenük mindenfajta per kezdeményezhető, ők viszont nem fordulhatnak eléttételért bírósághoz, sem testi sértés, sem házasság törés, sem vagyoni kártétel esetén. Egy szóval megfosztották őket szabadságuktól és jogaiktól. Gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Támadás kívülről, támadás belülről, támadás a fennálló rendszer oldaláról, végül olyan helyzet, hogy nincs szabadság, nincs jog, egy olyan birodalomban, amely a jogrendszerre épült. Egy városban, amelynek a polgárai római állampolgárságot élveztek. Nincs szabadság, nincsenek alapvető jogok. A Diokléciánusz természetesen egyike volt azoknak a császároknak, akik egyenesen szórakozást űztek az üldözésből, hasonlóan egy kicsit Néróhoz. És Diokléciánusz rendeletével elindult egy üldözési hullám, sokak szerint 10 évig tartó hullám, vagy 10 hullám, amely ezek alatt az évek alatt ismétlődött, és újra meg újra megjelent. A Jelenések könyve azt mondja, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ez az időszak, ha 303-tól számoljuk, akkor 313-ig tartott, egész pontosan 311-ig tartott, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt az időszakot egészen 313-ig kell folytatni, amikor is Konstantinus, azaz, ahogy ismerjük, Nagy Konstantin császár, a milánói türelmi rendeletével véget vetett ennek az időszaknak. Ettől kezdődően a kereszténység államvallássá lett. Azonban ez alatt az időszak alatt a keresztények ezrei haltak mártír halált római amfiteátrumokban, vagy úgy, hogy gladiátorokkal kellett megküzdeniük, más esetben lefejezték őket, ahogy a képen látjuk, mágián égették el őket, vagy élve oroszlánok elé vetették a cirkusz porondján. Mindent összefoglalva azt kell mondanunk, hogy a szmirnai gyülekezet, illetve a korszak valójában a szenvedések sorozata volt.

De az az érdekes, és ez egy kicsit irónikus is, hogy ezek az emberek a halálukkal győztek. Na, a római gondolkodás szerint az a gladiátor, aki élve maradt a porondon, aki legyőzte a másikat, kapta meg a babér koszorút. Ő volt a győztes. Ő, aki túlélte ezt a küzdelmet. A keresztények általában nem élték túl ezt a küzdelmet, mégis ők lettek a győztesek. És ebben van egy kis irónia, hogy a halálukkal győznek, mégpedig a második halál fölött. Ez egy kicsit hasonló ahhoz, ami Jézussal történt. Mert Jézus is a halála által győzött. Ezért olvassuk a levél elején azt, hogy amikor Jézus bemutatkozik, így mondja, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Jézus tehát maga is átment egy ilyen tapasztalaton, hogy a halálán keresztül, a halála által győzte le a halált, ahogy ezt például a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk. És aki legyőzi a halált, arra mi vár? Az élet, nem? Aki legyőzi a halált, ővé lesz az élet koszorúja. A koszorú viszont csak a győzteseket illeti meg. Sokan a Smirna szót a mirha fogalmával is összekapcsolják. És azt kell mondanunk, hogy a mirha a halál balzsama volt. Lapozzuk fel János evangéliumát. Az evangélium végén, a 19. fejezetben egy különös történetet találunk Jézus temetésével kapcsolatosan. János evangélium a 19. rész 39. 40. versében, eljöve pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván mirhából és aloéból való kenetet, mintegy 100 fontot. Vevék azért a Jézus testét, és begöngyölgeték azt lepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Ha valóban van összefüggés a Smirna és a mirha szó között, akkor a mirha a halál jelképe lett. A halál balzsama. És ez természetesen fölvet sok-sok kérdést. Többek között, hogyan tekintünk mi? Most már 2000 év távlatából a szenvedésre és a halálra, vagy a szenvedés és a halál útjára. Látjuk-e mindig a szenvedés végén az élet koszorúját, vagy a győzelem koszorúját? És természetesen az is kérdés, hogy hogyan gondolunk Jézus halálára. Nagyon sok keresztény, és lehet mondani, hogy a kereszténység történetében nagyon sok tudós is, teológus, és sok-sok keresztény gondolkodó egyszerűen nem tud megbarátkozni azzal, hogy Jézus meghalt, és ha meghalt, akkor hogyan halt meg? Számtalan szakadár mozgalom indult el a kereszténység története során, amely Jézus halálával kapcsolatos. Hogy Jézus tényleg meghalt. És hogyha Jézus Isten volt, akkor hogy halhatott meg? Vagy Jézusnak csak a teste halt meg, gondolták mások. Sokan egyenesen odáig jutottak a gondolkodásukban, hogy Jézus valójában nem az volt, akinek mi gondoljuk, az az Isten fia, hanem a születése után kapta meg az isteni természetet, és ez az isteni természet el is távozott belőle, mielőtt meghalt. Hát ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy elég sokrétű a kereszténység,

Ma a világon 3000 féle keresztény van. Keresztény közösség van. És ezt ne felejtsük el azt, hogy a gyülekezet kapcsán, hogy nagyon sok szakadár, szekta, keresztény közösség alakult ki a történelem során éppen Jézus halála miatt. Amely a megváltásunkat, az üdvösségünket, az életünket jelenteni, abból lettek tévtanok. Ezért tehát nagyon fontos, hogy mi hogyan gondolunk Jézus halálára, és egyáltalán hogyan gondolunk a szenvedésre és a halálra. Néhány tanulság még. És ez például a félelem. Vajon mitől félünk? És miért félünk? Félünk a betegségtől? A gyógyíthatatlan betegségtől? Félünk a váratlan fordulatoktól? Katasztrófáktól? Kozmikus eseményektől? Félünk a szenvedés különböző formáitól? Félünk a haláltól? Félünk a sötétben? Vannak, akik a békától félnek, vannak, akik a kígyótól, vannak, akik az egértől. Egy szóval, hogyan gondolunk a félelemre? Elfog-e minket a félelem?

És közben arra is kell gondolnunk, hogy félelem nélkül nem is lehet élni, mert hiszen a szenvedés része az életünknek. A szenvedés elszakíthatatlan az élettől. Már a születéssel jön a szenvedés, és azután az egész életünket végigkíséri, és sokak számára a halál maga is hosszú-hosszú szenvedés vége. Nagyon érdekes az, ahogy Pál apostol gondolkodott, és az egyik fogságlevelében, a Filippi levélben például azt írja, hogy néktek adatot az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érette. Azután, amikor a halálra gondolt, Pál apostol még örülni is tudott, és így írja ugyanitt a Filippi levélben, de ha kiontatom is ital áldozatként, a ti hitetek áldozatánál és papi szolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. Ugyaneben a levélben azt találjuk egyetlen tömör mondatban, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A római levélben pedig egy csodálatos ígéretet találunk. A római levél 8. fejezet 16. versétől olvasom a 18. A lélek bizonyságot tesz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsüljünk meg. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nékünk megjelentetik. Ezzel a gondolattal szeretném én is befejezni. Ebben a levélben nagyon sok gondolat van még. De talán a legerőteljesebb a szenvedés problémája, a halál és az élet nagy ellentéte. És Pál apostol azt mondja, hogy ha az Isten gyermekei vagyunk, akkor örökösök vagyunk, ha pedig örökösök, akkor mi vár ránk? A dicsőség. És azt mondja, hogy a dicsőséghez nem hasonlítható a szenvedés. Hiszen Jézus maga is szenvedett. És ezért hadd mondjam így befejezésül, bármilyen szenvedés ér minket. Legyen fizikai, vagy lelki természetű. Legyen olyan szenvedés, amely a legjobb barát részéről ér. Legyen olyan szenvedés, ami a családon belül ér. Legyen olyan szenvedés, amely egy betegséghez kapcsolódik. Vagy olyan szenvedés, amely mögött csalódás van. Bármilyen lehet. Pál apostol azt mondja, hogy amit szenvedünk most, egyszerűen nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely vár ránk. És én ezt kívánom mindenkinek, hogy bármilyen szenvedés jut nekünk ebben az életben. Mindenkinek valahogy más-más jut. De bármi jut. Gondoljunk arra, hogy a szenvedés nem értelmetlen. A szenvedésnek valahol célja van. Pál apostol a halála előtt nem sokkal a második Timóteusi levélben azt mondja, hogy a futást elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Péter apostol pedig a levelében azt írja, hogy ha hűségesek vagyunk, akkor a miénk lehet a dicsőség hervadatlan koronája, Stefanos koszorúja. Bár ez a Stefanos, a babér koszorú is elhervadt egy idő múlva, de Péter apostol azt mondta, hogy az a koszorú, amit mi kapunk, soha nem fog elhervadni.
Én kívánom szívemből, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy bármilyen természetű szenvedés, ne talán a halál ér majd minket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy maga Jézus is szenvedett. És ha örökös társai vagyunk, néha vele együtt szenvedünk. De meg is fordíthatom, hogy ő is szenved velünk. Gondoljunk mindig erre. Ő maga is szenved, amikor mi szenvedünk. És ezért a maga dicsőségéből adni fog, amikor visszatér. Adja Isten, hogy ez így is legyen. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

0: Intések. Romlásodra lett, Izrael, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen. Hóseás 13.9. A megbocsátás mértéke. Máté evangéliuma 18. fejezet, a 21-től a 35. versig. Péter ezzel a kérdéssel fordult Krisztushoz. Hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? A rabbik tanítása szerint a harmadik vétséget még meg kell bocsátani. Péter azt gondolta, hogy Krisztus tanítását valósítja meg, ha ezt a számot hétre, a tökéletesség számára emeli. Krisztus azonban azt tanította, hogy soha ne fáradjunk el a megbocsátásban. Nem hétszer is, mondta, hanem még 77-szer is. Krisztus ezután bemutatta, milyen lelkület késztet megbocsátásra, és milyen veszélyt rejt magában az engesztelhetetlenség. Példázatban mondta el, miként bánt egy király kormányának ügyeit intéző tisztviselőivel. Egyik-másik közülük nagy állami pénzösszegeket kezelt. Amikor a király ellenőrizte, hogy szolgái miként gazdálkodtak a rájuk bízott összeggel, elévittek egy embert, aki hatalmas összeggel, 10 000 talentummal tartozott urának. Kifizetni nem tudta, mert nem volt pénze. A kor szokása szerint a király megparancsolta, hogy az adós szolgát és minden vagyonát adják el, hogy fizethessen. A megrémült ember a király lábához borult, és így könyörgött. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral vala néki adós, és megragadván azt folytogatja vala mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhivatván őt az ő ura, monda néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. A példázat egyes részeinek nincs semmi lelki mondani valója. A kép teljessége miatt volt rájuk szükség. De ne ezek kössék le figyelmünket, hanem a példázatban szemléltetett nagy igazságok. A király megkegyelmezett az adós szolgának. Ez azt jelképezi, hogy Isten minden bűnt megbocsáthat. A király, aki megszánva szolgáját elengedte adósságát, Krisztust ábrázolja. Az embert a törvény, amelyet áthágott, elítélte. Az ember önmagát nem tudja megmenteni. Krisztus ezért istenségére emberi természetet öltött, és eljött erre a világra. Bűntelen életét odaadta a bűnösökért. Feláldozta magát a mi bűneinkért, és minden léleknek felkínálja ingyen a vérrel megvásárolt kegyelmet. Az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Zsoltárok 130.7. Ezért kell nekünk is szánalmat tanúsítanunk a többi bűnös iránt. Ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ingyen vettétek, mondja Krisztus, ingyen adjátok. 1 János 4.11. Máté 10.8. A példázatbeli adós halasztásért könyörgött, megígérve, hogy mindent megfizet, és a király visszavonta az ítéletet. Az egész adósságot elengedte. E szolgának nem sokára alkalma nyílt arra, hogy kövesse gazdája példáját a megbocsátásban. Amikor kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki adósa volt egy kis összeggel. Neki a király elengedte 10 000 talentumnyi tartozását. Az ő adósa csak 100 dénárral tartozott. De a szolga, akivel ura olyan irgalmasan bánt, egész másként viselkedett szolgatársával. Adósa ugyanazzal a kéréssel fordult hozzá, mint az imént ő a királyhoz, de milyen más eredménnyel. Ő, akinek épp akkor bocsátottak meg, nem volt nagy lelkű és könyörületes. Az iránta tanúsított irgalmat nem gyakorolt a szolgatársával. Oda sem figyelt, amikor adósa türelmet kért tőle. Csak a neki járó kis összegen járt az esze. Követelte mindazt, ami véleménye szerint megillette, és olyan ítéletet hajtott végre, amilyet neki kegyelemből elengedtek. Ma is hány ilyen ember van? Amikor az adós szolga könyörgött urának, hogy legyen türelmes, nem is fogta fel, milyen hatalmas összeggel tartozik. Nem is gondolt arra, hogy képtelen megfizetni. Azt hitte, hogy le tudja törleszteni adósságát. Légy türelemmel hozzám, mondta, és mindent megfizetek néked. Sokan reménykednek abban, hogy saját cselekedeteikkel kiérdemlik Isten kegyét. Nem fogják fel, milyen tehetetlenek. Nem fogadják el Isten kegyelmét ingyen ajándékként, hanem saját jó cselekedeteikben bíznak. Szívüket nem szomorítja el, és nem alázza meg a bűntudat. Ezért másokkal szemben követelőzőek és könyörtelenek. Isten ellen elkövetett bűneik úgy aránylanak azokhoz a bűnökhöz, amelyeket testvérük követett el ő ellenük, mint a 10 000 talentum a 100 dénárhoz, majdnem 1 millió az egyhez. Mégis ők azok, akik nem bocsátanak meg. A példázat szerint a király visszahívta az irgalmatlan adóst, és ezt mondta neki. Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, mondta Jézus, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Aki nem hajlandó megbocsátani, nem reménykedhet abban, hogy Isten neki megbocsát. Ne alkalmazzuk azonban tévesen a példázatot. Isten megbocsátása nem azt jelenti, hogy engedetlenek lehetünk vele szemben. Fele barátaink kötelességei sem csökkennek velünk szemben azzal, hogy megbocsátunk nekik. Krisztus ezt mondta abban az imában, amelyre tanítványait tanította. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Máté 6.12. Ezen nem azt értette, hogy ha bocsánatot akarunk bűneinkre kapni, akkor nem szabad igényt tartanunk arra, ami jár nekünk. Ne juttassuk azonban adósunkat börtönbe. Ne sanyargassuk és ne bántalmazzuk, még akkor sem, ha oktalan gazdálkodása miatt nem tud fizetni. A példázat nem azt tanítja, hogy bátorítsuk lustaságra. Isten igéje kijelenti, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. 2 Tesszalonika 3.10. Az Úr nem kívánja a szorgalmas munkástól, hogy pénzt adjon azoknak, akik nem akarnak dolgozni. Sokan elfecsérlik idejüket. Nem tesznek semmi erőfeszítést. mindez szegénységhez és nélkülözéshez vezet. Ha ezektől a hibáktól nem szabadulnak meg, mindaz, amit értük teszünk, annyi, mintha kincset raknánk lyukas zsákba. Van azonban elkerülhetetlen szegénység is. Az elesettek iránt szeretetet és szánalmat kell tanúsítanunk. Nyújtsuk nekik azt, amit hasonló körülmények között mi szeretnénk kapni. Pál apostol szavaival a Szentlélek így int. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Filippi 2:1-5. A bűnt azonban ne vegyük könnyelműen. Az Úr megparancsolja, hogy ne nyugodjunk bele abba, ha testvérünk rosszat tesz. Ha a te atyád fia vétkezik ellened, mondja, dorgáld meg őt. Lukács 17:3. Nevezzük nevén a bűnt, és beszéljünk róla nyíltan a vétkezővel. Timóteusnak adott megbízásában Pál ezt írta a Szentlélek sugallatára. Állj elő alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Titusnak pedig ezt írja. Van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló. Annak okáért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. 2 Timóteus 4:2, Titus 1:10-13. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Máté 18:15-17. Urunk arra tanít, hogy a hívők közötti nehézségeket a gyülekezeten belül kell elrendezni. Nem szabad kiteregetni olyan emberek előtt, akik nem félik Istent. Ha egy hívő ellen a testvére vétkezik, ne forduljon bírósághoz, hanem járja végig a Krisztus által kijelölt utat. Bosszúállás helyett igyekezzék megmenteni testvérét. Isten védi azok érdekeit, akik szeretik és félik őt. Bátran rábízhatjuk ügyünket az igazságosan ítélőre. Nagyon sokszor a sértettet ingerli az ellene újra meg újra vétkező ismételt bűnvallomása, és úgy gondolja, hogy már épp elégszer megbocsátott. A megváltó azonban világosan megmondta, hogy miként kell a vétkezőkkel bánni. Ha a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. Lukács 17:3. Ne zárkózz el tőle, mint bizalmadra méltatlantól. Ügyelj magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Galata 6:1. Ha testvéred vétkezik, bocsáss meg neki. Amikor bűnét meg akarja neked vallani, ne mondd, hogy nem hiszel alázatosságában, sem bűnvallomása őszinteségében. Mi jogon ítélkezel fölötte, mintha olvasnál szívében? Isten igéje ezt mondja, ha megtér, bocsáss meg néki. és ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Lukács 17:3-4. És nem csak hétszer, hanem 70-szer 7-szer is, annyiszor, ahányszor Isten megbocsát neked. Hiszen mi is Isten ingyen kegyelmének köszönhetünk mindent. Gyermekei vagyunk, mert kegyelemből szövetségre lépett velünk. A megváltó kegyelemből váltott meg és teremtett újjá minket. Kegyelemből tett örökös társaivá. Ismertessük meg ezt a kegyelmet másokkal is. Ne engedjük, hogy a tévejgők elcsüggedjenek. Ne tűrjünk meg magunkban farizeusi szigort, és ne bántsuk meg testvérünket. Ne adjunk helyet szívünkben a keserű gúnynak. Beszédünkben még csak nyoma se legyen megvetésnek. Egyetlen szavunkkal, részvétlen magatartásunkkal, gyanakvó, bizalmatlan viselkedésünkkel a pusztulásba sodorhatunk valakit, akinek testvérre, a tapasztaltabb testvér együttérzésére lenne szüksége. Szorítsuk meg kezét megértő szeretettel, imádkozzunk vele, és Isten gazdag áldását hinti reánk. Az ima egyé kovácsol minket egymással és Istennel. Az ima Jézust társunká teszi. Új erőt ad a lankadó, tépelődő léleknek, hogy legyőzze a világot, a test kívánságait és az ördögöt. Az ima elhárítja Sátán támadásait. Amikor az ember nem az emberi fogyatékosságokat, hanem Jézust szemléli, jelleme átalakul. Krisztus lelke munkálkodik szívében, és átformálja Isten képmására. Igyekezzünk Jézust úgy bemutatni, hogy az emberek lelki szemeikkel meglássák Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. János 1:29. Eközben gondoljunk arra, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jakab 5:20. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté 6:15. Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az irgalmatlan ember arról tanúskodik, hogy ő maga nem részesült Isten megbocsátó kegyelmében. Ha a vétkező tudatában van annak, hogy Isten megbocsátott neki, szíve együtt dobban a végtelen szeretet szívével. A bűnös lelkét átjárja Isten könyörülete, és ezzel a könyörülettel fordul mások felé. Az az irgalom és az a szerető gondoskodás, amely Krisztus életében megmutatkozott, látható lesz azokban, akik részesültek kegyelmében. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Róma 8:9. Az ilyen embernek Isten idegen. Az ilyen ember alkalmatlan arra, hogy Istennel együtt legyen az örökké valóságban. Lehet, hogy Isten egyszer már megbocsátott neki, de irgalmatlansága azt bizonyítja, hogy elfordult Isten megbocsátó szeretetétől. Eltávolodott tőle, és ugyanolyan állapotba került, mint mielőtt Isten megbocsátott neki. Megtagadta bűnbánatát, és bűnei épp úgy terhelik, mintha soha nem bánta volna meg őket. A példázat nagy tanulsága azonban Isten könyörületének és az ember könyörtelenségének szembeállításában rejlik, és abban, hogy Isten megbocsátó irgalmának mértéke szerint kell nekünk is megbocsátanunk. Nem kellett volna-e neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. Isten megbocsát nekünk, nem azért, mert megbocsátunk, hanem amiképpen megbocsátunk. Megbocsátásra mindig Isten ki nem érdemelt szeretete késztet. Embertársainkkal való magatartásunk tanúsítja, hogy magunkévá tettük-e ezt a szeretetet, vagy nem. Ezért mondja Krisztus, amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Máté 7.2.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.
2: Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.

56. Zsoltár. Dávidé abból az időből, amikor elfogták a filiszteusok Gát városában. Istenem, könyörülj rajtam, mert ellenségeim szüntelen üldöznek, folyton szorongatnak. Mindig lesben állnak, hogy megfogjanak, egész nap zaklatnak. Milyen sokan harcolnak ellenem, ó felséges Isten! Mikor rám tör a félelem, én mégis benned bízom, Istenem. Istenben bízom, nem félek, halandó mit árthat nekem? Dicsérem Isten szaváért és ígéretéért. Ellenségeim szüntelen kiforgatják szavaimat, folyton csak terveket szőnek ellenem. Összefognak ellenem, lesben állnak, minden lépésem figyelik, hogy megöljenek. Istenem, gonoszságukért űzd el őket messzire, küld el őket idegenek közé, hogy azok haragját szenvedjék. Istenem, te láttad bujdosásaimat, tudod, mennyit sírtam, s megszámoltad könnyeimet. Mikor Istenhez kiáltok segítségért, ellenségeim sarkon fordulnak és elfutnak. Ebből tudom meg, hogy velem vagy, Istenem. Dicsérem az ő örökké való szabályért és ígéretéért. Istenben bízom, nem félek, halandó mit árthat nekem. Megadom Istennek, amit ígértem, hálával áldozok neki, mert megmentette lelkemet a haláltól, és lábamat az eleséstől, hogy élhessek Isten jelenlétében, s járhassak világosságában, mely az élőkre ragyog.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

0: Krisztus példázatai. Nyereség, mely veszteség. Lukács evangéliuma 12. fejezet, a 13-tól a 21. versig. Krisztus éppen tanított, és szokás szerint tanítványain kívül mások is köré gyűltek. Előzőleg beszélt tanítványainak azokról az eseményekről, amelyeknek nem sokára részesei lesznek. A világ elé kell tárniuk azokat az igazságokat, amelyeket rájuk bízott. Jézus elmondta, hogy összeütközésbe fognak kerülni a világ uraival. Ő miatta törvény elé viszik őket, bírák és királyok elé kell állniuk. De olyan bölcsességet ígért nekik, amelynek senki sem állhat ellent. Jézus szavai, amelyek érintették az emberek szívét, és zavarba ejtették ravasz ellenségeit, tanúskodtak a benne lakozó lélek erejéről. Ezt a lelket követőinek is megígérte. Sokan azonban csak önző célból vágytak a menny áldására. Tapasztalták ugyanis, hogy Krisztus milyen csodálatosan megvilágítja az igazságot. Fülük hallatára bölcsességet ígért követőinek, hogy okosan tudjanak beszélni a főemberek és a bírák előtt. Szerettek volna olyan képességet kapni tőle, amellyel földi ügyeiket könnyebben intézhetnék. Mondta pedig néki egy a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Mózes által Isten eligazítást adott a vagyon örökléséről. A legidősebb fiú két részt kapott atya vagyonából, a fiatalabbak pedig egyenlő részt kaptak belőle. 5 Mózes 21.17. A panaszos azt gondolta, hogy bátyja kiforgatta az örökségből. Nem sikerült megszereznie azt, ami véleménye szerint megilletné. De ha Krisztus igazságot tesz, biztosan nyert ügye van. Hallotta Krisztus buzdító felhívásait, valamint az írástudókra és farizeusokra mondott súlyos vádjait. Ha ilyen hatalommal szólna testvéréhez is, nem merné sértett öccse részét visszatartani. Miközben Krisztus ünnepélyes dolgokat tanított, ez az ember elárulta, hogy milyen önző. Szívesen elfogadott volna az Úrtól olyan képességet, amellyel saját földi ügyeit előre vihette volna. A lelki igazságok azonban nem érintették értelmét és szívét. Csak az örökség megszerzése érdekelte. Jézus, a dicsőség királya, aki gazdag volt, de értünk szegényé lett, az isteni szeretet kincseit tárta elé. A Szentlélek rá akarta bírni, hogy fogadja el a romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget. 1 Péter 1.4. Látta Krisztus hatalmának bizonyítékait. Most pedig alkalma nyílt arra, hogy beszéljen a nagy tanítóval és kifejezze szívének legfőbb óhaját. De mint Bunyan allegórikus példájának trágyagerebjés embere, tekintetét a földre szegezte, és nem látta a koronát a feje felett. Simon mágushoz hasonlóan, Isten ajándékában olyan eszközt látott, amellyel földi előnyhöz juthat. Krisztus földi küldetése ekkor már majdnem lejárt. Csak néhány hónap maradt hátra, hogy befejezze azt, amiért eljött, a kegyelem országának megalapítását. Az emberi kapzsiság el akarta vonni munkájától, hogy egy darab föld miatt vitába keverje. Jézust azonban nem lehetett küldetésétől eltéríteni. Ez volt válasza. Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Jézus felvilágosíthatta volna ezt az embert az igazságról. Ő tudta, mit kell tenni ebben az ügyben. De a két testvér azért vitatkozott egymással, mert mindkettő kapzsi volt. Krisztus valójában ezt mondta: nem az én feladatom, hogy ilyen vitában igazságot tegyek. Ő másért jött. Azért, hogy hirdesse az evangéliumot, és az evangélium prédikálásával az emberek figyelmét az örök valóságra irányítsa. Krisztusnak ebben az ügyben követett eljárása tanulság mindazoknak, akik az ő nevében szolgálnak. Amikor a 12-t szolgálatba küldte, ezt mondta. Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Máté 10:7-8. A tanítványok feladata nem az emberek földi ügyeinek rendezése volt, hanem az, hogy az Istennel való megbékéléshez vezessék őket. Ezzel a munkával az emberiség áldását szolgálhatták. Krisztus az egyetlen gyógyír az emberek bűneire és fájdalmára. Csakis kegyelmének evangéliuma orvosolhatja a társadalmat átokkal sújtó bajokat. A gazdagoknak a szegényekkel való igazságtalansága és a szegényeknek a gazdagokkal szembeni gyűlölete egyaránt önzésben gyökerezik. Ennek csak a Krisztus iránti engedelmességgel lehet véget vetni. Csak ő ad szerető szívet a bűnös szív helyett. Krisztus szolgái hirdessék az evangéliumot a mennyből küldött lélekkel, és Krisztushoz hasonlóan dolgozzanak az emberek áldására. Azt az eredményt, amely a szolgálat nyomán az emberiség felemelkedésében megmutatkozik, nem lehet emberi erővel elérni. Az Úr e kérdezőt nyugtalanító dolognak és minden hasonló vitának a gyökerére sújtott, amikor ezt mondta. Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondanékik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És monda, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Monda pedig néki az Isten. Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. A bolond gazdagról mondott példázatában Krisztus azok oktalanságát szemléltette, akik csak erre a földi életre gondolnak. Ez az ember mindent Istentől kapott. A nap sütött földjére, mert sugarai hullanak mind igazakra, mind gonoszokra. Az ég esőt záporoz a jókra és a gonoszokra is. Az Úr gazdagon megáldotta földjét, és növényei virultak. Csűrei színültig megteltek, és nem volt hova tennie a termés fölösleget. Nem gondolt Istenre, aki mindezt adta. Nem fogta fel, hogy Isten az áldások sáfárjává tette. Segítenie kellett volna a szűkölködőkön. Lehetősége nyílt arra, hogy Isten nevében alamizsnát osztogasson. De ő csak a saját jólétére gondolt. E gazdag ember figyelmét felhívták a szegények, árvák, özvegyek, szenvedők, fájó szívűek nehéz helyzetére. Ha javait megosztja, mentesül gazdagsága terhétől, és akkor sok család megmenekül a nélkülözéstől. Sok éhező táplálékot, sok ruhátlan ruhát kap. Sok szívbe öröm költözik, sok ima, amelyet kenyérért és ruháért mondtak, meghallgatásra talál. És sok dicsőítő ének száll a menny felé. Az Úr hallotta a szűkölködők imáját, és jó voltából gondoskodott a szegényekről. Zsoltárok 68:11. Isten dús asztalt akart teríteni sok nyomorgónak, a gazdagra árasztott áldásokból. A gazdag azonban bezárta szívét a szűkölködők kiáltása előtt, és ezt mondta szolgáinak: ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Ennek az embernek nem voltak a pusztulásnak kitett állatokénál magasabb rendű céljai. Úgy élt, mintha nem volna Isten, sem menny, sem örök élet. Mintha mindaz, ami nála volt, a sajátja lett volna, és nem tartozna semmivel, sem Istennek, sem embernek. A zsoltáros ezt a gazdag embert rajzolta meg. Azt mondja a balgatag az ő szívében: nincs Isten. Zsoltárok 14.1. Ez az ember önző életet élt, és csak a maga számára tervezett. Látta, hogy később is dúskálni fog, és ezért nincs más tennivalója, mint felhalmozni és élvezni munkája gyümölcsét. Szerencsésebbnek tartotta magát másoknál, és nagyra értékelte a maga bölcs gazdálkodását. Városa lakói a józan gondolkodású, szerencsés embert tisztelték benne. Hiszen dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal. Zsoltárok 49.19. De e világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. 1 Korintus 3.19. Miközben a gazdag ember boldog évekre számít, az Úrnak más terve van vele. E hűtlen sáfárnak ezt üzeni: bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled. E parancs teljesítése helyett nem lehet pénzt adni. Felhalmozott vagyona árán nem kaphat haladékot. Amiért egész életén át fáradozott, egy pillanat alatt csupán talmi kincs lesz számára. Amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Nagy szántóföldjeinek és zsúfolt csűreinek nem ura többé. Az ember rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azokat. Zsoltárok 39.7. Azt az egyet, ami most érték lehetne számára, nem szerezte meg. Önző életével elutasította Isten szeretetét, amely irgalmas cselekedetekben áradhatott volna tovább embertársaihoz. Ezzel az életet is eldobta, mert Isten a szeretet, és a szeretet élet. Ez az ember inkább a földit választotta, mint a lelkit, és a földivel együtt meg kell semmisülnie. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak. Zsoltárok 49.21. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Ez a kép mindenkorban találó. Tervezhetsz csupán önző célból, felhalmozhatsz kincseket, építhetsz széles és magas palotákat, mint az ókori Babilon építői, de nem tudsz olyan magas falat és olyan erős kaput építeni, hogy az ítélet hírnöke kint rekedjen. Belsazár király lakomát ült palotájában, és dicsérék az arany, ezüst, vas, fa és kőisteneket. De a láthatatlan keze felírta a falakra az ítélet szavait, és már hallani lehetett a kapukhoz érkező ellenség lépéseinek zaját. Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a káldeusok királya, és idegen király ült a trónra. Dániel 5.30. Az önző élet pusztulást von maga után. A kapzsiság, a bírvágy elvágja az ember lelkét az élettől. Akinek maga felé hajlik a keze, sátáni lelkületet tanúsít. Krisztus arra késztet, hogy adjunk, és áldozzuk fel magunkat másokért. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. 1 János 5.11.12. Ezért mondja Krisztus. Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

0: Isten fiai és leányai. Álljunk határozottan.
1: A mai ige Nehémiás 6:3. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkában vagyok, ezért nem mehetek le. Megállna ez a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Gondolatok az ígéről. Istennek vannak készenlétben emberei, akik felkészültek arra, hogy megfeleljenek a követelményeknek, és megőrizzék az ő munkáját minden szennyező befolyástól. Istent fogják tisztelni, és őt dicsőítik meg. Amikor az isteni lélek hatást gyakorol az Isten munkájára kijelölt ember elméjére, akkor ő válaszol, mondván,

munkásságában, akik acélszirándan kitartanak az elvek mellett, akiket nem fognak elbűvölni a lelkilátásokat elveszítettek kifogásai. Isten azért választotta ki Nehémiást, mert kész volt együtt munkálkodni az Úrral a helyreállításban. Bár emberek hazugsággal és cselszövéssel próbálták bemocskolni becsületességét, nem lehetett megvesztegetni. Nem tűrte, hogy gonosz mesterkedések végzésére fölbérelt, elvtelen emberek fogásai rontsák meg. Nem hagyta, hogy megfélemlítsék, és a gyávaság útjára vezessék. Amikor látta, hogy némelyek helytelen elvek alapján cselekszenek, nem állt ott külső szemlélőként, mint aki hallgatásával egyetért. Nem hagyta, hogy az emberek úgy gondolják, ő maga is a rossz oldalon áll. Határozottan, szilárdan kiállt az igazság mellett. Egy jottányit sem engedett annak a befolyásnak, amely megrontaná az Isten által felállított alapelveket. Minden lehetséges ellenállással szembe kell néznünk, akár csak azoknak, akik Jeruzsálem falait építették, de ha úgy figyelünk, imádkozunk és dolgozunk, ahogyan ők is tették, Isten fog harcolni értünk, és értékes győzelmeket ad nekünk. Megingathatatlan bizalommal kell előre haladnunk, és hinni abban, hogy Isten az ő igazsága mellé nagy és értékes győzelmeket ad. Jézusra támaszkodva, meggyőző erővel hirdethetjük, hogy az igazság velünk van.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhíta címe, semmi ne rémítsen. A mai ige, Dániel 12-13, te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon. Gondolatok az ígéről. Nem értünk minden proféciát, mégis örömmel és nem viszonyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniük. Még ha a pusztító útállatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek fölbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve, és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utónkon. Ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nem sokára véget ér,

0: Menjünk rajta, amíg a célt el nem értük. Oda át nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd. Megnyugodhatunk benne. Békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk, akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Míg az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket. Változatos programok várják az érdeklődőket Szent István király ünnepén, Pannonhalmán. Első királyunk ünnepén, augusztus 20-án, Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik el akarnak zarándokolni hazánk ősi szentélyébe, hogy részesei legyenek az itt élő hagyománynak, lelkiségnek, kultúrának. A Tóri Szent Márton tiszteletére emelt pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével. Szent István királyunk rendelése szerint Szent Márton hegyén a bencés szerzetesek minden nap imádkoznak hazánk fennmaradásáért. Egész nap ingyenes programok várják az érdeklődőket, lehetőséget adva a feltöltődésre. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szentatya. Az időjárásról. Szélben gomolygó felhők napsütéssel. Vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel alakulhatnak ki esők. Déli a szél, és 26-32 fok valószínű. Hétfőn a felhők fölött több órára kisüt a nap, de elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 23-31 fok várható.
1: Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme, oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ma is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk. Hiszen az a reménységem, hogy gondolataink találkoznak egymással, rezonálnak egymásra, így szeretném megint felhívni az önök figyelmét arra, hogy a műsor kapcsán írhatnak, telefonálhatnak, ha szól a rádióba, és az önök észrevételeit, gondolatait beépítjük a műsorban elhangzó gondolatokba is. Nos, a mai alkalmunknak, a mai műsornak a címe így hangzik: a szenvedés szépsége. Ha ezt a címet halljuk, akkor első pillanatra is meghökkenünk, hiszen a szenvedésben semmi szép nincsen. Szép egy üdülés, a Bahamákon szép egy különleges ünnep, vagy valamiféle esztétikai szépségre is gondolhatunk, akár egy csinosan felöltöztetett ember palántára, de az, hogy szép legyen a szenvedés, ez valóban messze áll tőlünk. Nos, ahhoz, hogy ezt a fajta szókapcsolatot megértsük, és nem csak megértsük, hanem magunkévá tudjuk tenni az abban rejlő lehetőségeket, ahhoz szükséges visszanyúlnunk az elmúlt hét címére, pontosabban arra a gondolatmenetre, amelyet a ráérzés csodája kapcsán fogalmaztam meg, amikor is abból indultam ki, és ezt próbáltam magyarázni, hogy az életünknek lényegi tartalma az nem szemmel látható, az nem a fizikai érzékszerveink által megfogható, ahogyan a kis herceg fogalmazza meg, pontosabban Saint-Exupéry, a regény, pontosabban elbeszélés írója, amikor azt mondja, hogy jól csak a szívével lát az ember. Nos, ez a szívével látó ember, ez tulajdonképpen a ráérző ember. A lényegre ráérző ember az, aki megérzi, megtapasztalja, hogy valóban az életnek lényegi dolgai azok nem ordítanak ránk, és nem fizikai érzékszerveink erőteljes benyomásai, hanem sokkal inkább arról beszél minden érintés, hogy ezek az érintések valahol mögé láttatni engednek, abban akarnak bennünket megerősíteni, abban akarnak bennünket érzékenyíteni, hogy megérezzük az élet lényege, az nem a díszlet. Mert hogy mindaz, ami szembe ötlik, úgy is lehetne mondani, ami ránk ugrik, gondoljunk csak a reklámok erőszakosságára, az óriás plakátok, ránk kiabáló üzeneteire. Szóval, hogyha ezekre a jelenségekre gondolunk, akkor tényleg egyértelmű a belső vágy, kell mögötte lenni valaminek. Kell valami csendesnek, valami visszahúzódónak, de ugyanakkor ebben a csendes visszahúzódásban értékesnek, úgy is lehetne mondani, megtartó erejűnek. És ez a csendes, megtartó erejű lényeg az, amit az ember csak a szenvedések szépségében tud megérteni. Hadd hozzak erre egy példát. Amikor a hernyót látjuk magunk előtt, akkor a hernyó csúfsága ötlik a szemünkbe. A hernyó csúfsága, amely undorító, amely kártékony, amelytől viszolygunk. A hernyó átalakulása, pillangóvá válása, mind a mai napig a leggyönyörűségesebb példája a szenvedés szépségének. Ez az egész átalakulási folyamat, ez rengeteg szenvedéssel jár a hernyó számára. Egyáltalán nem könnyű folyamat. Igénybe veszi minden sejtjét, mozgásba hozza az egész struktúrát, amelyben addig létezett. És ez az élet, ez a keret, amelyben addig élt, ez a csúfság, a szenvedés szépsége által gyönyörű pillangót hoz elő. A mesék is beszélnek erről. Nagyon sok mesénk indul abból a szenvedésből, amit a főhősünknek vállalnia kell. Egyetlen egy mesére hadd utaljak, például amikor a király kisasszonynak egy rút békával kell megbarátkoznia, sőt, még meg is kell csókolnia, és amikor aztán ezt az utolsó próbát is még megállja, akkor derül ki, hogy ez a rút béka valójában egy elvarázsolt királyfi. Nem folytatom a sort, az nyilvánvaló, hogy ezek az ősi üzenetek bennünket valójában abban akarnak elgondolkodtatni és megállítani, hogy valóban helyese az a közkeletű felfogás, ami a szenvedést elkerülni, letagadni, lehazudni akarja, és a szépnek, vonzónak egyedül a könnyűt, a felszínest és a könnyen megszerezhetőt látja. És amit most elmondok, az éppen arról szól, hogy ez nem így van. A lényeget az ember csak a szenvedés szépségének felvállalása által tudja átélni, megtapasztalni, és erről a lényegről szeretnék most a továbbiakban beszélni, mert hogy a lényeg az tulajdonképpen egy titok, az a titok, ami újból és újból megtapasztalhatóvá, hozzáférhetővé válik az ember számára akkor, hogyha erre az útra indul. Ugyanis három alapvető változás, rádöbbenés, felismerés történik az emberrel, ha a szenvedés szépségét ízlelgeti. Az első változás, az, ami az emberrel történik, az az, hogy a szenvedés az egy teljesítményé válik. Ebben megint csak egy példát szeretnék bevezetőül ennek a gondolatkörnek magyarázataként elmondani. Az edzések szenvedése elengedhetetlen a sportoló számára ahhoz, hogy teljesítményét a versenyen képviselni tudja. Ha az edzések szenvedését kihagyja, ha ezzel a szenvedéssel nem hajlandó konfrontálódni, nem akarja fölvállalni, netán valamilyen módon ezt a szenvedést meg akarja kurtítani, akkor a teljesítménye látja kárát. És az életünkben minden így működik. A szenvedésbe bele van rejtve a teljesítmény megjelenítése. Semmilyen szenvedés nem öncélú. Minden szenvedésnek van teljesítmény hozadéka. Van olyan plusz belerejtve, amit nekünk kell felismerni, amit nekünk kell megjeleníteni. És amikor ilyen szenvedésekben van osztályrészünk, akkor éppen ez a legnagyobb kihívás, hogy felfedezzük az ezekben a szenvedésekben rejlő üzenetet, a teljesítmény fölvállalására, fölismerésére. A másik alapvető összefüggés a szenvedés szépsége tekintetében az az átalakulás, ami a vétket alakítja át, a vétket formálja át. Hogyan lehetséges a vétket átformálni? Ugye gondolkozzunk csak el rajta, hiszen ez a kifejezés már önmagában is egy ellentétnek, egy feloldhatatlan ellentétnek tűnik. A vétket megbocsájtássá formálni az egyszerűen szinte lehetetlen. A véteknek ugyanis az a sajátossága, gondoljuk mi, mondjuk, hogy az megbocsájthatatlan, ahogy a szóban is benne van. Megbocsájthatatlan, mert hogy súlya van a dolognak. Elkövették. És leginkább, ha velem szemben követték, akkor el, akkor aztán egyértelműen azt mondom ki, hogy ez egy olyan vétek, amelyet legfeljebb olyan értelemben tudok megbocsájtani, ahogy szoktuk mondani a közmondásban, hogy megbocsájtok, de nem felejtek. Vagyis egyfajta módon kimondom ugyan, hogy könnyebbülj meg, de elengedni soha nem fogom az adósságodat. Na most hogyan tud a vétek megbocsájtása át alakulni? Hát úgy, hogy a vétek szenvedését, a vétek által okozott kárt, azt oldom fel a megbocsájtásban. Hogy nem váddá alakítom át, hiszen nem is kell átalakítani, a vétek magában hordozza a vád és az önvád súlyát, hanem újból és újból rádöbbenek arra, újból és újból megerősítem magamban azt a felismerést, hogy a vétek a szenvedés szépségében megbocsájtás után kiállt. Nem önmagára nézve, nem a vétek súlyát mérlegelve, inkább azt mondhatnám, méricskélve tudjuk a vétek jelentőségét megérteni, hanem a vétek magában hordozza a megbocsájtásra való átalakulás üzenetét, és ebben az üzenetben vár ránk, remélem nem gazdátlan üzenetként, és kérdezi tőlünk, hogy erre az átalakulásra készek vagyunk-e. Hány meg hány olyan beszélgetésnek vagyok, voltam tanúja, ahol meg nem bocsájtó, vétket felrovó kliensek beszélnek nekem arról, beszéltek nekem arról, nem tudnak aludni, hogy rém álmaik vannak, hogy egyre fogy az erejük, hogy pánikbetegek, és sorolhatnám. Egyszerűen amiatt, mert hogy ezt az átalakulást, a vétek átalakítását, megbocsájtását, ezt nem akarják meglépni. A szenvedés szépsége helyett a szenvedés gyötrelmét választják. És ezen a sorrenden keresztül, pontosabban ezt a két állomást magunk mögött hagyva jutunk el a harmadikig, ami az életünknek a legnagyobb kihívása, amely így szól, hogy a szenvedés szépsége mutatkozik meg abban, amikor a halált felelősségé változtatjuk. A halált felelősségé. Ugye ennek kapcsán most itt van időszerűen megint csak előttünk az a világjárvány, amelynek súlya alatt mindannyian nyögünk, így vagy úgy mindannyiunkat érint, és én úgy gondolom, hogy ebben a világ helyzetben is az alapvető kérdés mellett elsiklunk. Vitatkozunk azon, hogy mi szükséges, mi nem szükséges, hogy mik az orvosi belátható következmények vagy helyes döntések, de valójában a legnagyobb kihívásunk az az, hogy a halállal szembenézve, a halál pusztító hatalmával szembesülve megfogalmazódik-e bennünk a felelősségvállalás szükségessége. Az, hogy ez mindannyiunkat érint, és hogy mindannyiunknak van felelőssége abban, hogy ez a helyzet kialakult, és mindannyiunknak felelőssége van abban, ahogyan ezt a helyzetet kezeljük, hogy mindegyikünknek a maga helyén meg kell tennünk azt a lépést, ami ezt a felelősségvállalást kifejezi, hogy felelőtlenül, ahogy szokták mondani, belenevetni a halál szemébe nem lehet. Hogy nem tudunk túllépni a halál árnyékán. Hogy ez az árnyék mindenhol követ bennünket, és megkérdezi tőlünk, hogy életünkkel mit kezdtünk, hogy életünknek felelősségét, az életbe belerejtett felelősséget komolyan vettük el. A szenvedés szépsége erről szól. A szenvedés szépsége nem a lélegeztető készülékekről, és nem az intenzív állomásokról, és nem tudom, a hanyadik oltásról szól, hanem a szenvedés szépsége erről a felelősségvállalásról szól, aminek tartalmát mindenkinek magának kell a saját életében megtalálnia. De felelőtlen lázadással, felelőtlen egymásnak feszüléssel a halál felelősségét semmiképpen nem lehet megtalálni, és a szenvedés szépségére semmiképpen nem tudunk rátalálni. És hogy mindezeket összefoglaljuk, és ezen a területen jobban megérthessük, ezért szeretnék most ismét csak egy bibliai őstörténetet elmondani, ahol ezeket az összefüggéseket, a szenvedés szépségéről szóló összefüggéseket világosabban, jobban meg tudjuk érteni. Ebben a történetben egy olyan ember áll előttünk, aki, ahogyan most az előbb is elmondtam, a halállal szembenézve felelősséget vállal. Felelősséget vállal nem egyszerűen önmagáért, hanem azokért, akiket képvisel, akiket rábízott a mindenható. Ebben a felelősségében azon van, hogy a vétek az megbocsájtással formálódjon át. És azon van, hogy az átélt szenvedések azok a megújulás teljesítményét hozzák magukkal. Ez a bibliai személy nem más, mint Sámuel próféta. Sámuel próféta az egyetlen olyan személy a Bibliában, aki sem nem hadvezér, sem nem valamiféle nagy erőforrásokkal rendelkező népvezér, nincsen mögötte egy klán, vagy valamiféle olyan közösség, amely támogatná őt. Egyetlen egy dolog az, ami miatt ő a nép előtt tekintélyé válik, ez pedig az, hogy már kora gyerekségétől kezdve Isten kijelenti magát néki, és általa csalhatatlan biztonsággal üzen mindazoknak, akik életük különféle sorsfordulóiban Isten útmutatását keresik. Sámuel, aki már kisgyerekkorától Isten templomában él, és így hallja Isten üzenetét, és így adja tovább a népnek, Éli főpap halála és Izrael népének hatalmas méretű pusztulása után a filiszteusok által kiizzadt és őket leverő győzelme után az a személy, aki összegyűjti ezt a szétszórt nyájat. És ahogyan összegyűjti őket, és egy népgyűlést hív össze, nem erővel, nem hatalommal, nem erőszakkal, de egyszerűen azt mondja ezeknek az embereknek, hogy nézzétek, az a szenvedés, ami rajtatok van, amely a filiszteusok megsemmisítő győzelme után következett be, amikor is a filiszteusok kiizzadták ezt a győzelmet, vagyis minden erejüket latba vetve hatalmas pusztítást végeztek soraitokban, még a szövetség ládáját is elvitték, az istenség trónusát, ahogyan ők hitték és képviselték ezt. Ez csak akkor tud átformálódni, hogyha megbánjátok a bűneiteket, ha elteszitek magatok közül az idegen isteneket, ha nem szórjátok szét az életeteknek energiáit mindenféle irányokba, hol ide, hol oda kapva, hanem egyedül arra koncentráltok, aki eddig is megtartott benneteket, a mindenható Istenre. És olyan érdekes, hogy ez a fiatal ember, aki ekkor nem lehet több 30 évesnél, ez a fiatal ember egy népet egyszerű szavakkal a szenvedés szépségére tud megtanítani. És ezek az emberek, ahogy ott olvassuk, Sámuel szavára elteszik maguktól a bálványokat, és megfogadják ott ezen a népgyűlésen, hogy ők egyedül az Urat akarják követni. Igen ám, de ahogyan itt ez a nép összegyűl, fegyvertelenül természetesen egy vallási jellegű összejövetelen, a filiszteusok fenyegető hada közeledik feléjük, a filiszteusok ki akarják használni ezt a lehetőséget arra, hogy ezen a vallási ünnepen egyszer s mindenkora végezzenek az izraeliekkel, és ők pedig, ahogy ezt hallják, kérik Sámuelt, hogy imádkozzon értük. Megint csak olyan jellegzetes, hogy nem azt kérik tőle, hogy vezesse a harcba őket, nem azt kérik tőle, hogy indítson valamilyen hadjáratot, vagy tárgyaljon a filiszteusokkal, vagy bármi diplomáciai hadműveletet indítson el, hanem imádkozzon érettük, hogy Isten a halált felelősségi formáját, a pusztító halál jelenlétét, hogy mindannyian elvesznek a felfegyverzett, sokszoros túlerővel rendelkező filiszteusok csapásai alatt. Ezt változtassa át Isten az imádság ereje által, vállaljon felelősséget az ő népéért. És Sámuel imádkozik, és az ő imádsága következtében Isten hatalmas mennydörgést, villámlást bocsájt a filiszteusok serege fölé, és a filiszteusok annyira megrémülnek, hogy szanaszét futnak, és Izrael pedig a menekülőket üldözve hatalmas nagy győzelmet arat, sőt vissza tudja foglalni az elvesztett városokat, és békességre jut, és ebben a békességben nem merik többé megtámadni őt, és ebben a békességben átéli, hogy a szenvedés szépsége az éppen arról szól, hogy az élő Isten megállít bennünket a mi utunkon, és megkérdezi tőlünk, hogy nem akarjátok-e már eltenni magatoktól az idegen bálványokat, nem akartok-e megszabadulni azoktól a céloktól, amelyek csak szétforgácsolják a ti életetek energiáit, és elterelik a célról a figyelmeteket. Nem akartok-e újból összegyülekezni, és ebben az összegyülekezésben az élő Istent arra kérni, hogy védjen meg benneteket a gonosztól. És ahogyan Sámuel prófita imádkozott a bajba jutott, megfélemlített népért, úgy imádkozik ma is érettünk Jézus Krisztus a mennyben. Úgy látja ma is magára hagyatottságunkat, látja, hogy olyanok vagyunk, mint a pásztor nélkül való juhok. Látja, hogy mennyire égetően szükségünk van az ő segítségére, az ő kiállására, az ő támaszára. És így akar ma is a szenvedéseink szépségével megajándékozni bennünket. Azt üzeni nékünk, hogy a szenvedéseink azok nem a csődjeinkről szólnak, nem a kudarcainkról, nem a veszteségeinkről, nem a visszafordíthatatlan traumáinkról, hanem az újrakezdés lehetőségéről szólnak. De ezt föl kell fedeznünk, hogy a szenvedés elől nem menekülni kell, hanem annak üzenetét kell befogadnunk, annak szépségét kell megélnünk. Abban nyugszik meg lelkünk, abban tud kiteljesedni, abban tud igazi nagy teljesítményeket létrehozni, abban tud átalakulni a megbocsájtás erejét gyakorolva, a felelősségét fölvállalva. Én így kívánom, hogy mindannyiunk számára ez a csodálatos erőforrás megnyílhasson. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Eredj el az utakra és a sövényekhez. Lukács evangéliuma 14. fejezet első vers, és a 12-től a 24. versig. A megváltó vendégségben volt egy farizeusnál. Elfogadta mind gazdagok, mind szegények meghívását, és szokása szerint az elétáruló képhez kapcsolta az igazságról szóló tanítását. A zsidók nemzeti és vallási ünnepeiket közös étkezés keretében ünnepelték meg. Az örök élet áldásainak előképét látták bennük. Élvezettel beszéltek arról a nagy ünnepségről, amelyet majd Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt ülnek meg, miközben a pogányok kívül állva sóvár szemmel nézik őket. Azt az intést és tanítást, amelyet Krisztus adni akart, a nagy vacsoráról szóló példázattal szemléltette. Istennek mind a jelent, mind a jövőt érintő áldásait a zsidók maguknak akarták kisajátítani. Tagadták, hogy Isten a pogányoknak is kegyelmet kínál. E példázattal Krisztus azt fejezte ki, hogy ők azok, akik éppen most utasítják vissza a meghívást, amely kegyelmet hirdet és Isten országába hív. Elárulta, hogy az általuk semmibe vett meghívást Isten elküldi azoknak, akiket ők lenéznek, és akiktől még a ruhájukat is elhúzzák, mintha leprások volnának. Vendégei kiválasztásánál a farizeus a maga önző érdekeit tartotta szem előtt. Krisztus ezt mondta neki: mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat. Nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabunkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Krisztus itt elismételte azt a tanítást, amelyet már Mózes által adott Izraelnek. Az Úr úgy intézkedett, hogy szent vendégeskedéseiken a jövevény, az árva és az özvegy, akik a te kapuidon belül vannak, ők is ehessenek és jól lakhassanak. 5 Mózes 14.29. Ezek a vendégeskedések szemléltető oktatásul szolgáltak Izraelnek. Isten azt akarta, hogy a nép az igazi vendégszeretet örömét megismerve egész évben gyámolítsa a gyászolókat és szegényeket. Ezekben a lakomákban azonban mélyebb tanítás is rejlett. Izrael a kapott lelki áldásokat nem tarthatta meg csupán önmagának. Isten azért adta nekik az élet kenyerét, hogy megszegjék a világnak. Ezt a feladatot nem teljesítették. Krisztus e példázattal megrótta önzésüket. A farizeusoknak nem tetszett ez a beszéd. Egyikük, remélve, hogy a beszélgetést más mederbe terelheti, szenteskedő pozzal így kiáltott: boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez az ember úgy beszélt, mint aki nagyon biztos abban, hogy megvan a helye abban az országban. Magatartása hasonlít azokéhoz, akik örülnek annak, hogy Krisztus üdvözíti őket, de az üdvösség feltételeit nem teljesítik.

A farizeus lelkülete hasonlít Báláméhoz, aki így imádkozott. Halljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, mint az övé. 4 Mózes 23.10. A farizeus nem arra gondolt, hogy vajon alkalmas-e Isten országára, hanem arra, amit a mennyben élvezni szeretne. Megjegyzésével el akarta terelni a vendégek figyelmét tulajdonképpeni feladatukról. Azt akarta, hogy a jelen életet figyelmen kívül hagyva gondoljanak a távoli jövőre, az igazak feltámadására. Krisztus olvasott az alakoskodó szívében. Tekintetét reászegezte, és feltárta a jelenlevők előtt jelenlegi kiváltságaik jellegét és értékét. Megmutatta nekik, hogy feladatuk van, amelyet most kell elvégezniük, ha igénylik a jövő áldásait. Egy ember készíte nagy vacsorát, mondta Jézus, és sokakat meghíva. Amikor a lakoma ideje elérkezett, a házigazda elküldte szolgáit a vacsorára hivatalos vendégekhez egy második üzenettel. Gyertek el, mert immár minden kész. De a meghívottak különös érdektelenséget tanúsítottak. Mindnyájan egyenlőképpen kezdék magukat mentegetni. Az első mondané ki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. És másik is mondta: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta: feleséget vettem, és azért nem mehetek. Egyik kifogás mögött sem húzódott igazán fontos dolog. Az az ember, akinek meg kellett néznie a földjét, már megvette azt. Hogy olyan sietős volt neki a föld megtekintése, az annak tulajdonítható, hogy érdeklődését szerzeménye kötötte le. Az ökrök megvásárlása is megtörtént már. Kipróbálásukkal a vevő csak kíváncsiságát akarta kielégíteni. A harmadik kifogásban sem volt több észszerűség. Azért, hogy a meghívott vendég megnősült, még részt vehetett volna a vacsorán. Feleségét is szívesen látták volna. De neki megvoltak a maga szórakozási tervei, és úgy látszik, hogy azokat kívánatosabbnak találta, mint a lakomát, ahova elég érkezett. Megvoltak a barátai, és jól érezte magát köztük. Még a látszat kedvéért sem udvariaskodott, amikor visszautasította a meghívást. Nem kérte, hogy mentsék ki. A nem mehetek szavakkal csak leplezte az igazságot, nem érdekel az egész, nem akarok menni, gondolta. Mindegyik kifogás azt tanúsította, hogy a vacsorára hivatalos vendégek érdeklődését más dolgok kötötték le. A meghívásnak, amelyet elfogadtak, nem tettek eleget. Közömbösségükkel megsértették a nagy lelkű vendéglátót. A nagy vacsorával Krisztus az evangélium kínálta áldásokat szemlélteti. A felszolgált táplálék nem más, mint maga Krisztus. Ő a mennyből alászállt kenyér, az üdvösség szerzője.

Az Úr követei hirdették a zsidóknak a megváltó adventjét. Krisztusra mutattak, az Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. Isten az általa készített vacsorán felkínálta nekik a menny legnagyobb ajándékát. Ez az ajándék felbecsülhetetlen. A szerető Isten adott mindent a gazdag lakomához, és kifogyhatatlan készletekről gondoskodott. Ha valaki eszik e kenyérből, mondta Krisztus, él örökké. János 6.51. Az evangélium vacsorájára szóló meghívást azonban csak akkor fogadjuk el, ha e világi érdekeinknél többre értékeljük azt, hogy Krisztus felruház minket a maga igazságával. Isten odaadott mindent az emberért, és arra kéri, hogy a neki való szolgálatot helyezze minden önző földi érdek elé. Isten nem fogadhat el megosztott szívet. Az a szív, amelyet földi kötelékek tartanak fogva, nem az Istené. E tanítás minden időre szól. Követnünk kell a bárányt bármerre megy. Legyen ő a vezetőnk. Értékeljük minden földi barát társaságánál többre az ő közelségét. Krisztus mondja, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Máté 10.37. Krisztus korában sokan mondták el a mindennapi kenyér megtörésekor, a családi asztal körül ezeket a szavakat. Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Krisztus azonban bemutatta, hogy milyen nehéz vendégeket találni a végtelen áron elkészített asztalhoz. Akik hallgatták szavait, tudták, hogy ők is semmibe vették irgalmas meghívását. Minden érdeklődésüket e világ gazdagsága és örömei kötötték le, és egyhangúlag kimentették magukat. Így van ez ma is. A kifogások, amelyekkel az emberek az evangéliumi meghívást visszautasították, ma sem változtak. Azt mondják, hogy nem veszélyeztethetik földi lehetőségeiket az evangéliumi normák elfogadásával. Földi érdekeiket többre értékelik az örökké való dolgoknál. Éppen azok az áldások, amelyeket Istentől kaptak, emelkednek válaszfalként köztük és teremtőjük, megváltójuk között. Nem akarják, hogy bárki is zavarja őket világi céljaik hajszolásában, és ezt mondják, a kegyelmet hirdető követnek. Mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Apostolok cselekedetei 24-25. Mások azzal mentegetőznek, hogy nehézségeik támadnak emberi kapcsolataikban, ha elfogadják Isten hívását. Azt mondják, hogy nem kerülhetnek ellentétbe rokonaikkal és ismerőseikkel. Így válnak a példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája erőtlen kifogásukat meghívása semmibe vevésének tekinti. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férj ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja. Kérlek téged, ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem. Nem mehetek. A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás. Szívesen elfogadnák. De szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium,
A gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki engem. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívást,

0: olyankor a létszám megsokszorozódik a zsinagógában. És hogy egyrészt ugye ilyenkor egy vallási vezetőnek örül a szíve, másrészt pedig csettint egy nagyot, hogy hely, miért csak ilyenkor, amikor a gyászt hozzuk elő.
1: Volt egy nagyon őszinte hozzászólás, mindegy, egy felhasználó a Facebookon kommentált, és azt írta, hogy szegény édesapám milyen szomorú lenne, ha élne még szegény, ha látná, hogy valakinek akár csak megfordul a fejében az ötlet, hogy egy nő olvasson a Tórából egy neológ zsinagógában, apukámat elszomorítaná. És hát azt hiszem, ennél jobban összefoglalni azt az érzelmi késztetést, ami azt hiszem, igen, azoknak a felháborodása mögött van, akik felháborodtak, nem igen lehetne a zsinagógát olyan térnek szeretik azok, akik használják. Ezek az emberek sajnálatosan nagyon-nagyon nincsenek sokan, és nagyon nem is fiatalok már jelentős részben. Ami természetesen teljesen mindegy, minden életkor egyformán fontos, csak hát mégiscsak az, hogy fontos lenne, hogy, hogy a fiatal,
0: igen, a gyerekeik, unokáik nincsenek ott velük ilyenkor sem.
1: Szóval, hogy ők leginkább azért vannak ott, hogy azt lássák, ami az édesapjuk zsinagóg, aki még tényleg átélt, komoly, elkötelezett, szenvedélyes templomjáról lehetett. Nagyon ritkán szerepel az, hogy édesanyám, hiszen hát ugye ő neki mi dolga lett volna a zsinagógában, amikor mindenből ki volt zárva. Tehát, hogy az apukám emlékeire szoktak ezek a kommentelők hivatkozni, akinek a zsinagóga még eleven vallási tér volt, és a gyermekeiknek pedig, akik mostanában lehetnek zömükben az aktív életüknek a vége felé, tehát 60-65 körül, őnekik meg ez az édesapjuk emlékezetének a tere, ahova azért mennek, hogy egy olyan térben legyenek, ahol jól felidézhető az apukájuk emléke, és nagyon kevés elevenség kapcsoló. Ez persze nagyon fontos. A zsinagógának feladata, hogy az ősök emlékét felidézze, hogy segítse a közösségben a gyász folyamatot, az emlékezést, a kötődést, de hát nem ez az egyetlen feladata. A zsinagógának is más feladatokat is el kéne látnia. És egyébként az, aki meg azt szeretné, akinek az az egyetlen legitim célja, hogy az apukájára tudjon gondolni áhítattal, a zsinagógában az apukája emlékét felidézni, kellenek olyan zsinagógai közösségek, ahol ezt lehet megtapasztalni. De az nem jó, ha az összes zsinagógai közösség kötelező jelleggel kizárólag ezt a funkciót hajlandó ellátni.
0: A Budapesten mégis van csak neológból ugye majd 20, és akkor összesen meg több mint 30 zsinagóga működik, ahol ugye most csak kettőről beszélünk, ahol ezt bevezettük volna, vagy fölebbentettük, hogy bevezetnénk, hogyha rajtunk múlna, illetve szeretnénk ezt a közeljövőben megkezdeni. A hozzászólások és a cikkek kapcsán, amiket ugye kaptunk, támogató jellegű cikkeket, gondolok most itt, igazából kritikus cikk még meg sem jelent eddig írásban. Nem láttam semmi, amit nem kommentár lett volna, hanem komolyabb
1: cikk. A Mazsisz egyik fontos tisztségviselője.
0: Ja, Mazsisznak volna megjelent egy válasz, igen, az volt. Viszont az egyik pozitívban azt olvashattuk talán a rektor helyettestől, a tollából, a Orzse rektor helyettesnek a tollából, hogy visszavezette
1: az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem, oldjuk föl.
0: Igen, okay, igen, Orzse, Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem, rektor helyettese, Bíró Tamás, ő írta meg azt, hogy a csomó változás, ami a zsidóságon belül indult el, persze az is ugyanúgy, mint más változások, külső hatásra gyűrűzött be, valahol a szüfrazsettek után, hogy 10-20 évvel, az a bat mitzvának az intézménye volt, ami ugye nagyjából a bar mitzvónak, ami szintén különben középkori és keresztény világra való reagálást tudnék a bérmálással szinte azonos ritusú.
1: Mondjuk el, hogy mitzvává emeltették beavatási szertartás.
0: Mert hogy a
1: felnövekedés szimbolikus megerősítése.
0: 13-es korban a fiúk férfivá élnek, onnantól kezdve felnőttnek számítanak a közösség szemében, és jogilag mindenért felelősséget vállalnak. Ugye egyedül kötelező bármicvos mondat van az apa részéről, hogy köszönöm, hogy leveted a felelősségét ennek rólam. De ez valamikor középkorban ugye kialakult a teljes ceremóniája ennek, viszont a lányokra vonatkozó ceremónia 20. század elejé. Ezt még én sem tudtam ilyen tisztán, hogy amíg nem írta le a Bíró Tamás, és hogy előtte azt tudom, hogy óriási tiltakozás volt

0: ellene, de mára ugye mit látunk? Bátmicók vannak, és akár nem is csoportosak, hanem egyéniek, mint a bármicók, a 12 éves kort betöltött lányoknak, illetve a Béth Jákob nevű iskolahálózat, ami ugye valahol a Cerülőszországban indult el, aztán fütötőként terjedt el. Ez mondjuk a orosz állam, a cárosz állam talán nyomásának a felfogására indult, hogy saját iskolarendszert építsen ki valaki, hogy esetleg az asszimilációs törekvéseit az államnak visszafogják, de mégis előreszaladt abban, hogy a nőket beemelte és oktatta, és ugye végülis ezzel megalapozta a hivatkozási alapot a vallási közösségen belül is arra, hogy legyenek képzett, és a társadalomban jól boldogulni képes nők. Tudnilik ugye, Rachel Elior, egy Heiber Egyetem egyik professzorasszonya, talán te is, igen, beszéltünk egyszer róla. Egyszerű mondta egy ilyen nőkről szóló előadásában, hogy vett egy oroszországi 19. század végi héber költő nőt, és vette Deborát, és mondta, hogy a kettő között nem volt női hang. Szóval nem elég hosszú. Nagy távolság, ugye a bírák koráról beszélünk, illetve a századforduló.
1: Igen, a Deborah a bírák egyike igen, volt, és igen. Történetesen nő. A bírák könyvében lehet olvasni.
0: Igen, a méhecskenő. Igen, B-woman. És hogy ezt a változást, ezt belül is a legortodoxabb világ is kitermelte, de különben óriási botrányok közepette, mert hogy azért a Béth Jákobokat is ugye megtámadták egyesek, de nem annyira, mint a Bát Micva intézményét. Talán hozott is egy példát a cikkben a Bíró Tamás arra, hogy volt olyan rabbi Magyarországon, talán Temesvári, vagy nem tudom, erdélyi rabbi valahol van a városban, akiknek azért kellett távoznia az állásából, mert a Bát Micva intézményt felkarolta, mert akkor is volt a konzervatív korok, amikor ezt tartották túlzásnak. De hát ugye a mai világban nők nélkül, minden korszakban, de a mai korszakban, ahol a nők mindent ellátnak, és bízunk bennük, abszolút adekvált ez a fajta lépés, vagy tendencia. Van még egy harmadik indok, amit általában föl szokott hozni a tradicionális világ a női szereplés ellen, vagy a nőknek való, nőknek szerepterének kiszélesítése ellen. Ez ugye pedig nem más, mint a dátánkalá, hogy hát labilisak a nők érzelmileg, lelkileg. Ezért is van az, hogy a zsidó jogban, a halahában ugye nem támaszkodik az ortodox halahá, a tradicionális zsidó jog nem támaszkodik a női tanúságtételre. Gyilkosság esetében sem, egy esküvő esetén sem. Szóval semmilyen eseményt ők tanúságukkal nem tudnak igazolni. Persze is mi nem így élünk. A mi világunk ugye messze nem így van, illetve minden ortodox, legtöbb vallásos ember 99%-ban elmegy női szakértőkhöz, bármelyik ugye munkaterületet nézzük, akár orvosok, akár jogászok, és hogy hagyatkoznak erre. Volt-e vitád, volt-e beszélgetésed bárkivel erről a témáról, arra a témáról, hogy tudnék itt van egy óriási valóság, egy óriási olyan állapot, amiben mindenki, aki hát ebben a világban él, hát alapvetően áthágja a tórát abból a szempontból, hogy hagyatkozik a női döntésekre a mindennapokban állandóan. És közben megtartja a zsinagógai teret és a zsinagógai intézményrendszert arra a világra, ahol ezt fönntartja továbbra is azt az állapotot, hogy nem számítanak a nők. Hogy ez a fajta ambivalencia, ez mennyire, mekkora erodálást okoz szerinted? Szóval a következetlenségre gondolok itt, ami nyilvánvaló a modernizmusnak jobban kitett közösségek, mint mi. Nálunk ezek az diszonanciák erősebbek, de még az ortodox világban is, ahol esetleg fordulnak a külvilágban lévő nőköz pszichológushoz, vagy bárki máshoz, erre konkrét példám is van különben, akkor azok az emberek vajon megszegik-e a halakhát, illetve hogyan oldják föl szerinted ezeket az ellentmondásokat?
1: De azt hiszem, hogy arról lehet talán szó, hogy tehát azok az emberek, akik bőszen védik most a halahát, azok pontosan tudják, hogy ők maguk talán, ezt nyilván nem tudom, de hogy az elsőprő többsége az embereknek, azok a templomban követik a halahát, és a templomon kívül nem elmennek szombaton a kocsival a zsinagógába, ami remek, mert csak legyenek ott.
0: Mert ugye autó